0: Jelenlévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon olvasható a közleményben. Súlyog Tamás hangsúlyozta, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, az árak pedig Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. Második negyedéves felmérésük szerint a 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. Az adatokból kiderül, hogy a fejlesztések földrajzi eloszlása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca. A városban 57 projekt van folyamatban, míg a második és harmadik helyen álló Szeged és Nyíregyháza 45, illetve 27 projekttel rendelkezik. Az árszintet tekintve továbbra is Érd áll az élen, ahol az új lakások átlagos négyzetméter ára eléri az 1.520.000 forintot. A második helyre Szeged került 1.400.000 forintos átlagárral, míg Sopron és Székesfehérvár holt versenyben 1.390.000 forintos átlagos négyzetméter árral következnek a sorban, írja az Otthoncentrum. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb. Addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, ezt közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt a tavalyi év végén, az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1.400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorsíttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Népesség arányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben, Zala, Veszprém és Somogy vármegyében volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun, Szolnok és Pest vármegyében, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Július 31-e és augusztus 2-a között a Magyar Tavak Fesztiválja tiszatavi programja várja a miskolci közönséget is, amely a klasszikus zene rajongóit és az aktív kikapcsolódás szerelmeseit egyaránt megszólítja. A nyitó estén egy különleges zenés gála koncert várja a közönséget, nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical világából. Az est során felcsendülnek a produkció dalai látványos képi világgal és különleges színpadi atmoszférával kísérve. A koncertet személyes megszólalások teszik még közelebbivé. A dalok között többek között Széchenyi Krisztián, a produkció megálmodója, a producere és a történelmi Széchenyi család tagja, valamint Moravec Levente, a darab írója és rendezője osztják meg gondolataikat az alkotás folyamatáról. Széchenyi István örökségéről, a mű születésének hátteréről és arról, miért különösen aktuális ma is ez a történet. Az est egyszerre idézi meg Széchenyi korát és teszi fel a máig érvényes kérdést, mit jelent ma magyarnak lenni és mit jelent tenni a közösségünkért. A fesztivál igazgatója Debreceni Ildikó egyben a produkció jelmeztervezője is. Kedves hallgatóink, július 31-én egy monumentális előadással nyílik a Magyar Tavak Fesztiválja Tisza Tavi gálája. Szeretettel köszöntöm a fesztivál megálmodóját, Debreceni Ildikót. Kedves Ildikó, hanyadik fesztivál ez már? Én elvesztettem a fonalat.
2: Üdvözlöm és a kedves hallgatókat is. 13. alkalommal rendezzük meg ezt a Tisza-tavi fesztivált az idén.
1: Ez a 13. fesztivál, ez szerencse száma lesz a közönségnek, reméljük, hiszen visszaköltöznek ismét a festői Morotva kikötőbe, ami csodálatos természetes helyszín. De hát mi lesz ez a produkció, hiszen nagyon nagy készülődés folyik.
2: Igen, hát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam annak idején, még amikor jelmeztervezőként működtem az Experience Tánc Társulatnál, Román Sándor alkotótársa lehettem 20 éven keresztül, és ott nagyon jó barátság alakult ki az egyik táncossal, akit Széchenyi Krisztiánnak hívnak, és kedves feleségével, Petrával. Ők tulajdonképpen viszik ezt a Széchenyi örökséget, és ezt a hagyományt, és megálmodott a Krisztián 2017-ben egy produkciót, ami a mai fiatalokat szólítja meg, amiben benne van a múlt, a Széchenyi örökség, és tényleg egy csodálatos, nemzetébresztő gondolati síkon indított el valamit, egy szinapszist, majd Moravec Levente ebből írt egy csodálatos produkciót egy fantasztikus forgatókönyvvel, és Nagy Zoltán elképesztő zenéjére pedig fantasztikus énekesek éneklik el ezt a csodálatos előadáson lévő produkciónak a szövegét. Igazából nagyon örültem neki, mert ugye ez egy tavalyi felkérés volt, és akkor úgy gondoltam, ha már tervezőként megmutatkozom ebbe a produkcióba, akkor alkalmas is, és itt az ideje, hogy akkor mutassuk meg ezt a Magyar Tavak, illetve a Tiszatavi Fesztiválunkon is. 2026. július 31-én pénteken este 20 óra 30 perces kezdéssel, ugye Tiszafüreden, a Tiszatónál. És akkor ugye mentek az egyeztetések, és így alakult ki ez a produkció, hogy meg tudjuk valósítani.
1: Gyönyörű korhű jelmezeket láthatunk a közösségi portálon, és hát időről időre az egyes szereplőket is bemutatják. Ha a műfajt akarnám meghatározni, mondhatom azt, hogy ez egy összművészeti produkció, mert hogy még lovasok is lesznek, táncosok, tehát egy monumentális mű.
2: Igen, valóban pontos a megfogalmazás, de igazából egy kicsit ilyen rockoperának mondanám. A Krisztián ezt úgy találta ki, hogy tényleg a mai fiatalokat is megszólítsa. Tehát az egész egy picit ilyen stilizált, de nyilván megmutatom én is a korabeli jelmezekkel a a múltat, de mégis érződik az, hogy a jelenben vagyunk és a mában vagyunk. Nagyon aktuális az egész gondolkodása a produkciónak. Tényleg én azt gondolom, így a többiek elmondása alapján, de természetesen ezt a közönségnek kell majd megítélni, hogy milyenek a jelmezek. Jó, fantasztikus a díszlet, Húros Dóri a díszlettervező, úgy egyben unblock táncosokkal, 16 táncos van a produkcióban, fantasztikus operettszínházas művészekkel, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk, és igazából mi most itt vagyunk Orfűn, hiszen 9-én, azaz csütörtöki napon lesz az első ős bemutatója ennek a produkciónak itt Orfűn, a lovaspályán, és valóban lovasokkal is megfűszerezték, úgyhogy Barabás Kis Zoltán, Gál Zsófi, Kis Zoltán, és hát tényleg a teljesség igénye nélkül elképesztő szereposztással fogja látni a közönség ezt a remek produkciót.
1: Hogyan folytatódik aztán a Tiszatavi Fesztivál?
2: A Tiszatavi Fesztiválunk az idén, hál' Istennek meg tudjuk valósítani a kerékpáros programunkat is, illetve a hajóst is. Nagyon-nagyon sok nehézségünk volt az idei évben, de a tiszatavi önkormányzatokkal és vállalkozókkal olyan összefogás alakult ki, ami tényleg példaértékű, és bár 12 éve mi nagyon hűségesen ott vagyunk a tó körül, és nagyon sok vendégészakát és sok vendéget köszönhet tényleg ez a régió annak, hogy mi is megjelentünk, természetesen mindenki mással együtt is, akik tesznek ezért a tiszatavi településekért és a környékért, ami ugye egy csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. Nehézségeink vannak, voltak az idei évben, de azért hála a jó Istennek, tényleg mindenki látja ennek az értékét, és sokat segítettek az önkormányzatok és vállalkozók, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Összefogással valósul meg ez az idei 2026-os évünk.
1: A közönség nem mond le a fesztiválról, bizonyára most is szép számmal lesznek. Emlékeztető július 31-e nemzetébresztő rockopera, ez a kezdet. Debreceni Ildikónak nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát jó időt és meghitt együttléteket kívánunk mindenkinek, aki ellátogat a Tiszatavi Fesztiválra. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm, és várjuk szeretettel a vendégeinket.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tokióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában száguld majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában Tóth Annát, atlétát, a DVTK gátfutóját, és most már lassan megyünk át a szabadtéri szezonban, de majd ezt is kiegészíted. Ahhoz képest, amikor legutóbb beszéltünk, mik történtek veled, hogyan alakultak a versenyek, az edzések.
3: Köszönöm a meghívást. Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest. Már áprilisban elkezdtem az első versenyemet. Utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdése számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta nagyon sok versenyen megfordultam, voltam azóta a Dresdába, Bergenbe, Turkuba és Varsóba versenyezni, és úgy gondolom, hogy egy kellőképp eseménydús időszakot sikerült zárni. Voltak jobb versenyek, voltak kevésbé sikeres versenyek, de ez így a szezon elején még teljesen belefér.
2: Volt egy, amit említettél, és erre külön kitérnék, a botswanai verseny, hiszen ha jól emlékszem, arról mi már nem tudtunk beszélgetni így a sérülésed után, és hát azért ez egy másik műfaj, hát jó atlétikán belül vagyunk, de mégis a saját profilodhoz képest. Milyen volt váltóban futni, a válogatottat képviselni, milyen volt ennek az egésznek a milliója, hogy egy váltót futhattál, és ha jól tudom, befejező emberként.
3: Igen, ez egy új dolog volt számomra is. Legutoljára 2022-ben a felnőtt Európa bajnokságon futottam utoljára a váltó tagjaként, úgyhogy már eltelt azóta jó pár év, úgyhogy nagyon nagy kihívásként tekintettem erre a versenyre. Nagyon szerettem volna a váltó csapatba bekerülni, és szerencsére ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, ahhoz képest, hogy mindenki egy kőkemény edzőtáborból érkezett, és még tényleg nagyon korai szezonkezdés volt ez mindenki számára. Úgy gondolom, hogy jól sikerült, sőt, az országos csúcs volt egyébként a célunk, hogy ezt megdöntsük, de azért az egy eléggé erős eredmény volt már így is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült. Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy összekovácsolódtunk így a csajokkal, és egy jó eredményt tudtunk elérni.
2: És egy váltó befejező embereként milyen élmény váltót futni, hogy akármi is történik előtted, azért tudja az ember a kis agyában, hogy hát, hogy itt akkor nagyon sok múlik, és láthattuk a versenyen is, hogy nagyon-nagyon-nagyon szoros volt a vége. Belülről ezt hogy élted meg?
3: Természetesen mindig nagy feladat, és nagy felelősség befutó emberként futni egy váltóban. Borzasztó nagy megtiszteltetés volt, hogy én kaptam meg ezt a feladatot. Természetesen ez egy olyan, ez a váltó, hogy tényleg itt négy emberen múlik minden, és itt minden apró mozdulat és apró hiba gondot tud okozni egy váltófutásban, hisz itt tényleg nagyon-nagyon ott kell lenni mind a négy váltótagnak. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült összehoznunk. Ugye az első nap sajnos elejtettük a botot, a második váltásunk sajnos nem sikerült, de ennek ellenére is fel tudtuk magunkat szívni, és összetudtuk magunkat annyira rakni fejbe, hogy a másnap, amikor rajthoz álltunk, akkor mindenki ki tudta hozni magából a maximumot, és ez tényleg egy felnőtt országos csúcsra volt elég. Ami szintén nagyon nagy dolog a számomra, hisz a karrierem során nekem ez az első felnőtt országos csúcs, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt is sikerült így kipipálnom így a kívánság listámon.
2: Következő nagy versenyek ugye Bergen volt, Norvégia, Dresda, Turku, illetve Varsó. Norvégiában hogyan sikerült, mi is volt ez a norvég verseny?
3: Norvégiában második lettem, ez egy szilver kategóriájú verseny volt, amivel elégedett voltam, és örültem nagyon, hogy sikerült másodiknak beérnem. Az idő sajnos nem az lett, amit vártam magamtól, de tudtam jól, hogy az időjárási körülmények nem a legmegfelelőbbek. Itt elég hűvös volt egyébként, és elég későn is volt a futás, úgyhogy tudtam, hogy azért ez is befolyással lesz, illetve egy elég erős szembeszéllel kellett megharcolnunk a futamban. Emiatt nem sikerült olyan jól az időeredmény, de a helyezés az kárpótolt, úgyhogy nem távoztam csalódottan.
2: Igen, erre ki is akartam egy mondat erejéig térni, hogy azért szerencsére a szabadtéri szezonban fogalmazhatunk úgy, hogy általában mindig a jó időben vannak a szabadtéri szezonok aránylag melegben, mégis itt egy nagyon zord 11 fokos időjárás fogadott titeket szembeszéllel. Ez milyen megélni gátfutóként, hogy tényleg ennyire mostoha körülmények között szabadtéren futtok?
3: Sajnos ez benne van a pakliban, nyilván nem a legjobb, amikor az időjárás esetleg tényleg nem a legkedvezőbb a számunkra, de úgy gondolom, hogy ezek a versenyek tényleg arra nagyon-nagyon jók, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, és hogy úgymond kipróbáljuk ezeket a helyzeteket is, más semmi nem garantálja, hogy a szezon főversenyén ne legyen esetleg egy erősebb szembeszél, eső, vagy esetleg egy hidegebb időjárási körülmény. Úgyhogy ez mindenképp arra nagyon jó, hogy tényleg minden lehetőséget és minden úgymond negatív és pozitív értelemben is ki tudjuk próbálni ezeket a körülményeket, úgyhogy örülök, hogy átestem ezen is ebbe az évben, hogy tényleg kellett futnom egy hidegebb időjárásban, így már nem érhet meglepetés a szezon további részében, mert tudom, hogy már egy ilyen volt az idei szezonban.
2: És Dresda, Németország következett erre rá 3 napra, tényleg mondhatjuk, hogy sűrű szezonod van. Ott hogyan szerepeltél, hogy érezted magad erről a versenyről, mit tudhatunk?
3: Dresdába futottam az idei legjobb eredményemet, majdnem egyéni csúcsot sikerült futnom, 12.79-el szintén második lettem ezen a versenyen, és ennek nagyon-nagyon örültem. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen sikerült megcsinálnom a futásnak a második részét, ami valójában inkább az erősségem. Emiatt kifejezetten örültem, hogy egy viszonylag gyengébb rajttal egy ilyen jó időeredményt tudtam elérni, és nagyon-nagyon bizakodó vagyok emiatt, mert tényleg van még mit csiszolni és mit javítani azon a futáson, és ahhoz képest is majdnem egyéni csúcsot jelentett ez az idő. Úgy gondolom, hogy ez egy tényleg tökéletes körülmények között volt megrendezve ez a dresdai verseny. Egy fantasztikus stadionban volt, nagyon jó volt volt egy kis hátszél, tökéletes volt az időjárás, és nagyon jó volt a mezőny. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon elégedett voltam azzal a versennyel. Még eddig ebben a szezonban az volt a legjobb és a legsikeresebb futásom. Remélem, hogy majd a következő versenyeken is majd tudok hasonlóan teljesíteni, mint itt Dresdában.
2: Ez a 12.79-es idő, ez most mit jelent számodra, hogy a szabadtéri szezon, még mondhatjuk elején, ez hogyan éled meg, hogy sikerült egy ilyen időt futni, ugye 200-adra vagy ezzel az egyéni csúcsottal?
3: Természetesen ez mindig egy fantasztikus visszajelzés a számunkra, amikor tényleg egy egyéni csúcs közeli időt tudok futni egy versenyen, főleg úgy, hogy tényleg még májusban. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok löketet kaptam a következő versenyekre. Tudom jól, hogy a formám az rendben van. Vannak még technikai problémák, és amiket még csiszolni kell, de ez teljesen természetes még ilyenkor, hisz így, hogy a fedett pálya sajnos nekem kimaradt. Ilyenkor azért kicsit nehezebb visszalendülni a versenyzésbe, és ez egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás volt a számunkra az edzőmmel, hogy igenis a formám az rendben van, és hogy lehet ebből egyéni csúcsot is futni.
2: És hát még ezt követte Turku Finnország, illetve ugye június 7-én pedig Varsó Lengyelország. Ez a két verseny, ez milyen volt, hogyan sikerült?
3: Finnországban első körben nagyon jól éreztem magam. A négy verseny közül talán itt éreztem egyébként a legjobbnak a formámat, és itt éreztem a legjobban elemembe magamat, ha fogalmazhatok így. Nagyon-nagyon vártam ezt a versenyt, mert tényleg nagyon jó volt a pálya. Tudtam jól, hogy ezen a pályán Turkuban lehet egy jó időt futni, jó mezőny van, és hogy minden adott ahhoz, hogy tényleg itt lehessen egy jót futni. És egészen így is történt a táv első felében. Nagyon koncentráltam, hogy az első gátat, ami az elmúlt versenyeken annyira nem sikerült, hogy itt Turkuban erre tudjak koncentrálni, és ezt tudjam megcsinálni, és ez sikerült is, viszont ez azt eredményezte, hogy a hetedik gátban nagyon beleakadtam, emiatt egy elég nagyot hibáztam, és itt sajnos nem annyi lett az időm, mint amennyit vártam volna magamtól. Sajnos így lemaradtam Finnországban a döntőről, de próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy ha összeáll az eleje és összeáll a vége, akkor majd ebből majd tudok egy jó ritmusú futást és egy jó időt majd produkálni.
2: A lengyelországi versenyről milyen élményeid vannak, az milyen volt Varsóban?
3: Ugye ez a négy verseny 12 nap alatt zajlott le. Még ilyet egyébként nagyon nem is csináltam, úgyhogy ez egy új dolog volt a számomra is, hogy tényleg 12 napon keresztül folyamatosan utazni, versenyezni, utazni, versenyezni, és egy ilyen ritmust megtapasztalni. Úgy gondolom, hogy Varsóban is sikerült egy tök jó melegítést és egy tök jó formát hozni. Az előfutamban 12.97-et futottam, ami nagyon biztató volt a döntőre nézve, de sajnos a döntőben egy mínusz 2,5-ös szembeszél nehezítette a dolgunkat. Emiatt az idő szintén nem sikerült annyira jól, mint amennyire vártam volna, de ez benne van a pakliba, ez teljesen természetes, hogy ha szembeszél van, akkor nem tudunk extrát nyújtani a sportolókkal. Körülbelül mindenki pont annyival fut a gyengébbet az előfutamhoz képest, a szél miatt, hogy ilyen 2-3 tizeddel futott mindenki lassabbat magához képest.
2: Mint felnőtt versenyző, ezt a sűrűséget hogyan éled meg, hogyan élted meg, hogyan bírod, lábat hogyan bírja?
3: Ez az egész ritmus tényleg az én esetemben is nagyon új. Most úgy voltunk vele, hogy minél több versenyen szeretnék elindulni. Úgy beszéltük, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen ritmust próbálnánk ki, és az elmúlt időben, amit edzésen meg tudtam csinálni, jó értelemben, az versenyen nem mindig jött ugye ki. Emiatt most ezt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha minél több verseny lenne, és akkor hát ha egyre jobb eredmények és egyre jobb futások jönnének ki ezeken a versenyeken. Én ezt nagyon élvezem, nagyon élveztem minden percét, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Úgy gondolom, hogy évről évre egyre rutinosabb vagyok, és ez mindig kifizetődik a következő évekre nézve. Tehát már így 4 éve járok külföldre versenyezni, és rengeteget tanultam, rengeteget tapasztaltam az évek során. Úgyhogy nagyon élvezem, remélem, hogy a következő versenyeken egy kicsit stabilabban tudom hozni a jobb időket, és hogy folyamatosan 13 másodperc alatt fogok majd futni.
2: És még milyen versenyek várnak rád, hiszen még folytatódik a szezon bőven. A riport is már úgy készül, hogy közben úton vagy már a következő versenyre. Milyen versenyek várnak még rád, és mikor?
3: A Németországban pénteken lesz a következő versenyem Dessauban, utána pedig átutazok Kopenhágába, ahol hétfőn fogok versenyezni. Most így a közeljövőben ez a két versenyem lesz, azután lévő következő nagy verseny pedig a Gyulai Memorial és az országos bajnokság lesz júliusban. Már most egyre kevesebbek lesznek ezek a külföldi versenyek a számomra, de nagyon elvesztem ezt az időszakot, nagyon sokat tanultam belőle, és remélem, hogy az következő versenyeken ezeket mind kamatoztatni tudom, és mindegyikből majd tudok egy jó időt futni.
1: Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tokióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában száguld majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a Borsodabor Zemplén vármegyei önkormányzat közelmúltbeli ülésén adták át a Comenius díjat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el.
2: Horváth István életpályájából az derült ki, hogy rengetegféle végzettséget szerzett, és egészen magas szintre jutott. Ezt az élethosszig tartó tanulást, ezt ő gyakorolta, ugye?
3: Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus folyamatosan képezze magát, és gyakorlatilag még a legutóbbi 2 évben is szakirányú továbbképzésekre mentem, és még gondolkodom egyéb továbbképzéseken is.
2: Mondjuk már el ezeket a diplománkat.
3: 1996-ban végeztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, történelem művelődés szervező szakon. Utána, rögtön utána a Miskolci Egyetemre mentem, ott kulturális antropológia szakon végeztem, és megszereztem a középiskolai tanári képesítést. Ezt követően pedig a közoktatás vezetőjét 2010-ben, majd pedig az utolsó diplomám a Károli Gáspár Egyetemen a drámapedagógus szakirányú képzés volt.
2: Ezekkel a diplománkkal hol mindenütt tanított, és bekerült különböző szakbizottságokba is?
3: A pedagógus pályámat azt az egyetemen kezdtem igazából. Ugye az egyetem elvégzése után a szociológia tanszéken, majd pedig a antropológia tanszéken voltam óraadó pedagógus, tanársegéd. Majd ezt követően az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak voltam a munkatársa, majd pedig a Kályák Roma Nemzetiségi Szakközépiskolai Szakiskolának az igazgatója. Azt követően pedig olyan programokba vettem részt, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekeknek vagy arra irányultak, ők voltak a célcsoport, ilyen volt a gyerekesi program, ahol közoktatási szakértőként dolgoztam, illetve az egyház és nemzetiségi főosztályon is hasonló feladatokat láttam el, majd pedig 2018-tól a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a intézményvezetője vagyok folyamatosan.
2: Melyik pozícióban érezte leginkább otthon magát?
3: Gyakorlatilag nem pozíciókhoz kötöm a létemet. Igazából ott, ahol tudok tevékenyen tenni, például a hátrányos helyzetű gyermekekért, már jól érzem magam, és mindig ebben a körben forogtam, úgyhogy itt van a legotthonosabban az én pedagógiám.
2: Szeretettel gratulálunk ehhez a Comenius díjhoz, ez mit jelent az ön életében?
3: Ez egy nagyon nagy elismerés, ami egy kicsit egy ilyen megálló és emlékeztető arra, hogy az, amit én gondolok a pedagógiáról, az jó úton halad.
1: Comenius díjat kapott Derekasné Geyer Judit, a Bükkábrányi Napsugár óvoda, bölcsöde és konyha óvoda pedagógusa és főigazgató helyettese. Diplomáját a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán szerezte, meghatározó szerepet vállalt a Bükkábrányi intézmény zöld óvodává válásához. Számos új módszert vezetett be az óvodai környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban, amelyet megosztott kollégáival is. Pető Istvánné, a mezőkeresztesi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója is Comenius díjban részesült. A debreceni tanítóképző főiskolán szerezte diplomáját, 2009-ben megkapta az év tanítója kitüntetést a Mezőkövesdi Kistérségi Társulástól. 2012-től az országos szakértői, országos szaktanácsadói jegyzékbe is bekerült, több infrastruktúrális fejlesztés is megvalósult igazgatósága alatt.
2: Pásztor Éva az utolsó diplomáját a Debreceni Hittudományi Egyetemen szerezte. Hát a református rádióban beszélgetünk, nekünk ez egy fontos dolog. Hogyan indult a pályája, és hogyan jutott el idáig, hiszen nyugodtan nevezhetem önt is diplomahalmozónak.
4: 1991-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakon. aztán pályafutásomat Miskolcon a Hermann Otto általános iskolában kezdtem, német tagozatos általános iskolában, és aztán 1993-ban visszakerültem szülővárosomban, Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
2: De még a gazdaságtudomány is bejött az életébe?
4: Miután a középiskolában dolgoztam, úgy gondoltam, hogy meg kell szereznem az egyetemi végzettséget is, és aztán 2000-ben egyetemi diplomát szereztem német nyelv és irodalom szakon a Szegedi Tudományegyetemen, és 2008-ban kaptam kinevezést az akkori Kis József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolán, majd később az iskola református fenntartás alá került 2011-ben, és 2011-től 2016-ig a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójaként tevékenykedtem, és német nyelvet tanítottam. A fenntartóváltás után pedig a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnázium és Szakképzési Iskolájában, majd a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzési Iskolájában dolgoztam, szintén igazgatóként, és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem a közigazgatás vagy vezetői diplomámat. Közoktatás vezetői diplomámat 2010-ben. Aztán az élet úgy hozta, hogy az iskolát, a képzési formát át kellett struktúrálni, és mivel szakképző intézmény is lettünk, úgy gondoltam, hogy fontos az, hogy én belülről is még tovább képezzem magam, és rálátásom legyen azokra a folyamatokra, amelyekben tulajdonképpen nekem dolgozni kellett, és így jött ez az elhatározásom, hogy még itt röviddel a nyugdíjazásom előtt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem család- és gyermekvédelem szakára beiratkozom, és az elmúlt évben szereztem ott is kiváló eredménnyel diplomát. Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikumi Szakképzési Iskolában dolgozom, tehát sehova nem mentem, 93 óta ott dolgozom.
2: Köszönöm szépen, gratulálunk! Köszönöm.
1: Rejtőné Perencsei Márta, a Putnoki Péceli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese tanított Királdon, Sajóbelezden, ahol a szülőföld hagyományainak ismertetésére nagy gondot fordított. Néptáncot oktatott az Ózdi Besztercei Alapfokú Művészeti Intézményben. Tanítványaival számos fellépésen vettek részt, letette a tánc és drámapedagógiai szakvizsgát. 2020-tól igazgató helyettese a Putnoki Művészeti Iskolának.
2: Hadd mutassam be következő kitüntetettünket.
5: Juhász Istvánné vagyok. A Halmai általános iskolába tanítottam közel 50 évig.
2: Itt a laudációk, a méltatások során elhangzott, hogy mindenki nagyon sokféle végzettséget szerzett, és a pedagógusokra jellemző, hogy állandóan tovább képezik magukat. Önnél ez hogy volt?
5: Igen, én Jászberénybe kaptam a általános iskolai tanítói diplomámat 1976-ban. Aztán az évek során sokféle továbbképzésbe vettem részt, amely a gyerekeknek az érdekét szolgálta. Mindig az új dolgokat megpróbáltam megfelelő módon megtanulni és továbbadni a tanítványaimnak. Később magyar és ének tantárgyakat tanítottam a felső tagozatban, amely szintén az érdeklődésemet is kielégítette, és a gyerekek nagy örömére. Nagyon sokat énekeltünk, táncoltunk, és úgy gondolom, hogy miután nagyon sok tanítványom választotta a pedagógus pályát, talán érdemes volt értük sok mindent megtenni, hogy az életbe is használják ezeket a dolgokat.
2: Hát igen, egy jó pedagógus az pályaorientálni tud, tehát meg tudja szeretetni a saját tárgyát. Nyilván, hogy visszajelzéseket kap, akár a gyerekektől is, akik már gondolom sokuk felnőtt, hogyan működik ez a valóságban.
5: Igen, nagyon sok tanítványomnak már a gyerekét is tanítottam. és jó a kapcsolatom a faluban a szülőkkel, nagyszülőkkel, és akivel beszélek, mindenki hálás az elmúlt időszakért. És úgy gondolom, hogy a falu is megbecsüli azokat az embereket, aki a lakókért sokat tesz, és én ezt próbáltam tenni közel 50 éven keresztül.
2: Pedagógusokat nem olyan gyakran tüntetik ki, hogyan fogadta ezt a Comenius díjat?
5: Igen, nagyon örültem, meg is lepődtem rajta egyébként. Nagyon örültem, hiszen most júniusban lesz 50 év, hogy megkaptam a diplomámat, és úgy érzem, hogy ez az életutamnak talán a koronája lehetett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak, akik lehetővé tették ennek a díjnak a elnyerését.
2: Elég nehéz volt itt a díjátadáskor megjegyezni a neveket, ezért arra kérem, hogy kezdjük azzal, hogy bemutatkozik nekünk.
6: Tőzsőné Pap Gabriella vagyok.
2: Honnan érkezett?
6: Munkahelyem szerint Mezőcsátról érkeztem, a Mezőcsáti Technikum és Képzőiskolából, ott tanítok, meg van két tanodám, Tisza Tarjánban van egy tanodám, meg Mezőcsáton, ott én vagyok a szakmai vezető.
2: Erről is elmondták, hogy nagyon sokféle tanulmányt folytatott, tehát folyamatosan tovább képezte magát, meséljen nekünk erről.
6: Tulajdonképpen a mi szakmánkban, a pedagógiában soha nem lehet megállni a tanulással, ez elég egyértelmű, hiszen folyamatos változások vannak. Érdeklődésre, meg változásokra való tekintettel mindig muszáj vagyunk menni valahová, ahol egy picit többek leszünk, mint amilyenek előtte voltunk.
2: Hát igen, egy 70-es évekbeli diplomával ma már igen nehéz, mert a gyerekek is változnak. Milyenek a mai gyerekek?
6: Teljesen változó, mert nem tudom, hogy így egybe azt mondani, hogy mindenki egyforma. Tehát igazából, vagy nem lehet így mondani, hogy a gyerekek egyben, hanem ugye mindegyik gyerek más és más. Vannak könnyebben kezelhetők, vannak nehezebben kezelhetők. Én szeretem őket úgy, ahogy vannak. Ez ennyi.
2: Úgy emlékszem a méltatásból, hogy ön a nyelvtanítás területén dolgozott.
6: Igen, igen, valóban. Itt is van változás, mert ugye a szakképzési rendszer is belépett most már egy nagyon magas színvonalra, viszont nagyon kevés az óra száma, úgyhogy célszerű lenne itt majd emelni, de hát ez már a következő kormányzatnak lesz a feladata, hogy ezen gondolkodjon.
2: Hogyan ítéli meg a továbbjutási lehetőségeket, mondjuk a Mezőcsáti gimiből?
6: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ugyanazokkal az esélyekkel indulnak. Az más kérdés, hogy esetleg a családi háttér, vagy a nehéz körülmények, vagy az anyagi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hogy komolyabb tanulmányokba fogjanak, de az esély mindenkinek adott, hála Istennek.
2: Ez a Comenius díj, ez most hogy jött?
6: Igazából nagy meglepetés volt, én nem számítottam arra, hogy ezért díj jár. Örülök neki, hogy megkaptam, és büszke vagyok nagyon, de soha nem gondoltam erre.
2: Gratulálunk, szeretettel és jó munkát kívánunk önnek.
6: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei önkormányzat közelmúltbeli ülésén adták át a Comenius díjat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. Iménti összeállításunkban mutattuk be mindazokat, akik Comenius díjban részesültek.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.

0: bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamatcsökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátralévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendről való eltéréseikkel együtt. A miniszter megjegyezte, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. Vitézi Dávid hangsúlyozta, kicsit több mint 50 nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a vonatinfót a MÁV Plus applikációban is elérhetővé tették. A miniszter hozzátette, a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk ma vele.
2: Tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megint jön egy harmadik, nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és amikor mellém értél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az útszélén.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szűcsem Sándor utazó. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába a Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Zubogyból indult, Nápolyig ment, azonosított, megtalált és megjelölt olyan helyeket, amiket másoknak még sosem sikerült. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk most vele. Vendégünk tehát ezúttal Szűcsem Sándor, református utazó.
2: Kezdjük a forma indoklással, kedves Sándor, mert az, hogy utaztál a gályarabok nyomában, stoppal főleg, bár a könyvből kiderül, hogy vonattal is, meg trollival, ha jól emlékszem, akkor szóval erről már beszélgettünk, de most a formáról is beszéljünk egy kicsit, hogy miért volt fontos neked az, hogy egy ilyen úti könyvben, ha nevezhetem így, megírd az élményeidet, a hitvallásodat, meg GPS koordinátákat, hogy esetleg segíts másoknak, akik a nyomodba erednének. Miért szerettél volna egy könyvformát mindenről?
3: Azért szerettem volna, mert nekem sok mondani való van másoknak, és most ez a forma jött már elém, hogy amiket velem az Úristen tett, arról be tudjak számolni. Jó apropója volt a gályarabos kerekévfordulók, ugye a 350 éves elítélésük, 350 éves eladatásuk, és a 350 éves szabadulásuk ünnepe, és így úgy gondoltam, hogy egy... Hát Magyarországon én úgy gondolom, hogy nem nagyon ismert, de nem én találtam ki ezt a műfajtát, egy ilyen történelmi útikönyvszerű valamiben, egy könyvben, magánkiadású könyvben próbálom az élményeimet leírni. Ez ilyen belső indítatás volt.
2: Most csak provokállak, de miért könyv? Tehát lehet, hogy ma már kevésbé a könyv az a forma, ami a legtöbb emberhez el fog jutni, lehet, hogy TikTok videóban több emberhez eljutottál volna. Miért a könyvet választottad?
3: Nem provokálsz ezzel a kérdéssel, de lehet a könyv a nulladik lépés, tehát lehet, hogy ezután jönnek majd a TikTok videók. Mivel te is egy másfajta orgánum, tehát a rádión keresztül érdeklődsz utána, tehát lehet, hogy ezek az élmények így, ez csak az egyik módja, hogy ez így elinduljon. Én azt vettem észre, hogy ez az útvonal történelmileg nincs körbejárva. Én úgy gondolom, hogy több mint 90%-ban, de akár 98%-ban az útvonal így fel lett derítve. Azok mentén, a forrásanyagok mentén, amelyekhez én hozzájutottam. És ezt az útvonalat még így összerakni nem rakta össze senki. Volt már, aki elindult a gályarabok nyomában, és talán kétszer is bejárta a Pozsony-Nápoly útvonalat, de írás nem maradt fent róla. Ezt pedig úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami érdemes arra, hogy fent maradjon. Ez az egyik, a másik pedig formabontó, tehát én nem történelemkönyvet akartam írni, mert nem vagyok történész. Én beszerettem volna számolni a gályaraboknak a történetéről, tehát naplószerűen végigmentem az állomás helyeken. Utána ugye, ahogy én stoppoltam, akkor meglettek azok a helyek, amelyeket érdemesnek tartok megnevezni. Ez lett az útikönyv része, és aztán történtek velem is dolgok, illetve események. Az Úristen megengedett sok mindent az útvonalon, és azok pedig egy személyes rész. Tehát minden 25 fejezet van a könyvben, tehát 5 ország 25 stációja, és minden nagy része a fejezetnek, mert nem mindegyikhez van személyes történet, de nagy része a fejezeteknek van egy-kettő, akár három személyes történet, és ez a hármas tagolódás, tehát a történelem, az útikönyv és a személyes történetek, ez ilyen egyedivé teszi a könyvet. Furcsa kimondani, hogy már vannak olvasóim, de vannak olvasóim, és nagyon pozitív a visszajelzés.
2: Azt miért tartottad fontosnak, hogy tényleg GPS koordinátákkal együtt követhető legyen ez az útvonal? Ez egy bátorítás arra, hogy ha valaki meri, akkor kövessen?
3: Hát én tudom, hogy utánam fognak indulni, illetve úgy szoktam mondani, hogy a gályarabok nyomába és az én nyomomba erednek. Igen, ez azért volt, mert nem gondolnám, hogy mindenki úgy végigjárja, ahogy én végigjártam, pláne nem stoppal, de ha 4-5 nyarat rászánnak, és elmennek a városba, mondjuk egy Peszkarába, akkor nem kell ott kutatgatni, hanem beüti a könyvből a GPS koordinátát, és egyből oda tud menni. Tehát ez egy nagy segítség. Ez egy nagy segítség. Ha én ilyet kaptam volna, még gyorsabban haladtam volna a stoppoláskor, de mivel ilyet nem kaptam, kitapostam az utat, és most bárki a könyvből ezeket elolvashatja.
2: De én, ahogy megismertelek téged az elmúlt évekből, azt gondolom, hogy te ezt kifejezetten élvezted, hogy neked nem volt egy ilyen előkövethető út, hanem te kutattál, készültél, kerestél, kipróbáltad, és aztán most te adsz egy ilyen forgatható menetrendet másoknak.
3: Így van, ez az életemnek egy része, hogy egy ilyen úttörő vagyok, de hát annyiba vagyok úttörő, hogy én ugye a nyomokat felfejtettem, aztán bejártam az útvonalat, és akkor ezt próbálom. Nem teljesen készen, hagyom, hogy az olvasó vagy, aki a nyomunkba ered, a gályarabok és az én nyomomba, az annak is legyen mit felfedeznie, de ez tényleg egy nagy segítség. Tehát én szeretem az ilyen, tudod, hogy vagy az hallgatók is tudhatják, vagy majd ha nem tudják, majd megtudják, hogy Pál apostol nyomába is stoppoltam, és annak is nagyon, nagyon örültem, amikor Pál apostol nyomait kutathattam, úgyhogy... Ez is jó volt ez a nyomozós munka, hogy az akkori települések vajon most megvannak-e, és ha megvannak, akkor most hogy hívják. Tehát volt nekem olyan, hogy egy egyszerű szó miatt plusz egy napot kellett írnom, plusz egy fejezetet a könyvbe, egy egyszerű félreolvasás miatt, mert nehezen lehetett kibetűzni az 1730-as években írt kéziratot. Magyar nyelvi kéziratot.
2: És mi volt a félreolvasás?
3: Ugye én több forrásból dolgoztam, de az egyik forrás az Bot Péter által kézzel írt 1738-ból lévő kézirat, ami magyar nyelvű, és találtam egy szót, illetve aki olvassa, azt találhatja, a Ljubljana, Laibach, és van még egy másik szó, Leiboch, az meg Labakun, Liboch. Liboch, úgy írják, Labakun. És én ezt végig azt hittem, és mások se tettek eddig említés róla, vagy hozzám legalábbis nem jutott el az, hogy van külön Liboch, tehát Labakun, pedig magyar neve is van, Labakun, vagy magyarok által használt neve, és van külön Ljubljanának, amit az előbb mondtam. És tényleg csak egy, ha nagyon megfigyeled, akkor veszed észre, hogy az egyik az Ljubljanát jelenti, a másik pedig egy másik helységet. És például ez az egyik hozadéka a történelmi kutatásomnak, hogy hát ott is jártak Liboch, Lanach, Labakun. És ugye Ljubljana meg Laibachnak van írva a kéziratban, de a Liboch és a Laibachhoz nagyon hasonlóan van, tehát azért kéziratot kevesen szeretnek olvasni, akik csak úgy felületesen olvassák. Beszélgettem tudós emberekkel is, és azt mondta, akivel én beszéltem, hogy hát a felett ő is elsiklott, igen. Tehát, hogy azt ő is Laibachnak olvasta.
2: Wow, akkor azért ez igen, egy piros pont.
3: Ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog.
2: Most itt nagyon belementünk a részletekbe, de a beszélgetés első felében még két nagyon alap dolgot szeretnék tisztázni. Egyik az, hogy miért stoppolsz? Mi sokat beszélgettünk már rólad évek óta különböző útjaidról, de szerintem most itt ez a könyv erre is apropó, hogy ezt meséld el, hogy miért stoppal? Mehetnél gyalog, mehetnél autóval, mehetnél biciklivel, ma olyan sokan bicikliznek, mindnek meg lenne a maga módja, formája, de a stopp az mind, hogy is mondjam, különleges ezek közül. Te miért stoppolsz?
3: Hát én itt ütöttem be a fejemet szerintem a stoppolásnál. Nekem az nagyon, nagyon sokat jelent, hogy találkozhatok más emberekkel, helyi emberekkel, tehát azért 5 országon mentem keresztül, és helyi emberekkel beszélgethettem, sőt, városi emberekkel, falusi emberekkel, és érdekel a másoknak az élete vagy a véleménye, illetve ez egy alkalom arra, hogy az evangélium üzenetét át tudjam adni. Amellett meg egy kicsit ilyen stoppos fülöpnek is érzem magam, hogy volt már a számtalan példa arra, hogy választottam útvonal között, hogy most jobbra menjek vagy balra, de megkérdeztem a leghatalmasabb utazásszervezőt, és ő mondott egy irányt, vagy sugalt egy irányt, én arra mentem, és tényleg olyan ember vett föl, akivel beszélgetnem kellett, és én így is állok az út szélén, hogy ugye a sofőrnek a célja is teljesüljön, mert ő is megy egy irányba, az én célom is teljesüljön ideig, óráig, tehát amíg egy irányba tudunk menni, meg így az örömhírt is át tudom adni, tehát egy ilyen isteni cél is teljesül. Vagy legalábbis remélem, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egy-két mondatot azért tudok róla szólni, mert azért nem minden nap lát az ember stoppost, a rohanó világban, hogy szoktam mondani, meg én élvezem azt, hogy úgy lebontom a sztereotípiákat, tehát annyit, ha hallgatjuk, hogy a célon legyen a szemed, mint mindig a cél lebegjen előtted, meg ilyeneket, és akkor én megmondom, hát ezzel nem tudok úgy meg egyszerre csak egy lépést előre, ugye lassan haladj, hát én olyan lassan haladok, hogy állok, nem is arccal vagyok a célnak, hanem háttal vagyok a célnak, arccal a segítség felé, és mégis haladok. Tehát ez olyan tényleg olyan isteni, hogy teljesen ellentmond minden realitásnak, és mégis eljutok oda, ahova én szeretnék, hihetetlen.
2: Ezen az úton volt olyan emlékezetes beszélgetésed, amikor elmondhattad egy helyi embernek, hogy te miért vagy úton, beszélhettél Istenről, az Isten élményeidről, megtapasztalásaidról?
3: Helyi embernek vagy akárkinek?
2: Hát végül is mindegy, hogy kinek, csak hogy volt-e ezen a gályarabos topos úton ilyen élményed?
3: Márkó Rosszival is beszélgettem, és neki fogalma se volt erről a protestáns üldöztetésről, és fogalma se volt, pedig ő is akkor Nápolyban volt, valamilyen másokból kifolyólag, de a repülőtéren találkoztunk, és például Rosszinak el tudtam mondani, hogy mi történt, hogy történt, én miért stoppoltam, és hogy számomra miért fontos az, hogy az Úristen idáig lehozott, és hogy ezt a feladatot elvégezhettem. Ezt azért nem mindenki mondhatja el magáról, hogy mondjuk egy Magyarországon híres embernek elmondhatja, de én ugyanúgy elmondom a legutolsó kisföldműves embernek is, tehát erre is volt példa. Mert ugye mindig kérdezik, hogy van időd erre, vagy miért állsz az útszélén, és amikor gyorsan akarom terelni a szót, mert mondjuk rövid, 5-10 kilométerre visz, vagy csak a következő benzinkutig, akkor elmondom, hát vártam, hogy téged küldjön az Úristen. És akkor ebből már kialakul egy beszélgetés.
2: Erre mit szoktak mondani? Mert azért ez...
3: Hát néznek egy nagyot, Isten küldte őt, hát és akkor jön a következő kérdés, hogy igen, hát mondom, volt isteni sugallatod, mert rászoktam kérdezni, mert szerinted nincs Isten? Sokan 10-8 azt mondja, hogy hát nincs, és akkor mondom, hogy hát akkor isteni sugallat van. Erre még mondhatja, hát hogyha nincs Isten, akkor isteni sugallat sincs, és hogyha megint ugye két nemet burít a két kérdés, akkor mondom, hogy hát tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megint jön egy harmadik nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és mikor mellé mértél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az útszélén.
2: Oké, és a másik ilyen alapkérdés, ami szerintem kifejtésre érdemes, hogy miért fontos neked a gályarabok ügye? Te magad is utaltál rá itt a beszélgetés elején, hogy azért sokan nem ismerik az ő történetüket, ezek most már évszázadokra visszamenő történetek. Miért emlékszel rájuk, emlékezel és emlékeztetsz rájuk?
3: Nekem gyerekkorom óta ők a hithőseim. Én gyerkész családban nevelkedtem, néha Szűcsöm Sándor megtiszteletű úr volt az édesapám, Őszvegy Szűcs Sándorné nyugdíjas lelkésznő az édesanyám. Én gyerekkoromban is nagy örömmel hallgattam a róluk szóló történeteket, és mivel ugye én kommunizmusban nevelkedtem, 76-os születésű vagyok, tehát én azért a 14 évet vagy 13 évet a kommunizmusban éltem. Mi azért a testvéreimmel együtt kaptuk a kétfajta nevelést. Apám minket nem engedett sem úttörőnek, se kisdobosnak, ezért az általános iskolába meg voltunk különböztetve, nem kicsit. Az óvodába csak azért nem voltunk a helységbe, ahol édesanyámék szolgáltak, mert ott nem engedtek minket óvodába járni. Azt mondta az akkori igazgató, hogy a papnőnek van elég ideje, maradjon otthon a pulyájával, így egy másik faluba kellett átjárnunk óvodába. Tehát én láttam azt, hogy meg hallottam azt édesanyáméktől, hogy oké, amit biológia órán tanítanak, azt meg kell tanulni egy kettesre, de te tudjad azt, hogy ez nem úgy van, ahogy ők mondják. Tehát volt egy ilyen kettősség, és akkor a konfirmáció idején jött a szemem elé a gályaraboknak a története, és a gályarabok azok kiálltak. Tehát nem csak, hogy kiálltak, hanem azok elmentek a gályákig. És aztán megszabadultak. Tehát, hogy kimertek állni a hitük mellett, és nekem ez gyerekkorban már vonzó volt, hogy kimertek állni a hitük mellett, és a végletekig kimertek állni a hitük mellett, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben hitvalló idők fognak következni, tehát készít minket az Úristen, és van mit tanulnunk az ő helytállásukból, és szeretnék majdnem elbukni, amikor nekem is feltesznek majd egy-két kérdést a jövőben.
2: Példaképeid ők?
3: Nem, de szeretettel gondolok rájuk. Tehát, vagy hát nem tudom, hogy számodra mit jelent a példakép, ha visszakérdezhetek.
2: Hát aki mintát ad az élethez.
3: Mintát adnak az élethez. Ja, egy bizonyos fokig. Akkor példaképek. Szeretnék tudni az Úristenre hagyatkozva olyan döntést hozni, amit ők megmertek hozni. Hogyha hitkérdésről lesz szó, vagy lenne majd lenne majd szó. Édesapám mondta mindig, hogy véletlenek nincsenek, csak váratlanok. Ez magánkiadásba készült a könyv, tehát semmilyen forrás, csak az Úristen által biztosított forrás. Sok könyv, és az elég is volt. Hála Istennek, hála neki, hogy létrejöjjön ez a könyv. Azért az ismerőseink körében, amikor előkerült ez a könyv, és hogy nincsen mögötte semmilyen pályázati pénz, semmi, azért azon nagyon csodálkoznak. És ez is egy ilyen csoda, hogy magánkiadásban, ISBN számmal ellátva, lektorálva, tehát szakmai lektorral és nyelvi lektorral, lektoráltatva a könyvet, létre lehet volt. Tehát egy stoppos ilyenre is méltott az Úristen, hogy egy ilyen könyvet létrehozzon. És ezt azért, amikor én 96-ban hajléktalanként a kölni híd alatt laktam, meg sátorba fél évet, akkor ezt akkor nem sokan gondolták volna még én se. De aztán úgy változtatott az Úristen az életemben, hogy ez létrejöhetett. Tehát nekem is volt a saját magam bűneim miatt sanyargattatásban részem, de ezt az ívet így az Úristen kegyelméből meg tudtam élni, és úgy gondolom, hogy ha csak egy ember tanul a példámból, vagy csak egy embernek jelent valamit, akkor már azért megérte megírni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor református utazóval, aki stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Zubogytól Nápolyig, élményeit pedig könyvben írta most meg. Maradjanak velünk!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, ezt közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében, írja a profession.hu. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csaknem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
4: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szücsem Sándor, református utazóval, presbiterrel, vallástanárral, aki Zubogytól Nápolyig stoppolt azért, hogy a néhai protestáns gályarabok idézőjeles lábnyomát keresse. Élményeiről könyvet írt, ennek apropóján beszélgetünk most vele.
2: Írsz egy másik hídról is ebben a könyvben, amiben felidézed életednek korábbi szakaszát, és szeretném, ha erről egy picit mesélnél, még ha ez nem is konkrétan ehhez az úthoz kapcsolódik, de mégis fontosnak tartottad, hogy beleírtad ebbe a könyvbe, hogy az út során eszedbe jutott ez a történet, amikor azt hiszem ez Komárom.
3: Ez Komárom,
2: és igen. Elhangzik az a mondat, ami édesanyád hangján a füledben szól, hogy az Istennek a te életeddel még célja van. Meséld el kérlek ezt, hogy mi jutott ott akkor eszedbe a Komáromi hídon.
3: 91. augusztus 20-án megváltozott a játékhoz fűződő viszonyom, azaz szerencsejátékos lettem, kényszeresen vagyok a szerencsejátékos. 5 év alatt jutottam el odáig, hogy hajlandó lettem volna az idegen légióba embereket menni ölni pénzért. Lejmoltam, azaz szó szerint kiraboltam a családot, tehát elszedtem a pénzt, meg autót, meg mindent, és amit pénzét tudtam tenni, azt eladtam, hogy majd én abból eljutok Franciaországig, viszont az eladás után egy óra hossz alatt eljátszottam mindent, úgyhogy szintén stoppal vágtam neki ennek az útnak, és Komáromba egy ilyen nagyon szürke hajnalon gyalogoltam át Révkomárom és Komárom közti hídon, és ami előtt átértem volna Szlovákiába, az a gondolat jutott eszembe, hogy hát leteszem a táskámat, ott hagyom az útlevelemet, és akkor én leugrok. Legalább tudják, hogy öngyilkos leszek. És ott egyetlen egy másodperc, vagy két másodperc választott el attól, hogy átlépjek a korláton, tehát hogy átlendítsem a ballábomat, mert ballábas vagyok, de akkor jött az isteni sugallat, megint csak azt tudom mondani, hogy az én életemben még célja van, és ez akkora löketet adott nekem. Ezt most lehet, hogy csak így utólag heroizálom, de én úgy érzem, hogy akkor én kíváncsi vagyok erre. Akkor nézzük meg, hogy oké, a sátán el tudott idáig szeparálni, tehát a játékszenvedély, vagy bármilyen szenvedély, akármilyen pótcselekvés azért az embereket teljesen leválasztja a családról, elszigeteli, leválasztja, és amikor teljesen lelettem én is választva, akkor annyira be tudott fordítani, vagy annyira csőlátásom alakult ki, hogy akár ugrottam is volna, de ott az Úristen utánam nyúlt, szerintem hatalmas ima háttér volt mögöttem, vagy pedig tényleg valamilyen célja volt az életemmel, és én hálás vagyok neki, hogy akkor ezt a sugallatot adtam, mert azóta csak elhalmoz ajándékaival. Úgyhogy itt ez történt, igen, hogy ott véget akartam vetni az életemnek, de jött egy ilyen mondat, és én ezt itt mindig el szoktam mondani, hogyha erre ezt valaki érdekli, vagy előadásaim során erre rákérdeznek, hogy azért van értelme annak, hogy a gyermekek Biblia hétre járjanak, vagy ilyen alkalmakon részt vegyenek, mert lehet, hogy egyetlen egy mondatot visznek el magukkal csak, de az a legsötétebb órában, amikor úgy érzik, hogy a legelveszettebbek, akkor fog eszükbe jutni, és akkor kapják meg, vagy akkor jön eléjük, és akkor a pozitív irányba változtatják az életüket. Én még utána 14 évig kaszinóztam, de már nem akartam öngyilkos lenni, nem mondom, hogy nem fordult meg a fejembe egy-két nagy veszteség után, hogy így mi lenne, ha, de az, hogy ennyire közel jussak ahhoz, hogy önkezemmel vessek véget az életemnek, nem mert. Akkor kíváncsi voltam. Utána persze jöttek az igék, hogy reményteljes jövőt ígér nekem az Úristen, és ez hajt, hogy akkor addig csináljuk, amíg lehet. Ja. Nézzük meg, hogy mivel tud meglepni az Úristen a mai nap.
2: És szerinted az, hogy aztán elkezdtél ilyen hitvalló stoppolásokat tenni, és bizonyságot tenni az utitársaknak, meg aztán utána az előadásokon, rádióinterjúban, könyvben, ez lehetett célja Istennek az életeddel?
3: Szerintem lehetett, persze. Ahogy szoktam mondani, három szakasza van az életemnek. Az első szakasza az 2006-ig tart, tehát amíg azt csináltam, amit én akartam. Akkor 2006-ban bekerültem egy 12 lépéses csoportba. Amíg azt csináltam, amit én akartam, eljutottam Kölnbe a híd alá. odáig engedett az Úristen. Tehát annyira szabadságot adott az én életembe az Úristen a rosszra, hogy beengedett Babilonba. Elég komolyan rabláncra engedett, de utána jött és megszabadított. És mivel én ezt a szabadulást megéreztem, és azóta már jobban nyitott szemmel járok a csodáira, meg az életemben, meg mások életébe véghez vitt dolgaira, hogy nekem belső indítatásom van, meg úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy amiket én megéltem, azok mások számára is építőek lehetnek, vagy legalábbis bátorítóak, és én erről hajlandó vagyok beszélni. Tehát én nem elsúnyogom, meg nem szépítem a dolgokat, hanem tudok egy ívet húzni, hogy idáig engedett az Úristen, és most éppen itt járok. És a két szint között szerintem elég nagy különbség van.
2: És akkor visszatérve a beszélgetés utolsó részére a könyvedhez, illetve hát tulajdonképpen a gályarabos stoppolásodhoz egy-két történetbe kapjunk bele. Például, ez abszolút nem a legfontosabb, de szerintem érdekes, hogy ugye a stoppolásról beszéltünk, de írod a könyvben, hogy volt olyan rész, ahol inkább a vasutat választottad. Miért?
3: Ez azt hiszem pont a Semmeringi rész, tehát a Schottwyn-Semmering. A világ egyik legszebb vasút vonalának mondják, és kíváncsi voltam rá, hogy tényleg haza, és olyan időt fogtam ki, hogy pont láthattam az Úristen teremtett csodáit. De akkor visszacsatolok, mert két hét múlva indulok, és legyalogolom. Tehát azt a Semmering hágón én gyalog át fogok menni. Két hét múlva a lányommal, tehát visszamegyek Schottwynbe, és onnan átmegyek egy 25-30 kilométert. Úgyhogy megnézem lassan is azokat a területeket, hogy elmondhassam, hogy vajon mit érhettek el. Az utikalózók szerint a régi postaúton lehet gyalogolni, ahol valószínűleg a gályarabok is, vagy 5-10-20 méter plusz-minusz gyalogolhattak akkor a gályarabok, tehát ez így. Ezért választottam akkor a vasutat ilyen önző módon, de megérte.
2: És akkor mesélj kérlek egy-két élményedet. Mi volt mondjuk a legfelemelőbb, meg a legmegrázóbb ezen a gályarabos stoppoláson, amit magaddal hoztál?
3: Kettő egy napon történt. Én elmondanám akkor a négy kutyás történetet, ami egy hegyi úthoz, egy elágazáshoz tartozik. Pesco Pennatáró felé stoppoltam felfelé, és felvett egy fiatalember, és kérdezte, hogy hova megyek, meg miért. Elmondogattam neki angolul, amit értett, hogy miért, és mondta, hogy hát azt mondja, az nagyon elzárt falu, már éppen esteledett, tehát már sötétedett ránk, már, tehát eléggé késő volt már, de felvett. És akkor mondta, hogy a következő faluban megáll, bemegy itt egy helyre, de jön mindjárt, és akkor bement egy ilyen kocsmaszerű valamibe, és kihívott egy másik fickót, és beültette mögém a kocsiba, mert három ajtós volt a kocsi, és akkor előfeltett két-három kérdést, hogy miért megyek, meg mit akarok ott, meg hogy biztos, hogy nem rabló vagyok, meg, és akkor én elmondtam, hogy gályarabok nyomába utazók, nézd meg, itt van a lista, mert az mindig kéznél volt, tudtam mutatni, hogy nézd meg, a lista elejéről indultam, és már idáig jutottam, most Pesco Pennatáróba megyek, és már nem sok van hátra Nápolyig, persze nézett nagyot az is, meg a sofőr is. Mindegy, felvittek, de úgy tudtak felvinni, hogy volt közben egy elágazás, és az elágazásnál, ha balra fordultunk, akkor Pesco Pennatáróba jutottunk, ha jobbra fordultunk, akkor meg Kaprakottában mind a két helyen jártak a gályarabok. És ugye, hogyha felvittek Pesco Pennatáróba, ami éppen akkor felhőbe volt burkolózva, tehát ilyen ködös idő volt, de tudtam egy-két fotót csinálni. Lefelé jövet ajánlották, hogy hát menjek le velük vissza ellentétes irányba, ahova akartam menni, és majd akkor reggeli busszal átmegyek Kaprakottába. És mondtam, hogy én nem buszozni akarok, mondom, hát itt 8 kilométer Kaprakotta az elágazás, tehát én azt akár le is gyalogolom, úgyis hosszú az éjszaka. Akkor hát jól, akkor kiengednek. Elengedtek, ők elfordultak ugye jobbra, én meg mentem egyenesen, és egyszer csak megjelent egy kis kutya, egy kis alacsony fekete, kis mókás ízes volt, és akkor lehajoltam hozzá, csak amikor ott megsimogattam, akkor hirtelen kijött bal oldalról még két sokkal nagyobb, tehát egy ilyen, ahogy utána néztem, a kani kutya, tehát az apa kutya, meg a kölyke, de már a kölyke is akkora volt, mint az apa, és akkor ez már három kutya, és akkor 10 méterre felje, vagy 20 méter felje, meg kijött a negyedik. Az meg lehetett a szuka, mert az volt a legmérgesebb. És én először megtorpantam, és elkezdtem hátrálni, hogy hát akkor itt most mit csináljak, és eljutottam teljesen vissza, nem sokat kellett visszagyalogolni, egy 15-20 méter, de eljutottam a tábláig, ami mutatta, hogy Peszkop Ennátáról balra, kaprakodta meg jobbra, és akkor a táblánál elgondolkoztam rajta, hogy hol van most az én helyem, itt kell legyek, letisztáztam. Hova kell menjek? Kaprakottába. Oda kell menni? Abba az irányba kell menni? Abba az irányba kell menni. Akkor imádságot mondtam Istennek, hogy én úgy érzem, hogy nekem Kaprakottába kell menni, hogy ezt tőled kaptam, Istenem, és akkor is állutott a kutyák között. Tehát így ugattak, tehát nem volt kedves a szuka sem, meg a két kanisa, a kicsi az barátkozott. És elindultam a kutyák felé, meg közé, és bementem közék, és akkor elhallgattak. Nem haraptak meg, hát azért ez elég veszélyes, tehát ilyet nem gondolom, hogy bárki másnak csinálnia kéne, de azok elhallgattak. És még egy ilyen 1,5 kilométer, ja, és esett az eső persze, tehát eső esett, mondtam, hogy Peszkop Ennátáról felhőbe volt, tehát esett az eső, és a kutyák szétnyíltak, elengedtek, és még egy-másfél kilométeren keresztül jöttek velem. Aki felvett, mert nem kellett legyalogolnom Kaprakottába, aki felvett, az mondta, hogy hát ez kutyák voltak körbevéve, hát nem féltél. Hát mondom, féltem, de aztán az Úristen valahogy úgy csinálta, hogy akiktől rettegtem, azok lettek a testőreim. Úgyhogy ez egy hatalmas csodája volt az Úristennek, és aztán pedig lejöttem Kaprakottába, ott egy bárba, jött ott egy német nyelvű fickó, meg ki is néztem először, hogy hol fogok aludni, melyik buszmegállóba, bementem egy ilyen boltszerű kocsmába, ahol még olcsón kaptam élelmiszert, meg kávézhattam, mert már zárás, tehát ilyen 10 óra előtt volt pár perccel, akkor jött be egy németül tudó bácsi, és mondtam neki a kutyás történetet, és mondta, hogy hát itt nem a kutyáktól kell félni. Hát mondom, mitől? Azt mondja, az emberektől. Akkor jó helyen vagyok. És utána elfoglaltam a szállásomat egy buszmegállóba, de még le se csukhattam a szemem, mert megjelentek a rendőrök, akikre mindig számítok, tehát ha én az éjszakát az utcán töltöm, akkor tudom, hogy úgy is felkeltenek a rendőrök, na de ezek a rendőrök nem olyanok voltak, mint amilyenre én számoltam, és a történet végét pedig most nem fogom elmondani, hanem akit érdekel, az vásárolja meg a könyvet és olvassa el, de az Úristen ott is megmutatta a hatalmát a rendőrökkel való beszélgetésben is. Úgyhogy ez a kettő. De az összes történetet, amit méltónak tartottam, hogy a másokkal megosszak, abból mindből tanultam. És az mind az Úristennek az ajándékának veszem.
2: Jövőről szeretnélek még kérdezni. Azt említetted, hogy nem sokára a Szemeringi hágót gyalog is megjárod, de arra gondolok, hogy van-e következő stoppos terved, ami valamilyen tematikájú, illetve könyvformában gondolkodsz-e más utat megírni, akár korábbit, mondjuk a Pálapostól útja, vagy a történelmi Magyarország határainak körbestoppolása, annyi élmény és történet ott van a zsebedben, fejedben.
3: Hát most bekérdeztél, mert vettem egy mágnestáblát, amire a könyv fejezetei voltak kiragaszgatva, és akkor mindig firkáltam hozzá, nagyrészt csendesség után. Most a mágnestáblámra 3 könyv terv van fölrakva. Ezekről többet nagyon nem szeretnék mesélni vagy mondani, de tehát még van könyvtervem, ha lesz rá anyagi keretem, akkor azokat ki fogom adni. Akár már most az első lehet, hogy karácsonyra jön. A stoppos könyv lesz még 2, valószínűleg az egyik a Pálapostolos, a másik pedig hát azért 45 éve lesz, hogy stoppolok jövőre, és gondolom, hogy vannak olyan történetek, amelyeket mások szeretnének meghallgatni, vagy csak magamnak összeírkálom, és akkor x100 példányba kiadom, és fennmarad így is, hogy a 21. században is lehetett stoppolni, meg ilyen történetek vannak. Tehát ezek egy ilyen lenyomatok, vannak tervek. A stoppos terveim az pedig remélhetőleg szeptemberben eljutok Fehér Oroszországba, és akkor ott is stoppolok egy pár száz kilométert, úgyhogy hogy már meglegyen a 45 ország 45 év alatt. Szép lenne.
2: A könyved végén írtad azt a történetet, hogy kérdezte tőled valaki, hogy van ebből hasznod, lesz ebből pénzed a könyvből. És akkor én már úgy kérdezem ezt, hogy mi hasznod van ebből, és nem feltétlen anyagi értelemben.
3: Az egyik ismerősöm, aki a könyvnek, a Stoppal a keskeny úton a gályarabok nyomában, Zubojtól Nápolyi című könyvemnek a nyelvi lektora, dr. Dömölki János azt mondta, hogy ha biztosan tönkre akarsz menni, akkor adják ki könyvet. Tehát nem az anyagi haszonszerzés volt a cél. Én ezt meg akartam örökíteni. Ha már tényleg dolgoztam vele, az Úristen megengedte, hogy lestoppoljam, akkor maradjon fent. 550 példány lett nyomtatva, a tized az szét lesz osztogatva, vagy szét lett osztogatva, és akkor 500 vevőt, hogyha találok, akkor jó. Ha nem találok, akkor az is jó, de már azért fogy a könyv, tehát ezt tudom mondani. Tehát ez az egyik haszna, hogy én rengeteg mindent tanultam. Tanultam az útszélén is, tehát a történetekért, tehát azt a négy kutyás történetet, az ima meghallgatásot percekben mérhető, vagy akár másodpercekben. Tehát valaki az imádságát elmondja, mondja évekig, kéri az Úristent, és nem csak, hogy nem kapja meg, mert az Úristen úgy dönt, hanem még választ se kap rá. Ott azért a négy kutyás történet az elég komoly, és elég. Na, tehát azért nekem nagyon megérte elstoppolni Peszkopennatáros kaprakotta közé. A következő haszna, én 2024-ben stoppoltam ezt az útvonalat, tehát mint mondtam az elején a 350 éves évfordulóján a pereknek. 2025-ben már az általam megjelölt egyik helyszínen, Nápolyba Molinót raktunk ki, ez az eladatásuknak a 350 éves évfordulójának a napján, május 8-án, és 2026. januárjában pedig a szabadulásuk emlékére, vagy emlékünnepséget, hát páran voltunk csak, két család ünnepségére szintén tartottunk, úgyhogy van. Az anyagi az a legkevesebb, amire én számoltam. Szerintem a lelkészeknek is jó, akik elolvassák, meg a gyülekezeti tagoknak is, mert épülhetnek belőle, és én már tudok olyanokról, akik elindultak a könyv nyomán. Részben vagy egészben bemotorozzák, átutazzák. Én csak hasznát látom, úgyhogy megérte az egy másfél hónap, amit hajnalozással töltöttem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szücsem Sándor református utazót, presbitert, vallástanárt hallották, aki a protestáns gályarabok nyomába eredt stoppal élményeiről könyvet írt. Ennek apropóján volt ma a vendégünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítése, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvéd.

0: intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon olvasható a közleményben. Sólyog Tamás hangsúlyozta, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma a negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, az árak pedig Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. Második negyedéves felmérésük szerint a 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. Az adatokból kiderül, hogy a fejlesztések földrajzi eloszlása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca. A városban 57 projekt van folyamatban, míg a második és harmadik helyen álló Szeged és Nyíregyháza 45, illetve 27 projekttel rendelkezik. Az árszintet tekintve továbbra is Érd áll az élen, ahol az új lakások átlagos négyzetméter ára eléri az 1.520.000 forintot. A második helyre Szeged került 1.400.000 forintos átlagárral, míg Sopron és Székesfehérvár holt versenyben 1.390.000 forintos átlagos négyzetméter árral következnek a sorban, írja az Otthoncentrum. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb. Addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, ezt közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt a tavalyi év végén, az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1.400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorsíttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Népesség arányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben, Zala, Veszprém és Somogy vármegyében volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun, Szolnok és Pest vármegyében, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter esetén. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A
1: foszti fiú esetén.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: Új év körül váratlanul megérkezett Galérius Cézár. Nem csinált belőle titkot, hogy tetre akarja bírni a császárt a keresztények ellen, akik az összeírás szerint körülbelül egy huszadát teszik a birodalom lakosságának. A Cézár, talán nem is alap nélkül, azt vitatta, hogy nem szabad a birodalomban ennyi ellenséget megtűrni, akik a többségről nyíltan azt hirdetik, hogy örök kárhozat vár rá a császárral együtt. A császár álláspontja az volt, megfelelően az ő mindenkor tapasztalt bölcsességének, hogy a lakosság huszad része olyan tekintélyes kisebbség, amelyet nem lehet hóhérkézre adni, hanem módot kell találni a békés megegyezésre. Abban nem volt semmi meglepő, hogy a Domina Augusta a császár pártjára állt. Mint tudod, ő már Antiókiában is húzott a keresztényekhez, és azt rebesgetik, hogy itt a keresztséget is felvette, de a vakpüspök nem tudta, hogy őt kereszteli meg. Pantaleon minden esetre azzal biztatta magát is, a császárnét is, hogy az ő istenük mindent jóra tud fordítani. Azonban más történt. Annak a napnak az éjszakáján, amelyen Galériusnak be kellett látnia, hogy tökéletesen kudarcot vallott, kigyulladt a császár hálószobája. A császárt csak az mentette meg, hogy zivataros éjszaka volt. A hosszú őszt nagyon enyhe tél követte mifelénk, és mivel tudta, hogy a császárné fél a mennydörgéstől, átment hozzá, hogy vele legyen, míg a vihar elvonul. A kubikulárius, aki elszunnyadt az ajtóban, egy Gorgonius nevű kamarás a nagy füstre ébredt föl, de az udvarmester nélkül nem mert benyitni a hálószobába, mire pedig előkerült, akkorra már Valéria elnyomta a tüzet. Mint mondta, nyugtalan álma volt, fölébredt, az ablakra nézett, és meglátta a lángot az apja hálószobájában. Hogy a tűz hogy keletkezett, azt nem tudták megállapítani. Galérius azt mondta, biztosra veszi, hogy a keresztények akarták tűzhalállal elpusztítani urunkat, azonban Tágész mást olvasott ki az isteneknek bemutatott hála áldozati állatok beleiből. Villám sújtott a szent hálószobába, amivel azonban az istenek, akiknek akarata eltávolította onnan a császárt, nem büntetni, csak figyelmeztetni akartak. Hogy mire? Azt nem tudta megmondani a főpap, de úgy gondolta, valami leselkedő veszélyre. Galérius újra a keresztények bűnösségét hangoztatta a császár előtt, és emlékeztette rá urunkat, hogy ő ezt előre megmondta neki. És mivel, mint mondta, ő nem akar a nikomédiai palotában megégni, másnap el is utazott Valériával együtt. Különös dolgok ezek, Bionom, de még különösebbet is fogsz hallani, ha nem unod még fecsegésemet. A császár gondolkodóba esett, börtönbe vetette Gorgonius, sőt, kínpadra is varatta, ami nagyon elkeserítette a keresztény gyülekezetet. A templomban, a Szent Palota közelében a hívők éjjel-nappal imádkoztak boldogtalan testvérükért, és kérték az Istent, hogy adjon neki erőt a kínzások elviselésére. És úgy látszik, Istenük meghallgatta őket, mert a kamarás nem emberi álhatatossággal viselte el a minden harmadnap újrakezdett kínzásokat 3 héten keresztül. Ekkor azonban az történt, hogy újra tűz támadt a szent hálószobába, pedig most a császár is bent aludt. Már lánggal égtek az ágy függönyei, amikor a császár titkára a te Quintiporod berohant. Derék fiú ez, Bionom, nem hiába te nevelésed, lélek jelenléte olyan szerencsétlenségtől mentette meg a római birodalmat, amire gondolni is borzalom. Ő maga megpörkölődött ugyan egy kicsit, de császárt úgy kiragadt a lángok közül, mint Éneás ősünk Anhiszesz atyát. Elgondolhatod, mekkora volt a riadalom és fejvesztettség. Legnyugodtabb még a császár volt, aki először is a soros kubikuláriust kereste. A kubikulárius véletlenül megint keresztény kamarás volt, Doroteusz nevű, aki kínosztatás nélkül is bevallott, hogy csak ugyan hibát követett el. Olvasmányába volt merülve, amikor csoszogást hallott. Fölnézett, és egy köpönyeges csuklyás alakot látott az ajtó felé sompolyogni. Tartásáról azt hiszi vallott, hogy katona volt. Rákiáltott. A katona megfordult, és azzal követte el a hibát, hogy nem az őrségért kiáltott, hanem maga futott utána. Azonban a folyosók útvesztőjében elvesztette szem elől. Úgy látszik, kelleténél tovább kereste, s mire visszatért, már megtörtént a szerencsétlenség. Ennél többet azonban nem vallott a kínpadon sem, ahol most már ketten szenvedtek Gorgoniusszal. Nem sokára melléjük került egy Minervianus nevű altiszt is, akit többen láttak azon az éjszakán a palotában. Nem is tagadta, hogy ott járt, de hogy mi céllal, azt nem vallotta ki. Megmondta azt is, hogy semmi kínzással nem vehetnek rajta erőt, mert ő keresztény, s csak istenének és püspökének tartozik számadással. Erre befogták a püspököt is, de belőle sem tudtak kivenni semmit, bár se kora, se tiszteletre méltósága nem mentette meg a tortúrától. Az én meggyőződésem szerint ez a szegény, világtalan ember, aki már semmit se látott a földi dolgokból, valóban nem tudott semmit a gonosztetről, és mivel a kegyes férfi iránt őszinte tiszteletet éreztem, kötelességemnek tartottam véleményemet a császárnak is megmondani. A császár azonban nem indulatosan, de teljes határozottsággal azt válaszolta, rétor, ez nem érzés dolga, hanem államügy, amely egyedül a császárra tartozik. Itt nem keresztényekről van szó, hanem gonosztevőkről. Gondolhatod, hogy ezek után inkább a nyelvemet haraptam volna le, sem hogy tovább prókátorkodjam olyan ügyvédelmében, amelyet magam is a leggyűlöletesebbnek tartok, és olyan emberekért, akikhez végre semmi közöm sincs. A császár különben elég mérsékletet tanúsított. Lefejeztette ugyan mind a négy gyanúba vette, de bűnükért nem tette felelőssé a többi keresztényeket. Már kezdtünk a dolog felett napirendre térni, amikor Galerius megérkezett Pannoniából, ahol éppen egy tó lecsapolását kezdette meg. A történtekről természetesen külön futár értesítette az uralkodókat, azzal az utasítással, hogy a maguk országaiban ők is nyomozzanak az összeesküvés szálai után. A Cézárnak úgy látszik szerencséje volt, mert gyors felvilágosítással tudott szolgálni a császárnak. Ő, mint mondta, már előbb hallott ezekről a dolgokról egy Ammonius nevű paptól, azonban nem akart áskálódónak látszani urunk előtt, akit nem tudott meggyőzni arról, hogy a keresztények ellenségei a birodalomnak. Most már azonban nyíltan mer beszélni, úgymond, és megnevezte Pantaleont az orvost, aki tudomása szerint mindenbe be volt avatva. Urunk, aki igen megkedvelt az orvost, mióta feleségét meggyógyította, meghökkent, és maga hallgatta ki Pantaleont, aki őszinte vallomásával tisztázta magát. Elmondta, hogy az antiókiai gyülekezetet csak ugyan fel akarta izgatni valami őrült vagy csaló, de a testvéreket nem tudta eltántorítani a császártól, akit ők mindnyájan Isten rendeléséből való kegyes uruknak ismernek. A császár hitelt adott az orvos szavainak, mégis Galerius tanácsára szükségesnek látta elrendelni a nikomédiai keresztény templom lerombolását a rossz szándékú emberek megfélemlítésére. A Joviusok betörték a templom ajtaját, ami olajat, bort és kenyeret találtak a szegények táplálására, azt elharácsolták, és a szent könyveket elégették. Erre ugyan Nem volt parancsuk, de tudod, Bionom, hogy a katonák hogy szoktak bánni a könyvekkel. A keresztények ezt fájlalták a legjobban, és mivel a templom lerombolása a termináliák ünnepén történt, arra magyarázták, hogy a császár ezzel határt akar szabni a kereszténység terjedésének. Tudod, Bionom, hogy a tömeg akármelyik istent vallja urának, elbolondítható és meggondolatlan. Reggelre 3 köztéren is ledöntötték urunk szobrát, egy negyedikbe pedig mocskos káromlást véstek, amelyben a császár anyját is megsértették. Másnap az egész város forrongott, véres bosszút követelt az istentelenek ellen. A császár azonban még a bűnösök vérét se kívánta. Ellenben ediktumot függesztett ki, amelyben megtiltotta, hogy a keresztények istenük tiszteletére összegyűlhessenek, és az egész birodalomban elrendelte templomaik bezárását. Azt hiszem, ezzel be is érte volna, ha tovább nem ingerlik. A magam szemével láttam, amint egy inkább buzgó, mint okos keresztény botjával szétvert a hirdetőtáblát, és azt kiáltotta, az ártatlan keresztényekkel jobban el tudtok bánni, mint a gótokkal és a szarmatákkal. Mindjárt tudtam, hogy ebből nagy baj lesz. Nem arra gondolok, hogy a botor embert, aki különben gazdag polgár volt, a sátorkészítő cég feje, másnap megégettette a császár, akit nem csak az állami tekintély érdeke, hanem a közhangulat is kényszerített erre. Egy ember élete nem számít akkor, amikor a világ rendjének megvédéséről van szó. Sokkal nagyobb veszedelemnek ítéltem, hogy másnap új ediktum jelent meg, amely a templomok lerombolását, a szentiratok elkobzását, s a pásztoroknak, a püspököknek és papoknak tömlözbe vetését parancsolta meg, hogy a vezető nélkül maradt nyájak elszéledjenek. Talán emlékszel rá, hogy Mánes követőinek kiirtása is így kezdődött. Krisztus követői ugyan többen vannak, de ez csak azt jelenti, hogy sokkal több vér fog elfolyni. Kár pedig ezért a vallásért, amely a világi okossággal övezi magát körül, talán nagy jövőre lett volna hivatott. Érzi ezt urunk is, akit ezek az események levertek, töprengővé, szomorúvá tettek. Ezért határozta el, hogy elhagyja ezt a várost, melyet annyi szeretettel épített nagyjá, s egy időre Alexandriába teszi át székhelyét. Csak azt várjuk meg, míg a te Quintiporod felépül égési sebeiből, amelyek Panteleon szerint inkább fájdalmasak, mint veszélyesek. Urunk nagy szívére valló, hogy minden nap ő maga is megjelenik a fiú beteg ágyánál, akit különben az ápolónőknek egész csoportja vesz körül. Maga az ifjú nobilissima, Titanilla is sűrűn felkeres ifjú barátunkat, akire hogy nagy jövő vár, mint a császár életének megmentőjére, mindenki biztosra veszi. Gyertyáim majdnem megemésztették már magukat, s nincs időm utána nézni, írtam-e már, hogy magam is életmentésben járok itt. Házigazdámat, Neszter püspököt akarom megmenteni a tömlöctől, amely gyenge és beteges öregnek halálát jelenteni. Most még vonakodik az üldözés elől kitérni, de talán rá tudom venni, hogy mint rabszolgám kísérjen el Alexandriába. A császár udvarában senki se fog püspököt keresni. A dolog nem egészen veszélytelen rám nézve se, s te talán csodálkozni fogsz rajta, hogy miért veszek magamra ennyi kockázatot egy istentelenért, akivel annyi keserű vitám volt. Az egyik ok éppen az, hogy régi vitatkozó társamat nem akarom elveszíteni, mert te veled, öreg matematikus, nem lehet veszekedni. De nem csak a természetemnek engedek, hanem a lelkiismeretemnek is. Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek, én is az vagyok, mind rosszak, és a kék szeműek mind jók. Úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni. De maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat. Jók, rosszak, össze vannak keveredve egymással. s én majdnem annyi derék fiút ismerek az istentelenek között, mint amennyi istentelent azok között, akik velem egy oltárnál áldoznak. És mivel ezt az istentelem Nester testvéremül szeretem, kötelességemnek érzem megmenteni. Addig is, míg megölelhetjük egymást, éj boldogul, Bionom. Második rész. Alexandria vagy a hit könyve. 16. Quintipor tenyerébe hajtott állal üldögélt abban a kis fülkében, amelyet Heptaglossus, az alexandriai könyvtár igazgatója bocsátott rendelkezésére Bionnak a nagy olvasóterem mellett, ahol tudós rabszolgák, ásítozó hada várakozott a látogatókra. A matematikus penészes tekercsei az asztal alatt hevertek. A magiszter azokat a pergameneket teregette maga elé, amelyeken a gadarai Meleagrosz gyűjtötte össze a régi görög költők szerelmi epigrammáit. Stefanosnak, vagyis koszorúnak nevezte művét, amelyből csak ugyan mezők és kertek illata áradt. A szívek rég elporlattak, amelyekből ezek a finom és kecses virágok hajtottak, de az élő szívek mindig úgy érezhették, hogy az ő vérük élteti ezeket a harmatívó nárciszokat, ezeket a mézcsorgató kökörcsineket, ezeket a mámort lehelő rózsákat. A mámor még idegen volt a magiszternek. Nemrégiben talán éppen ezért a gyerek éretlen mohóságával kapott volna azokon a verseken, amelyeken Érosz pajkos mosolyjal emeli fel a fátyolt, a tengerhabból született istennő édes titkairól. Most öntudatlan szeméremmel göngyölte vissza azokat a pergamentekercseket, amelyekre minimummal írta a sistergő szavakat a nyilván elragadtatott másoló. Ellenben sokáig nem tudta letenni kezéből a messzénai Alkaiosz daktiluszait. Gyűlölöm én Éroszt, ki nyilát nem vadra feszíti, csak szívem veri át vashegyű veszélyével. Gyönge madárka szívem rejtőzni se szállni se képes, nem méltó Isten fegyveréhez kics cél. Azzal már régen tisztában volt, hogy szereti a nobilissimát, de valahogy másképp, mint az aténi meg a korintoszi lányokat. Azokkal, ha együtt volt, kacagott, futkározott, s fiúk szokása szerint bánt velük. De sohasem jutottak eszébe, ha nem látta őket. Legfeljebb az álmát zavarták meg, és akkor Bionnal nevetett rajtuk. A nobilissima mindenről eszébe jutott. A holdra nézett, kinyújtott karjait, és vérehagyott arcát látta maga előtt. Napsütésben az ő aranyfényét érezte. Az antiókiai tüzet ugyan rég kiheverte, de a hosszú fekvésbe belesápadt, ami annál feltűnőbb volt, mert homlokán rózsaszínben feszült az új bőr. A császár mindennapos sétákat parancsolt rá, cső keresztül kasul bolyongta az óriás várost. Ha a gyárnegyed sikátoraiban pocsolyákat vagy szemétkupacokat kellett kerülgetnie, az jutott eszébe, milyen óvatosan és kecsesen tipegne itt ő apró saruiban. Igen, a magiszter sokat gondolt, mosolyogva a Cézár lányára. De ha együtt volt vele, nehezen indult meg a szava, és mindig idő kellett neki, míg össze tudta szedni magát. Nem félénkség volt ez, mint kezdetben, valami más elfogódottság, amelytől nem csak hogy szabadulni nem tudott, hanem annál elhatalmasodottabbnak érezte, mentől többször volt együtt a lányjal. A nobilissima, aki már az első találkozásukkor pajtásságot fogadott neki, amivel akkor meg is riasztott egy kicsit, megtartotta, amit ígért. Még a császárnénak is tudott hízelegni, hogy közeléből egy-egy mosolygást vethessen neki. Ebből nem is csinált titkot a fiú előtt. S Quintipor maga is észrevette. Mikor égési sebeivel ágyba fektették, órákig elfecsegett nála kedves szeleburdisággal az udvari emberekről, a princepszekről, a katonai táborokban töltött gyermekkoráról, Romula nagyanyjáról és az öreg Trulláról. Mindig jó lelkűen és mindig csúfolódva egy kicsit, és néha egészen közel hajolva az arcához, ha párnát igazított a feje alatt. Nem, Quintipor igazán nem félt már a vad nobilissimától, csak mindig úgy érezte, hogy sírhatnék javan valamiért, és legfeljebb akkor szorult el a szíve, ha úgy érezte, hogy nem sikerül lenyelni könnyeit. Nem szeretett volna nevetségesé válni, de igazán nem mondhatta volna meg, mi leli, hiszen maga se tudta. Szerencsére a lány nem vett észre semmit. Csacsogott, nevetett, tréfázott, vele még többet is, és még kedvesebben, mint mással. Mert hiába mondta magát vad nobilissimának, Quintipor arra már rájött, hogy szeretetre méltóság volt a természete. És mert önmagáért volt szeretetre méltó, válogatás nélkül mindenki ez az volt. A princepszekhez, a rabszolgákhoz, s itt Alexandriában, az öreg Bionhoz és Lactantiushoz. Tűzbe tudna az ember érte ugrani, lelkesedett Lactantius, mikor a nobilissima egyszer azt mondta neki, hogyha fiú volna, mindig a lábánál ülne, úgy lesné szájáról a szót. Tűzbe, bólintott Bion helybehagyóan, mégpedig hűtözni. Noha Quintipor tudta, hogy Bion ezt csak tréfából mondja, mégis elismerést érzett benne, és örült neki, hogy a matematikus nem úgy beszél, mint Antiókiában. De ezzel egyszerre kedvetlenséget is érzett az öregek lelkesedésé miatt. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy legyen valaki a világon, aki térdre ne boruljon a nobilissima előtt, s ha tudott volna olyat, azt éppen úgy meggyűlölte volna, mint azt, aki csak ugyan térdre borult. Maxentius Varanész, akikkel látta. Egy illíriai centúrió, aki lovagolni tanította, és meg akarta szöktetni már 13 éves korában. A lány maga beszélt ezt mosolyogva, de gyanúsan fénylő szemmel. Annyi mindent elmondott a nobilissima magáról, és az most mind benne kavargott a fiú szívében, ahogy a messzénai költő verse megakasztotta. Gyűlölöm én Éroszt. Nem, ő nem a nyilas gyermeket gyűlölte, akinek vashegyű veszélye nem csak beletalált, hanem bele is tört a szívébe. Fájt. Fájt, de ebben a korban a fájdalom édesebb a szívnek, mint az öröm. Quintipor az gyűlölte volna, aki a nyilat kihúzza a szívéből. Ezért kellett titkát elrejteni Bion előtt, Lactantius előtt, az egész világ előtt, és maga előtt a nobilissima előtt. Mindenki arról akarta volna meggyőzni, hogy kötképet ölel, mint Ixion, és ha nem akar annak tüzes kerekére jutni, ne a csillagok közt keresgéljen, hanem a kikötő soron. A nobilissima is azt mondta volna. Quintipor még gondolatban se jutott el soha odáig, hogy talán a nobilissima is szereti őt, és hogy azt meg is lehetne kérdezni tőle. Ixion nem azzal vétkezett, hogy beleszeretett az Olimposz királynőjébe, hanem azzal, hogy ezt nem titkolta el előle. Tovább nyitogatta a tekercseket, a számoszi Asklépiádesz került a kezébe. Oldogatom, bontom remegő kezeimmel az este, szép nevetésű babám tarka virágos övét, jaj nekem, Afrodité, ez volt beleszőve arannyal, csak te szeres, de ha látsz mással is élni, ne bánt. Csak te szeres. Összefacsarodott a szíve. Ki lehetett a számoszi Asklépiádész szép nevetésű babája? Annak is olyan szép szeme volt, amelyiken csak kifelé lehetett látni, de befelé nem. Az is nevetett mindenkire, hogy senkié se kelljen lenni. Számoszi Asklépiádész szívéből is úgy áradt az erekbe a keserűség, mint a mirhába mártott szivacsból, mikor ezeket a disztihonokat írta. Félretolta a tekercseket, és a nílusi nádból metszett tollal szíveket rajzolgatott az asztalon talált papíruszlapra. Sok-sok szívet rajzolt már, az egész asztalkát be lehetett volna velük teríteni, mikor észrevette, hogy a kalamusz nincs is bemártva. Úgy belemerült az írásba, hogy nem hallotta meg a selyem suhogást. Csak akkor rezzent össze, mikor a lány virágszagú keze hátulról befogta a szemét. Most talált ki, magiszter, melyik Káris fogta be a szemed a három közül? Kigyulladt arca ugrott föl. Bocsáss meg, nobilissima. Nem bocsájtok meg, Quintipor. Miért nem felelted azt, hogy mind a három Káris egyszerre? Mutasd a homlokod. Ó, most te jobban ki vagy festve, mint én. Fáj? Quintipor úgy érezte, meg kell halni a gyönyörűségtől, ahogy a karcsú ujjak végigfutottak a kegyetlenül feszülő bőrön. Odaadta volna érte az életét, ha a szája is megégett volna. Most nem fáj. Remélem is, mondta a lány, és egy pillanatra egész tenyerét ráfektette az égő homlokra. Mit dolgoztál? Rossz kedvű még a császár? Igaz, hogy valahol Szíriában katonai lázadás volt? Tudod, hogy egy hónapja itt vagyunk már, és azóta csak kétszer láttalak? Csak nem választottál magadnak új pajtást? Felej már, Quintipor! Már nem gránátvirág. Quintipor láza hirtelen elmúlt, rátalált a józan hangra. Melyik kérdésedre parancsolsz előbb feleletet a sok közül, nobilissima? A lány elnevette magát. Már megint szeleskedtem, ugye, bölcs magiszter? De tudod, olyan jó, hogy kibeszélgethetem magam egy kicsit. A császárné mellett szoborrá dermed az ember. Félős, hogy megint előveszi a régi betegsége. Csak jönne már az a Pantaleon. Három napja külön hajót küldött érte a császár. Tudom, de mikor ér az ide vissza? Képzeld, addig nekem kell felolvasnom azokat a meséket. Micsoda meséket? Amiket ezelőtt veled olvastatott a császárné. Azok nem mesék, nobilissima, hanem szent könyvek. A keresztények szent könyvei, amiket mindenfelé el kellett égetni. Bárcsak ezeket is elégették volna. De unom a szenteket, Quintipor. Egész beléjük betegszem már. Fölkuporodott az asztalra, és nem látszott se betegnek, se unatkozónak. Aranypor szikrázott a hajában, és aranycsillámok ragyogtak a szemébe. Kanopuszban voltál-e már? Nem? Akkor minek jöttél te Alexandriába? Az egész életedet ezekkel a penészes vénemberekkel akarod tölteni? Ugyan. Azt hiszem, Kanopuszban még ők is táncra kerekednének. De én oda kiszöktetlek egyszer téged. Csónakázunk, táncolunk, becsípünk, jó? Ki jössz velem, Quintipor? A fiú összeszedte minden bátorságát, odaállt a lány elé. Nobilissima, kérdezhetek valamit? Jaj, hogy ezt is megértem. Te kérdezni akarsz tőlem valamit? Mondjad, Quintipor. Megbántottalak valamivel? A lány elkomolyodott. Észrevette a könnyet a fiú szemében. Ujjai hegyével fölemelte az állát. Gránátvirág? Ugye, azért kérded? A fiú nem tudott szólni, csak bólintott. Nem felejtettem el, mondta halkan a lány. Mindig az vagy, ha egyedül vagyunk, de most nem vagyunk egyedül. Nem hallod? A nagy terem felé intett, a fiú már régebben hallott onnan valami kacarászást, de nem vetett rá ügyet. Megszöktem tőlük, súgta a lány, mert nagy beszédbe voltak merülve, de minden percben kereshetnek. Maxentius és Genézius, a mímus, kérdezte Quintipor megütődve. Genéziusnak, a színésznek az a híre volt, hogy az esztendő minden napjára más szenátornét osztott be magának, s a kimaradtak az év meghosszabbítását akarták kérni a konzuloktól. Különben három gyermekes családapa volt, s nagyon szerette feleségét, akit a szuburrából váltott ki. Az előkelő szeretőket csak azért vállalta, mert vele jártak hivatásával. Igen, a mímus, mondta a lány most már hangosabban. Láttad már játszani? Nem. Azt mondják, még ilyen színész nem volt a világon. Nem játsza a szerepét, hanem éli. egyszer Atreus szerepében igazán leszúrt egy szolgált a színpadon. Különben a jövő héten majd megláthatod. A császár mind elbocsátotta az állami színészeket, mondta Fintipor kételkedve. A lány nevetve fügét mutatott neki. Akkor nem jól ismered az államtitkokat? Maxentius kérésére tegnap visszavonta a rendeletet. Annyi gazdag kereszténynek a vagyonát kobozták el, hogy most már megint van, miből is tápolni a művészetet. Látod, magiszter, hogy nem vagyok én olyan tudatlan kislány, amilyennek látszom? Olvas hamar hangosan valamit, jönnek. Maxentius nyerítése csak ugyan közelebbről hallatszott. A lány leugrott az asztalról, Fintipor hirtelen fölkapta a papiruszlapot. Mire észrevette tévedését, már érteni lehetett a közeledők beszédét. Hamar, sürgett a lány, és Quintipor, bár inkább tüzes karikákat látott a szem előtt, mint betűket, olvasott. Homlokodat sisakos pallasz, és hébé a szádat, karcsú bokád csípőd, küplisz adák kebeled. Csak szemed a magadé, az a legszebb, s én arra haragszom, mert minden ringyrony férfi szemére nevet. Hogy hívják ezt a költőt? Kérdezte a lány, elsápadva a festék alatt is. Mire megismételhette volna a kérdést, Maxentius már átkapta a derekát. Itt az ebédidő, kérem az ízelítőt! A lány odatartotta az arcát, a princeps szájára akart lecsapni, de csak a fülébe bírt cuppantani. A nobilissima elvisította magát. A színész, sem tunikás, kesejű arcú férfi térden állva szavalni kezdett. Engedd meg, afroditészem istennő, hogy midőn tanújává tettél mars istennel való bájos enyelgésednek. A nobilissima nevetve közbevágott. Neves megérte, Genézius, de a szemem a magamé, Afrodité más adományba részesített. A többit majd a színpadon mondd el, s én indítom meg a tapsot. Aztán odafordult a magiszterhez. Mondtam már, hogy keríts egy könyvtárost, aki összetudja szedni a múlt heti új könyveket. Quintipor kisietett. Maxentius ocsmány nevetéssel nézett utána. A Dominus életmentője? A nobilissima hallatlanná tette a kérdést, és Genéziushoz fordult. Mind mulattatok olyan jól? Behallatszott a nevetéstek. Engedjétek, hogy én is részt vehessek benne. Ő istenségének kalandja volt egy kollégájával, nevetett a színész a princepsre. Szerencsés kaland, ő mindenütt győzelmet arad, és mindenünnen trófeummal tér meg. Lábaid elé rakom, istennő, kacagott Maxentius, és egy borzas macskafarkat húzott ki tógája alól. Kanopuszban járt, s az egyik kocsma előtt ráhágott egy macska farkára, amely a napon heverészett. A kocsmáros erre neki támadt. Ő kirántotta a kardját, lecsapta a macska farkát, aztán a kocsmárost hagyta volna helyben, de az akkor már jajgatva vergődött a földön, ráborulva a nyivákoló állatra. Egyszerre odarohant az egész utca, kövekkel, dorongokkal, csákányokkal, borotvált fejű papok ordítozva hazonáztak karjukkal az ég felé. Ha egy katonai őrjárat oda nem fut, a dühöngő tömeg ember élettel fizettette volna meg a macskafarkat. Csak aztán tudtam meg, hogy valóban hős tettet követtem el, vallotta meg Maxentius. Mert macska képében, mint utólag kiderült, itt maga Bubastis istennő szokott kandúr után kújtorogni. Barátom, pont az ölében Maxentius a nobilissimát. Ebben az országban ökör az az ember, aki nem bikának születik. A lány egyre csak az ajtót lest, és már kezdett haragudni arra, aki a könyvmásolást kitalálta. Alexandriában a törvény mindenkitől megkívánta, aki könyveket hozott a városba, hogy azt mutassa be a nagy könyvtárban, és engedje át lemásolásra, ha kívánja. Most nagy volt a forgalom, és soká tartott az újdonságok összeszedése. Végre jött a fiú a könyveket cipelő szolgával. Éppen akkor, mikor a lány elhelyezkedett a princeps ölében. Egy pillanatra megállt, aztán előre engedte a rabszolgát, ő pedig kitámolygott a könyvtárból, mint a taglóval fejbe ütött állat.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail. A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
1: A
2: gólya
1: kalifa. Foszti fiú esetén.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamatcsökkentésre tett javaslatot.

0: A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátralévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendről való eltéréseikkel együtt. A miniszter megjegyezte, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. Vitézi Dávid hangsúlyozta, kicsit több mint 50 nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a vonatinfót a MÁV Plus applikációban is elérhetővé tették. A miniszter hozzátette, a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy több éve dolgoznak a szakemberek azon, hogy a gyermekek hallásvédelme megfelelő jogszabályi keretet kapjon, de eddig nem sikerült érdemi előrelépést elérniük? Vajon miért? Talán nem elég riasztó azon kutatás eredménye, amely szerint a 12-34 év közötti korosztályba tartozók 48%-a lehet kitéve túlhangos zenének, például klubokban vagy bárokban. Ezen adatok alapján pedig a kutatók úgy kalkuláltak, hogy globálisan 0,67-1,35 milliárd közé tehető azoknak a tínédzsereknek és fiatal felnőtteknek a száma, akiket potenciálisan veszélyeztethet a halláskárosodás. Dr. Gáborján Anita fülorgégésszel járunk majd utána a témának.
2: Hát köszönöm ezt a kérdést, és ezért köszönjük azt, hogy így a médián keresztül mégiscsak erre felhívhatjuk a figyelmet, mert tényleg olyan logikusnak tűnik, hogy ott szerepel a mosógépen, hogy milyen hangerőket ad ki, és törekszünk arra, hogy halkat vegyünk. Nagyon sok akusztikus mérnök dolgozik az autóiparban, a házak tervezésében, a légkondicionálók kialakításában, hogy azok ne legyenek túl hangosak, és ne legyenek zavaróak. És akkor a másik oldalon megfogjuk magunkat, és választható a módon olyan hangerőkkel terheljük magunkat, meg a gyerekeinket, ami fölösleges és megelőzhető lenne. Tehát, hogy senki nem javasolja azt, hogy ne használjunk fülhallgatót vagy fejhallgatót, hogy ne menjünk koncertre. Tehát erről szó sincs a javaslatainkban. Még arról sincs szó, hogy valamit be kéne tiltani. Csak egyáltalán az, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy milyen hangerejű lesz az a rendezvény, tehát, hogy erről legyen egy tájékoztatás, ugyanúgy, ahogy a mosógépen rajta van a hangerőszín. Itt mi tettünk egy javaslatot, hogy egy 6-fokozatú skálán egészen zöldtől pirosig, A-tól F kategóriáig legyen besorolva az a rendezvény, és akkor mindenki meg tudja nézni, hogy ez várhatóan hangos lesz, nem baj, de nagyon szeretnék elmenni, de akkor viszek magammal egy zajvédő eszközt, és a javaslatunkban az is szerepel, hogy ilyen esetekben a helyszínen legyen elérhető ilyen zajvédő eszköz, amit, hogyha valaki elfelejtett magával vinni, akkor ott elérhetően be tudja szerezni. Hogyha például egy kisgyereket el szeretnénk vinni, mert mondjuk a testvére jéghokizik, vagy focizik, és akkor ott a nézőközönség viszont mondjuk dobol, sípol, és elég hangos, akkor pedig vannak a gyerekek számára is ilyen színes fültokok, amit mint egy fejhallgató úgy kell felhelyezni, csak zajvédőként működik, és azzal nyugodtan el lehet vinni. Tehát, hogy nem kell kizárni senkit semmiből. A másik oldalról viszont, hogy az eseményszervezőknek is oda kell figyelni arra, hogy nem kell túlhangosítani egy rendezvényt, hogy megfelelő minőségű zene esetén nem is lesz igénye senkinek arra, hogy túlhangosítsa azt a rendezvényt. WHO-nak volt egy 10 éves találkozója, amikor 10 éves lett ez a kampányuk, amit ezzel kapcsolatosan indítottak, az zajvédelemmel kapcsolatosan, és ott felhívták arra a figyelmet így a szervezői oldalról, hogyha jó minőségű a zene, akkor kevésbé igényli azt, hogy túlhangosított legyen, tehát például ez egy jó célkitűzés. És nagyon érdekes volt, hogy mobiltelefongyártó cégeknek felső vezetői voltak ezen a nemzetközi találkozón. A játékok, ezek a videójátékok is túlhangosak tudnak lenni. Ők is ott voltak, és nagyon elkötelezettek Japánból, Amerikából, jöttek el erre a világtalálkozóra, és ők is biztosították arról a WHO szervezetét, hogy ők is nagyon elkötelezettek abban, hogy mindenféle biztonsági intézkedést beletegyenek ezekbe az eszközökbe. Tehát azért kétoldalú a dolog, egyrészt a saját védelmünk, illetve a gyerekeink védelme, tehát egy ilyen öntudatos, másik oldalról pedig a szolgáltatóknak a mértékletessége hangerő szempontjából.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, figyelmeztet a WHO. Előrejelzése szerint több mint 1 milliárd fiatal hallása van veszélyben a különböző fülhallgatós eszközök, mobiltelefonok, lejátszók túlzott hangerővel történő használata és a túlhangos zenés helyek látogatása miatt. Magyarországon a vizsgált gyermekrendezvények 3/4 veszélyes zajszintet ért el. Ezért szakértők kidolgozták a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, és ismételten sürgetik a gyermekek zajterhelésének jogszabályi rendezését. Dr. Gáborján Anita fülorgégész, audiológus, a Semmelweis Egyetem docense szerint már egy-egy jelentős zajterhelés hatására is károsodhatnak a belső fülszőrsejtjei. Ezek roncsolódása visszafordíthatatlan folyamat, amely maradandó halláskárosodáshoz vezethet.
2: Hát azt hiszem, hogy most már ez nem is vitatott kérdés, hogy a hangos hangok azok károsítják a hallásunkat. Tehát a zajos munkahelyeken ott nagyon-nagyon régóta van rendelkezés azzal kapcsolatosan, hogy a dolgozóknak a hallását megvédjék, és bizonyos hangerő szintek fölött kötelező az egyéni zajvédő eszközöknek a használata. És ezt szerintem mindenki tudja, de hát amikor mi is halljuk, hogy a metróban valaki hallgatja a zenét, az biztos, hogy már olyan hangerő az ő dobhártyájánál, ami károsíthatja a hallását. Tehát, hogy ez nem kérdéses ez az oldal, hogy a hangos hangok a fülünket tönkre tehetik. Inkább az a kérdés, hogy ezzel mennyire vagyunk tudatosak, mennyire tudjuk, hogy mik a határértékek, mi az, ami valóban káros, meg nem káros, és hogy mit teszünk ellene. És tényleg látjuk, hogy a fiataloknak az iskolai hallásszűréseknél kijön, hogy egyre több gyereknek van halláscsökkenése a magas hangok területén, ami kifejezetten jellemző a zajkárosodásra.
1: Azt nem értem, hogy a dolgozókat védjük a halláskárosodással szemben, tehát hogy ne legyen hangos a munkahely. De hogy abban miért nem gondolnak bele a jogalkotók és a felelős döntéshozók, hogy a mostani 12 évesekből egyszer fölnőtt lesz, és nekik is dolgozni kell?
2: Igen, erre szerettük volna, meg szeretnénk felhívni a figyelmet, és ebben nem vagyunk egyedül. Most már összekapcsolódtunk az egészségügyi világszervezet a WHO munkájával, akik szintén 10 éve küzdenek ezen a téren, és ugye ők intézték ezt a felhívást, hogy ilyen sok fiatalnak a hallása van veszélyben. És hát mi is úgy indítottuk ezt az egész gondolkodást, és úgy tettük le ezt a törvényjavaslatot, hogy nagyon megalapozott szakmai kutatást is végeztünk előtte. Tehát nem csak ilyen szájhagyomány útján, meg városi legendaként tettük le, hogy károsítja a hangos hang a hallásunkat, hanem elmentünk valóban rendezvényekre, megmértük, hogy azok milyen hangosságúak, megmértük az ott résztvevőknek a hallását a rendezvény előtt és után. Ezek gyerekrendezvények voltak, és egyértelműen kimutatható volt, hogy a gyerekeknek azokon a rendezvényeken, ahol a zajszintek meghaladták a biztonságos határértéket, ott a belső fül működése, amit mértünk, az lecsökkent a rendezvény végére. Szerencsére ezeknél a gyerekeknél visszatért ez a működés, egy hét múlva mértük újra és visszatért, na de azért aggasztó, hogy elviszünk egy gyereket egy neki szóló rendezvényre, és az károsítja az ő szervezetét.
1: Az Egészségügyi Világszervezet, ugye a WHO becslése szerint hát jelenleg olyan 500 millió különböző korosztályhoz tartozó halláskárosodott ember él a Földön. Ez mit jelent? Mert ugye vannak a beleszületett halláskárosodások, aztán van, amikor mondjuk baleset következményeként, vagy valami folytán szerez hallássérülést az ember, és ugye vannak azok a halláskárosult fiatalok, akik már például a túlhangos zene miatt szenvednek el valamilyen sérülést, ugye?
2: Igen, így van, tehát nagyon fontos tudni, hogy a veleszületett halláscsökkenéseket ma már Magyarországon egész biztonságos módszerrel újszülött korban szűrjük. Tehát az újszülöttkori hallásszűrés az minden újszülött osztályon kötelező, minden gyermeknél megtörténik. Ez azért olyan fontos, mert a hallás az fontos ahhoz, hogy kialakuljon a beszéd. Tehát jó hallás nélkül nem tud egy gyerek megtanulni beszélni. És utána az iskolai teljesítmény, teljesítménye is alacsonyabb lesz, tehát hogy az egész életre szólóan meghatározó egy halláscsökkenés, és hogyha ezt korrigáljuk egész pici korban, tehát ott 6 hónapos kor körül adunk annak hallókészüléket, akinek szüksége van rá, akkor teljes értékűen megtanul beszélni, és bármilyen munkát végezhet a későbbiekben. És aztán vannak olyan kialakuló halláscsökkenések, amik nem elkerülhetők, mert mondjuk genetikailag meghatározott, vagy valamilyen gyógyíthatatlan betegség kapcsán, például kemoterápiás szer tud okozni ilyet, vagy egy baleset kapcsán alakul ki, de a zaj okozta halláscsökkenés, az kifejezetten egy megelőzhető dolog, és ezért küzdünk, és ezért harcolunk, hogy ilyen típusú halláscsökkenések ne legyenek.
1: Milyen problémákat tud okozni egyébként a túlzott zaj, ha a fület nézzük?
2: Ha a fület nézzük, akkor károsítja a belső fület. A belső fül felelős a csiga. Csigának hívjuk, mert úgy néz ki, mint egy csigaház. A belső fülünkben lévő hallószerv, és az abban lévő szőrsejtek azok, amik károsodnak az zajhatás következtében. És ez rövid ideig még egy visszaforduló folyamat, viszont hogyha nagyobb károsodás éri a fület, vagy összeadódik ez a károsodás, akkor ez egy visszafordíthatatlan és maradandó halláscsökkenést okoz.
1: Tehát magyarán elpusztulnak a szőrsejtek, és ez visszafordíthatatlan folyamat?
2: Pontosan így elpusztulnak, és nem regenerálódnak újra. Tehát az nagyon fontos, hogy tudjunk róla, hogy ha valakinek egy hirtelen halláscsökkenése van, akkor az még gyógyszeresen megpróbálható megmenteni. Ez a szteroid kezelés, amit, hogyha ő gyorsan orvoshoz fordul, akkor megkaphat. Ezt mindenképpen érdemes megpróbálni, de hogyha heteken, hónapokon keresztül nem változik és nem jön vissza a hallás, akkor az sajnos egy maradandó halláscsökkenés lesz, és nincs olyan gyógyszer, nincs olyan eszköz, amivel ez visszafordítható lenne. Tehát ezek a sejtek nem tudnak regenerálódni.
1: Mekkora egyébként az a zaj, ami már károsnak tekinthető? Ez a 75 decibel feletti?
2: Hát a 75 decibel az egy egészen biztonságos határérték, különösen gyerekek vonatkozásában, és mondjuk felnőttekre azt mondhatjuk, hogy 80 decibel 8 órán keresztül hallgatása az, ami a biztonsági limit. Tehát, hogyha a fölötti hangokat hallgatunk, akkor ott az időfaktor is fontos, de az már káros lehet a fülünknek.
1: Tehát mondjuk egy koncerten van mondjuk kb. 110 decibel, vagy még annál több, és mondjuk az folyamatosan hallgatja valaki, az akkor rettentő káros a fülnek.
2: Így van, az biztonsági, tehát hogyha kiszámoljuk a 80 decibel 8 óra értékekhez viszonyítva, a kétszeres hangerő az fele annyi ideig hallgatható, de a kétszeres hangerőben nem szabad eltévedni, ez egy logaritmikus, bonyolult számítási folyamat. 83 decibel a kétszeres hangerő, az 4 órán keresztül, 86 decibel 2 órán keresztül, és ha így számolunk, akkor a 100-110 decibeles koncert az néhány percig hallgatható mondjuk biztonsági határértéken belül.
1: Amikor kint voltak rendezvényeken és nézték a fülét a fiataloknak, akkor egyébként ők miről számoltak be? Tehát, hogy mik azok a dolgok, amiket éreznek mondjuk egy koncert után? Fülzúgás, gondolom, az van.
2: Nagyon jól ráérzett, mert mi is csináltunk egy kérdőívet, ami kifejezetten gyerekeknek szólt, és itt egész kisgyerekeket vizsgáltunk, akik ilyen 3 és 12 éves kor között voltak, és egy nekik szóló kérdőívet készítettünk, egész egyszerűen csak, hogy jelöljék be, hogy ez nekik kellemes, jó hangerejű volt, vagy kicsit hangos volt, vagy esetleg nagyon hangosnak találták. És teljesen megegyezett a mérési eredményeinkkel, a zajszint mérésekkel, ami biztonságos kategóriába sorolható rendezvény volt, ott megfelelőnek érzékelték, és ami pedig a veszélyes kategóriába, túl hangosnak, sokszor befogták a fülüket, kiszaladtak, volt, aki sírni kezdett, tehát nyilván sok gyerek elviselte, de nem igényelték. Tehát ez nagyon fontos tanulság számunkra, hogy a gyerekek nem igénylik ezeket a túlhangosított rendezvényeket. Valószínűleg idővel hozzászoknak, és azt gondolják, hogy ez jó, és utána, amikor már fiatal felnőttként mennek koncertre, addigra már az a szokásuk, hogy egy rendezvény az hangos kell, hogy legyen, és akkor élvezhető.
1: Van olyan egyébként, hogy túlérzékenyé válik a fülünk, ha mondjuk nagy a zajártalom? Tehát mondjuk a kisebb, vagy a normál hangerősségű zajokat is túlhangosnak halljuk, és fájhat.
2: hogyha valakinek jó a füle, akkor nem. Tehát, hogyha valakinek jó a füle, akkor körülbelül egyformának érezzük így a hangerőket, de azért vannak érzékenyebb emberek. Ez az idegrendszeri jelfeldolgozástól függ. Tehát az már nem a fülben történik, hanem az agyban. Tehát vannak olyan emberek, ismerhetünk olyanokat, akik érzékenyebben reagálnak a hangos hangokra, jobban zavarja őket, de ettől még lehet, hogy jó a hallásuk. Viszont ha valakinek romlik a hallása, és az egy belső füleredetű probléma, akkor egész furcsa módon zavarni fogják a hangos hangok. Tehát ez a belső fülkárosodásnak egy tulajdonsága, és például az időskori halláscsökkenésre is jellemző lehet, hogy valaki nem hall jól, akkor elkezdünk hangosabban beszélni vele, és akkor viszont azt mondja, hogy jaj, ne kiabáljatok, mert nekem ez túl hangos. Úgyhogy ez meg egy ilyen kicsit furcsa, de mégis létező folyamat. De az, hogy ki mennyire érzékeli hangosnak azt a hangerőt, az inkább a megszokás, a tanulási folyamatok és az agyi jelfeldolgozásnak a függvénye.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Gáborján Anita fülorgégésszel, a Semmelweis Egyetem docensével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra. A választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, ezt közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében, írja a profession.hu. Béradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csaknem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Gáborján Anita fülorgégésszel, a Semmelweis Egyetem docensével arról, hogy 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, figyelmeztet a WHO. Igen, úgy végig gondoltam, hogy egy nap mennyi zajterhelés éri az embert. Tehát, hogyha városban, nagyvárosban lakik, akkor ugye ott a forgalom. A legtöbb iskolában, de inkább az általános intézményeket mondom, most már ott vannak a légkondicionálók. Ugye egyre melegebb az időjárás, tavasszal, nyáron mennek a légkondicionálók, annak is van egy alapzaja. Akkor ott van a hajszárító, ott vannak a motorkerékpárok, a játékok, porszívó, és ugyanakkor már nagyon sokat tettek azért, hogy ezek minél halkabbak legyenek. Tehát például a porszívóknál is már bevezették azt, hogy halkabbak legyenek. Tehát már ott is van egy uniós szabályozás. De hogy érthetetlen számomra, hogy akkor miért nem lépnek fel az ellen, hogy a koncertek is, amit kidolgoztak önök szakemberek, hogy legyen egy zajbesorolás, hogy ezt miért nem viszik át ezt a döntéshozók?
2: Hát köszönöm ezt a kérdést, és ezért köszönjük azt, hogy így a médián keresztül mégiscsak erre felhívhatjuk a figyelmet, mert tényleg olyan logikusnak tűnik, hogy ott szerepel, ahogy mondta a mosógépen, hogy milyen hangerőket ad ki, és törekszünk arra, hogy halkat vegyünk. Nagyon sok akusztikus mérnök dolgozik az autóiparban, a házak tervezésében, a légkondicionálók kialakításában, hogy azok ne legyenek túl hangosak, és ne legyenek zavaróak. És akkor a másik oldalon megfogjuk magunkat, és választható a módon olyan hangerőkkel terheljük magunkat, meg a gyerekeinket, ami fölösleges és megelőzhető lenne. Tehát, hogy senki nem javasolja azt, hogy ne használjunk fülhallgatót vagy fejhallgatót, hogy ne menjünk koncertre. Tehát erről szó sincs a javaslatainkban. Még arról sincs szó, hogy valamit be kéne tiltani. Csak egyáltalán az, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy milyen hangerejű lesz az a rendezvény, tehát, hogy erről legyen egy tájékoztatás. Ugyanúgy, ahogy a mosógépen rajta van a hangerőszín, itt mi tettünk egy javaslatot, hogy egy 6-fokozatú skálán egészen zöldtől pirosig, A-tól F kategóriáig legyen besorolva az a rendezvény, és akkor mindenki meg tudja nézni, hogy ez várhatóan hangos lesz, nem baj, de nagyon szeretnék elmenni, de akkor viszek magammal egy zajvédő eszközt, és a javaslatunkban az is szerepel, hogy ilyen esetekben a helyszínen legyen elérhető ilyen zajvédő eszköz, amit, hogyha valaki elfelejtett magával vinni, akkor ott elérhetően be tudja szerezni.
1: De akkor semmi más eszköz nincs a kezünkben jelen pillanatban, csak az, hogy az emberek tudatosabban gondolkozzanak, és önök most ezért dolgoznak, hogy gondolják meg ötször, hogy biztos elviszik-e mondjuk a kisgyereküket arra a rendezvényre, ami valószínűleg hangosabb, zajjal jár, ez nem jó a gyerek idegrendszerére, fülére, és még sorolhatnám, hogy mi mindenre nem. A fiataloknál pedig, hogyha mondjuk elmennek egy koncertre, akkor lehet, hogy jó lenne, ha vinnének magukkal egy füldugót, amivel ugyanúgy hallani fogják azt a zenét, csak kicsit halkabban.
2: Így van, pontosan, és olyan speciális eszközök is vannak ma már, amik speciális zajszűrőkkel rendelkeznek, és a zenehallgatásnál úgy szűrik ki a hangos hangot, hogy a zenének az élvezhetőségéből nem rontanak egyáltalán. A zenészek maguk is használnak ilyen zajvédő eszközöket, tehát ma már ők is tudatosak, és nem szeretnék, ha károsodna a hallásuk. Hogyha például egy kisgyereket el szeretnénk vinni, mert mondjuk a testvére jéghokizik, vagy focizik, és akkor ott a nézőközönség viszont mondjuk dobol, sípol, és elég hangos, akkor pedig vannak a gyerekek számára is ilyen színes fültokok, amit mint egy fejhallgató úgy kell felhelyezni, csak zajvédőként működik, és azzal nyugodtan el lehet vinni. Tehát, hogy nem kell kizárni senkit semmiből. A másik oldalról viszont, hogy az eseményszervezőknek is oda kell figyelni arra, hogy nem kell túl hangosítani egy rendezvényt, hogy megfelelő minőségű zene esetén nem is lesz igénye senkinek arra, hogy túlhangosítsa azt a rendezvényt. WHO-nak volt egy 10 éves találkozója, amikor 10 éves lett ez a kampányuk, amit ezzel kapcsolatosan indítottak, az zajvédelemmel kapcsolatosan, és ott felhívták arra a figyelmet így a szervezői oldalról, hogyha jó minőségű a zene, akkor kevésbé igényli azt, hogy túlhangosított legyen, tehát például ez egy jó célkitűzés. És nagyon érdekes volt, hogy mobiltelefongyártó cégeknek felső vezetői voltak ezen a nemzetközi találkozón. A játékok, ezek a videójátékok is túlhangosak tudnak lenni. Ők is ott voltak, és nagyon elkötelezettek Japánból, Amerikából, jöttek el erre a világtalálkozóra, és ők is biztosították arról a WHO szervezetét, hogy ők is nagyon elkötelezettek abban, hogy mindenféle biztonsági intézkedést beletegyenek ezekbe az eszközökbe. Tehát azért két oldalú a dolog, egyrészt a saját védelmünk, illetve a gyerekeink védelme, tehát egy ilyen öntudatosság, másik oldalról pedig a szolgáltatóknak a mértékletessége hangerő szempontjából.
1: Ha a világot nézzük és a magyarokat nézzük, mert ugye sok mindenben szoktak bennünket negatív viszonyba kihozni, hogy amíg nem fáj, addig nem megyünk például orvoshoz. Uh-huh. Na most gondolom a halláscsökkenés is ilyen, tehát nem fáj, akkor nem megyek orvoshoz. Mikor? Melyik az a pont, amikor az emberek mondjuk szakemberhez fordulnak, mert mondjuk a családtagoknak tűnik föl, hogy nem hal mondjuk az apukám vagy a gyerekem, stb.
2: Igen, most láttam egy kimutatást, és a számunkra is csináltak egy ilyen magyar kimutatást, hogy sajnos világviszonylatban ez nem egy jól gondozott területünk. Tehát valóban ez a nem fáj, még csak egy kicsit ideges a család, amiért nem figyelünk oda, meg félreértünk dolgokat a munkahelyen, még csak egy kicsit okoz feszültséget, hogy valakinek halláscsökkenése van, és ezért kevésbé bevonható dolgokba. Tehát, hogy nagyon későn kerülnek el az emberek. Nincs olyan hallás szűrési rendszer, amit próbálunk azért megvalósítani, és egy-egy ilyen szűrő, busz, szűrőállomás azért kampányszerűen működik, de biztos, hogy a tudatosság az világszerte is alacsonyabb, mint más betegségekkel kapcsolatosan, például a látással kapcsolatosan, és Magyarországon is. Viszont nagyon büszkén mehettem el a WHO-nak erre a találkozójára, és hívtak meg, mert hogy ez a törvénytervezetünk és az ezzel kapcsolatos törekvéseink, azok viszont nagyon így reflektorfénybe kerültek, és egészen előremutatónak érezték. Úgyhogy ha sikerülne megvalósítani, arra nagyon büszkék lehetnénk itt magyarok, hogy a hallásvédelemmel, a gyerekek hallásvédelmével ilyen előremutatóan foglalkozunk.
1: De addig is, amíg ez a törvénytervezet nem megy át, tehát nem fogadják el, addig nem lehetne valami olyat tenni, hogy évenkénti vagy két évenkénti kötelező szűrővizsgálat mondjuk fiataloknak, akik ki vannak téve leginkább ennek a zajterhelésnek?
2: Hát az iskolai szűrések azok kötelezőek. 2 évente minden iskolásnak kötelező a hallásszűrése, és tulajdonképpen onnan ismerünk ezzel kapcsolatosan adatokat, és akik kiszűrődnek ezeken a hallásszűréseken, azokat tovább irányítják fülorgégészeti vizsgálatra. Tehát van azért a gyerekeknek szűrőrendszer.
1: És ők egyébként menthetetlenek többségében? Tehát elkerülhetetlen, hogy hallókészüléket kapjanak?
2: Még szerencsére azért addig a szintig nem jutnak el, tehát a többségnek azért olyan mértékű halláscsökkenése van, ami valamilyen minimális vagy kisfokú, inkább jelzi ezt a problémát, hogyha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor fiatal korára, mint ahogy a WHO is figyelmeztet erre, már jelentősebb, akár kommunikációt nehezítő halláscsökkenése alakulhat ki. Tehát szerencsére azért még azon a mértéken, pont ez, ami nem észrevehető, de már mondjuk egy szűréssel kijön és kiszűrődik az a gyermek. Hát ott mindenképpen az lenne fontos, hogy a védőnő, a család erre figyelemmel legyen, és a szokásokon változtassanak.
1: Meg gondolom, ezt segíti márciusban a hallás hónapja is. Ugye, hogy már van látás hónapja, úgy van hallás hónapja is.
2: Igen, és a hallás világnapján szerveztünk egy sajtótájékoztatót, és azóta is tényleg igyekszünk így márciusban felhívni erre a figyelmet, meg hát az egész évben, hogy ebben legyünk tudatosak. És még egy dolgot említenék, legtöbbször az egyéni lejátszó az ma már egy mobiltelefon. És a mobiltelefonok regisztrálják azt, hogy a fülhallgatón, fejhallgatón keresztül milyen hangerőkkel hallgattuk a zenét. Mindenki meg tudja nézni, és akár a mai napon, akik hallgatják ezt a műsort, meg is nézhetik az egészséget regisztráló felületen, ott, ahol a lépésszámot látjuk, ugyanott megtekinthetjük azt, hogy milyen hangerőkkel hallgattuk a fejhallgatót. És hogyha valaki azt látja, hogy az nem a zöld tartományban van, hanem annál hangosabb hangerőkkel hallgatta, akkor elgondolkozhat rajta, hogy esetleg egy picit lehalkítja, és a biztonságos sávokban tartja ezt a fejhallgató zenelejátszó szinteket.
1: Épp úgy belegondoltam, hogy ne jöjjön el az a kor, amikor a halláskárosodás miatt ugye a hallókészülék az divatba jön, már bocsánat a fiataloknál, mint ahogy most divat fogszabályzót használni. Az én gyerekkoromban, ha valakinek fogszabályzót tettek föl, fogszabályzásra kellett vennie, az valahol egy kicsit szégyen volt. Ha szemüveget Igen. kellett hordani, az szégyen volt. Csúfolták érte a gyereket. Ma már nem. Tehát ma divat el, hogy tökéletes fogsorunk legyen.
2: Azért ennek örülnénk, mert vannak olyan gyerekek, akik tényleg rákényszerülnek, hogy hallókészülékük Igen. legyen. És hát az nekünk azért nagyon nagy, így szakemberként mondhatom, hogy nagyon nagy segítség az, hogy,
1: ha nem ítélik el.
2: Hogy elfoga. Így van. Tehát azok a gyerekek, akik így születtek, azok a gyerekek, akik akár hangos hangok zene miatt rosszabb a hallásuk és hallókészülékre szorulnak, akkor azért az nagy segítség, hogyha ők egy elfogadó közösségben vannak. Tehát olyan segítség a hallókészülék a hallássérülteknek, ami hát mint a szemüveg a nem jól látóknak. Tehát az, hogy a mindennapokban gördülékenyen, akadálymentesen tudjanak boldogulni, egy hallókészülék nagyon jó megoldás lehet. És hát nagyon nagy nehézség, hogyha egy gyerek nem tud emiatt beilleszkedni, a tanárok nem elfogadóak egy hallókészülékkel. Tehát az, hogy ez így bekerüljön a köztudatba, ne legyen ciki, akár még egy osztályban, ezt kicsit különlegességként is elfogadhatóvá tenni, hogy annak a gyereknek valamilyen különleges eszköze van. Ez azért nagyon nagy segítség lenne, és nagyon nagy segítség, ha ez megvalósul egy-egy hallássérült gyerek számára.
1: Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, hogyha a halláskárosodást nézzük, és ennek az egész folyamatnak a végét, tehát hogyha tényleg nem lesz hathatós változás, akkor ennek az egésznek a legborzalmasabb következménye az elmagányosodás? Tehát, hogy elszigetelődünk, mert nem hallunk?
2: Van rá esély, és ugye a kommunikáció az már egyre kiszorul egyes kapcsolattartási folyamatokból.
1: Mert így is e felé tartunk, tehát igen, hogyha megnézzük tehát a családokat, hogy mindenki a telefonjával kommunikál, meg azt igen. bögdösi, meg nyomkodja, ugyanígy az utcán is.
2: Igen, és amikor azt mondja a gyerekem, hogy beszélt a barátjával, és akkor megkérdezem, hogy találkoztatok? És mondta, hogy ja nem, csak üzentünk Igen. egymásnak. Tehát neki a beszéltem vele, az azt jelenti, hogy írásban kommunikált, egész gyorsan cseteltek, és ő ezt úgy érte meg, hogy beszéltek. Tehát, hogy a beszéddel történő kommunikációs csatornák azok amúgy is csökkennek, hát remélhetőleg azért nem a hallás csökkenés fogja ezt generálni, és azért megmarad az igényünk arra, hogy hallgassunk dolgokat, mint például rádiót, hogy egymással valóban beszéddel kommunikáljunk, találkozzunk. Tehát ez az igény azért remélhetőleg az embernek megmarad, és hát ebben a jó hallás az egyértelműen szükséges ahhoz, hogy ez gördülékeny és akadálymentes legyen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, a WHO előrejelzése szerint.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőtéti letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallják, Lénárt Vanda vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öböl menti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta,

0: A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos, 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki tolerancia sáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. 10 éve szolgál a Körösladányi Református Egyházközségben Kovács Tibor lelkész és felesége. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött a gyülekezet, olyannyira, hogy iskolát is indítottak a kisbékési városban, felmenő rendszerben már a 4. osztály kezdheti meg itt az új tanévet. Megújult a gyülekezeti ház és a templom is. A közösség tagjai aktívan kiveszik részüket a gyülekezetépítési munkában, ennek is köszönhetőek az elért eredmények, ezt mondta rádiónknak a lelkipásztor Kovács Tibor.
1: Ha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki odahozza a gyerekét. Felmenő rendszerben most jön a negyedik osztályunk, szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezet,

0: közösségi tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban, van, aki a pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizetett keresztényként, lelki pásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra.
1: Két énekkara is van a milotai gyülekezetnek. A nőszövetség tagjai újjáélesztettek egy hagyományt, így már női kara is van az egyházközségnek, így készülnek az októberi kórus találkozóra. Szalai Kont Andrást a milotai, uszkai és magosligeti református egyházközségek lelkipásztorát hallják.
2: A nőszövetség bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze. Nekem az a tervem, majd elnök asszonya is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze téli időszakban. Ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat, ugye faluhelyen a nyár az azt jelenti, hogy van elfoglaltság a kiskertben, földeken, ki tudja a magáét, de egy nagy öröm volt az, hogy nőszövetségi tagok újraélesztettek egy hagyományt tulajdonképpen, vagy egy énekkart mondhatjuk így, úgyhogy most a női énekkara is van a gyülekezetnek. Itt érdemilleti pálinkás tiszteletes úréket, akik sok évvel ezelőtt mentek már a gyülekezet közösségéből, ők rakták le ennek az alapjait, és most ez nekem nagy örömömre, ez újjá szerveződött, vagy újjá szerveződik a nőszövetségi kereteken belül, aztán majd meglátjuk, hogy ezt kinyitják a nőszövetségi tagok, vagy sem a teljes gyülekezet irányába is felé, és most már, ha jól emlékszek, igyekszek itt visszaidézni magamban, talán két ünnepünkön is szolgáltak már énekszolgálattal, ami azt gondolom, hogy az istentiszteleti alkalmainkat még ünnepélyesebbé, még meghittebbé tette, és a gyülekezet részéről is az volt a visszacsatolás, hogy jó volt őket így együtt látni, együtt hallani, valóban lélekemelő volt az ő énekük. És itt fontos megemlíteni, hogy Paládiné Petruska Ágnes elnökasszony volt az talán, aki ezt egy picit erősítette. Én is közben jártam abban, hogy valaki elvállalja ennek a vezetését, és kis László Zoltánné az, aki az énekkar tulajdonképpen vezeti. Elnök asszonya egyetemben állítják össze az énekeket, azt a 3-4 éneket, ami megállja a helyét egy-egy istentiszteleti ünnepi alkalmon is, és így készülnek majd a kórus találkozóra is a reménységünk szerint, majd ugye talán októberben lesz a egyházmegyei kórus találkozó, ahova már két csapattal fog reménységünk szerint érkezni az egyházközség, a milotai férfi népdalkör, ez az egyik, és az asszonyi énekkar, vagy a női énekkar pedig majd a második, úgyhogy két énekkarunk is van a gyülekezet közösségén belül.
3: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 10-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat az Amáliák és az Almák, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Girice Andrásné Erzsébettel, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet korábbi lelkipásztorával és férjével, Girice András nyugalmazott esperessel, a közösség korábbi lelkészével beszélgetünk az elmúlt 40 évükről, arról, hogy milyen nehézségeik és milyen örömeik voltak. A lelkészek őszintén beszélnek majd sikerekről és kudarcokról is.
2: Az ifjúság az ugye elment, mi megöregedtünk, nem tudtunk táborozni, menni velük. A cserkészet azért szűnt meg, mert nem tudtam sátorba aludni a fiatalokkal. Most elmegyek nyugdíjba, és láthatta, hogy ma milyen kevesen voltak az Isten tiszteleten. És én meg közben azt érzem, hogy de hát egész idő alatt nem csak erről beszéltem, hanem ezen dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Téma Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszéde, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 17. versétől a 20. verséig eképpen. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el csak két vagy három tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Pál apostol ebben az ige szakaszban az ókeresztény egyház vezetéséről, tiszteletadásról és az egyház fegyelemről szól. Itt elsősorban a presbiterekről beszél. Kik ők? Azok, akik a hivatalos feladatokat látták el a közösségben. Feladatuk a gyülekezet ügyeinek vezetése, a gyülekezeti élet szervezése volt. Pál egy nagyon gyakorlatias, de mégis mély lelki kérdést állít elénk. Hogyan állunk azokhoz, akiket Isten a gyülekezet vezetésére, élére állított? Az a közeg, az a gyülekezeti felépítés, amiben Timóteus vezette a gyülekezetet, egészen más volt, mint ma. A presbiter szó azt jelenti, aki elől megy, előjáró vagy vezető. A korai egyháznak nem voltak különálló épületei, ezért keresztény családok nyitották meg otthonaikat a gyülekezet számára. A legfontosabb pedig az volt, hogy ezek a vezetők valóban istenfélők legyenek. Pál Timóteusnak szóló szavai örök érvényűek és megszívlelendőek mindannyiunk számára. Krisztus testének működéséről szólnak. A Krisztusban újjászületett, benne élő és hozzáragaszkodó emberek együttműködéséről. Azt mondja az apostol, hogy a presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Főként azok, akik a tanításban és az igehirdetésben fáradoznak. Ők azok, akik a gyülekezet épülésében vesznek részt. Akik azon fáradoznak, hogy minél többen meghallhassák, megérthessék Isten üzeneteit és tanításait. Ők azok, akik fáradtságot nem ismerve küzdenek az igéért és a gyülekezetért. Róluk mondja az apostol, hogy megérdemlik a megbecsülést. Mert valljuk meg, manapság nem könnyű az evangéliumot hirdetni és Isten igéjét tanítani. Akkor pedig a korai egyház életében még nehezebb volt, hiszen akkor még nem voltak templomok, hanem házakban gyűltek össze. Még nem voltak harangok, amelyek jelezhették volna egy-egy alkalom kezdetét. A presbiterek, akikről itt Pál beszél, ők voltak azok, akik megszervezték ezeket az alkalmakat. Ezért is mondja Pál, hogy bizony méltóak a megbecsülésre, mert ők Isten ügyéért fáradoznak. Igen ám, de azt is látnunk kell, hogy ők is olyan bűnös emberek, mint mindenki más. Ők is követnek el hibát, és vannak rossz akaróik. Ezért mondja Pál, hogy a presbiter ellen csak is két vagy három tanú szavára fogadja el vádat. Ez a szakasz minket is önvizsgálatra indít. Nézzünk magunkba. Szoktunk-e vádakat megfogalmazni alaptalanul? Szoktunk-e csupán irigységből vádolni másokat? A bűn nem maradhat titokban, főleg egy presbiter részéről. Aki vétkezik, azokat mindenki előtt fed meg. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy vannak olyan emberek, akiknek a vétkei titokban maradhatnak. Vagy éppen a saját bűneinkre nézve gondoljuk ezt. Pál azonban azt mondja, hogy a vétkező presbitert meg kell feddeni, ezzel is példát mutatva, hogy más ne kövesse el a vétket. Mert szükségünk van a visszatartó erőre. Látnunk kell, hogy a bűneinknek vannak következményei, de azt is, hogy Krisztusban van megbocsátás. Imádkozzunk hát a gyülekezetünk vezetőiért, lelkészekért, presbiterekért egyaránt. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk a Jézus Krisztusban, hálát adunk neked a gyülekezeteinkért. Köszönjük azokat az embereket, akiket a te gyülekezeted, a te országod építésére hívtál el, és munkálkodnak, fáradoznak. Köszönjük a lelkészeket, a presbitereket, gyülekezeti munkatársakat. Köszönjük az ő munkájukat. Áld meg őket kitartással és benned való élő reménységgel. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyermekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 37 településről érkeznek diákok, Magyarországról például Ceglédről, Győrből, Keszthelyről és Nyíradonyból, míg Erdélyből, Marosvásárhelyről, Csíkszenttamásról és Nagykárolyból is vannak résztvevők. Az általános iskolás gyermekek az erdélyi Erzsébet táborban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják a diákcsoportokat. Az egyhetes erdélyi táborozás, a szállás, a napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és a Magyarországról történő utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családok számára, áll a közleményben. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érnek, ezt mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Petőházi Tamás a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, búzából országszerte csaknem 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, az összmennyiségből 1 millió 100 ezer tonna kerülhet a malomiparhoz. Petőházi Tamás közölte, ellátási gondok belföldön nem lesznek, de a felvásárlási árak az elmúlt évek átlagához képest alacsonyabbak, a búzái 60 ezer forinttól kezdődik tonnánként.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 101 éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetben. A következő percekben vele és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel, a közösség korábbi lelkészével beszélget Hegedűs Márk az elmúlt 40 esztendőről.
2: Az otthonukban ülünk, mert hogy néhány hete kiköltöztek a parókiáról. Ezzel a, azt hiszem, érzékeny kérdéssel kezdem az interjút is, hogy milyen érzés nem a parókián beszélgetni, és akkor először Gilice Andrást kérdezem, akiről azt is megtudtam itt az előzetes beszélgetésben, hogy még ott is született ezen a parókián.
3: Tulajdonképpen azzal tudom kezdeni. Egyet értek vele, bár először tiltakoztam nagyon, hogy öreg fát átültetni nagyon nehéz. Bizony mostanában látom, hogy tényleg nem könnyű dolog. Szerettem volna, hogyha közelebb tudunk kerülni Budapesthez, illetve a gyerekeinkhöz, legalább kettőhöz a háromból, mert a harmadik az távol él, és jó lett volna, de nagyon ragaszkodó a gyülekezet, vagy legalábbis néhány tagja. Tehát a 100 év, az meglátszik a gyülekezeten.
2: Kicsit visszamenve ebben a 100 évben, milyen érzés volt otthagyni önnek a parókiát, milyen emlékek kötik oda, akár tényleg a születéséről, ha tud valami történetet elmesélni, amit önnek nyilván elmeséltek, vagy a gyerekkorában, hogy emlékszik az édesapjára, nagyapjára, erre a helyre?
3: A nagyapám néhány évvel a születésem előtt meghalt, tehát őre nem emlékszem vissza, de sokan elmondták komoly nagy szeretettel, hogy amikor 1944 pünkösdjén az ünnepi istentisztelet kezdődött, és a lelkész az kezdő ének után indult volna a szószékre, akkor nagyapám nem indult el, a segédlelkésznek a kezében nyomta a Bibliát, hogy na fiam, prédikálj helyettem, rosszul lett, elájult, úgy hozták ki a templomból, magához tért, másnap meghalt. Tehát számomra eléggé motiváló és nehéz volt úgy indulni, hogy tényleg az életét a templomban ünnepi istentiszteleten fejezte be nagyapám. Már édesapám szolgált a gyülekezetben, amikor én második gyerekként megszülettem, és akkor még nem volt divat a kórházban megszületni, csak hogyha valami komplikáció volt, így én is otthon születtem. És amikor 87-ben hazaköltöztünk, akkor megdöbbentő mondat volt, amikor az egyik néni azzal jön hozzám, úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az a asszony, aki az édesanyja után az első nő volt az életében, Szes úrnak az életében. Hát mert ő volt az a bába asszony, aki segítkezett a születésemnél.
2: Ha így visszaidézi azt a pillanatot, amikor a gyülekezet úgy döntött, hogy ön lesz a harmadik Gilice a gyülekezet életében, akit megválasztanak lelkésznek. Ez természetes volt, vagy inkább nyomasztó volt, vagy számított rá?
3: Családi találkozókon édesapám már általános iskolás koromban is emlegette, hogy lelkipásztor leszek, és szolgálati időm alatt is többször mondták, hogy majd, ha ő nyugdíjba megy, akkor vár bennünket a gyülekezet. Meg is választottak, az Úristennek mégis egy kicsit erőltetnie kellett, hogy hazajöjjünk Szentesre, és itt folytassuk a szolgálatokat.
2: Mit ért ez alatt, hogy erőltetnie kellett?
3: Nem volt könnyű a szerető szatmári gyülekezetből Szentesre jönni, és az egyik megrázó pillanat az volt, amikor választás követően, mikor költözünk, és nem volt terített asztal, nem várta senki az autót, hogy jöjjön lepakolni a bútorokat és egyéb dolgokat. És ez meglepő volt, nagy ellentét volt a két gyülekezet között.
2: Akkor itt lépek át Gilice András feleségéhez, mert hogy önnek is vannak ilyen emlékei, de talán önnek még furcsább volt a szentesi emberek mentalitása, mert Gilice Andrásnak azért volt gyerekkori emléke róla, hogy milyen emberek élnek itt, és ő mégiscsak hazajött, de ön hogy élte meg a szentesre kerülést?
4: Én Hajdú Bihari vagyok, és egy szinte teljesen református település, vagy legalábbis dominál Hajdúbeszörményben a reformátusság. Aztán, amikor Szatmárba kerültünk, azt is meg kellett szokni, Szentest pedig zárkózott településnek találtam. A gyülekezeti tagoktól kezdve a város lakóin keresztül nem az a boldog befogadó nép, sok minden magyarázat volt rá, és meg kellett alkudni magammal, hogy most belenyugszom abba, hogy ez van, vagy elkezdek azon dolgozni, hogy ne így maradjanak. Az utóbbit választottam. Nem volt könnyű, de a végén legalábbis én most úgy érzem, az van bennem, hogy a családom egy részét hagytam ott.
2: És mennyire sikerült felpuhítani a szentesiek szívét 40 év alatt?
4: Gyönyörű időket éltünk meg, mert mind az idősek, mind a fiatalok ugyan változtak, mert hát mégiscsak mások voltak már 10 év vagy 20 év után a gyülekezetben, mint akiket az apósomtól örököltünk, de tudtunk réteg alkalmakat kialakítani, és amikor 40 ifi volt az ifjúsági gyülekezetben, amikor zenekar és színjátszó csoport volt, amikor nőszövetséget és mindenféle csapatokat tudtunk alakítani, és nagyon jó önkéntes munkatársi csoport volt, akkor ezt teljesen elfelejtett az ember, és annak örültünk, ami volt. Szerintem szükségük is volt arra, hogy lássanak meg éljenek meg ilyen közösséget ezek az emberek, és fokozatosan változtak így. Tehát amikor divatba jött, mert most ezt így mondom, divatba jött a társadalomban is az önkéntességnek a népszerűsítése, akkor én azon döbbentem meg, több ilyen alkalmon, civil tanácsban ott voltam, meg városi vezetésben, civil tanácsban, hogy ezek az emberek mennyire vágynak arra, hogy valaki úgy foglalkozzon velük, és fogja össze őket, hogy jól érezzék benne magukat. Meg azon is megdöbbentem, hogy mi az, hogy nem tudják, hogy az egyházban az olyan természetes az önkéntesség, és mintha most fedeznék fel a spanyol viaszt. Tehát oda-vissza sokat tudtunk egymásnak segíteni, és ez oldotta később azt a kezdeti nehézséget, meg fanyarízt, ami az elején. Nem azért, mert nem szerettek bennünket, vagy nem akartak befogadni, hanem mert ilyenek voltak.
2: És a család? Mennyire volt nehéz egy ilyen több generációs lelkész családba begyökereznie úgy, hogy tudta, hogy az apósa és az apósa édesapja is itt volt lelkész?
4: Igen, mert nagyon, nagyon tiszteltem a családot. Tehát a férjemnek a felmenői az egyik legismertebb iparosok voltak Szentesen, a jó oldalról, a zsoldosok, akik téglagyárat, fűrészüzemet, malmot, hatalmas földterületet gondoztak. Mindezt úgy, hogy egy nagyon egyszerű, tényleg iparos ember idejött Szentesre, és a Tiszán úsztatták le a fát, és akkor azt elkezdték feldolgozni, aztán abból, ami bejött, az befektették másba, és a végén hát teljesen el voltam ámulva, hogy mekkora tekintélyük volt, mekkora szorgalmuk, 10 gyereket neveltek, és így tovább. És a másik meg, hogy az apai oldalról a férjemnek a apai nagybátyja is lelkész volt, esperes volt, tehát több lelkész is volt a családban, és emlékszem rá, hogy a szakdolgozatomat készítettem, és azt mondta apósom, hogy na és miről szeret írni, és akkor elmondtam neki, akkor így csak csípőből 8-10 könyvet felsorolt, hogy mi az, ennek 3/4 része holland volt, 2-3-at elővet felütötte, és akkor rögtön a tartalomjegyzéket elmondta, és nekem meg leesett az állam, hogy ja Istenem, nem merek megszólalni egy ilyen helyen, de nagyon örültem annak, amit lehetett tőlük tanulni. És a másik oldalról meg igen, jön egy gazdag zsoldos lány ebbe a családba, ő volt az anyósom, viszont akkora szerénységgel, tudással, és rengeteg ötlettel, amit a háztartás vezetésében, a sütésfőzésben tőle meg lehetett tanulni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok értük.
2: Mi az a legkedvesebb, vagy legjobb emlék a 40 évből, amit szívesen fölidéznének a gyülekezet tekintetében. Gilic Andrást kérdezem először.
3: Igazán nehéz válogatni, sokféle esemény történt az alatt az idő alatt. Mondjuk a legutolsó 10 évben már viszonylag kevesebb, mert nem aktív szolgáló voltam, legfeljebb a szomszédos Csongrádon, már nyugdíjasként, de nagyon sok olyan alkalom volt, aminek örülni tudtunk, ami emlékezetessé vált, és amikor tavaly ősszel arra készültünk, hogy az időpontot még nem tudjuk, de azért érdemes volna búcsút venni, és egy ilyen alkalmon találkozni a gyülekezettel, akkor kellemes meglepetés volt, amikor egy becsomagolt könyvet adnak át ajándékként, és ebben több mint 30 valakinek a visszaemlékezése volt arra az időszakra, amit a felsőpárti gyülekezetben eltöltött, és ez akár a nagyapám, akár az édesapám, akár a mi közös időnkből származó történet volt. És örültem annak, hogy a gyülekezet tagjait sok mindenre lehetett mozgósítani. Emlékezetes volt a számomra, hogy meg tudtuk szervezni azt, hogy a konfirmándos gyerekek, illetve ifjúsági gyülekezetnek a tagjai, a gyülekezetnek az idős és már ritkábban templomba jövő tagjait látogatták sorba. Aztán az egyik visszatért azzal, hogy bocsánatot kérek, én nem jövök többet, mert nekem nagymamám is van, és azzal keveset foglalkoztam az utóbbi időre. Tehát családon belül kellemes visszahatása volt, a többiek úgy emlegették az illetőnek vissza, illetve a másik része pedig a meglátogatott idősekre való hatása volt, hogy készültek rá, tudták előre, hogy mikor fog érkezni, és hogyha ritkábban csinálták volna, ezután sűrűbben csinálták azt, hogy sütöttek valamilyen süteményt, kerestek elő valamilyen verset, hogy imádkoztak együtt, amikor az egyik idősebb gyülekezeti tag, aki fiatal korában aktív diakóniai szolgálatot végzett, nem csak a hivatása volt gyermeknevelő, kisgyermeknevelő, hanem a diakóniai Persejt intéző bizottságnak is tagja volt. Nem akarta vállalni, hogy elmegy karácsonyos csomagot vinni valaki idősnek a családjába. Nagy nehezen sikerült csak rábeszélni, és visszajött, és azt mondta, hogy kér másik címet, mert olyan jó hatással volt rá az, hogy mehetett, és olyan szívesen fogadták ott, ahova ment.
2: Erzsike néni, legjobb, legemlékezetesebb emlék, vagy néhány, ha egyet nehéz kiemelni?
4: Összességében talán nekem is az ifjúsághoz fűződik sok-sok jó emlék, mert mindig megfiatalítottak az ő üdességükkel, meg ötleteikkel, és nagy öröm volt a számomra, hogy színjátszókört tudtunk az ifjúsekből is, meg a felnőttekből is összehozni, és ez a kis gyülekezet, akikről nagyon nem kellett, hogy tudjanak, a megye se nagyon foglalkozott velünk, meg senki sem, de mégis a Bodaj két csillagponttól kezdve a legváltozatosabb helyen beépítették azokat a színdarabokat, amiket a mi ifiseink adtak elő. És velük kapcsolatos az egyik ilyen, hogy előadást kellett tartanunk, és az egyik fiatal este 40 fokos lázzal feküdt otthon, az édesanyja felhívott, hogy fújjátok le, mondtam, hogy nem tudom. Hát akkor adjátok át valakinek az ő szerepét. De hát olyan hosszú szerepe van, hogy azt nem tudja valaki egyik napról a másikra megtanulni. És a csapat összeállt, este 9:30 körül, és elkezdtünk imádkozni ezért a valakiért, és másnap lement 37-5-8-ra a láza, meg tudta tartani az előadást, és utána az édesanyja rohant vele haza. Ő akkor középiskolás volt. Sokszor volt úgy, hogy hát be kell ugrani valakinek, és én ebben mindig ilyen görcsöse voltam, féltem, izgultam, hogy jól menjen, és akkor az egyik fiatal arra tanított meg, hogy nem tetszik látni, hogy a rémület és a kegyelem összerántja. És tényleg igaz, hogy soha nem volt olyan, hogy szégyenbe maradtak volna. Az országot bejártuk velük, sőt, még Erdélybe is voltunk előadásokkal, mert olyan bibliai üzeneteket, de nem kimondottan bibliai történetet feldolgozó események voltak, és nagyon hálás vagyok értük, hogy az egyik ifissel leültünk, és 2-3 óra hossza alatt egy Ecsedi Alladás színdarabot átdolgoztunk azokra olyan verziókra, amik nálunk vannak, azokra a karakterekre, eleve megbeszéltük, hogy kinek melyik szerep lenne jó, és mindig kaptam hozzá segítséget, meg sokszor mondom, hogy ők voltak azok, akik inspiráltak, hogy ezt jó lenne, vagy így kellene. Hálás voltam érte, amikor odáig nőttek, hogy zenekart alakítottak. Hát elég furcsa a felállásod, mert egy zenetanár az feltehetően tépte volna a haját tőle, hogy milyen hangszerek vannak így összerakva, de kinek mi volt? Azzal szolgált. És amikor meg már nem volt elég a mikrofonunk, meg a hangosítás, meg nem tudom én mi minden, mert hogy 40 ember egy csapatban, mert mindenki akart valamit csinálni, aki nem zenélt, az énekelni akart, és akinek végképp nem volt semmi, akkor ritmus érzéke, akkor ütötte azt a, nem tudom, hogy hívják, dobot, amit rá kell ülni, és csak azzal adja a ritmust. De ezt a lelkületet, hogy szolgálni akarnak, ezt annyira hálásan fogadom, és olyan hálás vagyok Istennek érte, hogy volt egy ilyen mag, láthatták mások, hogy így jó, ők maguk jól érezték magukat. Miután az országban sok helyre elmentek, elkerültek az egyetemre, amikor elkerültek, vagy munkahelyük Budapesten volt, és akkor kezdtem elszomorodni, hogy egyre kevesebben vannak itthon. Az egyik ifisem azt mondta, tessék bele nyugodni, mi egy kibocsátó gyülekezet vagyunk.
2: És sikerült bele nyugodni?
4: Hát hálás voltam, de sajnáltam, hogy egyre kevesebben voltak itthon.
2: Lehet, hogy ez a következő kérdésemre is válasz, de most ennek az előző kérdésemnek a fordítottját teszem föl. Mi a legnehezebb, a legrosszabb emlék ebből a 40 évből? Először Gilice Andráshoz fordulok.
3: Az egyik legfájdalmasabb az, ami szentesen élő emberekre is jellemző, tudják azt, hogy ők reformátusok, de mi nem tudjuk róluk, mert nem jelentkeznek, se a kálvini ismérvek szerint egyik jelzőt se felmutatva, és ennek példája, hogy van itt szomszédban egy olyan gyülekezet, most már gyülekezet rész, olyan 11-2 kilométerre Szentestől, ahol az egyik missziózó csoport minden háztartást végig látogatott, evangéliumot minden otthon van, emó a rövidítése a szolgálatuknak, és alig néhány családdal lehetett egyáltalán beszélgetni, de talán egy család volt az, amelyik egyszer-kétszer jelentkezett ezt a látogatást követően. Nagyon nehéz így szolgálni, hogy nincs az a visszhangja a szolgálatunknak, amely pedig tényleg szívesen végeztünk. A régi szentesi gyülekezetnek az volt az egyik jellemzője, akkor is volt diakónia. Akkor is úgy jöttek a diakóni bizottság tagjai, sőt a gyülekezet tagjai, hogy meglátott a hitoktató egy gyereket, hogy mezít láb jár novemberbe iskolába, rászólt, hogy küld be az édesanyádat. Az édesanya jelentkezett, kapott a gyülekezettől téli időszakra való lábbelit, és amikor ezzel a történettel találkoztam, az a valaki mesélt el, aki az életének az utolsó aktív időszakát úgy töltötte, hogy a Vöröskereszt nemzetközi szervezetében, tehát nem Magyarországon, szolgálva csinálta ugyanazt, amit a gyülekezet. Erre jó visszaemlékezni, de nagyon rossz emlékezni azokra az alkalmakra, amikor ennek a szívből végzett szolgálatnak nincs meg az a visszhangja, amit szeretnénk.
2: Erzsike néni, legnehezebb, legrosszabb, legfájóbb?
4: Én valahogy mindig úgy éltem a szolgálati időmet, életemet, hogy csontjaimban rekesztett tűz. Tehát nem akartam ellene harcolni, menni kellett és csinálni kellett. És nagyon furcsán álltam hozzá, hogy amikor elmegy valaki nyugdíjba, akkor hogy leépült gyülekezeteket hagynak maguk után. A legjobban az fáj, hogy és ezt kellett megélnem, mert hogy az ifjúság az ugye elment, mi megöregettünk, nem tudtunk táborozni, menni velük, a cserkészet azért szűnt meg, mert nem tudtam sátorba aludni a fiatalokkal. Most elmegyek nyugdíjba, és láthatta, hogy ma milyen kevesen voltak az istentiszteleten, nem csak azért, mert meleg van. Hanem például én is közvetítve nézem sokszor az istentiszteletet, ha nem tudok elmenni. Rászoktak az emberek erre a kényelemre, az, hogy áldozatot hozzunk az igéért, a közösségért. Ez kezd kihalni. És én meg közben azt érzem, hogy de hát egész idő alatt nem csak erről beszéltem, hanem ezen dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gilice Andrásné Erzsébetet és Gilice Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeit hallották, a riporter Hegedűs Márk volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az építési vállalkozók országos szakszövetsége, az általa

0: növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendről való eltéréseikkel együtt. A miniszter megjegyezte, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások a járatok gyors megtalálását. Vitézi Dávid hangsúlyozta, kicsit több mint 50 nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a vonatinfót a MÁV Plus applikációban is elérhetővé tették. A miniszter hozzátette, a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénklökések kísérhetik, a csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Kezdődik az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsora. Július 10-én a szerkesztő Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Az előttünk álló órában hamarosan a kalendáriumot, majd az útravalót hallgathatják meg. 7:30 hír összefoglalóval jelentkezünk. Ezt követően arról szólunk, hogy kibővíti a középkori templomok útját a tiszántúli református egyházkerület, a Királyhágó melléki református egyházkerülettel közös projektje.
2: Nekünk is mindig egy komoly feladat, hogy bekapcsolunk egy új területet, akkor mélységében megpróbáljuk megismerni azt az adott területet. Nyilván a helyi szakemberek ebben nagy mértékben segítenek, illetve a magyarországi szakemberek is, de nekünk mondjuk kerékpáros szempontból újfajta nézőpontokat, vagy újfajta szegmentációkat is be kell vezetni, hogy mi az, ami működik egy túraútvonal kialakításánál. Az első, amit leteszteltünk, jártunk több alkalommal, az most az Érmellék volt. Emellett lesz másik 4, ami nagyon szépen körvonalazódik, és ezt az ígyszert úgy gondolom, hogy nem szabad kihagyni, ugye a Schengennel. Most például az, hogy a Szamoson elindulunk, és egészen Szatmárnémetig tudunk kerekezni, és végig biztonságos módon, szóval ezt az ígyszert nem szabad kihagyni. Nyilván a délnyírség szintén egy olyan terület lesz, amivel foglalkoznunk kell, illetve hát a határon túli szatmári érmelléki területeknek egy újabb körének a túrahálózatba csatolása lesz szintén egy fontos feladat.
1: Deák Attilával, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjével a 7:30 hír összefoglaló után beszélgetünk majd tehát a középkori templomok útja további bővítéséről. Kedves hallgatóink, ha kíváncsiak a részletekre, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 10-e van, az Amáliák ünneplik névnapjukat. Az Amália germán eredetű, hat hangból álló női név, jelentése védelem. A 90-es években ritka, a 2000-es években valamivel gyakrabban használt női keresztnév. Nézzük, mi minden köthető július 10. napjához a történelemben. 1290-ben IV. Kun László magyar királyt meggyilkolják. 1521-ben Piri Mehmed nagyvezér hozzákezd Nándorfehérvár külső falainak lövéséhez. 1778-ban július 10-én 16. Lajos francia király hadat üzen Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat. 1897-ben Miskolcon beindul a villamos forgalom. 1962. július 10-én lőtték fel az első amerikai távközlési műholdat, amelynek segítségével televíziós közvetítés történik az USA és Nagy-Britannia között. Most pedig nézzük, kik július 10. napjának híres szülöttei. 1451-ben e napon született harmadik Jakab skót király, 1509-ben Calvin János francia származású svájci reformátor. 1813. július 10-én látta meg a napvilágot Rózsa Sándor, az egyik legismertebb magyar betyár. 1856-ban e napon született Nikola Tesla, szerb származású elektromérnök, 1895-ben Karl Orff német zeneszerző, a Carmina Burana szerzője. Karl Orff egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene egyenrangú volt. Július 10-én született 1949-ben Dunai Tamás Jászai Mari díjas magyar színész, színigazgató, kiváló művész. 1956-ban Monok István Széchenyi díjas, Bolyai díjas irodalom és művelődés történész, könyvtáros, bibliográfus, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója született. Most pedig azon híres személyek következnek, akik július 10-én mondtak végső búcsút földi életüknek. 1873. július 10-én hunyt el Latabár Endre magyar színész, színigazgató, zeneszerző, aki a színészet mellett karnagy volt, komponált zenét, elsősorban operettet, operát fordított magyarra, színpadra alkalmazott. 1842 után önálló társulatot alapított, és kisebb megszakításokkal 31 éven át volt a sikeres társulat igazgatója. Híres színészek játszottak nála, például Paulai Ede és Újházi Ede. 1980-ban hunyt el Egri István színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista, érdemes és kiváló művész. 2015-ben, július 10-én halt meg Omar Sharif, kétszeres Golden Globe díjas egyiptomi színész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Természetes nyugtatók. Néhány éve idős házaspár volt a vendégem. Egyik gyönyörű délután Mihály bácsi leültetett maga mellé a tornácon lévő padra, és megkérdezte. Szoktál ide időnként kiülni és gyönyörködni az elibét táruló látványban? Lelkiismerettel vallottam be, nem. Erre ő a következőt mondta. Szüksége van erre a testednek és a lelkednek is. Mély nyomot hagyott bennem ez az egyszerű jelenet. S azután többször is leültem arra a padra, jó volt nyugtatónak, békítgetőnek. S nem egyszer lett a gondolatok rendezésének a helyszíne. Azóta bár elköltöztem arról a helyről, de mindig igyekszem keresni egy-egy padot, ahol láthatok olyat, ami természetes, egyszerű, zöld, idegnyugtató, ahol kifújhatom magam, és ahol szinte kívülről szemlélhetem az életet, a világot. Annyi a rohanó ember, aki csak átsuhan az életen, és az élet is ő rajta. Szüksége van, igaza van Mihály bácsinak, a testnek és a léleknek is arra, hogy olykor, amikor úgy érezzük, akkor is, ha ezer a dolog, megálljunk, körbenézzünk, és erőt, reménységet merítsünk abból, ami körülöttünk van. A természetben élő embernek kevésbé van szüksége nyugtató tablettára, mert ő ezt beveszi a virág illatával, az ágak növekedésével, a szépen megmegújuló természettel, a kikelt vetés learatásával. Munkájának folyamata azt erősíti meg, hogy egyszer minden meghozza a maga gyümölcsét, néha többet, olykor kevesebbet. De a vetés után van aratás, az eső után megújul a természet, kizöldül a fű, erdőket, virágos kerteket, mezőket, réteket azonban az is láthat, akit a hétköznapok a négy fal közé szorítanak. Csak venni kell a bátorságot arra, hogy kiki időt szakítson e természetes nyugtatókkal való élésre. A mai ember környezete, a betonfalak és zsúfolt autóutak, a nagy bevásárlóközpontok és óriási parkolóik gyakran inkább felzaklatják, idegesítik az egyébként is megterhelt egyént. De egy pici virág, amelynek növekedését, virágzását napról napra megfigyelhetjük, mégis képes mosolyt varázsolni a gondterhelt arcokra, és derült csempészni még a borús szívekbe is. Mert az erdőkben, parkokban, kertekben, balkonokon, az apró szirmok, a lazulást segítő zöld tónusuk, mind-mind Isten új lenyomatai, kézjegyei, és ekként természetes nyugtatók az ember számára.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öböl menti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyermekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 37 településről érkeznek diákok, Magyarországról például Ceglédről, Győrből, Keszthelyről és Nyíradonyból, míg Erdélyből, Marosvásárhelyről, Csíkszenttamásról és Nagykárolyból is vannak résztvevők. Az általános iskolás gyermekek az erdélyi Erzsébet táborban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják a diákcsoportokat. Az egyhetes erdélyi táborozás, a szállás, a napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és a Magyarországról történő utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családok számára, áll a közleményben. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érnek, ezt mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Petőházi Tamás a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, búzából országszerte csaknem 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, az összmennyiségből 1 millió 100 ezer tonna kerülhet a malomiparhoz. Petőházi Tamás közölte, ellátási gondok belföldön nem lesznek, de a felvásárlási árak az elmúlt évek átlagához képest alacsonyabbak, a búzái 60 ezer forinttól kezdődik tonnánként.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A tiszántúli református egyházkerület a Királyhágó melléki református egyházkerülettel közös projektje keretében kibővíti a középkori templomok útját. A határon túl Biharban első körben 15 templom kerülhet be a vallásturisztikai programba, és már ebben az évben július 24-től elindítanak tesztjelleggel egy kerékpáros örökségtúrát, amely az Érmellék vidékén kalauzolja végig az érdeklődőket. További részleteket Deák Attilától, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjétől hallhatnak, riporter Olá Ilona.
2: A középkori templomok útja lehet mondani egy igazi sikertörténet. Olyan brendet tudtak építeni az elmúlt években, most már mondhatjuk évtizedekben lassan, ami teljesen egyedülálló a vallási turizmus szempontjából. Sok mindenkit lehetett ezekre a területekre csalogatni ezzel a kínálattal. És már akkor megfogalmazódott az, hogy ezt lehetőleg terjesszék ki, azt a húzóerőt, azt a vonzerőt, amit a középkori templomok útja, mint fogalom képvisel, ne csak a felső-tisza vidéki kis templomok élvezhessék, ebben most léptek egy nagyot előre, ha jól tudom, egészen a határ túloldalára.
3: Igen, a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület együttműködésében indult el a középkori templomok útja bővítése, és hát egy nagyon izgalmas területet kapcsolunk most be. Ez elsődlegesen, hát ugye itt alapvetően a történeti Biharra fókuszáltunk. Eddig a középkori templomok útjának a magterület az kétségkívül a felső-tisza vidék volt, ennek a kárpátaljai részeivel együtt, illetve a nyírségnek bizonyos területei is már érintettek voltak, de mondjuk nagyon fontos, a nyírségben lévő nagyon fontos helyszínek is kimaradtak belőle, szóval ez egy nagyon lényeges egy hiánypótlást elvégeznünk. Például a Nyírbátort nem kapcsoltuk be az útvonalba, ami hát egy elfogadhatatlan, ez muszáj volt természetesen pótolni, de vannak még olyan is, nem csak református középkori templomok a nyírségben, római katolikus például az ófehértói római katolikus templom, vagy a nyírbélteki, de a piricsei református templom, vagy a nyírmihályi református templomok, ezek nagyon-nagyon lényeges műemlékek. Hajdú-Bihar megyét illetően már nem beszélhetünk olyan mértékű középkori templom koncentrációtról, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi területein, vagy főleg a felső-tisza vidéken. Hajdú-Bihar megye területén viszont van két nagyon-nagyon fontos középkori templom, ez Beregböszörményi református templom, az egyik, a másik pedig Nyíracsád.
2: Pont azért, mert nincs olyan sok, talán még fontosabb, hogy ők is bekerülhessenek, mert hogy egyedül önmagukban talán kevesek, hogy turistát vonzanak, ellenben, ha ennek a hálózatnak a tagjai, mindjárt más a helyzet.
3: Mindig előnyösebb számukra is, ha csatlakoznak egy meglévő és jól funkcionáló hálózathoz. De mi van a határ túloldalán? Itt ez az érdekes, most így a bővítés vonatkozásában. Egy kinti műemlékvédelmi szakértőtől tudom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogyha Szatmár megyet, tehát a romániai Szatmár megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét összehasonlítjuk, akkor itt egyértelműen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyer középkori templomok számát tekintve. Szatmár megyében is, tehát a romániai Szatmár megyében is van néhány jelentős műemlék, ilyen például az Ákosi református templom, ami egy bencés eredetű templom, hihetetlen gyönyörű és tényleg nemzetközi jelentőségű. Na de Hajdú-Bihar megye és a határon túli bihari területek vonatkozásában viszont egyértelműen a bihari területek viszik a fölényt. Hihetetlen gazdaságban találhatóak ezen a területen középkori templomok, és most itt a Királyhágó melléki református egyházkerületnek nyilván ez az egész egyházkerületnek a büszkesége, azt lehet mondani, vagy a legfontosabb műemlékállománya itt található, és ennek a bekapcsolása történik meg most az útvonalban.
2: Csak egy arányszámok tekintetében, mondjuk a felső-tisza vidéken, az első körben a mag területeket nézve hány templomról beszélünk, és hova bővül most ez a szám, és ha ebből a bihari térséget nézzük, ott hány ilyen templom van, amit el tudnak most vagy majd ezzel érni?
3: 64 templomból áll a középkori templomok útja jelenleg, ez nem csak a felső-tisza vidéket tartalmaz, hanem itt azért van, emlékeim szerint 15 kárpátaljai helyszín, és nagyjából 10 Szatmár megyei, tehát az már a Királyhágóhoz tartozó terület, de az összes többi, tehát itt 40, közel 50 templom, az viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről kerül ki. Most kettővel fog bővülni Hajdú-Bihar megye esetében, illetve a nyírség vonatkozásában mondjuk durván plusz 5-10 bővítéssel számolunk, és hát 15 templommal fogjuk első körben bővíteni a határon túli bihari területeket, és azért mondom az első kört, mert az nem a vége, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is úgy történt, hogy több ütemben, több lépcsőben történt meg a hálózatnak a kiépítése.
2: Most mik lesznek ezek a lépcsőfokok? Mert ugye az egy dolog, hogy egy templomot bekapcsolnak ebbe a hálózatba, megkapja a brenddel, a márkával együtt járó reflektorfényt, nagyon jó. Remélhetőleg sokan kíváncsiak lesznek rá, de ez az útvonal nem csak úgy létezik, hogy a térképen meg tudjuk mutatni, hogy mi tartozik a középkori templomok útjához, hanem gondoskodnak róla, hogy ez végig is járható legyen, vagy végig kerekezhető.
3: Igen, ugye a középkori templomok útjának volt egy specialitása, ami bár az elején nem volt tudatos, vagy nem gondoltuk volna, hogy ez egy ennyire meghatározó szegmense lesz ennek a tematikus útnak, az, hogy itt többségében kerékpárral bejárható útvonalakat próbálunk preferálni. Nyilván ez nem csak azt jelenti, hogy ez egy kerékpáros túraútvonal, hanem azt is jelenti, hogy ezt autóval, autóbusszal bármilyen formában meg lehet tenni, de azzal, hogy mi kifejezetten odafigyelünk kezdettől fogva a kerékpáros túrázókra, erre a célcsoportra, az ad egy novumot, ad egy nagyfokú erősséget és egy nagyon speciális célcsoportot. Ezt a logikát követjük most is. A nyírség esetében nem lesz nehéz dolgunk, mert kerékpárút hálózatban nagyon-nagyon jól kiépített alapvetően a nyírség. Hát a határon túli területek esetében, mert ezt nem mondanám el, hogy kerékpárutakban jól állnak, ellenben alacsony forgalmú mellékutakban, nagyon jó minőségű, frissen felújított alacsony forgalmú mellékutakban pedig igen. Sőt, van néhány olyan stabilizált töltésszakasz, ami szintén segíti azt, hogy elkerüljük a nagyobb forgalmú úthálózatot, de azért feldobta a leckét ezeken a területeken a kerékpáros túraútvonalak kialakítása, mert sokkal bonyolultabb a közlekedési összetétele és alapvetően a kerékpáros infrastruktúra hiánya, vagy a nagy forgalmú utaknak az elkerülése, ez egy komoly kihívás jelent, de úgy néz ki, hogy fognak működni. 5 kerékpáros örökségtúra útvonalat fogunk kialakítani ezen a területen, ebből az egyik az Érmellék, amire már idén szervezünk is ilyen teszttúrát.
2: 5 kerékpáros túraútvonal kifejezetten a bihari térségben az új bekapcsolódó középkori templomok környékén. Ez azért nagyon jó lehetőség, mert megint csak készen kaphatják az adott útvonalat az ez iránt érdeklődő turisták. Tehát nem kell azon gondolkodni, hogy mit érdemes egymás után meglátogatni, mit érdemes egy menetre felfűzni, igen. És gondolom arról is odafigyeltek, hogy úgy állítsák össze ezeket a távokat, hogy teljesíthetőek legyenek, gazdag legyen a kínálat, de mégis élvezhető és értékelhető egy napon belül a megjárható utak, templomok száma. 5 túraútvonal, ez akkor fokozatosan lesz bevetve, és akkor az első már össze is állt, lehet így fogalmazni?
3: Az elsővel meg vagyunk, tehát azért nekünk is mindig egy komoly feladat, hogy bekapcsolunk egy új területet, akkor mélységében megpróbáljuk megismerni azt az adott területet. Nyilván a helyi szakemberek ebben nagy mértékben segítenek, illetve a magyarországi szakemberek is, de nekünk mondjuk kerékpáros szempontból újfajta nézőpontokat, vagy újfajta szegmentációkat is be kell vezetni, hogy mi az, ami működik egy túraútvonal kialakításánál. Az első, amit leteszteltünk, jártunk több alkalommal, az most az Érmellék volt. Emellett lesz másik 4, ami nagyon szépen körvonalazódik, és ezt az ígyszert úgy gondolom, hogy nem szabad kihagyni, ugye a Schengennel a szamosmenti töltéshálózat, korábban ez úgy volt, hogy amíg nem, Románia nem csatlakozott a Schengenhez, addig nem lehetett átmenni a töltésen a határ túloldalán, csak hogyha ilyen idéglenes határmegnyitást kértek a túrázók. Hát azért ez elég bonyolultá tette. De ez nem régiben feloldódott, és tulajdonképpen most például az, hogy a Szamoson elindulunk, és egészen Szatmárnémetig tudunk kerekezni, és végig biztonságos módon, szóval ezt az ígyszert nem szabad kihagyni. Nyilván a délnyírség szintén egy olyan terület lesz, amivel foglalkoznunk kell, illetve hát a határon túli szatmári érmelléki területeknek egy újabb körének a túrahálózatba csatolása lesz szintén egy fontos feladat. Ami kompakt és nagyon jól működik, az úgy látom, hogy az Érmellék. Ugye ez egy önálló tájegység, azt lehet mondani, a táj önmagában szerintem elképesztő, tehát ez a dimbes, dombos, azért vannak benne ilyen 8%-os emelkedők bizonyos ponton, de egy jól kerekezhető, nagyon-nagyon barátságos, és még egyszer hangsúlyozom, jó úthálózattal ellátott területről van szó, amiben pedig hemzsegnek a középkori templomok.
2: Erre az érmelléki kerékpáros túraútvonalra, ami ezek szerint már összeállt, letesztelték, kipróbálták, lehet hamarosan kínálni már a konkrét időpontokat is erre az útvonalra. Erre mit sikerült felfűzni?
3: Egy 3 napos túraútvonal az első lépésünk, ami Bihar keresztesről fog indulni, ez egyébként maga a túra az július 24-25-26, és Bihar keresztesről elindulva, ugye ez vasúti csomópont, általában a túrákat próbáljuk vasúti csomópontokból indítani, aki vonattal érkezne, fogunk átlépni a határon Ártánd irányába, és ott Bihar felé fogjuk venni az irányt, és onnan fogunk a hegyközi területek felé menni, egészen hegyköz Szent Miklósig. Hegyközszent Miklós azért lényeges a Királyhágó melléki egyházkerület szempontjából, mert itt van az egyházkerületnek egy bombasztikus szálláshelye, tehát ez egy fürdővel egybekötött szálláshely, és közvetlenül annak a szomszédságában pedig az egyház községnek is van egy szálláshelye. Tehát itt a református egyház egy nagyon komoly szálláskínálattal, étteremmel, fürdővel rendelkezik.
2: Ez megint a középkori templomok útjára jellemző komplexitás csugalja, hogy nem csak az útvonalról gondoskodnak a látnivalóról, hanem megvan oldva a szállás, akár az étkezés.
3: Tehát ami nekünk ott a beregi részeken, szatmári részeken megvan, nekik ugyanez megvan ugye a bihari területeken, ez adja pont az eszenciáját, én úgy gondolom az egésznek, és ez alkalmassá teszi azt, hogy onnan kiindulva további területeket lehessen megismerni, úgyhogy alapvetően mind a két éjszaka Hegyközszent Miklóson töltjük, és odaérkezünk vissza. A harmadik nap pedig Székelyhíd irányába Létavértes érintésével, és vissza Biharkeresztes irányába Kismarja érintésével érkezünk meg. És hát ezen a túrán, tehát ezt szeretném megjegyezni, hogy ezek a templomok túlnyomó része gyönyörűen és minőségi módon van helyreállítva a határ túloldalán. Nagy részük, ezek magyar állami támogatással történt a felújításuk, ez még a Teleki Alapítvány közreműködésével történt, és ott nagyon jó szakembereket sikerült ebbe, akár a restaurátorok, akár a kivitelezők, akár a tervezők vonatkozásában. Tehát ezek első osztályú módon helyreállított templomok.
2: Azért soroljuk már, hogy milyen templomokat lehet megnézni.
3: Sitér neve, nem tudom, a hallgatóknak mondta valamit, Sitéren egy gyönyörű szépen felújított templom. Szalárd, Vedresábrány, Érábrány, Érkeserű. Székelyhídon szintén található egy nagyon-nagyon lényeges középkori templom. Biharban ugye található egy nagyon lényeges ispánsági vár, ami a Szabolcsihoz hasonlóan a Kárpát-medence egyik legjelentősebb földvárának számít, hegyközcsatár, ottomán. Tehát ezek alapvetően olyan települések, amelyek kevéssé égtek be a köztudatba, itt alapvetően a nagyvárattól északra lévő területekről beszélünk.
2: De pont ez a cél, hogy most behozzák a köztudatba.
3: Abszolút, abszolút. És hát a magyarországi szakasza is ennek az érmelléki túrának eléggé parádés, ugye ha csak a Kismarjai templomra gondolunk, ami egy nagyon lényeges bocskai emlékhely, vagy az Álmos határában lévő bocskai szabadságharc egyik legfontosabb csatájának emlékhelyét keressük fel, vagy Nagykereki kastély, ami ugye Várkastély, ami az egyik legfontosabb műemlék Hajdú-Bihar megyében. Tehát a magyarországi oldal is jó, de kétségkívül ennek a túraútvonalnak a súlypontja a határ túloldalán van.
2: És hát megint csak az, hogy nem csak szállást és étkezést és szervezett túrát biztosítanak, hanem arról is gondoskodnak, hogy ne csak a vallásturizmus iránt érdeklődőknek legyen ez jó, legyen egy izgalmas kihívás. A természet szépségéhez hozzátevődnek, ahogy szoktuk mondani, a kerékpáros aktív turizmus ehhez még egy plusz pont, és hát ugye akkor itt olyan történelmi meg műemlék helyszíneket is mondott, ami kiegészítik a kínálatot. Megint csak egy komplex csomag. Ezek szerint már az első időpontot meg is hirdették?
3: Igen, ezek az elkövetkezendő napokban lesznek elérhetőek, és lehet rá jelentkezni. Mint említettem, július 24, 25, 26, és a jelentkezéseket már a héten fogjuk tudni fogadni.
2: És akkor következő állomásként pedig alakítják ki a további útvonalakat, ez még az idei évnek lesz a feladata, vagy a következő éveknek, és mi mindennel egészül még ki azon kívül, hogy ki kell tűzni a táblákat, szó szerint is, vagy akár átvitt értelemben az adott útvonalakon.
3: Ebben az évben mi fogunk dolgozni még a háttérben, tehát be kell járnunk az újabb útvonalakat, alternatívákat kell keresnünk, tehát ez még a másik négy túraútvonal esetében még inkább nekünk szól, viszont jövőre a másik négy útvonalat élesbe fogjuk meghirdetni, és hát onnantól kezdve remélhetőleg nyilván a tesztúráknak pont az a jelentősége, mert hogy mi azt látjuk, hogy szerintünk ez jó, a kérdés az az, hogy a túrázók mit gondolnak róla.
2: Nem sok, nem kevés, igen, elég gazdag, nem igen, túl fárasztó.
3: Igen, tehát ebben az évben egyet tesztelünk, jövőre négyet tesztelünk, de amikor a tesztúrák átmennek a tűzkeresztségen, akkor általában azért a túra portfóliunkba beszoktak épülni, és onnantól kezdve rendszeresen hirdetjük őket. Tehát nyilván azok a műemlékek, vagy azok a templomok, amelyek most csatlakozni fognak a középkori templomok útjához, az táblarendszer fogja jelölni. Itt azért kb. 50 új táblát fogunk elhelyezni. Ezek a templomok előtt elhelyezendő kis információs táblák, ahol több nyelven olvashatnak a látogatók a templomról, plusz a templomokat bemutató kis tablókiállításokat is fogunk készíteni, illetve a magyarországi oldalon most ez egy nagyon fontos dolog, nagyméretű közúti információs táblákat fogunk, ezeket a nagy barna színű táblákat, 10-et elhelyezni, de ez csak a magyarországi szakaszt fogja érinteni.
1: Kibővíti a középkori templomok útját a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület közös projektje. Erről Deák Attilától, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjétől hallhattak részleteket.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány csaknem 26 milliárd forintot fizet a távhőkasszába. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány szóvivő kiemelte, a kormány azért döntött a befizetésről, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita emlékeztetett, 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak, ezt részesítik előnyben, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség, közölte. Elmondta, azonban 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a paciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy 2027. augusztusáig egy év türelmi időt ad. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Országszerte több mint 5000 gyermeket táboroztat a büntetés végrehajtás, mely egy központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a büntetés végrehajtásban dolgozó gyerekeinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A közlemény szerint a táborok nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek, miközben tovább erősítik a szervezet családbarát szemléletét. Kifejtették, a gyerekek kipróbálhatják többek mellett a falmászást, a pingpongot, a teniszt és a labdarúgást, részt vehetnek természetismereti foglalkozásokon, de a számháború, a sorversenyek és az esti közösségi élmények is népszerűek. A kreatív foglalkozások fejlesztik az önkifejezést, miközben erősítik az együttműködést és a csapatszellemet, tették

0: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: ne légy lekezelő. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Pál levele a Filippiekhez, 2. fejezet, 4. vers. Ha vezető pozícióban vagy, figyelj oda, hogy miként reagálsz a körülötted lévők érzéseire, gondolataira és véleményére. A te szavaid mélyebben érintik az embereket, mint az, hogy mások mit mondanak. Ezt soha ne feledd. Még ha olyan ötlettel hozakodik is elő valaki, amivel szerinted nem érdemes foglalkozni, állj ellene a kísértésnek, hogy azonnal elvesd. Ne azt mondd, hogy ez nem fog működni, hanem köszönd meg a javaslatát. Ha lekezelő vagy, azzal ezt üzened az illetőnek. Nem veszek tudomást sem rólad, sem az ötleteidről. Nem számít, hogyan érzel, vagy mit gondolsz. Nem fontos számomra, hogy mi foglalkoztat. Ezek a kijelentések, kimondva és kimondatlanul is, sértik az ember önértékelését és tisztelet iránti igényét, különösen azokét, akik úgy gondolják, hogy különleges figyelmet érdemelnek. Igaz a régi mondás, miszerint az emberek nem törődnek azzal, hogy mennyit tudsz, amíg nem tudják, hogy mennyire törődsz velük. Ha lekezelően viszonyulsz másokhoz, ki fogják mutatni a nem tetszésüket, és erre néha olyan módot találnak, ami sokba kerülhet neked, és akadályt gördíthet az álmaid és terveid elé. Elkerülheted ezt, ha jobban ügyelsz arra, hogy milyen benyomást keltesz másokban. Ezt csak úgy érheted el, ha túllépsz a saját nézőpontodon, figyelmesen meghallgatsz másokat, és megpróbálod megérteni és tisztelettel kezelni az aggályaikat. Sok előnyöd származhat abból, ha így teszel. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a folytatásban is a Nyíregyházi stúdió műsora szól. Az Európa Rádió mikrofonjánál Demeter Zsuzsát hallják. Július 10-e van, péntek. A kontinentális reggeli második órájában egy olyan három gyermekes anyukát ismerhetünk meg, aki komoly sport sikereivel is mutat példát.
2: Közösséget építünk, gyerekeket fejlesztünk, sportágat építünk, és ugye a harcművészetek egy ágát, a kungfut űzöm, hát 26 éve keményen. Most már, ahogy mondtam, leginkább edzősködöm, és amikor alkalom adódik, és lehetőség, és olyan a verseny kiírása, hogy ugye szenior kategóriában is lehet versenyezni, akkor én abban is kipróbálom magam. Egyrészt azért, mert ugye már a saját gyerekeim is versenyeznek, illetve a kis tanítványaim, és mindig ugye azt hallom, hogy jó, hogyha látják az edzőt versenyezni, mert ebből tanulnak legtöbbet a tanítványok, és ez így van. Jól esik ezért fellépni magamért, már nem lépnék, viszont értük, igen.
1: Kedves hallgatóink, ha idejük engedi, rádiózzanak velünk. A Nyíregyházi stúdió műsora ma is 9 óráig szól.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Badar Ágnest sokan ismerik Nyíregyházán. Kemény sportban fejlesztette magát és gyermekek sokasságát. Néhány éve pedig megjelent a látság, a finomabb mozgást igénylő sport is az életében, illetve mindazok életében, akik például a Mozdulj Nyíregyháza programjait látogatják. Aztán szinte észrevétlenül vált 3 gyermekes anyukává, miközben továbbra is aratja a sportsikereket tanítványaival, sőt most már saját gyermekeivel közösen. Hogy mi lehet egy ilyen típusú élet titka, erre keressük a választ a most következőkben. Ismerve néhány évet téged, azt látom, vagy azt gondolom, hogy egy nagyon szép karriert építettél fel.
2: Úgy gondolom, hogy igen, így is érzem. Ez az út tudatos volt. Én egy olyan nevelést kaptam nagymamámtól, akitől én gyerekkoromban megkérdeztem, hogy mama, nekem mi az életfeladatom, honnan fogom én ezt tudni, és akkor annyi volt rá a válasz, hogy a Jóisten téged segít, vissza fogsz emlékezni, hogy mi a te utad. És én semmi más nem tettem, mint mindig figyeltem azokra a jelekre, utakra, elém jövő feladatokra, amiket kaptam, és tudtam azt, hogy mindennel, ami elém kerül, nekem azzal dolgom van.
1: De azért egy kicsi lánynak hogy jut eszébe ilyet kérdezni, hogy mi az én feladatom?
2: Hát igen, ugye most nyári szünet van, és ugye a mi időnkben nem voltak mobiltelefonok, táblagépek, kütyük, még a tévét is csak délután néztük, amikor elindultak a sorozatok vagy az esti mesék, és bizony nagyon sokat unatkoztunk, amikor délen át nagy meleg volt, pihenni kellett, nem tudtunk aludni, és akkor így az élet nagy dolgairól is elkezdtünk gondolkodni. És akkor milyen jó volt, hogy nagymamánál az öreg bölcs tudott válaszolni ezekre a kérdésekre, és érezte ő is azt, hogy ebben egy picit kell vezetni a kis unokáját, és én így jártam, amiért én nagyon hálás vagyok, ugyanis nekem azt mondta, hogy egy Isten van, kislányom, és engem elvitt a faluba lévő mindenféle gyülekezetnek a
1: Isten tiszteletére, misére,
2: így van, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én pont református vagyok, hiszen számomra az állt a legközelebb egy nagyon letisztult forma, és nagyon szerettem oda járni, és én ott mindig megnyugodtam, és azt, amit a nagymamámmal megbeszéltem, azt olyan kristálytisztán tudtam magamba leképezni.
1: De hogyan tudsz ennyire letisztultan gondolkodni, mert, és akkor visszakanyarodva az első kérdéshez, hogy egy olyan karriert építettél fel, és tényleg minden területen, hiszen 3 kisgyermeked van, csodálatosak, mert majd beszélgetünk róla, hogy mivel is foglalkoztok. Tudom, hogy edzőként is dolgozol, és nagyon szeretnek téged, meg hát versenyekre jársz, sikereket érsz el.
2: Őszinte leszek, nem tudom. Tehát ezt a Jóisten adta nekem, vagy én nem is tudom. Nagyon sok feladat, tényleg, itt aki megnézi a pályámat, a feladataimat, a felénél azt mondja, hogy Úristen, hogy csinálod? Úgy, hogy nekem mindig így összeállnak a dolgok, a segítőim, mert ez segítség nélkül nem lehet. Tehát az én édesanyám olyan, aki nagyon-nagyon segít engem. Akkor ott van a sportegyesületben azok a munkatársak, dolgozók, edzőtársak, barátok, akik rengeteget segítenek nekem a munkámban, a családom körül, a gyerekeim körül, mert nem lehetne. Tehát ugye egy 3 gyerekes édesanya valaki beáll ebbe a szerepkörbe, és nem tud többet magára vállalni, mert ez egy óriási felelősség, a 3 gyermeket ellátni, óvodába, iskolába rendezni, tanulni, a dolgait figyelni, és ugye nekünk több sportegyesület vállalkozás üzemel egy helyen, és ezeknek leginkább a menedzselésében veszek ugye most részt, illetve miután a gyerekek megszülettek, a versenyzői pályafutást egy picikét szüneteltettem.
1: De csak egy picikét.
2: Csak egy picikét, igen. Ugye azzal együtt azokat a gyerekeket segítem, akik versenyekre járnak, illetve ott, ahol kell. Ugye többféle sportot, mozgásformát űzünk, amik össze is kapcsolódnak, de külön is gyakorolhatóak, és mind a kettőben így szerepet vállalok. Tehát ez csak úgy lehetséges, hogy egy olyan rendszer építettünk ki, amiben mindenki egy segítő hozzáállással teszi a dolgát. Mindig látja és tudja azt, hogy mikor is mennyit és hol kell tudjon segíteni.
1: Ha rád nézek, akkor a következő szavak jutnak eszembe, ezeket így felírtam, hogy el ne felejtsem, de ebben biztosan lenne még egyéb is. Harmónia, nyugalom, erő, kedvesség, figyelmesség, kiegyensúlyozottság, magabiztosság. Mondom, biztosan lehetne még sorolni, de akik téged nem ismernek, vagy nem látnak most a hallgatók, egy törékeny nő lépett be hozzánk a stúdióba, és tulajdonképpen kétféle területen mutatja meg a tudását. Egy nagyon kemény sportban, és annak majd, hogy nem az ellenkezője, egy nagyon lágy és nőies sportban. Akkor erről is beszéljünk, hogy ez a kettő hogy fér össze, és mi ez pontosan, meg mit szólsz ehhez a felsoroláshoz?
2: Nagyon jól hangzik, és biztosan jellemez is engem, meg örülök, hogy ezt láttad meg itt a hosszú évek alatt bennem, de nyilván ennek van egy másik oldala, amikor az ember küzd, és sokkal több erőt, feszülést visz a dolgokba, mint amennyit kell. Igazából az én életem folyamatosan erről szól, hogy egyensúlyban tartsam az életemet, és itt beszélhetünk akár a borotva érről, hogy néha arra kell ráállni, bevállalni azt, hogy azt a belső hangot követve, hogy most erre kell mennem, és rajta maradok a kötélen, és innen tudom azt, hogy jó úton járok, és teszem az életfeladatom. Ugye közösséget építünk, gyerekeket fejlesztünk, felnőttekkel foglalkozunk, sportágat építünk, és ugye a harcművészetek egy ágát, a kungfut űzöm, hát 26 éve keményen. A szám nagy, ugye most már, ahogy mondtam, leginkább edzősködöm.
1: Már és hogy az évek száma nagy.
2: Igen, és amikor alkalom adódik, és lehetőség, és olyan a verseny kiírása, hogy ugye szenior kategóriában is lehet versenyezni, akkor én abban is kipróbálom magam. Egyrészt azért, mert ugye már a saját gyerekeim is versenyeznek, illetve a kis tanítványaim, és mindig ugye azt hallom, hogy jó, hogyha látják az edzőt versenyezni, mert ebből tanulnak legtöbbet a tanítványok, és ez így van. Jól esik ezért fellépni magamért, már nem lépnék, viszont értük, igen. És ugye ott van egy másik mozgásforma, a medibol, ami igazából egy labdajáték, egy lágy felületű ütővel, és olyan jellegű mozgást sal kell a labdát az ütőn tartani, ami az én testem számára hiány volt. És amikor ezt felismertem, elsajátítottam, akkor hát Magyarországon elsők között vezettük be ezt a sportot, így tehát tényleg azt éreztem, hogy ez az enyém, én ebben otthon vagyok, és maximálisan ki tudom egyensúlyozni a testemet erőnlétben, honlátságban, mindenben. És ugye ennek a kettőségnek az összeadódása hozza azt, hogy egy olyan fókuszált figyelemmel tudom az életemet, illetve igyekszem irányítani, ami sokaknál nincs meg. Tehát mindenki valahogy keresi az eszközöket ahhoz, hogy az életét jól tudja irányítani, és gyakorlatilag az én szakmám pedig ez. És szerintem talán ebben van a kulcs, hogy én felismertem azt, hogy én olyan dologgal szeretnék foglalkozni, ami folyamatosan ezt az egyensúlyt támogatja. És természetesen vannak a menedzsment területén olyan részek, amik nem igazán az én. Tehát nem, ezek a nem szeretem munkák, de kellenek ahhoz, hogy a rendszer menjen, működjön. Értem ezt alatt a pályázatok írását és minden más egyebet, viszont ebben is már akik ebbe beletanultak, olyan minőséget képviselnek, hogy lassan így ebből is lejjebb tudok adni, nem is kicsit, és tudok arra fókuszálni, ami az én életfeladatom.
1: És mihez?
2: Hát én úgy gondolom, hogy egységben, szervezetten látni meg és építeni fel valamit. Tehát én, amiben az erőmet látom, az a szervezőkészség. Mindig tudom azt, hogy mikor, hol, milyen ponton kellene belenyúlni a rendszerbe és hozzátenni. Ugye van, aki valamiben nagyon-nagyon jó, akkor azt a területet kell megkapnia. Ez kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, nem is kicsit, hanem ez az, amikor nem várhatom el a holtól, hogy úgy ragyogjon, mint a nap, és ezt kell tudni észrevenni, hogy a napot azt tegyük fel az égboltra, a holt pedig hadd világítsa meg az éjszakát. És nekünk ebben a mozgásművészeti rendszerben, vagy akár a munkaterületén, ugye az egy komoly dolog, amikor mindenki megtalálja a helyét. Ugye a gyerekeket arra tanítjuk, hogy rendezze magát össze, legyen erős, állóképes, kitartó, alázatos, figyelemmel saját maga, társai, családja, környezete felé, és ezeket a képességeket, amikor megszerzi, kimegy az életbe, elindul a pályáján, és rengeteg visszajelzés jön most nekem. Jönnek vissza új tanítványok hozzánk, hogy az a néhány év, amit itt eltöltöttek, kőkeményen megalapozta az életüket. És ezt nagyon-nagyon jó hallani. És tudod, az még, ami nagyon szép, hogy nem mindenki köszön el, csak elmennek, és visszajönnek. Ez nem olyan, mint egy 8. osztály lezárás, és elköszönnek egy életre a tanítványok, hanem kicsit úgy kirepülnek. És nagyon sokan már a gyermekeiket hozzák vissza, és engedik be hozzánk, mert tudják azt, hogy ahová jönnek, ott csak jót kapnak.

0: kik azok, akik megmaradnak nálatok? Vagy mindenkit lehetne oda vezetni, már hogy azokra a gyerekekre gondolok, akik ugye itt kezükben a mobiltelefonnal születnek lassan, és halljuk, hogy mennyire nehéz velük az óvónőnek, a tanítónéninek beszélni, nehezebben tudnak, szóval nagyon sok probléma van.
1: Igen, kezdem onnan, hogy a nagyon-nagyon tehetséges gyerekekből nagyon-nagyon hamar válnak sikeres versenyzők. Néhány évet eltöltenek, de nagyon hamar úgy kiröppennek, és megtalálják ugyanolyan gyorsan, hamar az útjukat, és beleállnak, és sikeressé válnak. Akik hosszabb ideig megmaradnak, azok a típusú emberek, akik felismerik azt, hogy nekik mekkora igazából táplálék ez egész életükre. Mert hogy olyan dolgokat kell tanulniuk, csinálniuk, végezniük, amik nagyon kívül esnek a komfortzónájukon, és észreveszik azt, hogy pont ettől fejlődnek, és tényleg fejlődnek. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon változó ez, mert valaki tényleg elköltözik az otthonából ide, ebbe a városba azért, hogy itt építse fel az életét. Valaki csak egy pár hónapra bejön, és utána megy tovább, mert megkapta azt, amiért jött. Ez nagyon-nagyon változó. És van olyan felnőtt férfi tanítványunk, aki régebb óta jár edzésekre, mint én. Mai napig szerintem sokan ismeritek a Mihálka György festőművész, tehát ő heti rendszeressége két alkalommal mai napig is mindig eljön, és mindig úgymond hazajön hozzánk.
0: Akkor egy kicsit a kincseidről beszélj még. Ugye mondtam, hogy három gyermekes édesanyja lettél, és hát még a kicsike-kicsike, nagyobb se olyan nagyon nagy még, ugye alsó tagozatos, hogyha én jól gondolom, szóval három kicsi gyerekkel. Milyen az élet, az életed?
1: Igazából nekem három ajándékot hozott az élet, onnan indultam, hogy én nem szerettem volna gyermeket, én beleálltam bizony a versenyzésbe, a vállalkozásépítésbe, és napi 15-6 órát dolgoztunk tényleg így, úgyhogy álló munkát végeztem reggel, 8:45-9-től délutánig, majd onnan mentem edzést tartani, versenyzőket készítettem, majd onnan pedig beálltam a saját edzésembe, majd hétvégén versenyeztünk, és ez ment éveken át, és bizony az ember egy kicsit megfárad, és úgy bejött be valahogy, megcsengették azt a biológiai órát, hogy ha-hó. És akkor fel kellett, hogy építsük az életünket úgy, hogy gyermeket tudjunk vállalni, visszavenni mindenből, felépíteni a magunk kis birodalmát, mondhatom így, tehát most már egy saját képzési központunk van Kemecsén. És akkor megérkeztek a gyerekek sorba. Ugye az elsőt nyilván akartuk, mert vágytam, hogy legyen gyermek, és az első gyermeknél az ember se tudja, merre menjen, nézzen, és amennyire vágysz rá, annyira nem tudod, mit kezdjél vele, és az összes könyvet, meg mindent elolvastam, és amire rájöttem, és anyukám így csak úgy finoman oda mondta, hogy egy kicsit lazábban kellene ugye a nagyfiú körül mocorogni, nem is értettem, mit mond, és akkor egyszer csak eltelt két év, és a kislányunk úgy döntött, hogy szeretne hozzánk megszületni. És ő tényleg így jött. Ő, nem is emlékszem rá szinte, hogy nőtt fel, mert annyira beadaptálódott a mi kis világunkba, környezetünkbe, csodálatosak. És ugye eltelt pár év, és ugye a legnagyobb gyermekünk most 10 éves, a középső 8 lesz decemberben, és a legkisebb pedig tényleg egy olyan kis ajándékgyermek, hogy mi már nem szerettünk volna harmadik gyermeket, jött. Tudtam, hogy mi ez. Tudtam, hogy előről kezdünk mindent, és tudtam azt is, hogyha ő jön, és engem választott, pedig annyi anyuka lehetne, aki babát akar, vagy fiatalok körülöttem, nem, én. És elöntött az a tiszteletérzés ő felőle, hogy én lehetek az ő édesanyja, és így megbeszéltük, hogy akkor újra tervezés, és megszületett a harmadik gyermekünk is, ő lassan 3 éves lesz a nyáron, és olyanok együtt, mint három kis csoda, nem tudom szavakkal leírni. Tehát az, amikor azt csinálják, amit az édesanyjuk, édesapjuk, szeretik azt csinálni, amit a szülők mondanak, tehát, és igen, szeretnének sokat kütyümütyűzni, aztán megvannak a határok, és azt is tiszteletben tartják, én ennek nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy mi így élünk, neveljük őket, benne vannak abba a közösségbe, amit mi létrehoztunk, és a közösségnek az ereje, és szeretnének benne úgymond előjárni, ez óriási dolog, példát mutatni, úgyhogy ennek én nagyon örülök.
0: Hol látod az ő útjukat, az ő jövőjüket?
1: Igazából, ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor létrehoztunk egy akkora dolgot, amiben csak bele kell állni és folytatni, tovább vinni és tovább emelni. Úgyhogy, ha nekik ehhez lesz elég erejük, lendületük, akkor azt gondolom, hogy ez itt van készen majd, hogy nem.
0: És milyen az, amikor elcsüggedsz egy kicsit, mert biztos vannak ilyen pillanatok.
1: Igen. Igen, én is szoktam azt érezni, hogy egyedül vagyok, hogy kevés vagyok, hogy nincs segítségem, és közben ez mind nem igaz. Viszont amikor ugye én hazamegyek 3 gyerkőccel, és apa még edzést tart, és majd csak este 9:30 körül jön haza, és hazamegyünk, és még házi van, és még fürdés van, és még vacsora van, és mindenki valami mást szeretne csinálni, azt nehéz egy kicsit összerendezni, de aztán nagy levegő, ugye a nagyok már értik, akkor így észbe kapnak, és látják rajtam, hogy most csak azzal segítenek, hogy a legnagyobb, hogy irányt mutat a kicsiknek, és mint a kis kacsák a sorba beállnak, tehát nincs más választásuk. Úgyhogy nevelem őket, hogy otthon is segítsenek, és a legnagyobb visszajelzés egyébként az egyéb közösség, tehát mint iskola, óvoda, ahogyan működnek, mert most ugye a nagyfiam 4. osztályos volt, elengedték az alsós tanítónéniket, én megköszöntem, hogy ilyen figyelemmel volt a kisfiam iránt, és azt mondta a tanítónénie, hogy a pályafutása alatt ilyen érzékeny, intelligens kisfiúval még nem találkozott. Neki ez a közösség tudata, hogy közösségbe gondolkodás, ez alap dolog.
0: Hát a példát látja.
1: Igen,
0: nyilván.
1: Igen, ugye nagyon sok gyerek, hát fejlődési norma, hogy átmennek ezen a én, enyém, és elég sokáig eltart, és ugye én azt veszem észre a saját gyerekeinknél, hogy ezt hamar kinövik. Tehát nekem még a 3 éves, még a kisfiú még ugye veri a dolgokért az asztalt, hogy neki, de már amikor látom, hogy van valami kis zacskó keksze, és odaszalad a nagyhoz, megöleli, hogy egyél belőle, akkor is, ha nem kérsz, de akkor, tehát nekem azok a jelek, hogy megjelent az, hogy amin van, az tud lenni másé is.
0: Amiket most így elmondtál a gyerekeiddel kapcsolatban, az szerintem nagyon sok tanítónéni szívesen hallaná, hogy a szülők így nevelik a gyereküket, mert valahogy ez a nevelés most mintha úgy kimaradna a gyerekek életéből, vagy a figyelem marad ki, és akkor ebből is következik az, hogy a gyerekek kicsit izgőbbek, mozgóbbak, zizegőbbek, mint régen. Tehát a tudatosság az azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog.
1: Nekem az, hogy így tudok a gyerekeimhez állni, azért megelőzte az a 10-15 év, amíg én gyerekekkel foglalkoztam, és úgymond szinte ösztönösen is, de egy olyan tapasztalatom lett a nevelés terén, nyilván sportedzés volt, amiből én nagyon jól tudtam, hogy mi vezet eredményre, és mi nem. És én ezt bevezettem a családunkba is, tehát a gyerekeknél is, nagyon nehéz, mert ugye saját gyermekemnek azt mondani, hogy nem, most pedig igen, az úgy nehéz, mikor tudom, hogy annyira szeretné, de tudom, hogy nagyon nem jó. És ebben például, hogy nagyon erős tudok lenni, vagy szigorú, vagy következetes, ez hosszú távon nagyon jó. Tehát engem, ha otthon valaki hallana, biztos azt gondolná, hogy húha, meg úgy nagyon kemény az élet. Igen, de amikor kimennek, sokkal könnyebb nekik. És tehát őket az osztályba általában szeretik. Nem azért, mert kirívóak, hanem egyszerűen azért, mert empatikusak, tudnak szeretni, tudnak adni, és tudják a határokat is lefektetni. Ez a jó. Nálam úgy gondolom, hogy a megelőzésnek pontosan az a kulcsa, hogy tudjuk ezeket a szabályokat, amivel egy egészséges mentális állapotban tudnak fejlődni a gyerekek. És nekem ebben a harcművészetek óriásit adott. Tehát az is, hogy én magamat fejleszthettem, versenyeztem, odaálltam, rengeteget odaálltam, és gyerekeket segítettem hozzá ahhoz, hogy ezt megtapasztalják. És nem mindenki sikeres. Azt is észre kell venni, hogy te egy versenyző alkat vagy, mehetsz, te gyere, próbáld ki, szerezd tapasztalatot, és szeresd, amit szeretsz csinálni, és űsz egy életen át azért, mert szereted csinálni. Ez egy nagyon szuper dolog, hogy így észnél lenni tudatosan, és az utat megtalálni benne mindenki a magáit.
0: Mire vágysz? Most még a feladatok vannak, ezért ezt érzem nyilván, míg a gyerekek felnőnek.
1: Ez most olyan dolog, amit fogok mondani, hogy úgy az ember nem is gondolná. Mi úgy élünk minden nyáron, ugye tábor, váltják egymást a táborok, és nekünk az egy nagy csúcsa az évünknek. Mindenki ott lezár egy szakaszt, kipiheni, majd szeptembertől kezd újra. Én nagyon szeretném a gyerekeimet eljuttatni olyan helyekre is, amitre nincsen lehetőségük. Imádják a nyarat, imádják azt, amit csinálunk, de úgy, hogy lássanak élőben is más dolgokat. És erre mondjuk kiválóak a versenyek, amikor külföldre utazhatunk, viszont olyan dolgokat is, amikor csak vagyunk, és tényleg csak együtt vagyunk, és semmit nem csinálunk.
0: Tehát a kirándulások hiányoznak az életetekből.
1: Igen.
0: És hogy látod, hogy ennek van akadálya, vagy lesz akadálya, vagy megugorható?
1: Szerintem meg fog oldódni. Bánkinak, a legkisebb gyermekünknek még nőnie kell egy kicsit, de azt követően ez meg fog oldódni.
0: Kedves hallgatóink, Badar Ágnes Mediból instruktort és bírót hallottuk, aki 3 gyermekes anyukaként számtalan sportsikerrel a háta mögött tanít és nevel gyermekeket a Spirit Sport Egyesület keretein belül. A kemény munkát, sok tanulást igénylő sportról, megélt élményekről és vágyakról beszélgettünk.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 9. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Imádkozás közben arca elváltozott. Amikor Jézus imádkozott, valami láthatóan megváltozott rajta. Nem csupán betanult szavakat ismételt, élő, valóságos kapcsolatba lépett az Atyával. Gondolja sötétben világító, foszforeszkáló tárgyakra. Ha sokáig egy sötét fiók mélyén hevernek, teljesen kifakulnak. Szürkék, fakók is észrevétlenek maradnak. De ha leteszed őket egy erős lámpa alá, rövid idő alatt feltöltődnek. Utána a legnagyobb sötétségben is ragyognak, és a saját fényükkel világítanak. Az igazi őszinte imádság pontosan ezt teszi velünk. Amikor időt töltünk Isten jelenlétében, az ő világossága észrevétlenül átragad ránk. Nem maradunk ugyanazok. A feszült, gondterhelt arcvonásaink kisimulnak. A belső sötétséget, a kapkodást és a szorongást felváltja egy mély, megmagyarázhatatlan békesség. Ma reggel talán te is fáradtan vagy, feszülten ébredtél. Sietned kell, és már előre nyomaszt a rengeteg feladat, ami rád vár. Állj meg egyetlen percre. Engedd, hogy Isten jelenléte feltöltsön, mielőtt kilépsz az ajtón. Nem kell órákig térdelned, és nem kellenek ékes szavak. Csak mondd el neki őszintén, mi van ma a szívedben. Ha ebből a feltöltődésből indulsz el a napba, megváltozik a kisugárzásod. A munkatársaid, a családod és a barátaid is észre fogják venni ezt a változást. A mai igemagyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották.

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, gyógyszeripar, az IT, a programozás fejlesztés, valamint a fizikai, segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és a regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt, csak egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ahol is 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Szeptember 4-e és 12-e között már 22. alkalommal rendezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, mely idén egy új helyszínen is várja a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Tudomány és Technika háza színpadán a legmodernebb lézeres vetítés technológiával készülnek. A külsőleg is a Cinefest arculatába burkolózó új színtér nagyszabású vörösszőnyeges premier vetítéseknek adhat otthont. A Tudomány és Technika háza színpadnak köszönhetően a fesztivál fedett helyszínein egyidejűleg immár mintegy 1300 néző mozizhat együtt. A rendezvény korábbi helyszínei is folyamatos fejlesztéseken esnek át, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb igényeknek, hangsúlyozták. A szeptemberi Cinefest első filmjeire a következő hetekben derül fény, a jegyvásárlás pedig augusztus második felében indulhat el, olvasható a közleményben. Az idén 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között várja a látogatókat Hajdú-Böszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzetközi Amatőr Traktorhúzó Bajnokság, ismertették a szervezők és támogatók Hajdú-Böszörményben. Az Expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrár szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az ágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről. Az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémák, így az asszály, a víz, az öntözés és a banki finanszírozás kérdéseivel.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél, délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomb.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Egy református szemmel kussza történet kibogozására kértem őt. A katolikus egyházból ugyanis kizárták, katolikus jogi kifejezéssel mondva, kiközösítették a Pius papi testvérület püspökeit és papjait.
2: Ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak.
1: De mit jelent mindez a katolikusokra nézve?
2: Eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban.
1: Vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora, aki segít megérteni ezt az egész helyzetet. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több püspököt, papot és legalább 500 000 hívőt kizártak, vagy ahogy a katolikus jogi kifejezés mondja, kiközösítettek a katolikus egyházból. Nem egy pápai túlkapásról, hanem egy magát beteljesítő jogi reakcióról van szó, azért, mert egy pápai engedély nélküli püspökszentelést tartottak a Szent Tizedik Pius papi testvérület tagjai. Ez a közösség önmagát az igazi katolikus hit őrzőjének gondolja. Tagjaik a II. Vatikáni zsinat érdemeivel szemben határozzák meg magukat. Kritikájuk szerint az akkori zsinat által meghirdetett modernizáció, például, hogy a nép nyelvén szóljanak a szentmisék, a protestantizálódás útjára lökte a katolikus egyházat. A Pius papi testvérületnek magyar tagjai is vannak, bár papjaikat már korábban kiközösítették. Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával beszélgetünk a kialakult helyzetről. Egy lépéssel hátrébről szeretném indítani, és tudom, hogy ez lehet, hogy egy picit ilyen elméleti kérdés, de a következő percekben lesz jelentősége. Ki az, aki a katolikus egyházban valakit püspökké szentelhet? Ez kizárólag a pápának a döntése, vagy hogyan alakul ez a folyamat?
2: A dolognak a lényeg,

0: Az úgynevezett apostoli szukcesszió, apostoli folytonosság, ami a katolikus egyházban nem csak azzal fejeződik ki, hogy mindenki a Bibliát, mint a protestáns egyházakban, a Bibliát és a Bibliában foglaltakat tekinti a folyamatosság garanciájának, hanem a katolikus egyházban a püspök szentelések révén is garantálják ezt a folyamatosságot, ami tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden püspök a szentelését, a szentelésben kapott kegyelmet, vissza tudja vezetni valamelyik apostolra. Ez a dolognak a lényege, és ebből az következik, hogy a püspököt csak püspök szentelhet, és általában szentelő püspökökről szoktunk beszélni.
1: De ez egy formalitás, hogy valaki szentelő püspök, vagy ő azzal a jogkörrel bír, hogy ő kiválaszthat valakit, hogy ő legyen
0: minden,
1: püspök?
0: Minden püspök szentelhet püspököt bizonyos feltételek mellett.
1: Kell a pápa jóváhagyása arra,
0: az mindenképpen kell, igen.
1: Na, mert ez lesz a kulcsa a történetnek szerintem.
0: Hát ez mondjuk itt az inkriminált esetben ez a kulcsa, így első látásra ez a kulcsa a történetnek, igen.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a második lépés, de akkor az első lépésen legyünk túl. Tehát mit jelent, mert nem is tudom, hogy honnan érdemes röviden ezt a történetet elkezdeni.
0: Szerintem onnan érdemes elkezdeni, hogy feltételezhetően, mivel valamekkora civil média nyilvánosságot is kapott a maga tény, hogy sok száz papot és néhány püspököt a katolikus egyház vezetése kiközösített.
1: És a híveket is.
0: Az alaptényeket kellene egy kicsit csak úgy összegezni.
1: Miért tiltották ki őket a katolikus egyházból?
0: Azért úgy hívják, ezt a típusú kiközösítést, hogy önmagától beálló kiközösítés. Vagyis tehát ennek a tényét rögzíti a Vatikán, és nem valamilyen vizsgálati eljárás eredményeként hoz egy mondjuk így egyedi döntést. Aki a pápa hozzájárulása nélkül papot vagy püspököt szentel, az úgynevezett önmagától beálló kiközösítés büntetését vonja magára. Az előzetes kommunikáció, a szervezet, a Pius papi testvérület és a Vatikán között ezt egyébként egyértelműen tisztázta is, nem játszott, hogy így mondjam, a Vatikán rejtett kártyákkal, vagy nem lebegtette ezt a tényt, hanem 14. Leó pápa feketén-fehéren előrevetítette egy levélben, amit ennek a testvérületnek küldött, egyébként egy nagyon testvéri hangvételű, könyörgő levél volt, hogy idézőjelbe az Isten szerelmére ne lépjétek meg ezt a lépést, mert onnantól kezdve én is tehetetlen vagyok.
1: Mert hogy köt a szabály?
0: Mert hogy köt az egyházi törvénykönyv, aminek egyébként az első változatát pont az a 10. Pius alkotta meg, akinek az ihletében, vagy akire hivatkozva ez a közösség meghatározza magát.
1: Akkor a következő szerintem, amit érdemes lenne megérteni, a szokásos felvetéssel mondom, mert hogy egy református rádióban beszélgetünk, és mi azért néhány lépés távolságból figyeljük, ami történik, de mi a konfliktus? Tehát ez a társaság a katolikus egyházon belül miért feszül a jelenlegi egyházi vezetéssel szemben? Mik azok a sarokpontok, ami miatt ők most konfliktusban állnak?
0: A Szent 10. Pius papi testvérület a II. Vatikáni zsinat kritikájaként jött létre, egy Lefebvre nevű francia érseknek a kezdeményezésére, aki részt vett a zsinaton és a zsinat előkészítésében, de az lett a zsinat bizonyos dekrétumainak a hivatalossá tétele után a szilárd meggyőződése, hogy ezzel a katolikus egyház letért a katolikus útról, megtagadta a hagyományos hitet. Különösen az ökumenikus belátások, az ökumenikus dekrétumban mondottak miatt, valamint a vallásszabadsággal kapcsolatban mondottak miatt volt nagyon felháborodott Lefebvre érsek. Az ökumenizmus miatt azért, mert a Lefebvre úgy érzi, hogy a II. Vatikáni zsinat elmossa azt a dogmatikus igazságot, hogy egyedül a katolikus egyházon keresztül, vagy abban lehet üdvözülni. És a zsinat megengedi, hogy a más vallások, különösen más keresztény vallások tagjai is üdvözülhetnek. Hiszen zárójel, a Bibliában nem az van, hogy aki katolikus, az üdvözül, hanem az, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És az ökumenikus szemlélet a keresztséget, minden keresztény egyház keresztségét elfogadja. Hát ha valaki mondjuk baptistából áttér adventistává, vagy nazarénussá, akkor nem kell neki újból megkeresztelkednie, esetleg valami más módon kell kifejeznie az odatartozási elszántságát. De a keresztség maga az, tehát, hogy az ember el van jegyezve Krisztussal, azt nem kell megismételni, mert az érvényes. És ez a katolikus egyház is elfogadja. Vagyis egy exkluzív alapállást a zsinat egy inkluzív alapállásra váltott le. Ez nagyon fontos. Ezt Lefebvre érsek semmiképpen nem tudta elfogadni. Ez az egyik. A másik a vallás szabadság kérdése, amely túlmegy a kereszténység határain, amely a II. Vatikáni zsinat a zsidók felé is, és más világvallások felé is elfogadta azt, hogy ezekben a vallásokban is számos olyan dolog van, amit a katolikus egyház is vall, és amit ezekben a vallásokban a katolikus egyház is el tud fogadni. Tehát egy fokozatos, árnyalatos hozzáállást valósított meg, és deklarált nagyon-nagyon magas rangú egyházi dokumentumokkal a II. Vatikáni zsinat. Ezt is, sem az ökumenét, sem a vallásszabadságot, illetve a világvallásokkal kapcsolatos megengedő viszonyt, ezt Lefebvre érsek nem tudta elfogadni. És itt még a vallásszabadságra külön is utalni kell, hiszen valószínűleg a hallgatók között is többen vannak, akik valamiféleképpen fontosnak érzik mondjuk a református hagyományokat, talán valamilyen szinten reformátusnak is tartják magukat, ugyanakkor több a kérdésük a református hittel, főleg talán még inkább a református egyház mai állapotaival kapcsolatban, több a kérdésük, mint a ragaszkodásuk. Több mindenben nehéz nekik reformátusnak lenni, de valami miatt mégis azt mondják, hogy reformátusok. Na most ezek az úgynevezett maguk módján vallásos emberek, sok katolikus is van ilyen, meg sok hindu is, és sok muzulmán is. Nos tehát, akik így vallásosak, akik így a vallásokból kivesznek különböző értékes elemeket, és azt tartják fontosnak, de egyébként nem kötődnek egyetlen vallási hagyományhoz sem igazán, vagy esetleg nem hívők, esetleg úgy gondolják, hogy maga a hit, vagy az Isten létébe vetett hit az számukra elfogadhatatlan. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat szemlélete következtében ezeket az embereket sem zárja ki, hogy úgy mondjam, ab ovo az üdvösség lehetőségéből, mert például Aquinoi Tamás, Szent Tamás középkori teológus, ami közös teológusunk, középkori teológus tanítása szerint is az üdvösségnek az első feltétele az a lelkiismerettel való szinkron. Tehát aki tiszta lelkiismerettel él, azt Isten nem zárja ki az üdvösségből. Ez a Lefebvre érsek számára elfogadhatatlan volt. És akkor van egy, ez tehát a tanításra vonatkozó konfliktus. De van egy másik konfliktus, ami úgy jobban látszik, és kicsit könnyebben is érthető, ez pedig rituális konfliktus. A Szent Pius testvérület képviselői úgy vélik, hogy a II. Vatikáni zsinat azzal is bizonyította, hogy letért az igaz útról, hogy a trienti zsinaton meghatározott liturgiát föllazította, lecserélte. Például az oltár az a közösségi liturgia közepére került, amit idézőjelben vagy konkrétan is a pap és a hívek körül ülnek, ahelyett, hogy a pap hátat fordítana a híveknek, de nem az a lényeg a testvérület szemlélete szerint, hanem az, hogy az az áldozati rítus, amit a pap bemutat szentmiseként, az a pap és Jézus Krisztus és az Atyaisten között zajló rituális esemény, amelyen a hívek részt vesznek, és amelynek a kegyelmeiből a hívek részesülnek. Szemben a II. Vatikáni zsinat tanításával, amelyben szintén megvan az áldozati jelleg, és a papnak, mint Jézus Krisztus nevében áldozatot bemutató szerepe, de az egész rítus a közösség közös rítusává vált, és nem a hívek számára mutat be a pap egy szentmisét, mint egy szent drámát, vagy egy szent színházat, hanem a szentmise, az eukarisztikus lakoma történése, az az egész közösség történése. Ez a elfogadhatatlan a Pius társulat számára, és ezek azok a központi kérdések, amelyekben ők dacára annak, hogy a katolikus egyházban II. János Pál pápa is, utódja a 16. Benedek pápa is, Ferenc pápa is, és utódja a 14. Leó pápa is, mindannyian tettek bizonyos engedményeket, tanúsították a párbeszédkészségüket. Ennek ellenére ez a társaság makacsul ragaszkodik ezekhez a nézetekhez, és bár számos olyan gesztust és kijelentést tettek, ami a felszínen az egyházi diplomáciának az udvariassági szintjén a pápához való ragaszkodásukat fejezte ki, a dolog lényegét tekintve azonban, hogy úgy mondjam, makacsul kitartottak a katolikus egyház tanításának kulcskérdéseit teljes mértékben elítélő alapállásukban. És ennek aztán lett tulajdonképpen egy tisztázó következménye a kiközösítés.
1: Egy utolsó részletkérdés, latin nyelvhasználat?
0: Igen, a II. Vatikáni zsinat elhatározta, hogy a liturgiát alapvetően népnyelven kell mondani, mert tapasztalta a zsinat, hogy a latint már a papok sem értik, nemhogy a hívek, és ezért változtattak ezen, és ez is a zsinatnak az egyik fő bűne a lefevristák szemében. Jó lehet, a szentmisében ők is használják a népnyelvet, a prédikáció nem latinul megy, mert igazából ők se tudnak latinul, csak megtanulják ezeket a liturgikus szövegeket felolvasni, vagy esetleg fejből mondani.
1: Oké, amiket ön elmondott, ez csak egy ilyen zárójeles reflexió innen a református szerkesztőként, hogy azért ennek egy csomó olyan felsorolása volt, amit most elmondott, hogy ebben sok olyan volt, amit tulajdonképpen protestánsként nekünk a mi nézőpontunkból pozitív változás volt a II. Vatikáni zsinat után, sőt, akár reformáció szelleméből református egyházban évszázadok óta gyökerező dolog.
0: Hát benne is van számos nyilatkozatában ennek a testvérületnek, hogy tulajdonképpen ez egy protestantizáció a katolikus egyházban.
1: Köszönöm az alapot, és akkor ugorjunk oda vissza a beszélgetés legelejére, amikor azt mondtam önnek, hogy akkor ez lesz a kulcs, hogy akkor a pápa engedélye kell a püspökök szenteléséhez, vagy nem, és akkor azt mondta, hogy hát ez csak elsőre tűnik kulcskérdésnek. Ide visszaugorok, akkor ennek az egész történetnek mi a kulcskérdése, mi az ön szemében, ahogy látja, hogy mi a következménye, mi következik ebből, mi ennek a katolikus egyházra nézve a igazán lényege.
0: Ez egy szomorú esemény. Azért, mert ezek között, az emberek között ismerek néhányat, nagyon jó szándékú emberek. Sőt, azt is lehet talán mondani, hogy a kegyesség, vagy a vallásosság, vagy az egyháziasság radikalitását sokan magas fokban művelik. Tehát egy ilyen, nem olyan nagy létszám, de azért mégis pár százezer emberről van szó. Egy ilyen létszám mellett is ez egy veszteség. A katolikus egyház oldaláról is veszteség, mert azt kell mondja a katolikus egyház, hogy mindent megpróbáltunk, de nem jártunk sikerrel. És veszteség a testvérület szempontjából is, ugyanis ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak. A helyzet persze így tisztább, de a tisztaságban hát van egy szomorúság is mindenképpen. Amit most inkább így a társadalomkutatói szempontból azonban meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség azért túlmutat magán. Két okból. Az egyik ok, hogy hát mindannyian buborékokban élünk, és az, hogy polarizált társadalomról és polarizált egyházakról kell beszélni, az ma már magától értetődő, És a polarizációnak pont az a lényege, hogy bizonyos kérdésekben nagyon egyetértünk, és az összes többi kérdéssel kapcsolatban pedig nagyon elutasítóak vagyunk. A polarizált társadalom a meg nem értés társadalma. Az egy-egy elképzelés köré csoportosuló, és magukat magas fallal az összes többitől elzáró közösségeknek a helyzete. Ezt nevezzük polarizációnak, nem pluralizációnak, ami az egészséges sokféleség, hanem polarizációnak, ami a beteges sokféleség. Most azzal, hogy itt egy éles határ húzódik, azzal az derül ki, hogy a polarizáció elvezethet odáig, hogy már az ember kívül van, de a társadalmon nem lehet kívül kerülni, legfeljebb maximálisan bezárkózni. És ezért aztán minden más olyan közösségnek, testvérületnek, vallási közösségnek is, amelyik számára a saját felfogás komolyan vétele olyan jellegű, hogy ellehetetleníti a másféle ugyanarra vonatkozó véleményekkel való kiegyensúlyozott párbeszédet, azok most megérthetik a Pius testvérület kiközösítése modelljén, hogy ennek milyen nagy a kockázata. A másik dolog pedig az az, hogy azt hiszem legalábbis, hogy nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy minél nagyobb a sokféleségről való tudásunk, az annál frusztrálóbb, és minél frusztráltabb az ember, annál inkább szorul rá arra, hogy valami megkérdőjelezhetetlen dologba bele tudjon kapaszkodni. Én azt hiszem, hogy a Pius testvérületnek a tagjai, ahogyan egyébként számosan beszélnek is arról, hogy milyen a mai világ, milyen a mai vallási helyzet, milyen a mai katolikus helyzet, mérhetetlenül frusztráltak. Azt látják, hogy minden föltartóztathatatlanul megy lefelé. Ezzel szembe csak egy nagyon-nagyon erős, nagyon mélyre becövekelt, abszolút megingathatatlan kapaszkodóhoz tudnak kapcsolódni, vagyis tehát a magatartásuk, ami a teológiában, vallásban, egyházfegyelemben kifejeződik, az tulajdonképpen egy nagyon könnyen érthető társadalom lélektani reflex a túlságosan bonyolultá vált világra, amelynek a bonyolultságát az emberi agy és az emberi közösség már nem képes kezelni.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány csaknem 26 milliárd forintot fizet a távhőkasszába. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány szóvivő kiemelte, a kormány azért döntött a befizetésről, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita emlékeztetett, 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak, ezt részesítik előnyben, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség, közölte. Elmondta, azonban 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a paciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy 2027. augusztusáig egy év türelmi időt ad. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Országszerte több mint 5000 gyermeket táboroztat a büntetés végrehajtás, mely egy központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a büntetés végrehajtásban dolgozók gyerekeinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A közlemény szerint a táborok nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek, miközben tovább erősítik a szervezet családbarát szemléletét. Kifejtették, a gyerekek kipróbálhatják többek mellett a falmászást, a pingpongot, a teniszt és a labdarúgást, részt vehetnek természetismereti foglalkozásokon, de a számháború, a sorversenyek és az esti közösségi élmények is népszerűek.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, témánk pedig, hogy kizárták, vagyis katolikus jogi kifejezéssel mondva kiközösítették a katolikus egyházból a Pius papi testvérület püspökeit, papjait és legalább 500 000 hívőt is. Erről a helyzetről beszélgetünk tehát Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával.
2: És akkor ön szerint mi következik mindebből a gyakorlatban? Most először a konkrét ügyben, aztán utána a távlatokban, mert ezt ön is itt megnyitotta, hogy ez ugye akár mintaként szolgálhat, vagy elrettentőként, vagy nem, ezt majd az idő dönti el. De most ilyenekre gondolok, hogy a Szent Pius testvérület szellemében szolgáló püspökök, papok, akiket most kiközösítettek, illetve az a több százezer hívő, ők most mit fognak tenni? Bemehetnek egy katolikus templomba, részt vehetnek egy szentmisén. A papoknak mi lesz az állásukkal, hogy ilyen világi módon fogalmazzak, lesz-e megélhetésük, vagy akkor ők most használhatnak egy templomot, amit eddig használtak, vagy majd egy mezőn gyűlnek össze, és akkor az mit jelent? Akkor ez egy egyházszakadás? Akkor létrejön egy archaikusabb szemléletű katolikus egyház, amit majd nem hívhatunk katolikusnak, mert névhasználati jogvitába kerülnek, hogy egy kicsit így kielezzem. Szóval hova tovább?
3: Azt nem tudom pontosan, hogy mik lesznek a megoldások. Vannak olyan, mivel ugye itt a katolikus egyháznak egy részéről van szó, ami pár nappal ezelőttig még a katolikus egyház része volt, még akkor is, hogyha voltak különböző konfliktusok, de akár a papok is, akár a püspökök is, abban a hitben végezték a szolgálatukat, hogy ők katolikus szolgálatot végeznek. Most ezekről a szolgálatokról, minden szolgálatról a kiközösítés azt jelenti ki, hogy ezek nem katolikusak. Vagyis tehát az a szentmise, amit egy löfebriánus pap mutat be, innentől kezdve nem katolikus szentmise. Az a gyóntatás, amit egy pap elvégez, aki ehhez a testvérülethez tartozik, az nem adja meg a feloldozást a híveknek. És akkor ezt még lehet sokáig sorolni, de mondjuk ez a két legfontosabb kérdés, az eukarisztia és a bűnbocsánat szentsége, ahol megmutatkozik az óriási nagy különbség. Vannak saját templomai, saját papi szemináriumai is ennek a szervezetnek, amelyek eddig úgy gondolhattak magukra, hogy ezek katolikus papokat képeznek, és ezek után ezt már nem mondhatják. Ők gondolhatják ugyan, hogy egyedül ők a katolikusok, és tulajdonképpen a kiközösítéssel az egész római katolikus egyház közösítette ki magát, és ők maradtak az igazak. Ezt mondhatják, ezt hirdethetik is, de nyilvánvaló, hogy ez a döntés azért el fogja gondolkoztatni azokat a fiatal embereket, akik papságra jelentkeznek, hogy vajon egy katolikus világegyház papjai akarnak-e lenni, vagy pedig egy bármennyire is a világon elterjedt, de mégiscsak egy szűk közösség papjai akarnak-e lenni.
2: Azt jósolná, azt vetíti előre, hogy a most kitiltottak kisebb fele lesz az, aki megmarad ebben a közösségben, és a többség inkább marad a katolikus világközösségben?
3: Úgy vélem, hogy különbség lesz a felszentelt személyek és a civilek között. Alig hiszem, hogy bárki, aki ebbe a közösségbe lett felszentelve pappá, vagy ehhez a közösséghez csatlakozott már felszentelt papként, hogy az emiatt a lépés miatt visszalépne, ezt nem hiszem.
2: De egyetlen jogi útere van? Tehát ha kiközösítettek egy papot, hogyha akkor kiszáll, ő kiszáll, megbánja bűneit, idézőjelben?
3: Hát most nem kell megbánni a bűnöket, hogyha kiszáll, ha kiszáll, és ez deklarálja a megyés püspöke számára, akkor a megyés püspök vissza fogja fogadni. Van egyébként egy menekülő út számukra. Ugye ez 10. Szent Piusról elnevezett papi szövetség, de van egy Szent Péterről elnevezett papi szövetség is, amit II. János pápa, lengyel pápa, akiben volt érzék a tradíció és a tradicionalizmus iránt is, hozott létre azért, mert ezzel akarta az egész világegyház számára, hogy így mondjam, demonstrálni, meg keretet is biztosítani az úgynevezett hagyományhű katolikusok számára. Magyarán szóval, hogy nem kell elmenni a tizedik Pius testvérületig, hanem a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő, és tulajdonképpen ugyanazt a liturgiát produkáló, de a vatikáni zsinattanítását elfogadó közösséghez lehet csatlakozni. Most ugye felmerül a kérdés, hogy vajon a tizedik Pius társaság papjai közül lesznek-e olyanok, akik azt mondják, hogy fontosabb nekem a katolikus egyházzal való közösség, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani, minthogy vállaljam a kiközösítettséget, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani azt, ami a szívemnek kedves, tehát a tradicionális liturgián, ezért a Szent Péterről nevezett közösséghez fogok kapcsolódni. Olvastam erről nyilatkozatokat, az ilyen Péter közösséges képviselők nyilatkozatait, ők úgy gondolják, hogy nem lesz nagy beáramlás a piuszosok részéről. A legnehezebb kérdés szerintem azonban az a hívek kérdése. Mert általában a vallási közösségbe tartozó híveknek a 90%-a naív bizalommal tartozik az adott közösséghez. És gyakorlatilag nem foglalkozik különösebben ilyen jogi és teológiai és dogmatikai kérdésekkel, hanem az Isten hit és a Krisztus követés vágyától hajtva vesz részt a liturgiákon, részesül a szentségekben. Most ezek az emberek a Pius testvérület számításai szerint nagyjából 500 ezer ilyen ember van a világon, és ezek az emberek most meghallották, hogy ez most már nem kóser. És akkor ők hétről hétre, vagy adott esetben eljártak szentmisére, esetleg gyóntak ilyen hagyományhű papoknál. Nagyon valószínű, hogy a gyónások, a bűnvallások hitelesek voltak, valódi bánat alapján történtek, és a pap is az evangélium szeretete és az Isten irgalmába vetett hit alapján szolgáltatta ki a feloldozás szentségét, a bűnbocsánat szentségét, és akkor most a papnak sem lesz könnyű, de a hívőnek annak még nehezebb lesz. Hát erre kíváncsiak vagyunk. És egy kicsit úgy is van, ha nagyon gonosz akarok lenni, sajnos ha nem akarok, akkor is előfordul velem, akkor azt mondom, hogy eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban a hívek.
2: De feltételezem, hogy a templomajtókban nem lesznek arcfelismerő kamerák, vagy vénaszkennerek, mint valamelyik foci stadionnál volt, ez 10 éve már-már komikus szófordulat, arra, hogy ugye ki mehet be, ki van kitiltva, stb. Tehát gondolom, hogy a híveknek azért van, meg úgy is emlékszem a valamelyik cikk szövegéből, hogy különbséget tesz ez a kiközösítés abban, hogy valaki mennyire volt tagja ezeknek a közösségeknek, és ad lehetőséget arra, hogy becsatlakozzanak katolikus gyülekezetekbe. De akkor ezt ön hogy látja?
3: Ez kétségtelenül igaz. Én örülök, hogy nincsenek arcfelismerő programok a templom ajtóban, és azt hiszem, hogy ez nem volt része a vatikáni belső diplomáciának, hogy feketén-fehéren a hívekről is meg akarnák állapítani, hogy igazából hová tartoznak. Ez a téma fölveti azt a kérdést, hogy milyen fokon felnőtt egy-egy hívő, vagy pedig milyen fokon a gyermeki naivitás alázatával tartozik az adott vallási közösséghez. Azok a hívek, akik felnőttebbek, akik önállóbbak, autonóm gondolkodásúak, azok meg fogják szenvedni ezt a döntést, és aztán meglátjuk, hogy fognak dönteni. De nagyon lényeges az, hogy amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor ugye azt mondjuk, hogy az egyház, a katolikus egyház, és azt mondjuk, hogy a tizedik Szent Pius papi testvérület. De akkor intézményekről beszélünk. A kereszténység pedig elsősorban mégiscsak személyes és kisközösségi, közösségi dolog. Vagyis tehát, ha igazából a mélyére akarunk menni a problémának, akkor fontos lenne, vagy egy lehetőségünk van, hogy az intézményi dolgok tisztázása után a legfontosabb kérdésekhez forduljunk, az pedig az, hogy a közösségekben mi történik majd ezután, a kiközösítés után. és hát ezt nem tudom.
2: Mennyire vannak magyar érintettjei ennek az ügynek most?
3: Természetesen Magyarországon is van disztinktje, lerakata ennek a közösségnek, van magyar nyelvű honlapja, és vannak olyan magyar papok, akiket elsősorban a Veszprémi Egyház megyéből kiközösítettek, aminek az oka az is volt, hogy nagyon erős a püspöki joghatóságot megkérdőjelező álláspontot képviseltek, bizonyos papok és magatartást folytattak. Egészen friss aktualitás az, hogy a Ferences rendnek az egyik tagja, Hesz Dénes atya, akinek nemrégen volt az ezüstmiséje, ő deklarálta, hogy ő ehhez a testvérülethez tartozik, aminek következtében ő rá is érvényes lett ez a fajta kiközösítés. És ez nagyon megrázta a Ferences rendi közösséget ez a döntés, mert bár senkit sem lepett meg az, hogy a Dénes testvér az hogyan gondolkodik, mert következetesen gondolkodott mindig így, de azért az megrázta a közösséget, hogy effektíve, hát hogy úgy mondjam, be is lépett, és ezáltal kiközösítette magát. És hát a Dénes atyának is van sok híve, hát nyilván a hívők nem papok hívei, hanem Krisztus hívei, de azért mégis a Dénes atyának is ott egyfajta reputációja Magyarországon, úgyhogy most az ő hívei is azelőtt, a dilemma előtt állnak, hogy akkor most az ő szeretett papjuk, azt most tovább hogy követik, vagy követhetik-e egyáltalán.
2: Az előfordulat ön szerint, akár Magyarországon, hogy egy latin nyelvű oltár másik oldalára fordított típusú mise, amiről most itt egy 10 percet beszélt, vagy 15 percet beszélt, egy ilyennek helyet ad egy olyan katolikus templom, akitől úgymond kibérlik ezt a helyet. Ez mondjuk ilyen szokott lenni, hogy egy református templomot kibérel egy evangélikus közösség, mert nincs a faluban evangélikus templom. Még olyat is láttam, hogy van oltár, és akkor becsukják, kinyitják. Tehát, hogy van egy ilyen békés együttélés, segítés egymásnak. De hogy ez ilyen kiskapu lehet-e, hogy ők egy egyesületet alapítanak, és azt mondják, hogy akkor ez az egyesület kibérli a templomot, és gyakorlatilag ugyanaz történik, vagy ez ennél a katolikus egyház szigorúbb, és ezt nem fogja engedni, mert ez valami olyan, amit éppen kiközösítettek.
3: Én úgy tudom, nem vagyok egész biztos benne, de nagy valószínűséggel merem állítani, hogy Magyarországon egyetlen egy temploma sincs ennek a közösségnek. Minden szentmise valamilyen idézőjelbe bérelt helyen zajlik. Egyébként a katolikus templomoknak a döntő többségében a mai napig van, áll még az oltár, amit a zsinat előtt használtak, és inkább egy plusz oltárt helyeztek el, mintsem azt lebontották volna, mert ezek ugye gyönyörű, sokszor márványban lévő gyönyörű faragványok, és az egész templomnak a hangulatához szorosan hozzátartoznak. Úgyhogy hát most tantól kezdve katolikus plébánosok nem adhatják oda a templomot az ilyen közösségek számára, de a reformátusok igen.
2: Csak oda vajon akarnak-e menni, amikor a beszélgetés elén felsoroltak, akkor lehet,
3: furcsa lenne, de a szükség törvényt bont. Ez maliciózus megjegyzés volt. Azért, amikor arról beszélünk, hogy tradíció, ami az egész kérdéssel kapcsolatban kulcskifejezés, akkor az nagyon fontos tisztázni, hogy így mondjam, a leghatározottabban leszögezni, hogy a II. Vatikáni zsinat katolikus egyháza hagyományhűbb, mint a 10. Szent Pius papi testvérület gondolkodása. Mind a dogmatörténeti hagyományt tekintve, mind a hit értelmezéseknek a tágas perspektíváját tekintve, a 10. Pius testvérület leragad egy 19. és 20. század fordulóján kikristályosodott ellentétnél, ami a vallásszabadság, demokrácia, az egyházpolitikai hatalmának elvesztése, a vatikáni állam létrejövetele, a francia szekularizáció, a német szekularizáció, ezeknek az eseményeknek a probléma világánál ragadnak le, és amikor az ember elolvassa azt a nagyon-nagyon hosszú hitvallást, amit a weboldalon el lehet olvasni, akkor lehet látni, hogy miközben a rendes katolikus hiszekednek a tartalmait vallják, aközben azonban, mint hogyha az lenne a lényeg, ezekre az eseményekre és az elzüllés, a katolikus egyház elzüllésének a központi eseményeire hivatkozva fejtik ki, hogy mi az ő speciális hitvallásuk. Na most a hagyomány az a katolikus egyházon belül is egy nagyon nagy érték, és Magyarországon, mondom így sajnos, azok, akik fontosnak tartják a hagyományt, gyakran nem azért tartják fontosnak a hagyományt, mert tudják, hogy mi a katolikus egyháznak a hagyománya, vagyis tehát egy teológiai műveltség alapján tekintik fontosnak a hagyományt, hanem azért tekintik fontosnak a hagyományt, mert ami azzal szemben áll, azt ők liberálisnak gondolják, de a liberális kifejezést ők nem az egyházi tanítás, mint abban ugye nincs is ilyen, hogy liberális, nem az egyházi tanításból veszik, hanem a politikai doktrinából. Így aztán nem csoda, hogy Magyarországon, meg nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Szlovákiában, vagy Lengyelországban, vagy adott esetben Horvátországban, stb. Tehát a mi régiónkban azért el tudom képzelni, hogy sokan vannak katolikusok, akik azt mondják, hogy ó, hát azért nem kellett volna idáig elmenni. Ó, hát azért ezek a liberálisok, ezek szerint mégse olyan liberálisok, tehát a 14. Leó pápa mégse annyira liberális, mert ha liberális lenne, akkor nem közösítette volna ki őket. Nem csak az a kérdés, hogy mi történik most majd a piuszos papokkal és hívekkel Magyarországon, hanem az is kérdés, hogy mi történik, hogy reagálnak majd a, hogy így mondjam, hát elnézést kérek mindenkitől, a műveletlen hagyományőrzőkkel. Tehát az is lehetséges, hogy inkább most oda fognak sokan csatlakozni, vagy többen csatlakozni Magyarországról. Ezt majd meglátjuk.
2: Három lépést, ha távolabb lépünk az egész témától. Mire mutat ez az egész ügy hosszú távon? Hogy vajon ön szerint ez a fajta polarizált egyház, ennek ez egy jó vagy rossz, vagy elkerülhetetlen minta lesz, és most akkor lesz egy következő közösség, nem tudom, mik a következő töréspontok a katolikus egyházban, ami akinek a tagjai úgy érezhetik, hogy most vagy veszélyben vannak, vagy felbátorítva érzik magukat, hogy akár szolidaritásból, hogy most már minket is ki kéne közösíteni, szóval elindulhat egy ilyen radikális széttöredeződése a katolikus egyháznak ön szerint.
3: Én szerintem jobb abból kiindulni, hogy a katolikus egyház radikálisan széttöredezett a kezdetétől fogva a mai napig, és ez így is marad, remélem. Tehát vannak közös pontok, de épp az a katolikus titok, vagy az a specialitás, hogy a katolikusok nem vagy-vagyban gondolkodnak, hanem ésben gondolkodnak. Ezért nagyon nagy a szakítószilárdsága a katolikus egyháznak. Nem is csoda, hiszen egy világegyházról van szó. Tehát, hogyha például csak akár a liturgiát vesszük, akkor mondjuk az afrikai vagy az indiai katolikus liturgiák, amiket lehet látni a YouTube-on, hát azok olyan távol vannak az európai liturgiáktól, hogy a különbség az sokkal nagyobb, mint mondjuk egy tridenti rítusú liturgia, vagy egy második vatikáni zsinati rítusú liturgia. Tehát ez. Vannak a katolikus egyházban szélsőséges közösségek, amelyeknél a kiközösítés Damoklész kardja, az akár még úgy is tekinthetjük, hogy az ott csillog az illető közösségek vagy irányzatok feje fölött. Ezek azonban inkább a liberális szélsőségeket képviselő közösségek, mint a konzervatív szélsőséget képviselő Lefebvre-ianus közössége. Itt a feminista közösségekre akarnék utalni, amelyek abból a szempontból nagyon hasonlítanak a 10. Szent Pius testvérületre, hogy abban is vannak. Hát pap nők nincsenek, de számos szerzetes nő van benne, számos tagja van ezeknek, szerintem sokkal több, mint 500 ezer a mai világban, akik azt követelik, hogy lehessen nőket is pappá szentelni. Voltak is erre nézve kísérletek, papszentelési kísérletek, sőt voltak papszentelések is, hogy papnőt szenteltek. Hogy aztán ennek az egyházi ügyintézése hogy zajlott, azt most nem tudom hirtelen megmondani, mert maga a szentelő püspök is egy nő volt. Erről majd esetleg máskor hosszabban is szívesen beszélek. Vagyis tehát lehet azt mondani, hogy ugye itt Amerikáról van szó elsősorban, ahol ugye ott a katolikus egyház kisebbségi egyház Amerikában, és ott a nyilvánosság sokkal erősebb, mint Magyarországon ebből a szempontból. Hogy úgy mondjam, az is egy erős buborék. Én nagyon remélem, hogy most nem vesznek erről példát, és hát majd utána nézek, most, hogy erőt az ötlet, utána nézek, hogy vajon ezek a közösségek hogyan reagáltak erre a kiközösítési eseményre, hogyan kommentálják ezt, hogy önmagukra nézve levonnak-e belőle bármilyen konzekvenciát, ezt nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek. A kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, gyógyszeripar, az IT, a programozás fejlesztés, valamint a fizikai, segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsodabaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és a regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt, csak egy területen volt visszaesés, Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, ahol is 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Szeptember 4-e és 12-e között már 22. alkalommal rendezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, mely idén egy új helyszínen is várja a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Tudomány és Technika háza színpadán a legmodernebb lézeres vetítés technológiával készülnek. A külsőleg is a Cinefest arculatába burkolózó új szintér nagyszabású vörös szőnyeges premier vetítéseknek adhat otthont. A Tudomány és Technika háza színpadnak köszönhetően a fesztivál fedett helyszínein egyidejűleg immár mintegy 1300 néző mozizhat együtt. A rendezvény korábbi helyszínei is folyamatos fejlesztéseken esnek át, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb igényeknek, hangsúlyozták. A szeptemberi Cinefest első filmjeire a következő hetekben derül fény, a jegyvásárlás pedig augusztus második felében indulhat el, olvasható a közleményben. Az idén három napon át, augusztus 7-e és 9-e között várja a látogatókat Hajdú-Böszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzetközi Amatőr Traktorhúzó Bajnokság, ismertették a szervezők és támogatók Hajdú-Böszörményben. Az Expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrár szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az ágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről. Az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémák, így az asszály, a víz, az öntözés és a banki finanszírozás kérdéseivel.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél, délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki, szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. A Kama Egymiskolcról indult kézilabda pályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Többféle labdával lehet játszani, többféle szabálya létezik. A játék eredetének, szabályainak megismerésében és megismertetésében, valamint a játék fennmaradásában és terjesztésében az Északkeleti Átjáró Egyesület tagjainak meghatározó szerepe van. Nemrég a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskolában rendeztek kama versenyt. Erről, valamint a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában, Reimond Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskola testnevelő tanárával, a verseny szervezőjével, és Darázs Rihárddal, az Északkeleti Átjáró Egyesület elnökével.
2: Volt egy jó kis rendezvény a Nagy Lajos Király Általános Iskolában, és egy kama rendezvény, ugye Kama Miskolc sportja. Fogjuk mesélni erről a rendezvényről, és magáról a Miskolc sportjáról, a kamáról.
3: Már

0: gyerekkorunkban is játszottuk, és próbáltuk átadni így a következő generációnak is ennek a szeretetét. Nem tudom már megmondani, hogy kimutatta nekünk, hogy testnevelő valószínűleg, még alsó tagozatban, és utána folyamatosan játszottuk az udvaron. Ez valahogy egy kicsit kezdett kikopni, de érdekes, hogy azért sok velemkorú, vagy az én generációmba tartozó testnevelő tanár, tanító kolléga játszatja szerte, a város szerte, sőt a város határaink kívül is, hiszen a megyébe több pontról is jelezték, hogy de jó lett volna, hogyha el tudnak jönni. Tehát ez egy méltán népszerű játék, főleg azért a mostani divatosan, mert egy olyan kooperációt, egy olyan csapategységet követel, amire több mindenre is oda kell figyelni, és próbálja egyenlően elosztani. Tehát aki nem tudja, mi ez a játék, van benne dobás, elkapás, kapura, fogócska, tehát így úgy néz ki kívülről, hogy mindent is csinálunk. Tehát egy olyan diósgyőri gyökerű, én tudtam, a vasgyárból jött, tehát a diósgyőri vasgyárból jött, vagy egy tanító van, vagy egy testnevelő, vagy egy sportot szerető embertől, és azért lett népszerű, mert a testnevelő kollégák is látták, hogy ez egy nagyon jó képességfejlesztő játék, együttműködésre, csapategységre, a kislabdadobástól, a kézilabdán át, a csapatsportokhoz, az egyéni sportokhoz is egy nagyon jó, meg egy jó időtöltés egyébként. Tehát a szabályok könnyen átláthatóak, a veszekedés úgymond nincsen annyira jelen. Persze, hát mint minden játéknál meg lehet, de azért nagyon könnyen ki lehet ezt egalizálni. Próbál egyenlő feltételeket teremteni.
1: Próbáltuk kutatni, és hát azért elég hézakosak az adatok, ugye leginkább oral history, meg módszerrel, meg kis online kérdőívekkel, és hát a legkorábbi adat az 50-es években, hogy a Vasgyárban már játszották, ezt tudjuk, de azt nem tudhatjuk, hogy mondjuk a 30-as években, 100 évvel ezelőtt játszották-e, vagy nem, mert ugye írásos emlékek nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem játszották, vagy tehát, de valószínűleg, hogy ez a 40-es, 50-es években alakulhatott ki. Igen, van több ilyen előzmény, van több hasonló ilyen népi játék, meg nemzetközi játék, amiben meg lehet egy-egy ilyen mozzanatot találni, amikből hát könnyen lehet, hogy akár a gyerekek rakták ezt így össze különböző játékaikból, ugye adaptálva az iskola az akkori 50-es években megjelent iskolai pályákra, hogy ugye volt már kapu és egyebek. Úgyhogy, de testnevelők is lehetnek, ugye egy Fekete Dezső nevű testnevelő, sokat hallottunk őt a Vasgyárból, Vasgyárban is tanított, majd a Győri Kapui 40-es iskolába, és az is elképzelhető, hogy vagy ő találta ki, vagy ő karolhatta fel ezt a játékot.
2: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Rennyman Zoltán, az önkormányzat civil referense, Lukács Róbert, a diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola testnevelő tanára, a Kama verseny szervezője, és Darázs Rihárd, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület elnöke.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Kama egy Miskolcról indult kézilabda pályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Többféle labdával lehet játszani, többféle szabálya létezik. Gólt elérni nyitással, vagyis kapura dobással lehetséges, illetve futás alkalmával, amelyre kamafogás után jogosult a támadó csapat. A játékot két csapat játsza egy kislabdával, a két kapuval ellátott pályán. A játék eredetének szabályainak megismerésében és megismertetésében, valamint a játék fennmaradásában és terjesztésében az Északkeleti Átjáró Egyesület tagjainak meghatározó szerepe van. 10 éve indult a Kama Szerda, 10 éves a Zöld Meteor Kama Egyesület. Nemrég pedig a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskolában rendeztek Kama versenyt. Erről, valamint a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában, Reimann Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskola testnevelő tanárával, a verseny szervezőjével, és Darázs Zsihárttal, az Északkeleti Átjáró Egyesület elnökével.
2: Volt egy jó kis rendezvény a Nagy Lajos Király Általános Iskolában, és egy Kama rendezvény, ugye Kama Miskolc sportja. Fogjuk mesélni erről a rendezvényről és magáról a Miskolc sportjáról, a Kamáról.
1: Mit tudhatunk erről a rendezvényről? Az iskola miért tartotta fontosnak?
3: Fontosnak tartjuk, mert Diós Győri gyökerű játék. Már gyerekkorunkban is játszottuk, és próbáltuk átadni így a következő generációnak is ennek a szeretetét. Nem tudom már megmondani, hogy kimutatta nekünk, hogy testnevelő valószínűleg még alsó tagozatba, és utána folyamatosan játszottuk az udvaron. Ez valahogy egy kicsit kezdett kikopni, de érdekes, hogy azért sok velemkorú, vagy az én generációmba tartozó testnevelő tanár, tanító kolléga játszatja szerte a város szerte, sőt a város határain kívül is, hiszen a megyébe több pontról is jelezték, hogy de jó lett volna, hogyha el tudnak jönni. Tehát ez egy méltán népszerű játék, főleg azért a mostani divatosan, mert egy olyan kooperációt, egy olyan csapategységet követel, amire több mindenre is oda kell figyelni, és próbálja egyenlően elosztani. Tehát aki nem tudja, mi ez a játék, van benne dobás, elkapás, kapura, fogócska, tehát így úgy néz ki kívülről, hogy mindent is csinálunk. Tehát egy olyan Diós Győri gyökerű, aminek Ricsi egyébként a szakértője, én tudtam, a vasgyárból jött, tehát a Diós Győri vasgyárból jött, vagy egy tanító van, vagy egy testnevelő, vagy egy sportot szerető embertől, és azért lett népszerű, mert a testnevelő kollégák is látták, hogy ez egy nagyon jó képességfejlesztő játék. Együttműködésre, csapategységre, a kislabdadobástól, a kézilabdán át, a csapatsportokhoz, az egyéni sportokhoz is egy nagyon jó, meg egy jó időtöltés egyébként. Tehát a szabályok könnyen átláthatóak, a veszekedés úgymond nincsen annyira jelen. Persze, hát mint minden játéknál meg lehet, de azért nagyon könnyen ki lehet ezt egalizálni. Próbál egyenlő feltételeket teremteni, ami azért nagyon ritkán elmondható egy játékról. És hát ez azért alakult ki, mert kamáznak nálunk is a gyerekek, és gondoltuk, hogy próbáljunk egy méltó részét rakni. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon sokszor fáj, mint testnevelőként, hogy elmegyünk diákolimpiára, látunk diákolimpiai sportokat, ide jön, most így nem megbántva senkit, francia nemzeti játék, finn nemzeti játék, mindenféle nemzeti játék, és van egy olyan játékunk, ami itt alakult ki, ahol meglátják más országrészben is a kollégák, akkor azt mondják, hű, de szuper, de jó, és így van. Tehát csak van, nincsenek meg azok a részei, mindenkinek tetszik, de hamarabb veszünk több 10.000 forintos játékkészletet egy más nemzetnek a játékával, és dobálunk babzsákokat lyukba, mint hogy játszanánk a saját játékunkat, aminél szerintem Diós Győribb játék nincsen. Tehát nem tudok ennél, nem tudok olyan iskolaudvort, olyan grundot, olyan pályát, ahol ne ezt játszották volna. Többfajta szabályok is voltak, de most azért a Ricsék összerakták így, úgyhogy majd át is adom neki a szót az egész történetéről. Talán még annyit, hogy 12 csapat volt nálunk, több iskolában, a Gyarmati Dezső általános iskolából, a Fazekasból, a Waldorfból, és hát a Gyarmati Dezső meg is nyerte ezt a bajnokságot az egyik csapatával, és egy tiszta lánycsapattal a harmadik helyet, és a Fazekas. Tehát a éremért mi is harcoltunk, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, egy jót játszottak, tehát volt nívója, én úgy gondolom, akik látták ezt, és hát a visszajelzések azok, hogy jó lenne ezt egy tehát hagyományá rakni, vagy egy kicsit még jobban fejleszteni, mert most csak egy korcsoportot tudtunk itt versenyeztetni, tehát azért próbáltuk ugye szűkíteni, hogy általános iskolai keretek között 3.-4-es gyerekek játsszák, de hát ezt játsszák az 5-esek, az elsősök, a 7-esek, a 8-osok, gimnazisták, sőt legutóbb edzésen pont a meavcosoknál a szirmai gyerek mondta, hogy hát kamázunk már egyet edzés előtt, mondom, te miről beszélsz? Hát azért kamázunk egyet, hát akkor kamáztunk egy bemelegítő játékba, tehát a szirmai gyerekek is ismerik ilyen téren, tehát ez így jó.
1: És akkor Ricsi, mi tulajdonképpen a kama?
4: Hát igen, ez egy kislabdás csapatjáték, és ugye Miskolc sportja, Miskolc játéka, ami számunkra nagyon izgalmas volt, ugye egy ilyen 12 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a kama játékot, teljesen spontán csak az egyik projektünkben egy ilyen flashmob erejéig az Erzsébet téren kihelyeztünk két kaput, és elkezdtünk kamázni gyerekkorunk óta először többen is, hogy valaki, illetve valaki még a soha életében, és annyira jól működött, annyira élveztük, hogy azt már lehetett tudni, hogy ez biztos, hogy tovább fog menni, és már abban az évben volt középiskolás bajnokság, meg a Kertek Alatt Fesztiválunkon, Varbón, több bajnokság is egyébként kamázással, úgyhogy így indult be, és amiért érdekes volt, hogy akkor egy ilyen kutatásunk volt a különböző mindenféle szabadtéri játékokra, csak úgy nagy általánosságban, méta, petang, akár más népek játékai is gyűjtöttünk, amit ilyen közösségépítésre lehetett használni, és akkor volt egy ilyen gyűjtésünk, és hát a kama is nyilván benne volt, és igazából mi akkor döbbentünk rá, akkor fedeztük fel, ez volt itt a nagy felfedezés, kutatási eredmény, hogy ez egy miskolci játék, tehát voltak sokan a projektben más városokból is, és rögtön kiderült, hogy ezt senki más nem ismeri, csak aki miskolci, sőt miskolciak sem biztos 100%-ban, mert azért annyira nem volt népszerű, hogy minden egyes itt felnővő gyerek megismerte volna a 60-as, 70-es, 80-as, esetleg 90-es években. Úgyhogy ez az egyik érdekessége számunkra. És hát van még több más is, tehát maga a játék is, ahogy Robi is mondta, tényleg sokszínű, komplex összetett dolog, több, tehát a kislabdadobást is lehet gyakorolni, de különféle taktikákra is lehetőség van, az elkapásnál is, az elrejtésnél és a futásnál, illetve a védekezésnél, a lefagyasztásnál is. Egyik érdekessége számunkra, hogy nagyon könnyű, tehát egy pár perc alatt megtanulható, és így sokszor tanítottuk már meg akár külföldieknek, vagy más városokban, vagy a Miskolcon ide érkező turistáknak, és tényleg néhány perc alatt elsajátítható a szabályok, tehát az alapszabályok nagyon könnyűek, aztán persze pár ilyen finomságot így közben még így el lehet mondani.
1: Akkor mondjuk már el az alapszabályokat, hogyan kell tulajdonképpen kamázni.
4: Jó. Hát pillanat, ehhez még annyit, hogy azért sokféleképpen, tehát ugye a gyerekkorunkban
3: is. A város részekben meg a pályákhoz igazodva játszottuk máshogy, de...
4: Igen. És szinte minden iskolaudvaron, minden grunon egy kicsit, vagy hát többé-kevésbé máshogy játszották. Például pont a gyarmatisok mondták, itt hallottam, a gyerekek beszélgettek, hogy lehet kamár kapura játszani. Tehát ők palánkra játszák, és ők így ismerték meg. És a mi gyerekkorunkban is volt ilyen, hogy valaki csak palánkra játszotta, vagy hát az is egy teljes értékű változat. Úgyhogy van többféle, van az eldugós, meg félpályás változat, és azon belül is egykezes vagy kétkezes elkapás, van ilyen Batman kama, hogy ilyen kabáttal is lehet kapni, és egyebek. Szóval nagyon ilyen mókás változata is vannak. A lényeg is, hát mi összegyűjtöttünk sokféle szabályvariánst, és akkor egy ilyen standardet létrehoztuk, ami legtöbb verzióban megvan, meg a leginkább élvezetes, és ami leginkább alkalmas egy ilyen csapatjátékra. Úgyhogy egyrészt a kapura dobással kezdődik, egyik csapat dobja a kislabdát a másik kapujára, ez lehet, hogy gól, vagy mellé, vagy
3: hát van két zóna, kivédik. Van egy dobó, egy elkapó zóna, ugye? Ez egy fontos.
4: Igen. És akkor az eldobott labdát elkaphatja a védekező csapat, ha ez sikerül, ez a kama fogás vagy elkapás, ha ez sikerül, akkor körbeállva elrejthetik a labdát a pólójuk alá a csapattagok, és egyszer csak elindulhatnak a másik csapat kapuja felé futva, és egészen addig, amíg meg nem állítják a futókat, a védekezőknek le kell fogyasztania, ugye érintésen meg kell állítani a futójátékosokat. Ha ez sikerül, akkor meg kell állniuk, de rá is dobhatják, illetve passzolgathatnak is a, akár lefogyasztott játékosok, amíg le nem, amíg a levegőben a labda, amíg le nem ejtik esetleg. És akkor ennyi. Gólt lehet innen is dobni, vagy akár van olyan is a kontrakama, hogy ilyenkor a másik csapat elkapja a rádobást, stb. De ez az alap. Ez az alap, és akkor hát mi kapura játsszuk, nem palánkra és egyebek, de hogy tényleg nagyon széles skálán, és hát voltak nagyon mókás változatok szintén, hogy volt olyan, hogy nem is labdával, mindenféle kislabdával játszották egyébként a gyerekek. Mi leginkább teniszlabdával, ez volt abban mondjuk a 80-as, 90-es években talán legkönnyebben elérhető. De vagy akár nem ez labda, mindenféle. Olyat is hallottunk, hogy befőttes üvegnek a tetejével kavásztak, mert épp az volt kéznél. Szóval ezt is szeretjük, ugye nagyon rugalmas és könnyen adaptálható játék.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola testnevelő tanárával, és Darázs Zsihárdal, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület elnökével, a miskolci játékról, a kamáról. Odafenn.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Kama Egymiskolcról indult kézilabda pályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Gyuri Nagy Lajos Király általános iskola testnevelő tanárával, és Danás Rihárddal, az Északkeleti Átjáró Egyesület elnökével, a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
2: Hát ez úgy zajlott a program, hogy ugye, hát mint említettem, egyébként igazgatónő is oda járt az iskolába, tehát ő is kamázott, az édesanyja Vucskó Zsuzsa tanárnő volt, és hát az, most is ugye a lánya Vucskó Zsuzsa az igazgató, és az ő anyukája, hát ezt már akkor ott játszatta velünk, és ez most úgy zajlott, hogy most így hallgatom, tehát hogy a kapu, hát mi eléggé jó helyzetben voltunk, akik emlékeznek, idősebbek azért, Diós Győr a gyár miatt, tehát salakos pályákkal el voltunk látva egészen, Berekalja, papírgyár, a 21-es súli, tehát minden iskolánál volt pálya, tehát nem volt az kérdés, hogy mondjuk foci pálya, kézilabda méret, ugye a kispályás foci megvolt, tehát kapuk voltak, tehát ezeket a szabályrendszerekkel így játszottunk. A kosárlabda palánkok is már alakultak, de ugye azért hagyományosabb volt, a mindenki focizni akart, ha most belegondolunk, még a lakótelepeken is akkor focipályák voltak, most már egyre kevesebb, úgyhogy hát azért nem nagyon kellett nekem ezért ott kilincselnem, hogy csináljunk, legyünk egy ilyennek a házigazdája, úgyhogy a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskola, a régi 21-es súli, aki így élen járt egyébként ezekben a részeknél, rendelkezünk egy multifunkcionális pályával, egy gumiburítás, ami keresztben két kosárlabda pályát takar, és ezen meg lehet rendezni, tehát egy ilyen 20 méterszer 20-asba meg tudtuk rendezni, tehát hogyha 20 méterszer 40-es kézilabdát pályát elfeleztük, akkor keresztbe a két kosárlabda palánk alá kaput, mobil kaput raktunk, és így a kicsik ugye 6-6 fő ellen, csapatokba, csapatnével, nagyon vicces csapatneveket, kamatigrisek, kamaördögök, bajnokok, tehát nagyon sok csapatnév volt, és hát itt ez egyébként megemlíthető, ez nem jött volna létre, hogyha nincsenek a fazekasba olyan kollégák, nem tudom, ugye Szandra, aki ott jött, akkor a
3: Török
2: Alexandra és a kolléganői, akik ezt segítik, vagy akár a gyarmati kollégák, tehát a Vismek István tanár úr, vagy a Fucskó Andrá tanárnő, akik ezt beépítik a mindennapos testnevelés oktatásba, és hát nálunk is, tehát ez előfordul, hogy lemennek a gyerekek, szünetben nem kővel dobálóznak, vagy nem más csinálnak, hanem előveszik ezeket a játékokat, tehát kaptak is labdákat, most is fognak kapni labdákat az osztályok, napközis tevékenységben is nagyon helytel. Játszunk más játékokat is, de ez az így elő-elő fordul. Úgyhogy így alakult ez ki, hogy ezen a pályán, illetve egyébként a régi salakosunk az már füves pálya lett, tehát ott is kialakítottunk már, úgymond benőtt a fű, inkább mondjuk így, tehát már a fű nőtt ki rajta, tehát ott is ki tudunk alakítani így pályákat, tehát akár 4-5 pályát is, sőt, van egy nagy salakos pályánk, tehát egy nagy pályán is lehet játszani, tehát játszottunk ott már kamát a nagyobbakkal is, tehát alkalmas ez, de ez szabadtéri, inkább szabadtéri sport, tehát télen a tornatermekbe is izgalmas, én azt gondolom, hogy az igazi hangulat ez egy szabadtéri rész, ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy pont ott volt Zoltán is, ott a hangulatot látta, tehát körbeállták ezt a pályát, hiszen ez egy elkerített pálya, és ugye szurkoltak a gyereket, egymást biztatták, szerintem jó hangulattal telt el, jó idő volt, nem esett az eső, talán annyi, hogy mondom, hogy a korosztály szűkítésben, hogy folyamatosan jöttek, ugye hát, hogy mi is szeretnénk játszani, tanár úr, de hát nem lehet, tehát inkább az volt, hogy jó, akkor menjetek arrébb, dobálgassatok másik labdával, vagy adtunk másikat. Tehát így alakult ez ki, ez így zajlott le, és hát éremmel jutalmaztuk az első 3 helyezetet, és kapott egy nagyon szép kupát az első, ami most a gyarmati vitrinébe virít, nem a miénkbe, de majd jövőre.
1: Zoltán, milyen tapasztalatokat szereztél az eseményen?
4: Egy nagyon jó hangulatú esemény volt, és rengeteg gyerek volt, ezt öröm ezt látni egyébként, de tényleg a kama egy ilyen sport. Egyébként mi is, én Martintelepen nőttem fel, és mi is kamáztunk egyébként, és teljesen, és egyébként ezekkel a szabályokkal, amiket Ricsi elmondott, teniszlabdával, és ezt a palánkos verziót is játszottuk, de annak nem kamának, azt nem kamának hívtuk egyébként. Én amikor ezután néztem, és szerintem ők is említik, mert az Átja Egyesület is említi a honlapján, hogy volt egy füleslabda nevezetű sportág, még szakosztály is volt a Diósgyőri Atlétikai Klubnak annak idején, talán ahhoz hasonlatos egy kicsit ez a kama játék, vagy nem tudom, hogy az konkrétan mennyire hasonlít ez, de szerintem lehet, hogy abból ered, vagy teljesen máshogy, de az tényleg az biztos, hogy Miskolcon mindenhol ismerték, legalábbis amikor én voltam fiatal a 80-as évek elején, vagy 90-es évek elején, ismerték tényleg az egész városban, és ez egy tényleg, hogyha egy ilyen unikális dolog, én nem gondoltam volna, hogy ez csak miskolci egyébként. Persze már tudtam erről, hogy nem olyan jó pár évvel ezelőtt, amikor elmondták ők is, hogy ez miskolci játék, de ott nem gondoltam volna, hogy ezt csak mi ismerjük. Tehát, hogy ez engem is nagyon meglepett, hogy ez egy miskolci játék, tényleg egy tőzsgyökeres miskolci játék.
1: Ricsi, mit lehet tudnunk a kama történetéről?
3: Igen, próbáltuk kutatni, és hát azért elég hézakosak az adatok, ugye leginkább orál history, meg módszerrel, meg kis online kérdőívekkel, és hát a legkorábbi adat az 50-es években, hogy a Vasgyárban már játszották, ezt tudjuk, de azt nem tudhatjuk, hogy mondjuk a 30-as években, 100 éve ezelőtt játszották-e, vagy nem, mert ugye írásos emlékek nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem játszották, vagy tehát, de valószínűleg, hogy ez a 40-es, 50-es években alakulhatott ki. Igen, van több ilyen előzmény, van több hasonló ilyen népjáték, meg nemzetközi játék, amiben meg lehet egy-egy ilyen mozzanatot találni. Egyébként a métajáték is, ami a magyar méta, ugye ez is többféle, két-háromféle változata van, meg szerte, világszerte sokféle méta játék van a baseballtól kezdve, kriket, pazepáló Finnországban és egyebek. És szóval az elkapás az nagyon, nagyon onnan van, hogy ott a felütött labdát elkaphatja a védekező csapat, és akkor ott azzal mondjuk az nem, azzal kiejti az ütőket, stb. Aztán van olyan, hogy igen, a füles labda is, aztán a határlabda, ami a századforduló környékén elég ismert és népszerű játék volt. Egyébként a határlabdát a foci és a rögbi ősének is tartják, tehát ez egy ilyen széles körben valaha ismert nemzetközi játék volt, de láttam már francia, vagy akár valamilyen magyar népi, vagy a magyar tájegység népi játékának is titulálva, szóval, hogy tényleg sok felé ismerik, ismerték ezt ott ugye dobni, vagy rugni kell a labdát, és kiszorítani az ellenfelet, ott nincs elkapás. De van a Róta nevű játék, ami egy kidobó játék, és ott az elrejtett labdával kell kidobni a másikat, és több hasonló, amikből hát könnyen lehet, hogy akár a gyerekek rakták ezt így össze különböző játékaikból, ugye adaptálva az iskola az akkori 50-es években megjelent iskolai pályákra, hogy ugye volt már kapu és egyebek, úgyhogy de testnevelők is lehetnek, ugye egy Fekete Dezső nevű testnevelőről sokat hallottunk őt a Vasgyárból, Vasgyárban is tanított, majd a Győri Kapui 40-es iskolába, és az is elképzelhető, hogy vagy ő találta ki, vagy ő karolhatta fel ezt a játékot annak idején. És hát szépen csináltuk egy kamatérképet is, egy körülbelül 10 éves kutatás, 8-10 éves kutatásunk eredményeképpen, és szépen látszik, hogy Vasgyár, aztán Győri Kapu volt nagy bázis, és Diósgyőr és Avas, aztán egyre terjedt a külvárosok felé is. És az volt számunkra érdekes, hogy 2000, amikor elkezdtük ilyen 10-12 évvel ezelőtt, és sok iskolába jártunk más ügyekben is, és mindig rákérdeztünk egy osztályba, hogy ki ismeri a kamázást, és olyan egy-két gyerek jelentkezett csak, és jellemzően Szirma és Felső Zsolca, és még spontán játszották, tehát hogy ott még ez nem veszett ki teljesen. Persze volt olyan is, ami akkoriban találtunk egy-két testnevelőt, aki akkor vagy korábban így párhuzamosan tőlünk függetlenül több-kevesebb ideig próbálkozott a kamajátékkal a testnevelés órán, és hát azóta meg ugye a Waldorfban kezdtük, és azóta a Waldorfban már elsőtől játsszák, és tényleg az már 8 éve is mindenki, minden Waldorfos kamázott, így ennek a kezdeményezésnek köszönhetően. Most újabban a fazekasban van, tehát évek óta nagy kamaláz. Szerencsére most már a Diós Győri Nagylőskér iskolában is, és időnként itt-ott feltűnik más iskolákban is. Vagy nekünk köszönhetünk, vagy tőlünk függetlenül, ez számunkra teljesen mindegy. A lényeg, hogy örülünk, hogyha minél többen kamáznak. Úgyhogy ez így a történet, illetve még talán az is fontos, hogy most 10 éves a Zöld Meteor Kama Egyesület, az első Kama Sport Egyesület, úgyhogy ez egy jubileumi év van, majd szeretnénk valamilyen jubileumi kupát és egy ilyen workshopot is összehozni itt a testnevelőkkel, iskolavezetőkkel, akik fontosnak tartják ezt a játékot, ami miskolcikum, és ugye azt hiszem, hogy az is 10 éve, hogy a helyi értéktárba ez bekerült, mint a helyi kulturális örökség egyik fontos eleme.
2: És annyit még egyébként, hogy beszéltünk, de csak egy ilyen pár mondatot, tehát nálunk is nagyon fontos, hogy a gyerekeknek, tehát az, hogy itt azért folyamatosan, tehát sikerélmények vannak, elkapjuk a labdát, tehát ez úgy zajlik, hogy nem mindig a legügyesebb dob, hanem felváltva kell dobni, tehát mindig cserélődik, hogy ki dob, ki kap, mondjuk lehet, hogy az elkapásnál, hogy azért az ügyesebbik elkap, de hát így azért ez így feloszlik a csapategységben elég jó, és nekem az volt, hogy nem voltam én, tehát Miskolcon 25, több mint 25 évig, tehát nem itt éltem, és ha visszajöttem, és nekem az volt az első, hogy hát amikor így mondtam a kamát, és beszéltünk róla, mert én ott tanítok, ahol én is jártam általános iskolába, tehát ott felnőttem, és azok a gyerekek tudták, akik a tanodába jártak, és így már felmerült akkor a Ricsi bácsi neve, tanodába tanítják őket, tehát hogy lényegében az északi átjáró ugye segíti az egyesületet, segíti a pereces, vagy pedig egyébként a hátrányosabb helyzetű gyerekeknél, akiknél nagyon fontos az, hogy a beilleszkedés és hogy sikerélményük legyen, tehát hogy lássák és elfogadják őket, és ők nálunk büszkék arra, hogy ezt tudják, és professzionális szinten csinálják ezt a kamalabdázást, és meg kell mondanom, hogy ezek a gyerekek más versenyekre is szívesen jönnek, mert őket ezt így, ők úgy érzik, hogy ők egy kuriózum, hogy ők ezt tudják, ezt a szabályt. Tehát ők elmondják a többieknek, hogy tehát nem is mi tanítjuk már a gyerekeket, hanem azok, akik játszanak a ricséken, mondjuk a tanodai részen. Ez így kimaradt, mert ott ti is azért játszotok, sőt télen azért egy-egy alkalommal, hát van úgy, hogy szeretnének játszani, akkor tornateremben meg mi engedjük, hogy gyertek és játszatok nálunk. És én azt gondolom, hogy nekik nagyon fontos az, hogy azért egy olyan háttérrel rendelkező gyerekek, akiknek ez egy fontos, hogy egy olyan öröm, egy olyan boldog, egy olyan közösségi élmény legyen, amiben ők ki tudnak emelkedni. Ezért szerintem ez jó.
3: Igen, egyébként több fronton is beindult ez a népszerűsítési program nálunk. Ugye rögtön mondom, az elején 12 évvel ezelőtt nagyon nagy elánnal belevetettük magunkat, és elkezdtünk szervezni városi, általános és középiskolai bajnokságokat, később kölyök és ifi bajnokságok lettek ezek. Igen, a tanodánk is, az is akkoriban indult be, és a tanodásokkal is elkezdtük ezt játszani. De a Kertek Alatt Fesztiválon, vagy például mostanában ugye a Kamaszerda a Népkertben, ez pedig ilyen családilag, tehát én is viszem a kisfiamat, a kislányom már kinőtt belőle, és akkor akár családok, barátok, gyerekek is csatlakozhatnak. Olyan is, nagyapák is beállnak időnként, úgyhogy nagyon tetszik ez a családi része. És egyébként családi napokra is, csapatépítésre is hívnak időnként, táborokba, stb. Aztán emellett még, tehát fontos ez, hogy ilyen korosztályos bajnokságokat is tudtunk rendezni, és azóta inkább ezek a kama bemutatók, házi bajnokságok működnek, így indult Robival is az együttműködés.
2: Ilyen sportnapokon, vagy ugye amikor igen, van egy ilyen sportágválasztó, tehát én azt gondolom, hogy bárhol itt Miskolcon ez fontos, tehát nem csak úgy nézenek rá erre, hogy ez a mi sportunk, és nyugodtan mutassuk be, nyugodtan játsszuk, és ezt Ricsék, tehát ő mindig lelkes ebben, és jön, és segít. Most is azt hiszem, hogy ketten vezettük végig az egész mérkőzést, tehát hogyha ő nem lett volna, akkor nem is tudtuk volna levezényelni a mérkőzést, mert ő végigfújta az egyik pályán az egyik ágnak a bajnokságot. Így van?
3: Így van. És egyébként a tehetséggondozásban is többfelé az országban dolgoztam, és ott is a kamázás mindig bevetettem, és mindig nagy sikere volt ennek is. Aztán, azt nem mondtam a tanodásokkal kapcsolatban, hogy a tanodák közötti kamabajnokságot is indítottunk. Ez, hát most azt hiszem, most már tizedik lesz, hogyha sikerül idén megszervezni, és nem tudom, voltak már Sajó Petriből, Vizsolyból, Fullókércs, Barcikáról, tehát hogy itt megyeszerte, illetve volt olyan, hogy a Járdáházán, Óz melletti faluban is többször jártunk ilyen helyi sportnapot, helyi bajnokságot szervezni. Ez is egy másik irány, és nemzetközi szinten is szerveztünk. Ezek igazából ilyen Erasmus sport együttműködési projektek, és 4, illetve most már 5 partnerrel szerveztünk nemzetközi kama projektet, részben játékokat gyűjtöttünk, hasonló ilyen grundjátékokat, népjátékokat, vagy akár nemzetközi szinten ismert izgalmas csapatjátékokat, illetve a kamázás, mint tehát minden városban, Wroclawban is volt, Kolozsváron, Szabadkán is, Rozsnyomán sokszor volt, de legalább 6. voltunk, ugye ez egy szlovákiai város, itt nem messze, úgyhogy ez is egy ilyen fontos, hogy több szinten, több fronton tudjuk ezt így népszerűsíteni, bár egyre nehezebb feltételekkel.
2: Bár szerintem ez a játék kész van arra, meg a szabályrendszeres, hogy bármelyik olyan miskolci rendezvény, hogy itt Zoltánhoz beszélek, tehát amikor egy olyan rendezvény és egy olyan kulturális esemény van, akkor akár egy kisebb kupa szervezésében is, tehát megmutatni, akik ide látogatnak, ide jönnek a városba, hogy itt hát megvan mindenkinek, megvan az angoloknak a rögbi, az olaszoknál a tamburello, vagy a foci, ugye saját, már a sajátjuknak érzik, és mindenhol játszák, vagy ha kimegy az ember Dél-Amerikába, ott röplabdáznak mindenhol, vagy lábteniszeznek, ez a mi sportunk, tehát ezt itt, ehhez lehet kapcsolódni bizonyos téren, én úgy gondolom.
3: Hogy örülök, hogy itt van Zoli, aki az önkormányzatot képviseli, mert épp mondtam neki, hogy tavaly először nem kaptunk már támogatást a várostól erre a játékra. 50-100 000 forintokról van szó, amiket és sportmecénásról meg tudtunk igényelni, ami hát ugye az egyéb civil működési pályázatokhoz, vagy hungarikumos pályázatunk is volt, emellett eltörpült, de nagyon jött ilyen eszközökre,
2: labdákat,
3: stb. Úgyhogy hát ha majd most tudnánk nyerni újra a sportmecénáson. Ugye rengeteg eszközünk van, ehhez rakták, ezt mondjuk egyébként a technika házától kapjuk, úgyhogy ezért ezúttal is köszönet Hajdú Lászlónak. Tehát ilyen szintű támogatás is van. De tényleg most már a labdáink is nagyon kezdenek kifogyni, és nincs miből pótolni. Úgyhogy ilyen problémáink is vannak.
1: Szóval lehet, hogyan lehet támogatni az egyesületet, vagy akár magát a játékot?
4: Hát lehetőséget adni, illetve hát ez a mecénás alap akkor ezek szerint eddig minden évben bevált, de tavaly ezek szerint nem kapott támogatást az egyesület, pedig tényleg egy ilyen sportot, mint a kamma, ami tényleg a miénk, ezt feltétlenül támogatni kell és népszerűsíteni, úgyhogy én ebben tudok segíteni, hogy népszerűsítem, illetve hát akkor egyébként ezt akár ilyen képviselői alapokból is lehetne akár kérni valakitől, mert mink egy 100 000 forint, ha olyan sokat jelent, mondjuk akár 50 000 forint 2 képviselőtől, az szerintem nem lehet egy olyan nagy összeg.
2: Ezek a mobil kapuk és a labdák, mert igazából ugye a kapu a kérdés, amikor mindig elviszük, vannak ilyen mobil kapuk, felfújhatók is, ezek egyszerű ilyen befektetések és oda vannak, de hát mindig ez a kérdés, hogy honnan szerezünk kaput.
3: Igen, de a labda az megfogyó eszköz, ugye egyrészt szét is mennek időnként, meg hát ezeket partnereknek adogatjuk, gyerekek, ugye a kamaszerdán úgy működött éveken, hát most már nem fogjuk tudni ezt, mert ez nincs elég labda.
2: A tanoda se az a része, ahol meg tudja venni a labdát, tehát ott is a gyerekek, amikor játszani akarnak, akkor az ember azt választ, hogy hát Robi bácsi, add már a labdát, visszahozzuk, meg megígérjük, meg, és akkor kap egy labdát. Tehát most például most megyünk és próbálunk, mert a teniszlabda is jó, de a kisebb kezeknek, a kicsinek könnyebb elfogni, megfogni ezt. Tehát mi teniszlabdával játszottunk, ahogy Zoli is mondta, tehát mindenki a teniszlabdát dobálta, vagy a kislabdát, a bőrrégi nemezlabdát. De jobb a nagyobb rongylabda a kicsiknek, ez kialakul, nagyobb a sikerélményük, és akkor utána lehet váltani a kisebb labdákra is, amiben váltak.
3: A kamaszerdán például van egy kis kama igazolvány, kis pici kama labda matricákat lehetett egy-egy ilyen részvételért, vagy akár segítettek a gyerekek elpakolni a cuccokat, stb. Tehát gyűjtögették a kama matricát, és ha összegyűlt 10, akkor lehetett vagy kama labdát, vagy valami kamapólót, ilyesmiket választani. Hát mondom, ez most így nem hiszem, hogy a jelenlegi labdállomány mellett ez most vállalható, de a kamaszerda az ma is 6-tól a népkertbe, úgyhogy várjuk az érdeklődőket.
2: Igen, és ez fontos is, tehát hogy így nyáron, ez egy nyári program, akár csak nézni, vagy odaülni, tehát a népkertnél, vagy aki úgy gondolja, hogy játszani is van kedve, nyugodtan beállhat, mert ez egy nagyon jó családi program is, egy szabadtéri program.
3: Igen, sokszor volt ilyen, teljesen idegenek meglátták, akár miskolciak, vagy volt olyan, hogy nem is tudom honnan, az országból akárhonnan, és kíváncsiak voltak, beálltak és tetszett nekik, hamar megismerték, megszerették a játékot.
1: A Kama egy Miskolcról indult kézilabdapályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Többféle labdával lehet játszani, többféle szabálya létezik. Gólt elérni nyitással, vagyis kapura dobással lehetséges, illetve futás alkalmával, amelyre kamafogás után jogosult a támadó csapat. A játékot két csapat játsza egy kislabdával a két kapuval ellátott pályán. A játék eredetének, szabályainak megismerésében és megismertetésében, valamint a játék fennmaradásában és terjesztésében az Északkeleti Átjáró Egyesület tagjainak meghatározó szerepe van. 10 éve indult a Kama Szerda, 10 éves a Zöld Meteor Kama Egyesület. Nemrég pedig a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskolában rendeztek Kama versenyt. Erről, valamint a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában, Reimond Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskola testnevelő tanárával, a verseny szervezőjével, és Dorázs Rihárddal, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület elnökével.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, műsorunk első részében az időskori táplálkozással kapcsolatban beszélgetünk Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal, ezt követően pedig az imádság évéhez kapcsolódóan Estuk István református lelkipásztor, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkésze osztja meg velünk gondolatait. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm, Beatrix.
2: Én is jó napot kívánok, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: A következő percekben az időskori táplálkozásról fogunk beszélgetni, így arra kérném, hogy az időskori táplálkozás alapjairól szóljon most nekünk.
2: Ugye az idősek táplálkozása az egyrészt az életkornál, illetve élethelyzetünknél fogva is ugye egy speciális helyzetet jelent, hiszen idősebb korban már egyrészt több egészségügyi probléma is okozhat változtatási igényt az életmódban, illetve az étkezési szokásokban is, de ha most azt az ideális állapotot vesszük, hogy tulajdonképpen egy idős emberről van szó, akinek különösebb egészségügyi problémája, mármint olyan, ami mondjuk esetleg diétát vagy megváltozott étkezési rendet igényelne nincsen, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy az időskori táplálkozásra ugyanúgy az egészséges táplálkozás fő vonalai érvényesek. Tehát tulajdonképpen semmiféle olyan étel vagy élelmiszer nincsen, amit tiltunk, csak azt mondjuk, hogy az egyiket gyakrabban, a másikat pedig esetleg csak ritkán és alkalomszerűen lenne szabad fogyasztani. Ugye időskorban annyi változás azért mindenféleképpen van, hogy már az emésztés folyamata az életkorból adódóan, és mondjuk nem egy betegség miatt ugye romlik, tehát elsődlegesen azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint könnyen emészthetőek legyenek. Ez azt jelenti, és itt csak egy alapvető dolog, hogy például egy zöldségféle, ami meg van főzve, hőkezelésnek van kitéve, az mindig sokkal könnyebben emészthető, mint egy nyers zöldségféle. Vagy

0: például egy zöldségféle megfőzve, és mondjuk fölaprítva, akár leturmixolva például egy krémlevesnél, sokkal könnyebben emészthető, hiszen a rostokat fölaprítottuk benne, viszont ugyanúgy benne vannak, tehát egészséges étel vagy élelmiszer szempontjából ugyanúgy megfelelnek a kritériumoknak. Tehát egyrészt figyelnünk kell a kiválasztásra, másrészt pedig az elkészítés technikájára, tehát az úgynevezett ételkészítési technológiára. Ugye az időseknél azt szoktuk mondani, hogy nagyon gyakran már a mennyiség is picit kevesebb, mint egyébként egy átlag felnőtt embernél megszokott, tehát nekik különösen lényeges, hogy inkább többször és kis mennyiségeket fogyasszanak, mert az emésztésük szempontjából és a tehetségérzet szempontjából is ez egy szerintem egy jobban kivitelezhető állapot. Nekik is javasoljuk azt, hogy például a kenyérfélék péksütemények közül lehetőség szerint a teljes kiöllésűt válasszák, hiszen az abban lévő növényi rostok és a benne lévő ásványanyagok és vitaminok azért az ő szervezetük számára is nagyon fontosak. És ez a benne lévő rost, ez segíti a bélrendszer egészségének a megőrzését, és segít például abban, hogy ne alakuljon ki székrekedés, ami az időskornak szintén egy jellemző problémája, és hát ugye ez mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérfélék fogyasztásával, ez a rostbevitel azért elég jól segíthető és hozzájárul. Ugye emellett különböző gabonafélék, amik könnyen emészthetőek, könnyen felszívódó szénhidrátot tartalmaznak, ilyen például a rizs, a tésztafélék, ezt általában szeretik is az idősek, illetve a zöldségfélék közül ide soroljuk a burgonyát, édesburgonyát, ami szintén szerintem kedvelt alapanyag az időskorban, illetve picit talán nem annyira elterjed, de most már azért sokan használják, például a bulgurt, ami a durumbúzából készült, ennek egy sokkal jobban fölaprított formája, szintén a durumbúzából készült kuszkusz, vagy egy régi ősi gabonafélénk, például a hajdina, ezek szintén nagyon jó beilleszthetők az idős ember táplálkozásában. Na most a másik nagyon lényeges náluk, ugye az a teljes értékű fehérje biztosítása, mert hogy fehérjére egyébként nekik pontosan ugyanúgy szükségük van. Itt három fő élelmiszercsoportot emelnék ki, a húsok, húskészítmények, a tejtermékek és a tojás. Tehát ez a három, ami teljes értékű fehérjét tartalmaz. Itt ugye a húsoknál lehetőség szerint időskorban, de ugyanúgy, mint egy egészséges táplálkozásnál, inkább részesítsük előnybe a kevésbé zsíros, tehát inkább a zsírszegényebb húsrészeket, és itt nem csak feltétlenül a baromfira gondolok, tehát a sertéshúsnak is van olyan része, akár a karaj vagy a sertéscomb, ami szintén beilleszthető és megfelel ennek a kritériumnak, illetve hogyha az idősek közül sokan sajnos nem szeretik a tapasztalatom alapján, de a halételek egyébként azok, amik még nagyon jó lenne, hogyha picit többet fogyasztanának az idős emberek, mert hogy ez egyébként egy nagyon könnyen emészthető és egy nagyon jó fehérje tartalommal bíró húsféle. Ugye az húsok elkészítésénél is inkább azt mondjuk, hogy lehetőség szerint pároljuk, vagy mondjuk grillezzük ezeket a húsokat, és az elkészítés során ne tegyünk hozzá túl sok plusz zsiradékot. Értelemszerűen akár egy pörkölt elkészítésénél, vagy egy párolt csirkemellnél kell alá zsiradék, de ott mi tudjuk szabályozni, hogy mennyit adunk hozzá. A tejtermékek az viszont úgy tapasztalom, hogy az időskorúak számára egy nagyon kedvelt élelmiszercsoport, és itt akár a különböző sajtokra, túróra gondolok, aminek nagyon értékes a fehérje tartalma, és ami nagyon nagy pozitívum, hogy ez nagyon sok kálciumot is tartalmaz. És ugye időskorban a kálcium bevitel az egy nagyon fontos dolog, és ezt például a tejtermékekkel nagyon jól tudjuk biztosítani. Egyrészt azért, mert sok is a kálcium tartalom ezekben az élelmiszerekben, másrészt a benne lévő tejfehérje, ez az úgynevezett laktóz, ez segíti ennek a kálciumnak a felszívódását. Tehát az idős embereknél tulajdonképpen egyfajta javaslat, hogy valamilyen tejterméket minden nap, ha van rá lehetőség, akkor fogyasszanak. Ez akár lehet úgy is, hogy mondjuk, ha reggelire mondjuk egy pirítós kenyérre ráteszünk egy szelet sajtot, vagy mondjuk csinálunk egy sajtos meleg szendvicset, vagy mondjuk ha készít esetleg egy kis, mondjuk egy tojásrántott át, annak a tetejére is lehet szórni egy pici reszelt sajtot. Tehát, hogy a tejtermék bevitel az időskorban szerintem egy nagyon fontos dolog, de ezzel könnyű helyzetben is vagyunk, mert általában szeretik. A túró szintén egy nagyon jó alapanyag, akár valamilyen túrókrémnek elkészítve, hiszen ennek a tárházat tényleg végtelen, mert lehet akár egy sima tejfölös túró, lehet egy körözölt, lehet egy kapros túrókrém, lehet egy metélőhagymás túrókrém, lehet olyan, hogy egy pritamin paprikás, tehát a pritamin paprikát lereszeljük, összekeverjük ezzel a túróval. Tehát, hogy ez nagyon sokféleképpen elkészíthető, és beilleszthető az ő étrendjükbe. És ugye a harmadik teljes értékű fehérjét tartalmazó élelmiszercsoport az a tojás, ami szintén nagyon változatosan elkészíthető, akár egy hagyományos tojásrántott a tükörtojás formájában, de tojáskrémet is csinálhatunk belőle, amit szintén sokféleképpen tudunk ízesíteni. Illetve a tojás felhasználása az nem csak mint önálló étel szerepel, hanem ugye az különböző ételtípusokba is használjuk, például mondjuk itt gondolok egy vagdaltra, amiben szintén egy fasírozottba szintén belekerül a tojás, vagy akár egy igazi tipikus tavaszi étel, ugye a tojásos nokedli fejes salátával, ugye ott is azért a tojás, mint fő fehérje forrás megjelenik. És hát ugye a harmadik nagy csoport az a zsiradékok, aminek azért a kiválasztása időskorban különösen fontos, mert hogy nem ugyanolyan a különböző zsiradékoknak az emészthetősége. Tehát az állati eredetű zsiradékok, gondolok itt a sertészsírra, libazsírra, kacsazsírra, tepertőre, ezek mindig nehezebben emészthetőek, mint a növényi zsiradékok. Természetesen nem jelenti azt, hogyha mondjuk az idős ember szereti mondjuk a libazsíros kenyeret, és ő reggelire mondjuk egy libazsírral megkent pirítóst eszik, akkor azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg minél vékonyabban kenje meg ezzel a libazsírral, és mondjuk fogyasszon el hozzá egy kefírt vagy egy joghurtot, tehát hogy valami teljes értékű fehérje is kerüljön ebbe a reggelibe, és akkor tulajdonképpen így azért beilleszthető az étrendjükbe. Egyébként elsődlegesen a növényi zsiradékokat javasoljuk, illetve most már szerintem jól hozzáférhetőek a különböző hidegen sajtolt olajok, amiknek nagyon értékes a zsírsav tartalmuk, amit akár egy salátára, egy kifőtt tésztára is, gondolok itt például egy olívaolajra, vagy egy tökmagolajra, ezt nyugodtan rá lehet tenni, és ezzel nagyon sok olyan zsírsavat tudunk bevinni az idős ember szervezetébe is, amit a saját szervezete egyébként nem tud előállítani, tehát ezt mindenféleképpen külső forrásból kell biztosítani. Ide tartoznak egyébként még a különböző olajos magvaknak is a zsírtartalma, és általában ezt is szeretik egyébként az idősek, tehát itt gondolok például a dióra, ami egy nagyon klasszikus, régi alapanyag, akár egy diós tészta formájában, vagy akár csak apróra összevágva, és mondjuk egy salátára rászórva, de a diót ezt egyébként önmagában is szívesen rákcsálják az idősek, és hát ugye ez szintén egy nagyon értékes zsírsavat tartalmaz. Ugye az időskorban a másik nagyon lényeges dolog, hogy a zöldség és a gyümölcs fogyasztást azt biztosítsuk számukra, ugye erre célszerű odafigyelni, hogy ez lehetőleg valamilyen szezonális zöldség vagy gyümölcs legyen, és hát ugye az elkészítésnél, mint az elején is említettem, hogy ami már valamilyen hőhatásnak van kitéve, az ugye mindig sokkal könnyebben emészthető, tehát egy párolt zöldség könnyebben lesz emészthető, mint egy nyers saláta. Értelemszerűen, hogyha megfőzzük ezeket a zöldségféléket, akkor ugye bizonyos vitamintartalom azért az csökken, de azért ki lehet ezt úgy szépen egyensúlyozni, hogy nyers zöldség is kerüljön a tányérra, de az emészthetőség szempontjából több legyen benne a párolt zöldség, de akár például egy paradicsom, ami egy magas víztartalmú zöldségféle, ugye a nyári időszakban, vagy egy uborka, vagy egy lereszelt retek, fekete retek, azért ebből, ha kis mennyiségeket is, de azért célszerű nyersen is beilleszteni az étrendjükbe, és hát a gyümölcsök azok, amiket szerintem idősebb korban feltétlenül preferálnunk kell, itt is gondolok persze a szezonalitásra, hiszen nyáron azért sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen akár az induló apró magvas eper, málna, utána cseresznye, megy, őszi barack, sárgadinnye, görögdinnye, ezek a szezonális gyümölcsök azért mindenféleképpen minden nap kerüljenek az idős emberek tányérjára, és hát a téli időszakban az alma, mint egy örök klasszikus, azért az ott van, azt általában szeretik is az idősek, de azért nem zárkózunk el mondjuk a déli gyümölcsektől sem, például a változatosság kedvéért azért mondjuk téli időszakban nyugodtan egy banánt, narancsot, kivit, mandarint azért kínálhatunk az időseknek.
1: És ugye a szervezet érzi, hogy mire van szüksége, és természetesen az évtizedek alatt is azért olyan kedvencek is előjönnek mindenkinél, amihez szívesebben nyúl, viszont az újdonságra is azért bizonyára sokan nyitottak. Ilyen tekintetben milyen tapasztalatai vannak esetleg?
0: Természetesen vannak ugye örök klasszikusok, amit nagyon szeretnek az idősek, és ezzel nincs is semmi baj, és azt gondolom, hogy az időskori étkeztetésnek, vagy az időskori táplálkozásnak nem az a fő feladata, hogy mostán innentől kezdve a legmodernebb és legújabb élelmiszertípusokkal, illetve ételekkel ismertessük meg az időseket. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nyitottak rá, tehát hogy szívesen megkóstolják. Az, hogy ez milyen sikert arat, az mindig utólag dől el egyébként, de például mondjuk a Berentei idős otthonban például ott megkóstolták az idősek egy húsgombóc leves kapcsán, amiben nem rizs került, hanem hajdina, tehát egy ilyen hajdinával készített húsgombóc volt, és nagyon ízlett nekik, pedig nagyon sokan még nem is kóstolták a hajdinát. Tehát ugye egyébként szerintem megvan bennük ez a fajta affinitás, vagy úgy szívesen megkóstolják ezeket a dolgokat, vagy nem zárkóznak el például mondjuk a gyümölcs salátáktól sem, nem zárkóznak el azoktól a süteményektől sem, amit mi inkább így az egészséges táplálkozásnál ugye jobban preferálunk, a gyümölcsös vagy a tejtermék alapú különböző süteményektől, és egyébként ezeket is szívesen fogyasztják. Vagy szívesen eszik például a rakott ételeket is, ami azt mondom, hogy az ő életkoruknak megfelelően egyébként egy nagyon ideális ételtípus, hiszen tartalmaz zöldségfélét, van benne rizs, és van benne teljes értékű fehérje is mondjuk a hús formájában, és könnyen is emészthető, tehát a rakott ételeket azért általában szeretik. A leginkább talán a hal az, ami egy eléggé megosztó dolog, valaki vagy szereti, vagy nem szereti. Aki nem szereti, az nem is akarja már utána megkóstolni, mert valamikor valaha egyszer megkóstolta, és nem ízlett neki, tehát hogy az inkább nem. De azt mondom, hogy egyébként általában szívesen kóstolnak új ízeket. Szokott is egyébként lenni ilyen idős otthonokban, hogy az idősek hetének egyfajta rendezvénye mondjuk, amikor egy picit más típusú, kiskóstoló jellegű ételbemutató van, és egyébként nagyon jó a fogadtatása.
1: Természetesen minden életkorban fontos, de idősek esetében a vitaminok és ásványi anyagok szerepéről, hogyha szólunk még, hogy a mindennapokban, akár az egészség megőrzésében, vagy javításában milyen szerepe van itt a étkezésnek.
0: Igen, ugye, hogyha megfelelően változatosan elég sok féle típusú alapanyagból állítjuk össze az étrendet, akkor azért vitaminhiány vagy ásványi anyag hiány kialakulása azért az nagyon, nagyon ritka. Tehát értelemszerűen lehet egy idős embernek már olyan típusú alapbetegsége, amikor valamelyik vitamint vagy ásványi anyagot mondjuk külön kell pótolni. Tehát gondolok itt például mondjuk egy csontritkulásra, ahol ugye nagyon sokszor például a kálciumot, azt azért még külön tabletta formájában is kell pótolni, de hogyha elég sokféle típusú alapanyagot és változatosan készítjük el, akkor Magyarországon a vitaminhiány azért egy nagyon-nagyon ritka. Ha elegendő nyers és főtt zöldségfélét, napi szinten gyümölcsöt fogyasztunk, megpróbáljuk a péksüteményekből mondjuk a teljes kiörlésűeket választani, azért rendszeresen fogyasztunk olajos magvakat, megfelelő a fehérje ellátottságunk, akkor azért ez nagyon ritkán alakul ki. Ami az időskorban viszont sokkal inkább jellemző, az a folyadékhiány és a folyadékbevitel, amit ugye nem győzünk mindig hangsúlyozni, hogy a hőháztartásuk mondjuk egy idősebb embernek azért már sokkal labilisabb, sokkal hamarabb kiszáradnak, sokkal érzékenyebben reagál a szervezetük arra, hogyha nem isznak elegendő folyadékot. És itt ugye sajnos nagyon sokszor azért őket ezügyben kicsit noszogatni is kell, hogy figyeljenek oda, és ez talán úgy a legjobban megoldható, hogyha valamilyen palackba oda a szemük ügyébe teszünk folyadékot, ami lehetőség szerint víz legyen, és ugye idézőjelben feladatként kiadjuk, hogy na akkor ezt a palackot délig meg kell inni. És akkor ugye folyamatosan kortyolgatják, iszogatják, és akkor úgy azért erre oda lehet figyelni. A nyári hónapokban kritikus ez, és ez ugye legtöbbször problémát mondjuk az egyedül élő idős embereknél okoz, és én itt tényleg mindenkit arra tudok buzdítani, hogyha ilyen él a szomszédjában, környezetében, aki egyedül van, akkor a nyári időszakban is azért most már előfordulnak a nyári hónapokban is extrém magas hőmérsékletek, tehát tényleg nagyon fontos, hogy az idős emberekre odafigyeljünk, és nem szívesen mozdulnak ki, nem biztos, hogy odafigyelnek erre, tehát hogy mindenképpen a folyadékbevitel az egy nagyon fontos dolog náluk, és a víz lenne az ideális, de hogyha most ő ezt teával szeretné pótolni, akár egy gyümölcs teával, vagy hogyha leves teszik minden áldott nap, akkor azért az is hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez. Tehát ugye az idős korban, ugye amellett, hogy igyekszünk a táplálkozást úgy összeállítani, illetve az étrendet úgy összeállítani, hogy az valóban minden tartalmazon. Ugye nagyon fontos idős korban még emellett, hogy a mozgásra serkentsük őket, ami ugye lehet akár egy gyógytorna, vagy lehet pusztán az, hogy minden nap rendszeresen sétáljanak. Ugye a séta az egy mindenhol megvalósítható mozgásforma, és azt gondolom, hogy erre ugye a családban élő idős embereknél is érdemes odafigyelni, hogy kicsit egyfajta rendszert alakítsunk ki az életükben a mozgással kapcsolatban, hogy minden nap legyen arra egy fél óra, amikor sétál, amikor mozog, hogyha mondjuk ezt nem tudja megtenni, akár a lakásban most már azért ez is hozzáférhető, és utána nézhetünk egy pár olyan torna gyakorlatnak, ami ott akár a fotelból fölkelve egy picit a keringését fokozza, picit átmozgatja az ízületeit, és hát hogyha olyan ideális állapotról beszélünk, hogy egy idős ember, de tényleg jó állapotban, mert nagyon sok ilyen van most már, nagyon sokan eljárnak úszni, hétvégén túrázni, nyári időszakban kerékpározni, akkor ezt mindenféleképpen támogassuk, és örüljünk neki, és buzdítsuk őket, hogy minél tovább közöttünk legyenek, és egészségesen táplálkozva, megfelelő mozgással kiegészítve egyfajta egészséges életmódot tudjanak tartani időskorukban is.
1: Györgopulosz Beatrix, miskolci dietetikusnak, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztor, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség, minden kedves hallgatót üdvözlök én is.
1: 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, a következő percekben ehhez kapcsolódóan fogunk beszélgetni. Hadd kérdezzem meg először, hogy a te személyes életedben mit jelent az imádság, illetve gyermekkorodból, fiatalkorodból mik azok az első emlékek, amelyek e tekintetben visszaidézhetők?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Az imádság egy nagyon személyes kapcsolódás az Istennel, és nekem az első gyerekkori élményem nagymamámhoz köthető, Isten nyugosztalja, ő már nincsen, de amikor a család többi része ugye esküvőre, lakodalomra voltak hivatalosak, akkor minket úgy letettek a nagyszülőnél, hogy megvigyáznak bennünket, és mielőtt elaludtunk volna, akkor mondta, hogy na hát akkor imádkozzuk a mi atyánkot, és mondta, hogy de hát én nem tudom, semmi baj, akkor megtanuljuk. És azért érdekes ez, mert ő már ugyan nincsen, de gyakran eszembe jut, hogy mit tanultam tőle. Ezért nagyon fontosak a családi rítusok. Akár egy vers, akár egy ének. Nekem édesapám bőfély. Azért nem beszélek róla a múlt időben, mert a mai napig szokott idézni a verseiből. Ő tipikusan az a magyar ember, aki hogyha nincs, akkor csinál. Mert hogy ugye, amikor vőféként dolgozott, akkor hát voltak olyan családi helyzetek, hogy éppen arra nem volt külön vers, és gond nélkül írt egyet. Megvan a verses kötete, megvan annak a helye, hogy kiőrzi a családon belül, és amikor már fiatalon hittanra jártam, hitoktató lelkipásztor testvérem is tanított bennünket imádkozni, de hát az ember mindig aggódik, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És mondta, hogy bátran ott van a Zsoltárok könyve, vegyük elő, ott vannak az énekes könyveink, és meglepetésre tapasztaltam, hogy lehet egy imádságot énekelni is, mert hogy nekünk nagyon sok olyan énekünk van, amit hát legyünk őszintén korabeli hírességek írtak, egy Balassi Bálint, egy Tinódi Lantó Sebestyén, akik hát valóban abban a korban, amikor éltek, ugye a irodalomnak a kiemelkedő alakjai, de hogy ők megélték személyes hitüket ilyen formában is. És gyakorlatilag, ahogy nyílott az értelmem, úgy egyre inkább felfedeztem, hogy egyrészt a mi nagy történelmi személyiségeinknek is megvolt a maga személyes imádsága és kapcsolódása az Istennel. Másrészt meg családon belül anyai nagyapám volt az, aki már nagyon beteg volt, idős volt, és ő elmondta, hogy ő imádkozik érettünk. Volt egy kis bibliája, abba verses formában, mert hogy ő szokott írni ilyet, szépen az ő gyermekeiért, unokáiért, gyermekei hárman voltak, hát unokái több mint tizen, szépen név szerint mindenkiért imádkozott. És később teológiára kerülve én örömmel tapasztalhattam meg azt, hogy valaki van, aki imádkozik értem. Nehéz helyzetekben, kérdéses helyzetekben. És én magam is a mai napig tanulom, hogy mit jelent az, amikor Isten válaszol az imádságokra. És hát lelkészként meg különösen is megtapasztaljuk ezt, beszélhetek több eszámban is, mert az ember óhatatlanul 20-30-40 év szolgálati út után, hát látja, hogy a hittanosaiból mondjuk valakiből tanár lesz, van akiből orvos lesz, van akiből országgyűlési képviselő, és ott még kicsi óvodásként, vagy kicsi hittanosként, amikor éppen csak összetette a kezecskéjét, vagy éppen csak megtanult egy verset, nagyon sok esetben csak a gyermeket látjuk, de a szolgálati útnak köszönhetően, illetve most már a különféle social media lehetőségeknek köszönhetően megmaradnak ezek a kapcsolatok, és nekem is van olyan hittanosom, aki már édesapaként vagy édesanyaként ír rám, vagy éppen olyan ma már kollégám, akiből lelkipásztor lett, vagy hölgy lelkipásztornőként szolgál, akik elindultak valamikor a hittadon keresztül, az ifjúsági alkalmakon keresztül, mert hogy együtt tanultunk imádkozni is.
1: Még az imádság formáiról, hogyha szólnál picit részletesebben, ugye már néhány gondolat el is hangzott, ugye az énekes könyv például, de hogy azért nagyon sokféleképpen lehet, igen, imádkozni.
2: Hát egyrészt nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert nekünk a himnuszunk is imádság. Tehát én mindig ötöst adtam a hittanosaimnak is, mikor megtanulták a himnuszt, mert elmondtam, hogy hát Kölcsey Ferenc, ő nem csak egy kimagasló történelmi személyiség, de hogy bizony presbiter volt, a mai napig megvan Szatmárcsekén az a pad, ahol ők ültek, és bizony, amikor egy nagyon nehéz élethelyzetbe került, gondoljuk bele, a magyar nyelv akkor még nem állami nyelv, vagy a német volt a kötelező, a mi magyar népünk megmaradása kérdéses, hiszen akkor is voltak járványok, voltak éhínségek, ő szépen tollat ragad, és Ézsaiás módjára odaviszi a népet Isten színe elé. Egy íróasztal mellett született, személyes hitvallás, és ma már egy nemzet, 15 millió magyar imádkozza. Tehát lehet ilyen széleskörűs egy imádság, de lehet olyan személyes is, amit otthon, vagy éppen a volán mögött ülve mondunk el, hiszen az ember választhat, hogy a piros lámpánál éppen föl a feje, mert nem ér oda időbe, vagy éppen valakiért közben jár, és van olyan ismerősem, akinek van egy lista kitélve a visszapillantó tükörre, és amikor van 2-3 percem, mert hát kénytelen megállni, akkor éppen imádkozik valakiért, közben jár valakiért. Ma is vannak lelkipásztori közösségek, nőszövetségi közösségek, ahol betegekért célzottan imádkoznak. A belvárosi gyülekezetben ugye ott a presbiterek vállalták fel azt, hogy a gyülekezeti tagokért, aki ott van és része a gyülekezetnek, név szerint, utca, házszám szerint imádkoznak végigértük. És nagyon fontos meglátni azt, hogy ezt mi Jézustól tanultok, ugye mennek a tanítványok, hogy hát ti viszont szoktatok-e imádkozni, hát mester, taníts minket, és olyan jó látni azt, hogy Jézus mondja, hogy ti viszont így imádkozzatok. Mondom ezt azért, mert hogy próbálkoznak itt némely közösségek ilyen egyszerűsített biblia kiadással, éppen a mai igénél van ilyen, most éppen közkézen forog, és ott hát annyira le van egyszerűsítve az imádság, hogy hát például a mi atyánknál van az, hogy így is imádkozhattok. Jézustól tanultuk, tehát része a sákramentumainknak, ő maga is példát ad ebben. Nyilván közös kincsünk, érdemes ezt ismerni és a helyén kezelni. Ugyanakkor meg éppen tőle látjuk azt, hogy amikor nehéz napjai vannak, akkor ő elvonul. Tehát amikor itt felfedezzük az én időt, akkor a Bibliában azzal tanálkozunk 2000 évvel ezelőtt, hogy Jézus ezt elcsendesedve élte meg, oda ment az atya színe elé, vagy gondoljunk csak a nagy csütörtök éjszakájára, amikor viszi magával a tanítványokat, és annyira el vannak fáradva, akár a hőségtől, akár az eseményektől, akár a gyaloglástól, mert mindenhova gyalogmentek, hogy bizony elalszanak, és azt olvasok, hogy Jézus pedig könyörögve, tudva, hogy mi vár rá, ugye vért verejtékezve imádkozik. És ha Isten fia ilyen közeli kapcsolatban volt az atyával, az élő Istennel, sőt ugye azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, és titek is erre az egységre hívlak, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az imádság az beléptet bennünket a Szent Háromság egy Istennek a jelenlétébe. Ott élhetjük meg azt, hogy ő egyé akar válni velünk. És másrésztről meg az is igaz, hogy a keresztény ember akkor éli meg az Isten vezetését. Tehát van olyan, hogy Isten az imádságra úgy válaszol, hogy nem azt, vagy nem úgy adja meg, amit mi kérünk. De mi hisszük azt, hogy minden, ami bennünket ér, először hozzá kerül. Ezért az imádság egy kicsit helyreigazítás, a GPS is ugye keresi a legrövidebb útvonalat, és hát kiírja nekünk, hogy mi az, ami releváns, de hát van, hogy dugó van, vagy hogy elterelnek, valahogy másik irányba kell indulnunk, de attól még a rendeltetési helyünkre fogunk megérkezni. És az imádság az nagyon fontos része, ami egyébként házas életünknek, és én nagyon örülök annak, hogy a feleségemmel úgy tudjuk a napjainkat indítani, vagy ha nem indítani, akkor zárni. Találunk erre mindig lehetőséget és időt, és el tudunk vonulni azt, hogy mi együtt imádkozzunk, meghallgatjuk a napi igét, még ha nem is mindig értek egyet azzal, amit a aktuális kollega mond, de ugyanakkor meg tudunk együtt imádkozni, hogy Isten vezessen bennünket. És fontos az, hogy így tudjuk lezárni az eseményeket is, amik érnek bennünket, a saját konfliktusainkat, amiket mondjuk mi magunk okozunk egymásnak, meg, vagy élünk meg úgy, hogy okoztak nekünk, hogy közben Isten tenyerén vagyunk, Isten hordoz bennünket. És a másik része is igaz, miután az imádság éve van, örömmel látom azt, hogy előkerültek azok a kiadványok, amelyek összegyűjtik például Rákóczyak imádságát, például ugye Kölcseit már emlegettem, de Balassi Bálintot és más íróink, költőink, Kazinczy Ferencnek az imádságait. akik megélték a hitüket, csak hát ugye az elmúlt 70-80 évben ugye ezeket tudatosan vették ki, válogatták le, vagy tették egy polcon mindig lejjebb. Sok esetben azzal találkozunk például József Attilánál, hogy hiába volt ráírva mondjuk egy, akár még egy 89-es kiadásra is, hogy összes versei, az imádságai, vagy Adinak, ugye az istenes versei, le voltak felejtve. Tehát olyan szerkesztők ültek ott, akik hát önmagukat is cenzúrázva, de úgy félretették ezeket. Vagy gondoljunk Vas Albertre, ugye meglepetés volt most az érettséginél, holott egy Nyírő József, ugye abban a korban Turmezei Erzsébetnek, ugye a kortársairól beszélgetünk, ők megélték a hitüket, ők ezt papírra vetették, csak hát sok esetben ugye nem szerepelhettek azokon a kiadási listákon, ahol másokat toltak előre. És hát azt tudjuk elmondani, hogy így egy 50 év, vagy egy 40 év, vagy 30 év távlatából ezek az imádságok megmaradnak, mert a személyes hit a megtapasztalt kihívásokat teri életútakban mégiscsak olyan bölcsességet, olyan hitbeli mélységet tudnak visszaadni, ami még az irodalomban is kiemelkedik. És fordítva is igaz, amit újra és újra meg fogunk találni, és meg fogunk keresni. Kicsit olyan ez, mint a Bükki erdőben a Szent István forrás, vagy a Mátyás forrás, kicsit így a túrázóknak is kedvezve, akik járják a kék túraútvonalát, vagy a sárga túraútvonalát, hogy a forrásnál mindig találunk majd egy csanakot, és belítünk belőle, és ott lesz majd, megkeressük, mert hogy a vizet nem lehet pótolni. A friss víz az mindig éltető víz marad, és része a mi hitvallásunknak, hitünknek, illetve kihívás is. Tehát itt van az imádság éve, be lehet menni a könyvtárakba, nagyon várják az érdeklődőket, gyülekezetekhez is el lehet menni, és lehet kérni akár a szikszai féle kiadást, ugye, ami hát már több mint 200 éves, de vannak újak, akár Gyökösi Endrére is hivatkozhatok, vagy a legújabb kiadásokra, amikor lelki pásztor testvéreink, kicsit hazabeszélek, Zemplénben vagyunk, Sátoralja Újhely, dr. Kádár Ferenc egykori professzorom és tanárom, könyve jelent most meg, Debrecenben nagyon szép elismerést kapott a teológián, az ő irodalmi munkásságáért. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam, talán ismerjük az énekes könyvükből, ezt az éneket is ő írta. Ő azt mondta, hogy fiatal titánként, amikor ilyen 24-25 éves volt. Na de hát ő már nyugdíjba ment, ennyi év elteltével bekerült a gyülekezeti énekes könyvünkbe, és örömmel tudom elmondani, hogy Isten lelke ma is munkálkodik, és innen szeretnék mindenkit biztatni, hogyha van egy kis hajlam a versírásra, uram, bocsán, még valamilyen hangszeren is tud, akkor az imádság évében fel lehet dolgozni az eddigi irodalmi kiadásokban megjelent imádságokat, akár a Szentírást is. A görög testvéreink, ők most fordítják például a Zsoltárok könyvét, tehát értsük jól, hogy az eredeti görög Bibliát alapul véve ők saját fordítást készítenek, miközben nekünk a Szent Simonáról Albert ugye hát már több mint 400 éve, illetve Károli Gáspár elhozta Szent Zsoltáros könyvet, ő is az eredetiből veszi a Zsoltároknak a fordítását, Károli ugye maga a kis csapatával a Bibliát fordítja. Azért értem ki ilyen értelemben a görög testvérek felé, mert ők most értek oda, hogy felfedezik a Szentírást, és a saját liturgus nyelvüknek megfelelően fordítják. Ez pedig azt jelenti, hogy maga a Szentlélek továbbra is biztosítja azt, hogy egy egészséges éhség legyen a Szentírás megismerésére, és hát nyilván ebből születnek majd új versek is, új énekek is. Van is olyan a kapella csapat, ugye a Szent Efrém kórus, akik pedig hát nagyon szép imádságokat dolgoznak fel, minimális zenei kísérlettel, vagy éppen csak a saját hangjukat igénybe véve. Ez azt jelenti, hogy ma is bátran lehet írni új éneket, új imádságokat, annál is inkább, mert amikor eljön majd az Úr Jézus, akkor azt mondja a Jelenések könyve, hogy ott új éneket fogunk énekelni. Tehát ez a fajta folyamatos megújulása, kiáradása a Szentléleknek, megjelenése a nyelvekben, hát nyilván nem csak magyarul, nem csak görögül, hanem a körülöttünk lévő népek életében is. Ez ma is a Szentléleknek a munkája. Tehát ha valaki kételkedne is abban, hogy hát Isten lelke munkálkodik-e vagy nem, akkor nézzük meg az új énekeket, nézzük meg az új imádságokat. Ez mindig az Isten jelenlétéről és folyamatosan megújuló munkájáról beszél. Ugyanígy a gyógyulásokban is, ugye karizmatikus gyülekezetek ismertető jegyének szoktuk mondani, hogy náluk ez hangsúlyosabb. És hát nemrég egy magyarországi karizmatikus gyülekezetnek a lelkipásztora hívta meg a szomszéd kollégáit. Pünköst környékén, áldozó csütörtök környékén szoktunk erről többnyire beszélni. Bizony ez a kollega elmondta, hogy ő meg volt győződve arról, hogy csak náluk munkálkodik a lélek. De hát arra kellett rájöjjön, hogy nem, mert hogy a lélek az olyan, mint a szél, nem lehet neki határt szabni. Tehát azt tudom elmondani, hogy bizony-bizony Isten lelke az, aki egységre szólít bennünket, és az imádság ezért különleges, mert hogy egyrészt az a lelkület, ami egy-egy énekben megszólal, az megszólít bennünket, és legyen az angolul, legyen az bármilyen esetleg németül, vagy a szomszédos nyelveket, lehet szlovák, lehet román, akár ukrán nyelven is. De nagyon izgalmas, hogy ezek a mai napig gospel, ugye például, vagy a jazzen keresztül átjárnak bennünket. Oh Happy Day, ugye gondolhatunk erre a közismert számra is. Ez is egy hálaadó imádság. És ilyen módon én is elcsatlakozhatok. És a Szentírás maga, ha csak a Szentírást olvasok, egy nagyon-nagyon széles palettát ad elébünk. Dávidnál látjuk azt, hogy ő leírja, sőt, ő az, aki rendszerezi, összegyűjti, azt követően még nyilván ezt folytatják, de Dánielnél látjuk azt, hogy ő elvonul, akkor is, amikor tiltják, ki is lesik, majd pedig feljelentik annak rendje módja szerint, na de hát ugye nem a királyt, hanem hogy az Istent hívta segítségül, majd ezt az oroszlánokkal meg is beszéli pontosan, hogy van ez, de látunk arra is példát, hogy bizony imádságon keresztül Isten ad kijelentést, ugyanennek a Dánielnek a mikorunkra nézve. Ugye megjelenik a kolosszus, arany, bronz, egészen ugye a földig, ami ugye a birodalmakat jelenti, de Jánosnál is azt tapasztaljuk, hogy amikor János imádkozik, akkor Isten kijelenti magát. És látunk olyat is, amikor csak egy-két szóra van lehetőség, és Isten megtart bennünket. Vagy gondolhatunk Pál apostolnak az útjára, amikor elmondja azt, hogy ne menjünk tovább, jön a vihar, jön a téli időszak, baj lesz. Viharba kerülnek, imádkozik, és azt mondja, hogy hát igen, bekövetkezett a baj, a jó hír az, hogy mi megmenekelünk, a rossz hír, hogy a hajó el fog veszteni, de ti ne féljetek, mert Isten megtart bennünket. És hát az a döbbenetes helyzet alakul ki, hogy a rab Pál apostol imádkozik az őt fogva vívő római századosért, meg katonákért, és végül engednek neki, mindent kidobálnak a hajóból, és engedik, hogy ugye a part felé sodródjanak, ahol Ciprus szigetén hajótörés szenvednek, és majd onnan indulnak tovább. Tehát ajánlom a Szentírást nem csak forgatásra, hanem olvasásra, rendszeres olvasásra is, akár ilyen módon is, hogy megnézni, hogy az ott szereplők hogyan imádkoznak. József nagyon izgalmas, mert ott azt olvasok, hogy de vele volt az Úr. Tehát van egy nagyapa, akivel Isten szövetséget köt, van egy édesapa, aki megéli, hogy hát a saját testvérei elüldözik a háztól, ő ugye úgy tudja, azt viszik neki hírül, hogy hát vadállat tépte szét, de nem szűnik meg imádkozni. Jobbnál is ezt tapasztaljuk, hogy a gyerekei nem élnek hitben, de ő korán kell. Ő bemutatja az áldozatot, nagyon sikeres korának az egyik legsikeresebb vállalkozójaként. Jön a vihar, összedől a ház, odahalnak a gyerekei, ő maga elveszíti az egészségét. Még a feleség is azt mondja, hogy jó van, most már elég. De azt mondja, én tudom, hogy az én megváltóm él, és ha az én földi sátorházam lebomlik is, szemeimmel látom meg őt. Nagyon nehéz életútak is vannak, amik aztán azt olvassuk jobbnál, hogy Isten megáldja. De ott van Anna, akinek nem lehet gyereke, és könnyek között fogadkozik, hogy na de ha Uram, ha rám tekintesz, akkor én neked szentelem is. Hát és Salamon egy egész korszakot munkál majd végig. Úgy, hogy az ott lévő pap, aki látja Annát, azt mondja, hogy hát biztos, hogy valamilyen befolyásoltság alatt van, és mondja, hogy nem, mert a te szolgáló lányod keserű szívvel imádkozik. Tehát még gondoljuk bele abba a történelmi helyzetbe, hogy a pap meglepődik azon, hogy valaki a templomba jön és imádkozik gyakorlatilag. És ott van annak az örömteli hálaadása, amikor Péter áll ki, és azt mondja, hogy hát nektek lett ez az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, hiszen a Szentlélek kitöltetik, és gyertek, mert Isten elkezdte az ő munkáját. Tehát az imádság az, ami egyrészt össze tud bennünket kötni, mert ez egy szolgálat, amit ránk bízott.
1: És ápolni kell, ugye így is kapcsolatban maradni.
2: Igen, igen. Amit megkezdtek a mi dédszüleink, nagyszüleink, megtanultuk tőlük, összetették a kezünket, hitutatók, lelkészek adtak erre mintát, de nagyon izgalmas, mert Isten, amikor bennünket munkatársainak választ, szülőként, keresztszülőként, tanárként, lelkészként, akkor egyben olyan eszközt is ad, amin keresztül mi az ő lelkének a vezetéséhez tudunk kötődni, kapcsolódni közvetlenül. Mert én is el tudom mondani, igen, az én életemre nézve látom az Isten vezetését, de neked ezt el kell kérni. Nincs automatizmus, ugye nem kaptafára dolgozik, mondta annak idén Einstein, az Isten, hanem mindenkinek saját életútat ad. És ebben mindig ott van az én egyrészt felelősségvállalásom az életemért, a szeretteimért, mindazért, ami körülöttünk is velem is történik. Másrészt pedig ott van annak is a lehetősége, hogy Isten engem is vezet, tehát a lelki növekedésnek része az imádság. Harmadik részről pedig el tudom azt mondani, hogy miután érettem is imádkoztak, én magam is imádkozhatok, mert hogy a Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, és a pecsétek felnyittatnak, aki hallja, nézen utána, nagyon izgalmas ez az ige szakasz a Jelenések könyvében, de hogy a szentek imádságai ott vannak az Úr előtt. Tehát amit én elmondok, amit én megfogalmazok, amit én erőm, lelki állapotom, tehetségem szerint elviszek az Isten elé, az ott van, és hát nyilván mondjuk hitetlenkedve hallgatta ezt egy Péter korabeli, uram, bocsánat, még egy Károli korabeli ember, és persze, hogy fel fogják írni, de ma, amikor minden e-mail, minden chat előzmény, ott van a chat falon, az üzenő falon, gyakorlatilag ma már természetes az, hogy amit még egy-két évvel ezelőtt leírtam, vagy mondtam, az nem polcokon van a könyvtárban, hanem elég csak a telefon felütni, vagy a számítógépen rákeresek, és megtanálható. Nagyon izgalmas belegondolni akár ezekben a rendszerekben is, hogy hogyan ad erre mondjuk mintát maga a Szentírás. Nem ez a beszélgetésünk témája, az viszont tény, hogy Istennek számít. Tehát ő keres, hallani akarja a hangomat, nem közömbös, hogy mi történik, és fordítva is igaz, ma már tanulmányok bizonyítják, hogy akik rendszeresen imádkoznak, azoknak nagyon érdekesen fejlődik. Egyrészt a személyisége, másrészt az érzelemvilága, mert hogy olyan területeket kapcsol be, ami agyféltekeink működésébe, ami egyébként nem áll kapcsolatban egymással. Tehát amikor meg tudom fogalmazni, miért engem, amikor meg tudom fogalmazni, mik a céljaim, amikor én át tudom kérni az Isten vezetését, akkor azt fogom tapasztalni, hogy én magam is változok, én magam is fejlődök, én magam is előre haladok ebben a történetben, és fordítva is igaz, én magam megéltem azt, Isten kegyelméből még velünk van az a testvérem, aki bekerült a kórházba. Járvány volt, Covid helyzet volt, magas láza volt napokig, és az orvosok már szóltak a hozzátartozóknak, hogy hát itt lehet, hogy már csak néhány nap van hátra, és elkezdtünk imádkozni. Beöltöztem a görögkatolikus testvér két ágyal odébb az intenzíven, én innen, ő éppen végérért az ő szolgálatának, amikor megérkeztem, megfogtam a beteg testvérennek a kezét, akinek addig egy viszonylag alacsony számú púzus, ugye a színusz jel, ami ott van a berendezésen, és mikor elkezdtem énekelni a 25. Zsoltárt, Uram, te vagy nékem őriző pásztorom, akkor lehetett látni, ez a kis színusz, ez elkezd felfelé mozogni. Lázas, nem tud a külvilágról, de az éneket hallva a szíve válaszol. Elimádkoztam a Mi Atyánkot, ugyanúgy fent volt a színuszjál. Mikor a végére értem, akkor lejjebb ment. És mikor elkezdtem imádkozni a szeretteiért, a gyermekeiért, az unokáiért, akkor megint csak. Tehát valahogy úgy vagyunk összerakva, ami titok a mai napig, de mikor megszólalt az ismerős dallam, mikor megszólalt az ismerős imádság, ott valahol a személyiségnek a belső rejtekében mindaz a hit tapasztalat, ami számára az életet jelentett, az nem csak, hogy valósággá vált, hanem szó szerint értsük, elkezdte visszahozni az életbe.
1: Itt az imádság erejének ennél konkrétabb példáját azért ritkán hall az ember.
2: És hát azért örömteli a történet, mert végül meggyógyult. Tehát maguk az orvosok mondták, hogy hát nem értik, hogy hogyan, nem értik, hogy miért, ugyanaz a gyógyszer, ugyanaz a lefolyás a betegségnek, az egyiket elvitte, intenzíven vagyunk, tehát tényleg eltemették a mellette lévőt. Itt pedig ezt a testvéremet néhány hét elteltével ki tudtuk hozni a kórházból, mert megmaradt.
1: Még itt ehhez kapcsolódóan az imádság erejéről, hogyha megosztanád velünk a gondolataidat, vagy ugye ezen a konkrét megtapasztaláson túl esetleg olyan kézzelfogható példát, amit az eddig életedben esetleg, amivel eddig életedben
2: azért hoztam szóba, mert ezt én magam is csodaként éltem meg. Tehát igen. Úgy lehettem jelen valakinek az életében, hogy igen, elkértük, ott voltak a szerettei, és együtt imádkoztunk, a gyülekezet és a presbiterek is együtt imádkoztunk érte. Nagyon sok gyülekezetben ezt gyakorolják, és Isten visszahozta. Tehát szó szerint maga az orvos mondta azt, hogy ő nem érti, mi történt, nem mondta ki, hogy ez csoda, nyilván mindenki a maga hit tapasztalata szerint tud ebben megnyilvánulni, de bizony azt éltük meg, hogy Isten cselekedett az imádságon keresztül. Tehát Isten ma is munkálkodik, élő és ható, és könyörül, akin könyörül, és nekünk ez a dolgunk, hogy ezt elkérjük, ezt elhiggyük, és behívjuk ilyen módon az életünkben, a szeretteink életében, mindazok életében, akiket Isten ránk bízott.
1: Estók István református lelkipásztornak, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészének köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolataidat, megtapasztalásokat, és ugye itt a Bibliából is, illetve a magyar történelemből, a magyar irodalomból is ilyen sok példát hoztál elénk. Köszönöm, hogy elmondtad mindezt.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem, és kívánom, hogy fedezzük fel az imádság évének a rejtett kincseit. Van mit megtalálni, és van mit kiegészíteni. Ha valakit Isten lelke arra indít, hogy verset írna, éneket írna, imádságot írna, én csak biztatni és támogatni tudom ebben. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen mi is még egyszer. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora.
2: Maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet is, vannak Kárpátaljáról, az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan 2 gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is ez az egyház költ, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide. Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonyságtételek, zenés dicsőítések. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe van, és ilyen előadókat, bizonyságtevőket próbáltunk meghívni. És akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelkigondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet.
1: Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá háromoldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai-magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá.

0: és a hirtelen lecsapó viharok elleni védekezés érdekében a katasztrófavédelem azt javasolja, hogy még a vihar előtt pakoljuk el a kerti bútorokat és rögzítsük a szél által felkapható tárgyakat. A legsúlyosabb veszélyt a kidőlő fák, a leszakadó ágak, a villámcsapások és a villámárvizek jelentik, mondta Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Nyáron bármikor előfordulhatnak kisebb-nagyobb viharok, különösebb előrejelzés nélkül is kis lokális viharok bármikor kialakulhatnak. Aztán nagy hőséget jellemzően vihar szokott zárni, ezek a viharok pedig felhőszakadással, erős széllel és akár villámlással is járhatnak. Felhőszakadás esetén, hogyha hirtelen nagy mennyiségű csapadék zúdul le, egy négyzetméterre 25 liternél több csapadék zúdul egy órán belül, akkor fog kialakulni a villámárvíz. A legfontosabb, hogyha villámárvízzel találkozunk, akkor változtassunk az útvonalunkon, kerüljük el. Se gyalog, se járművel ne menjünk át rajta, mert nem lehet látni, hogy mi van a víz alatt. Lehet, hogy a villámárvíz elmozdított egy csatornafedelet, mi meg belemegyünk akár gyalog, akár járművel, már is kész a baleset. A kocsival, ahol megoldható, parkoljunk távolabb fáktól, reklámtábláktól, épületektől, nehogy a szél ezekben kárt okozzon, és pont a kocsikra essen. Érdemes ilyenkor áramtalanítani a pincét is, és a pincében tárolt olyan tárgyakat, amelyekben a víz kár tehet, azokat magasabbra vinni. A villámlás okozta károk megelőzése érdekében húzzuk ki azokat az elektromos eszközöket a konnektorból, amelyeket nem akarjuk, hogy tönkre menjenek. Ugyanis, hogyha az épületben vagy mondjuk a közelébe villámcsap, akkor azok a műszaki cikkek, amelyek a hálózatra vannak kötve, a túlfeszültség miatt biztosan tönkre fognak venni.
0: Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertjén, Szent Péteresen. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 17. Heptaglossus, a múzeum és könyvtár igazgató már 2 órája vezetgette Biont és Lactantiust a díszkertekben, amelyek a császári palotát, a könyvtárat, a múzeumot, a hozzájuk tartozó templomokat és oszlopcsarnokokat körülvették. A milliós város görög negyedének óriási kiterjedésű, elzárt része volt ez, tele történelmi emlékekkel és műkincsekkel, mesterséges hegyekkel és vízesésekkel, ahová az alexandriaiak csak akkor jutottak be, ha olyan előkelő vendégeik voltak, akiknek engedélyük volt a belépésre. A múzeum igazgató hatalmas termetű, méltóságos megjelenésű ember éppen egy márványlop perzsa szövegét betűzte, amikor a rétor megtörölgette izzadó homlokát. Meleged van? Fordult hozzá Heptaglossus. Nincs kedvetek lejönni a számába, megnézni a világbíró Alexander koporsóját? Odalent kellemes hűvös van, és mire feljövünk, akkorára elmúlik a napheve. A szolgám is lejöhet? Kérdezte habozva Lactantius. S Antiókia öreg püspökére nézett, aki kopaszra nyílt fejjel, megszőrtelenített arccal roskadozott mögöttük. Miért ne? Azok a királyok, akiket most meglátogatunk, ma éppen olyan csöndesen fognak viselkedni, mint tegnap. Tegnap a császárt és a titkárát vezettem le hozzájuk. A kripták inkább márványkápolnák, oltárszerű tömbökkel, amelyekben egy-egy szarkofág feküdt, nem voltak mélyek. Az oszlopok közén keresztül a nap elöntötte őket fénnyel, amelyben, mint könnyű lepel ringott az ezüst triposzokon állandóan parázsló tömjén, rétegbe sűrűsödött füstje. Mi tartjuk illattal őket, mutatott Heptaglossus a szarkofágokra, amelyekben a Ptolemeusok és családtagjaik nyugodtak. Ennyit megérdemelnek tőlünk azoknak árnyai, akik a könyvtárt és a múzeumot összehordták. Több örökséget hagytak a világra, mint ez. Átmutatott a középső kápolnába, amelynek márvány falai ezüstlapokkal voltak borítva. Az ezüstről visszaverődő napsugarak különös fényt vetettek a terem közepén álló fekete kőtömbre, amelyen mézzel telt üvegkoporsó feküdt. Íme nagy Sándor, a 600 esztendőhöz képest elég jól bírja magát. A múzeum mutogató nyugodt hangján mondta ezt, aki már nem hatódik meg önmagáért. A rétor azonban elfogódottan tette a kezét a koporsóra, és akaratlanul meghalkította a hangját. Hát nem aranykoporsóba temették Babilonban Alexandert? Bion, aki elővette viasztábláját és lerajzolta a soklapú öreg prizmát, megelőzte a magyarázattal Heptaglossust. Azt régen beolvasztották, ez már egyiptomi munka. A páncélja is itt függött, mutatott az igazgató falra, de az is arannyal volt bevonva, és Caligula elvitette. Jöhet még olyan barbár is, aki a méz miatt töri fel a koporsót. Gondolod? Nézett rá Lactantius. Mintha keserűnek érezte volna Heptaglossus hangját. Minden megtörténhetik, vont az vállat. Rendeletet kaptam, hogy szolgáltassam be a prefektúrára a keresztények iratait a könyvtárból. Fölmentem megkérdezni, mit akarnak velük. Meg akarják őket égetni. Miért? Mert az a törvény, annak pedig eleget kell tenni. El tudtok ennél barbárabb dolgot képzelni? Holnap az juthat eszébe valamelyik podvás fejűnek, hogy el kell kobozni Cicerót. Bion nem állhatta meg, hogy el ne köhögje magát, rámozsögve Lactanciusra. Rétor hirtelen felkapta a fejét. Néni, hát az én szolgám hová lett? Csak most jutott eszébe, hogy Mnester már az első kriptától visszafordult, és azt sejtette miért. Nem akarta, hogy a bálvány imádók tömjén füstje megfertőztesse. Félek, valami baj érte az öreget, sietett ki a sírboltból, s amazok beszélgetve követték. Mnester csak ugyan olyan volt, mintha valami történt volna vele. Az arca kipirosodott, a szeme fény lett. Láttam, lihegte Lactancius elé. Kicsodát? Kérdezte elképedve Rétor. Tudta, hogy a keresztényeknek szoktak látomásaik lenni, és nem tartotta volna szerencsés dolognak, ha püspöknek éppen ezen a helyen jelenik meg a Krisztus. A gonoszt láttam, a bujtogatót. Azt az Ammoniuszt, aki fel akart bennünket lázítani a császár ellen. Ott látod? Mindjárt kiérnek az oszlopsor mögül. Lactancius két papformájú embert látott, amint beszélgetve megálltak az oszlopsorhoz csatlakozó diadalív alatt. A kövéret ismerte, az tágész volt, a fő augur. A másik hosszú sovány fekete ember volt, akinek vad tekintetéhez nem jól állt a sárga cingulussal átkötött fehér tóga. Biztos vagy benne, Mnester? Vigyázz, mágjára ne juttas valakit ártatlanul. A püspök megrémült. Nem biztos benne. A sátán a jó szemet is sokszor elkápráztatja, és az övé már öreg szem. Lactancius hazaküldte a fölizgult embert, és azért megkérdezte Heptaglossust. Nem tudja, kicsoda a sárga cingulusos ember. Dehogy nem. Záresznek hívják. A Szerápisz papok közül való. Ő az Isten nagy ünnepén a Cerebroszkop. Az agyvelőkben olvas? Kérdezte Bion. Akkor nehéz mestersége lehet, mert sokat kell neki üres lapra nézni. Heptaglossus nevetett. Csak egy agyvelőben néz. A nagy ünnep egy évben egyszer ember áldozattal jár, s annak az agyvelején mindig van írás. Mi nálunk készül hozzá a tinta gubacsból, mézgából, szilfiumgyökérből és bíborcsiga nedvéből. Tréfász? Nem én, mutatta Heptaglossus a tenyerét. Látod, ha ide írok valamit azzal a tintával, nem látszik belőle semmi, mert a szilfiumgyökér láthatatlanná teszi. De ha ráteszem a forró agyvelőt, az mindjárt beissza. Csak rá kell fordítani ide a másik tenyérre az agyat, úgy, hogy az írás legyen felül, mindenki elolvashatja a maga szemével. Bion rábólintott, hogy most már érti. Az ő anyja nem úgy jövendőlt, de most már csak így beszélnek az istenek az emberekkel. Lactancius elcsodálkozott rajta, hogy a múzeum igazgató ilyen könnyedén beszél a szent dolgokról. Körülnézett, és azt kérdezte tőle, nem vagy te keresztény, Heptaglossus? Majd éppen neked megmondom a császár barátjának, nevetett a tudós. Lactancius tiltakozott. Alexandriában még nem is hívatta a császár, ső, különben is Rétor, nem Kuriózus. Tréfáltám, Lactanciusom, komolyodott el, Heptaglossus. Megmerem én nektek mondani az igazat. Tehát csak ugyan keresztény vagy. Csak mostanában jöttem rá, hogy az vagyok. Mióta üldözik őket. Azelőtt nem érdekeltek. Miközben nekem a mások isteneihez, mikor a magaméihoz sincs semmi. Tudjátok, úgy voltam az istenekkel, ahogy a magunk fajta ember lehet. Ne kívánják tőlem, hogy a dolgukba ártsam magam. Én se kívánok tőlük ilyesmit. Ami kötelességem, annak legjobban szeretek magam eleget tenni, mert félek, hogy Osiris nem végeznél helyettem, vagy nem olyan jól csinálná. Nem bízhatom Herkulesre, Arisztotelész kivonatolását, még akkor se, ha olvasni tud, amiben nem vagyok biztos, s ha én magyarázom Empedoklészt, az nekem világosabb, mint ha Apolló teszi. De ezt csak addig gondoltam így, míg bele nem fogtam a keresztények könyveinek másolásába. Te keresztény könyveket másolsz? Azt kellene csodálnod, ha nem tenném, és akkor én nagyon rossz múzeumigazgató lennék. Én nem azért fogtam a másolásba, mert keresztény akartam lenni, hanem mert nem akartam, hogy elvesszem valami, amiben emberi szellem van. A törvénynek eleget kell tenni, de ami szellem, azt meg kell menteni akkorra, mikor a törvény elmúlik. 18. A császár fogadó szobájának ajtó előtt idegesen toporgott a kamarás, aki a nomenklátori tisztet betöltötte. Az oszlopcsarnok tele volt küldöttségekkel, ő valamennyinek eladta protekcióját a sorrend tekintetében, s a Dominus még mindig nem adott jelt, hogy be lehet bocsátani a kegyelmét kérőket. Először Lactantius parancsolta magához, az elég hamar elbocsátotta a magiszter kíséretében, azóta azonban Bionnal van bezárkózva. Lactantiustól csak azt kérdezte a császár, hogy volt-e Nagy Sándornak fia, és mi lett annak a sorsa. A rétort nem lepte meg a kérdés. Tudta, hogy a császár a kriptákban járt, és bizonyosan akkor ébredt fel a kíváncsisága. Diodorus Siculus krónikájára támaszkodva adta meg a feleletet. A jegyzetek ugyan zavarosak és hiányosak, de az bizonyos, hogy legalább egy fia volt a világhódítónak, azt is Alexandernek hívták, s anyja a perzsa Roxáné volt, Darius király leánya. Hadsereg ki is kiáltott a királynak, de mire emberkort ért volna, akkorára Nagy Sándor osztozkodó vezérei eltették lábaló. Valószínűleg Antipáter folytatta meg az anyjával együtt. A császár figyelemmel hallgatta végig a rétort, de minden megjegyzés nélkül bocsátotta el. Annál nyíltabban beszélt Bionnal. Mutatta neki felpuffadt gyomrát, s tapintotta vele a máját, amelyet dagatnak vélt. Nem félsz-e, Bion? Kérdezte nem éppen jókedvű mosolygással, hogy nagyon hamar meg kell gyújtanod alattam a konszekrációs mágiát. Bion nem félt. Az utolsó holdfogyatkozáskor is megkérdezte a csillagokat, s azok állásában semmi fenyegetőt nem talált. Ami pedig a császár baját illeti, Panteleon bizonyára azon is segíteni fog, mint ahogy az Augustát is meggyógyította. Nem gyógyította meg, csóválta a fejét a császár, csak elaltatta valahogy a szenvedését. Most, hogy bizonyos közbejött kellemetlenség miatt Panteleon nem jöhetett velünk, az Augusta szenvedései megint fölébredtek. Bion látta a császár arcáról, hogy mit ért a közbejött kellemetlenség alatt. Egy legyintéssel elhesegette magától a nikomédiai összeesküvésre való visszagondolást. Az Augustát régi fejszaggatásain kívül most nyugtalanító álmok is gyötrik. Valamelyik éjjel megjelent neki álmában Panteleon, két tenyerén tartván elébe levágott véres fejét. Hiszen nekem egy szóval meg lehetne gyógyítanom, de nem merem, Bion, nem merem. Mikor nekem oly nehéz magamon erőt venni, hogy bízzak akkor titkot az anyaszívre? Uram, az anyaszív nem lehet áruló. Igyekezett Bion bíztatni a császárt. Ó, Bion, ha te azt tudnád, nekem mit kell kiállnom, aki csak apa vagyok. Amikor úgy érzem, hogy a fiam szemében csak a császárnak kiáró tiszteletet és a jótevőt megillető hálát látom, de egy sugarát se a szeretetnek. Tudod, Bion, sokszor alig bírok erőt venni magamon, hogy rá ne tapossak diadémra és bíborra, és oda ne kiáltsak neki, fiam, ölej meg, nem a császár vagyok én, hanem az apád. Jobbját bocsánat kérően nyújtott a Jupiter Kriselefantin szobra felé, amely a trónustól jobbra állott. Nem lehet, ő miatta nem lehet. Neki az én kezem által kell megkapni a bíbort, ahogy az istenek rendelte idő letelik. Ki tudja, az istenek is megoltalmaznák-e, ha én akkor mellette nem állnék. Talán a nagy Sándor fiának sorsára jutna. Nem lehet megbízni senkiben. Elhallgatott, és tenyerébe hajtott fejjel pillantás nélkül nézett maga elé. A matematikus síráshoz nem szokott szeme is kezdett elfátyolosodni, amikor látta, hogy az apai szeretet gyámoltalan csügget gyerekké tette az öreg embert, akinél fegyelmezettebb férfi 100 év óta nem ült a császárok trónján. Aki összebírta fogni markában a szétszüllött világot, az nem bírta visszatartani a könnyet, amely a nem pillantó szemekből végig gördült a sárga ráncos arcon. Eszébe jutott az antiókiai este, mikor először látta a hihetetlent, a síró Dioklecianust, és bátorságot vett magának arra, hogy mint akkor most is kérdezetlenül megmerjen szólalni. Dicsérni kezdte a fiát, milyen értelmes és mennyire megkomolyodott. Félek, nagyon is komoly, nézett fel a császár. Keveset van a maga korához illő fiatalok közt. Igen, vettél észre valamit? Hiszen azért hivattalok, hogy számot adj. Érosz célba vette már a szívét. Bion elmosődött. A császár mindjárt, amint Alexandriába érkezett, azzal bízta meg, hogy észrevétlenül figyelje meg a fiút, és kövesse sétáin is. Közeledik-e valahol ahhoz a nőhöz, akit a horoszkóp azzal jelentett be, hogy Vénusz kilépett házából, és oppozícióba lépett a Jupiterrel? Még alig ha találkozhattak, uram. Talán nem is tudnak még egymásról. Quintiporra sok nő szeme rátapadt már Alexandriában, de nem hiszem, hogy az övé rácsillant volna valamelyikre. Az bizonyos, hogy még nem láttam visszafordulni senki után. Az isteni nobilissima az egyetlen női lény, akitől nem mer elszaladni. Titanilla. Örülök neki, hogyha az asszonyi nemhez szelidíti egy kicsit. Aranyfény ő, de talán már nem veszélyes. Egy kicsit el is pirult a császár, amikor ezt mondta. Arra gondolt, hogy az ő fiának Vénusza a szűzházában lakik a horoszkóp szerint, és ő hallott olyan fecsegést Maxenciustól, amelyek szerint a nobilissima már nem lakik a szűzházában. Ha nem lett volna neki olyan kedves a Galerius leánya aranyfényével és pillangós bájával, talán szóvá is tette volna a dolgot az apjának. Így azonban csak a princepset hallgattatta el szigorú figyelmeztetésével. Aranyfény, aranyfény, ismételgette, mintha el akarná felejtetni a matematikussal, hogy a császári család egyik tagjáról pirulva beszélt előtte. Örülök neki, Bion, ha kedvelik egymást, azonban résen légy, és figyeld, mikor rátalál az igazira. Csókra nyújtotta kezét a matematikusnak, aki most már maga is mert örülni, mert urát földerülni látta. Ne félj, uram, hajtott térdet és fejet. Nem aludt vérű tanítványt neveltem én. Mély bókolása közben nem vette észre, hogy a császár tekintete hirtelen elkomorodik. Aludt vérű tanítvány. A felesége álmára gondolt, de ő nem Pantaleon, hanem Quintipor vérbe fagyott drága szőke fejét látta maga előtt. Miért szeretik az emberek mindenbe belekeverni a vért? Becsöngette az öltöztető főkamarásokat. A csengő szava egész szobasort végig sívított. A főmagasságú szolgák bent termettek, mielőtt az ércang elhalt volna, és mire ráadták a császárra a drágaköves bíbort, és homlokára illesztették a gyöngyös diadémot, kint halálos csöndben várták, kit szólít először a nomenklátor. 19. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel járt együtt, és romokkal borította el, különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csikalépcsők vezettek fel, ketté repett. Egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antóniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több isten szobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a tébai fáraó temetőből ültettetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelte a föld, és többen látták, amint Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, és a világhódító tovább alussza álmát mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerapeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránitoszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvással szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték? Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek, jaj nektek, ha meg nem tértek. Ez a bosszú, mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélt a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak. A megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta kaptak, és ezek valóban zsidóknak vallották magukat, de mikor agyonkövezték őket, és leszaggatták róluk a ruhát, hogy meztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért. Mások, maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálványimádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekben mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak. Ajtajaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett. Halál a keresztényekre! A bőszült ordítozásokat meg kellett hallania a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, és annál inkább kötelességének tartotta, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerápisz papok könyörgő körmenetén, és mint a birodalom főpapja, megadta az engedélyt arra, hogy megkérdezzék az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az istennek fején vékát viselő óriás szobra előtt, s a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet, a keresztények. Nem lehetett többé habozni, nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet. Ez a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg, sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt, legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományi, amelytől semmi el nem tántorította őket, és amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak más, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását találta büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn, de mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sértetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, és megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceres templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértést nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is el lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a hazafiakat védheti meg. A keresztény tehát, ha szabad polgár, veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s ha törvény elé kerül, a megkorbácsolás gyalázatától, s a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen meg kímélve, mint a rabszolga. A rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, és fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást istenük ellen, azt ettől még tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségeik is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. S úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánusz nem csak az embereknek, hanem az isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amasszis fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia jegyesének, egy perzsa király leányának.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail. A gogyos gyümölcskertész, Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
1: A
3: Rosti fiú
1: esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdúbiharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint, főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdúbihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk lehet a szél. Délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Németh Ferenc, Nyugat-Balkán szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 2024. november 1-én összeomlott az újvidéki vasútállomás előteteje. 14 embert azonnal ott megölt, ketten később a kórházban haltak bele a sérüléseikbe. A felújítást az út és övezet program keretében egy két kínai cég végezte, és mint ahogy a Nyugat-Balkánon meg a Balkánon is szokás, titkosak voltak a szerződések, ezért mindenki azonnal korrupcióra gondolt. Buktak politikusok, de Vučić elnök érintetlen maradt. Az kiderült két év alatt, hogy mi történt az újvidéki állomásnál?
2: Nem derült ki. Egy-két dolog kiderült, amit ön is elmondott, hogy kínai cégek intézték az egész felújítás, vagy legalábbis egy részét szerb és magyar alvállalkozókkal összefogva. De az, hogy pontosan a szerződésekben miket határoztak meg, vagy az, hogy hogyan is történhetett egy frissen felújított épületnél ekkora tragédia, azt a mai napig nem tudjuk. Felelősségre vonás is nagyon korlátozott formában történt meg. Pár fej középvezetői szinten lehullott, egy-két miniszter lemondott, de a nagy halak, hogyha fogalmazhatok így, ők továbbra is a szerbiai pocsolyában evickelnek.
1: Miért mond le most Alekszandr Vučić?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és hogyha előtte visszamehetek egy-két évvel, nem ez az első alkalom, hogy Alekszandr Vučić bejelentette, hogy le fog mondani. Nagyon ügyes politikus, már többször bejelentette, hogy majd valamikor pár hét múlva, pár hónap múlva ő megvál az adott tisztségétől. Ez alapvetően egy hatalom megtartási eszköze a szerb elnöknek. Érzi, hogy szorul a helyzet körülötte, érzi azt, hogy a diák tüntetéseket, amik az újvidéki tragédiából nőttek ki, nem tudja kontrollálni, érzi, hogy a gazdasági helyzet sem a legjobb Szerbiában, és ennek hatására szeretné az elnöki pozíciójából saját magát valahova máshová, a kormányfői székbe átmenteni, és erre természetesen rájön az a tényező is, hogy 2027-ben mindenképpen elnökválasztást kellene Szerbiában tartani, a szerbiai alkotmány szerint pedig egy politikus vagy egy személy csak két alkalommal töltheti be a Szerbia köztársasági elnökének pozícióját. Alekszandr Vučić most jár a második mandátuma végénél.
1: Kényelmesebb egy miniszterelnöki szék Szerbiában, mint egy államfői szék? Vagy milyennek a logikája, hogy beülne oda?
2: Hogyha a szerb államberendezkedést nézzük, akkor Magyarországhoz hasonlóan Szerbia is egy parlamentáris demokrácia. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a kormány, illetve a kormányfő kezében van. A köztársasági elnök, hasonlóan a magyar köztársasági elnökhöz, főleg szimbolikus, illetve ceremoniális szerepeket tölt be. Ettől függetlenül a szerb rendszerben egy kicsit erősebb az elnöki pozíció, hiszen az elnök képes feloszlatni a parlamentet egyrészt, másrészt pedig közvetlenül választják az elnök személyét, tehát van egyfajta erősebb társadalmi legitimációja is.

0: Ettől függetlenül Vučić úgy alakította ki, vagy inkább alakította át a rendszert, hogy nem is az számít, hogy ő milyen pozícióban van, nem az számít, hogy ő elnök, házelnök, miniszter, miniszterelnök helyettes, hanem az számít, hogy ő, mint politikus, hol helyezkedik el ezen a szerb belpolitikai palettán.
1: Annyira erős a személyes befolyása, vagy annyira erős a pártja, vagy annyira nincsenek erős ellenfelei? Miért ő az első számú ember?
0: Egy mindegyik válasz igaz lehet. Ő egy nagyon erős politikus, aki nem tegnap kezdte a politizálást. Már a 90-es évek végén, Milosevic idejében információs miniszter volt. 2012-2014-től pedig mindenféleképpen a legerősebb és legbefolyásosabb szerbiai, vezető szerbiai politikusként tekinthetünk Vučićra. Kihívói mindig is voltak, viszont Vučić nagyon ügyesen, természetesen felhasználva a 90-es években, mint propaganda miniszterként szerzett tapasztalatait, megfelelő módon tudta megfelelően diszkreditálni az ellenfeleit, vagy úgy csűrni, csavarni a szálakat, hogy mindig ő jöjjön ki a politikai versengésekből győztesen. Emellett probléma az, hogy a szerbiai ellenzék nagyon töredezett. És hogyha egy ilyen töredezett pályán ott van Vučić, illetve a mögötte felsorakozó szerb haladó párt, amely továbbra is a legmeghatározóbb, legnépszerűbb pártja Szerbiának, így nagyon nehéz bárkinek is felvennie Vučićjal a versenyt.
1: Látszik-e, hogy mi lesz Vučić elnök technikája a hatalmának átmentésére?
0: Több szenárió is van jelenleg, amit politológusok elképzelhetőnek tartanak, hogy hogyan fogja átmenteni a hatalmát. A legelképzelhetőbb az egyfajta orosz rendszer átvétele, vagy legalábbis orosz jó gyakorlatok vagy praktikák átvétele, miszerint hasonlóan, ahogy Putyin és Medvegyev néha évenként, vagy 2-3 évenként pozíciót cserélt, váltották egymást az elnöki, illetve a kormányfői székben, valószínűleg Vučić is ezt fogja tervezni, tehát ő eddig az elnöki szerepéből átmegy a miniszterelnöki székbe, az elnöki pozícióba pedig megpróbálnak egy olyan politikust választani. Emlékeztetem a hallgatókat is, hogy közvetlenül választják Szerbiában a köztársasági elnököt, aki valószínűleg Vučićhoz, vagy legalábbis a szerb haladó párthoz hű. És akkor majd, hogyha úgy adódik a helyzet, 5 év múlva vagy 10 év múlva, és még Vučić is a helyén marad, akkor talán visszacserélhetik ezeket a pozíciókat.
1: De van Vučić elnöknek egy olyan bizalmi embere, akiben annyira megbízik, hogy ha közvetlenül megválasztják helyette, akkor nem fog beleszeretni a politikai hatalomba? A közvetlen választás az egy nagy legitimáció.
0: Igen, valóban nagy legitimáció. A szerb, vagy egy kicsit visszamegyünk a jugoszláv rendszer miatt, Tito miatt, nagy presztízse van az elnök személyének, attól függetlenül, hogy a hatalma korlátozott. Vučić ilyen szempontból is nagyon ügyes, szereti rotálni a körülötte lévő politikusokat, szeret egy olyan függőségi rendszert kialakítani, amiben a szerb haladó párt politikusai betöltenek fontos pozíciókat, de ők is nagyon jól tudják, hogy a végső döntés minden esetben Vučić hozza meg, és ebben a végső döntésben az ő szerepük megtartása is szerepel. Van egy-két olyan szerb politikus, aki bizalmi szerepet tölt be Vučić szemében, vagy legalábbis feltételezhetjük, hogy ilyen szerepben vannak. Ide sorolható Ana Brnabić, aki jelenleg a szerb nemzetgyűlés elnöke, vagy akár Milos Vučević is, aki pedig a szerb haladó párt elnöke. Mindketten voltak már miniszterelnökök. Szerintem, hogyha egy olyan felkérést intézne Vučić feléjük, hogy induljanak el a talán már idén megtartandó elnökválasztásokon, akkor nem az, hogy nem mondanának nemet, hanem nem mondhatnak nemet egy ilyen felkérésre.
1: Elnökválasztás előrehozott és miniszterelnök csere egy időben lehet lebonyolítandó? Egy emberről van szó, akinek mozognia kellene valahova. Akkor az egy időben kell csinálni, nem?
0: Valószínűleg vagy egy időben lesz, vagy pár hét, egy-két hónap különbséggel. A legfrissebb nyilatkozatok szerint várható, hogy mind az elnökválasztás, mind pedig a parlamenti választás nem 2027-ben, hanem már most ősszel be fog következni. Valószínűleg elsőnek a parlamenti választást fogja Vučić kitűzni, mint elsőként megtartandó nagy eseményt, éppen azért, hogy ő megpróbálja minél hamarabb átmenekíteni saját magát. És nyilván, hogyha Vučić miniszterelnök lesz, akkor kialakul egy olyan vákum a szerb rendszerben, nem tölti be senki az elnöki pozíciót, ami miatt akarva, akaratlanul is, de mindenképpen rövid határidőn belül meg kell tartani az elnökválasztást is. Azt. Tehát ez a legelképzelhetőbb lehetőség, hogy 2026 őszén parlamenti és majd elnökválasztást is tartanak Szerbiában.
1: Igen, mostani adatok szerint az fixre vehető, hogy a szerb haladó párt és Vučić egy parlamenti választást simán behúz?
0: Ha nem is simán, de jó eséllyel ők fognak első helyen szerepelni, abban az esetben, és ez nagyon fontos, hogyha az ellenzéki pártok, beleértve a diák tüntetésekből kinőtt diákok által, nem csak diákok által vezetett, de a diákok nevével fémjelzett pártot nem fog össze. Tehát visszatérek ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy nagyon töredezett a szerb ellenzéki oldal. Hogyha külön-külön indulnak, akkor érnek el részeredményeket, bejutnak a parlamentbe, de nagyon nehéz a szerb haladó párt uralmát valamilyen úton-módon kikezdeniük. Hogyha együtt indulnának el valamilyen közösebb ellenzéki összefogás vagy lista keretében, akkor már sokkal szorosabb lenne a szerb haladó párt kontra ellenzéki összefogás közötti csata. Jelenleg viszont úgy néz ki, hogy ha most lennének a parlamenti választások, akkor a szerb haladó párt nagyjából a szavazatok 41-42%-át, míg a diák tüntetésekből kinőtt mozgalom nagyjából a szavazatok 30%-át szerezné meg.
1: Ezzel a 40%-kal ezzel stabil kormány tudna csinálni? Olyan a választási rendszerük?
0: És itt van a következő probléma. Ezzel a szerb haladó párt még nem tudna stabil kormányt alakítani. Szükség lenne több koalíciós partnere is. És vannak a bevált koalíciós partnereik, mint mondjuk a Szerb Szocialista Párt, vagy adott esetben a Vajdasági Magyar Szövetség. Itt kérdés az, főleg a Szerb Szociáldemokrata Párt vonatkozásában, hogy ezek a régi ellenzéki pártok egyáltalán megugornák-e az 5%-os választási küszöböt, mert a jelenlegi felmérések alapján nem, vagy nagyon a küszöb környékén táncolnak.
1: A Vajdasági Magyar Párt segíteni a kormány tovább élését? Hát Újvidék az Vajdaságban van. Tehát ők a saját szemükkel látták, hogy egy bizonyos fajta politikának milyen következményei vannak.
0: Nagyon érdekes a kérdés. Eddig az elmúlt 8-10 évben a Vajdasági Magyar Szövetség mindig támogatta Alekszandr Vučićot, nem csak a kampányban, de a szerb haladó párt koalíciós partnere is volt a belgrádi törvényhozásban, illetve együttműködtek az újvidéki törvényhozásban is, és ezt alapvetően két indok mentén racionalizálták. Az egyik szerint az a kooperációnak az az oka, hogy így tudják biztosítani a vajdasági magyarok megfelelő érdekképviseletét. A másik magyarázat szerint pedig az együttműködéssel, a Vučićcsal, illetve a szerb haladó párttal való együttműködéssel pedig biztosítható a Budapest és Belgrád közötti kapcsolatok erősítése, egyfajta hídszerepben voltak. Az új magyar kormánnyal nagyon érdekes lesz, hogy ez a szerep hogyan fog változni. Nagyon érdekes lesz, hogy a VMS továbbra is hajlandó lesz-e Vučićot kiszolgálni, mert az elmúlt időszakban ez nem egyfajta partneri együttműködés, hanem inkább egy kiszolgálás volt. És másrésztről nagyon érdekes lesz látni, hogy mennyire fog erodálódni magának a VMS-nek is a támogatottsága, hiszen a vajdasági magyarok egy túlnyomó többsége nem nézte jó szemmel már eddig sem azt, hogy éppen a vajdasági magyarokat képviselő legnagyobb párt volt szinte az egyik leglojálisabb Vučićhoz és a rezsiméhez.
1: De a VMS és a Vučić együttműködésnek vannak kézzelfogható eredményei? Tehát szárnyal vajdaság gazdasága? Szárnyalnak a vajdasági kulturális ügyek?
0: Annyira pozitív hozzáadott értéke nincs. Fejlődik a vajdaság, viszont ez inkább a Budapestről érkező támogatásoknak volt köszönhető az elmúlt 10-15 évben, nem pedig annak, hogy Belgrád valamiféle extra támogatást biztosított volna a VMS-nek, vagy a vajdasági magyaroknak azért, mert a VMS támogatta őket Belgrádban.
1: Milyenek az ellenzéki erők összefogásának lehetőségei most? Ki mivel operál? Ki mivel próbálja a másikat meggyőzni?
0: Az ellenzéki paletta legerősebb tagja, minden kétséget kizárólag a diák tüntetésekből kinőtt új politikai mozgalom. Ők nagyon nem szeretnének az általuk ó-ellenzéknek nevezett politikai pártokkal bármilyen formában együttműködni, hiszen vagy őket is korruptnak tartják, vagy felismerték azt, hogyha összefognak velük, akkor az támadási felületet jelentene az ő friss, megújult platformjuk számára. Ezen kívül van több, mind jobb, mind közép-baloldali párt Szerbiában, amelyet ellenzékinek nevezhetünk, viszont ezek főleg vagy egy-két úgynevezett issue-ra fókuszálnak, mint mondjuk környezetvédelemre, vagy nagyon megragadnak a városias választó réteg körében, nem tudják az üzenetüket eljutatni vidékre. És ezért is jelentett egyébként a diák tüntetésekből kinőtt új politikai mozgalom egyfajta új reményt Szerbia számára, hiszen nem csak mondjuk Belgrádban, Újvidéken és Nisben tudták megvetni a lábukat, de el tudtak jutni Szerbia vidékiesebb részeire is. Tehát ilyen szempontból egyrészt nagyon fragmentált a szerb politikai szféra, vagy paletta, másrésztről pedig azok, akik igazán labdába rúghatnak egy pár hónap múlva esedékes választáson, a szereplők száma ilyen szempontból nagyon kevés.
1: Láttunk már a térségben rövid két év alatt professzionalizálódó politikai erőt, amely végül egy kétharmados választást csinált éppen itt Magyarországon. A szerb diákok listája két év alatt mennyire tudott professzionalizálódni? Van-e olyan ember, aki azt mondja, hogy én akarok lenni a miniszterelnök, vagy én leszek, nem is akarok, hanem én leszek a következő miniszterelnök?
0: Ez nagyon érdekes, és ez talán a legnagyobb különbség Magyarország és Szerbia között, hogy amíg Magyarországon az első pillanattól kezdve volt egy vezetője a Tisza pártnak, vagy előtte a Tisza mozgalomnak, addig a diáktüntetéseknél, sőt a mai napig is törekednek arra, hogy ne legyen egyelőre egy nagyon konkrét személy, aki köré az egész politikai platform összpontosulni tud. Ez már olyan szempontból is jó volt, a szerb kontextus figyelembe véve, hogy nem tudott egy személlyel szemben lejáratú kampányt indítani a kormány vagy a kormánypárti sajtó. Ettől függetlenül most már látszik, hogy valószínűleg van egy személy, aki a szerb nép körében is elég népszerű, Vladan Djokic, a Belgrádi Egyetem rektora, aki talán majd vagy miniszterelnök, vagy esetleg elnök is lehet abban az esetben, hogyha ez az új mozgalom győzedelmeskedni tud.
1: Mennyire erős a mozgalom társadalmi támogatottsága? Itt Magyarországon azokat a meglepő képeket lehetett látni, hogy a gazdák erőgépekkel viszik tüntetni a diákokat. Ez nem szokás. Itt nálunk nincs ilyenfajta együttműködés, vagy eddig legalábbis nem volt.
0: És valószínűleg ez ad reményt Szerbiának. Az ad reményt, hogy a diáktüntetések nem korlátozódnak csak a nagyvárosokra, különösen nem csak Belgrádra, és sikerült az üzenetüket eljuttatni, a diákoknak eljuttatni vidékre. És nagyon kreatívak voltak. Tehát ahogy ön is említette, a traktorosok vitték a diákokat, a diákok egy csoportja Belgrádból egészen Strasbourgig biciklizett, hogy felhívják az Európai Unió figyelmét a Szerbiában történő jogellenes cselekményekre. Kereszteződéseket zártak le ideig, óráig, és folyamatosan fenntartották, illetve fenntartják már majdnem két éve azt a fajta környezetet, ami reményt adhat a szerb állampolgároknak, hogy igenis lehetséges a változás Szerbiában is.
1: A szerb állampolgárok helyeznek nyomást a szerb ellenzéki politikai erőkre, hogy fogjanak össze? Nálunk volt egy ilyen mozgalom annak idején, de az kudarcot vallott.
0: Nem igazán. A szerb állampolgárok többsége is kiábrándult a régi ellenzéki palettából, különösen azokból, akik már voltak hatalmon. Egyszerűen úgy tartják, hogy ők leszerepeltek, ők is ugyanannyira korruptak, hogy valamilyen úton, módon, formában összejátszanak Vučića vagy a szerb haladó párttal, és ezért is ezért is tudott kevesebb, mint 2 év alatt a diáktüntetésekből egy erős politikai mozgalom kinőni, mert ők új arcok, politikában még nem kipróbált személyeket küldenének a parlamentbe, vagy meghatározó pozíciókba, és olyanok vannak a frontvonalban, akiknek a nevéhez semmilyen előzmény vagy botrány nem kötődik.
1: Van már programjuk, azon kívül, hogy győzni akarnak a választáson, és takarodjanak, akiknek köszönhetik azt, amit szerintük köszönhetnek nekik?
0: Ez is egy nagyon erős programpontjuk egyébként. Ezek mellett alapvetően a rendszer megreformálását szeretnék elérni. Ami nagyon szépen hangzik, a következő kérdés pedig nyilván az lenne, hogy ez hogyan lehetséges egy szerb rendszerben. A mozgalom visszanyúlva az újvidéki tragédiához, az elszámoltatás mellett alapvetően a transzparencia növelését, a korrupció visszaszorítását, illetve a jogállamisági mechanizmusok újra megerősítését kívánja elérni, és ebben mondjuk a médiaszabadság garantálása is beleférne.
1: Igényli a szerb társadalom a transzparenciát? Innen kicsit lesajnálóan szoktuk emlegetni a balkáni korrupciót, ahol mindenféle átláthatóság nélkül lehet intézni dolgokat. De igénylik a szerbek azt, hogy minden tisztán menjen?
0: Természetesen igénylik. És én úgy vélem, hogy az újvidéki tragédia erre is mutatott rá. Rájöttek a szerb emberek, hogy mennyire korrupt és nem transzparens ez a rendszer. Ez nyilván nem az újvidéki tragédiával kezdődött, már az előző években is megvolt ez egy felismerés, de a tragédia egy olyan pontot jelentett a szerb politika történetben is akár, ami után már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az ügyek folyamatos eltusolása, a felelősségre vonás hiánya 16 ember életét követelte, és a szerbekben valami törést jelentett ez a pont. És ezeket a felgyülemlett feszültségeket, illetve elnyomott ígéreteket próbálja a diáktüntetésekből kinőtt politikai platform valamilyen szinten orvosolni.
1: Hogyan kívánja kezelni a kormány az ügyeket? Pénzt oszt? Kedvezményeket ad? Adót csökkent? Egy kormánynak mindig számtalan lehetősége van a jövő kontójára ezeket megtenni.
0: Mind a három, amit ön említett. Ez főleg a tavalyi évben volt jelentős, amikor az volt a stratégiája Vučićnak, hogy mindenkinek, akinek lehet, adjunk több kedvezményt, beleértve a diákokat is, adjunk pénzügyi támogatást, adjunk ingyen kollégiumi szállást a hallgatóknak.
1: Vegyük meg őket.
0: Vegyük meg őket igazából. A probléma az, hogy a szerb gazdaság nem igazán megy olyan mértékben, nem dübörög olyan mértékben, ahogy azt Vučić szeretné. Covid, energiaválság problémái a mai napig érződnek a szerb gazdaságon, másrésztről pedig ez nagyon átlátszó taktika. És ez is a diáktüntetések egyik legnagyobb előnye, hogy átlátnak a szitán. Nem nehéz átlátni a szitán, de ismerik a rendszert, ismerik Vučićnak a modus operandiát, hogyha fogalmazhatok így, és emiatt nem dőlnek be az ilyen olcsó trükköknek, mint mondjuk az ingyen pénzosztás.
1: De a társadalom sem, azért a diákok mindig a társadalomnak egy kisebb részét szokták alkotni, nem mondják nekik, nagyon leegyszerűsítve a szüleik, hogy fogadd el Slobodan, amit most adnak neked, és maradj csöndbe, majd lesz valami, eddig is mindig volt valahogy.
0: Teljesen igaza van. A diáktüntetésekből elég hamar kinőtt egyébként egy kvázi össztársadalmi tüntetés, ami nem csak a diákok vagy a fiatalok csoportját fogja össze, hanem a szerb társadalmi csoportok egy viszonylag magas vagy nagy hányadát, beleértve a mezőgazdasági munkásokat, gyári munkásokat, vagy mondjuk a belső belgrádi értelmiségi osztályokat is. Emellett egyébként a diákoknak, vagy legalábbis az egyetemistáknak én úgy veszem észre, hogy sokkal nagyobb a befolyásolási képességük, vagy a presztízsük Szerbiában, mint mondjuk Magyarországon. És ez valószínűleg arra is visszautalhat, hogy azért 2000-ben, amikor Milosevic hatalmát megdöntötték, ott az egyetemistáknak, vagy a fiatal polgároknak nagyon nagy szerepe volt. És 2000 nem volt olyan régen, minden szerb azért átélte azt az eseménysorozatot, és látták, hogy a diákok, egyetemisták milyen nagy szerepet játszottak a Milosevic rezsim megbuktatásában, és már csak ez a jelenlegi helyzetben sok párhuzamot, sok emléket a felszínre von, és mindenféleképpen az egyetemisták krédóját megemeli.
1: Hogy áll a szerb gazdaság? Az a Nyugat-Balkánnak a legnagyobb gazdasága, de általában a Nyugat-Balkán se nagyon áll jól, meg a térség se áll nagyon jól.
0: A szerb gazdaság valóban a térség legnagyobb gazdasága, Magyarország számára is fontos gazdaság. Viszont a Covid óta, illetve az abból következő energiaválság miatt az infláció mértéke Szerbiában is jelentősen megnőtt, illetve lecsökkentek a külföldről érkező működő tőkebefektetések is. A szerb gazdaságot jelenleg ázsiai, főleg kínai beruházások tartják életben, és számos nyugati vállalat már elég szkeptikus a Szerbiába való befektetéssel kapcsolatban. Elsősorban nem is attól félnek, hogy nem fog az adott befektetés profitot hozni, hanem a jogállamisági problémák azok, amik elrettentik a nyugati, főleg nyugat-európai vállalatokat attól, hogy Szerbiába befektessenek.
1: Semmit nem számít, hogy Szerbia, ha jól emlékszem, 12 óta Európai Uniós tagjelölt, tehát valamit haladnia kellene például a befektetések védelme a bírósági eljárások ügyében.
0: Egy nagyon kicsit számít, az számít mondjuk a különféle befektetési besorolásokon az, hogy Szerbia papíron szeretne az Európai Unióhoz csatlakozni, illetve hogy tagjelölt ország, de a gyakorlatban azért a befektetők látják, hogy Szerbia elég messze van az Európai Uniós teljes jogú tagság elérésétől, és nagyon sok, nem csak jogállami, hanem mondjuk adminisztratív problémák is vannak a befektetések kapcsán. A magyar-magyarra lefordítva, nagyon nehézkes és bürokratikus akadályokkal terhelt egy külföldi vállalatnak belépni a szerb piacra.
1: Miből él Szerbia? Emlékszem azokra az időkre, amikor a nyugat-német vendégmunkások hazautalt Deutschmarkájából ért. Szerbia, ez a háború utáni időszak volt. Most miből él?
0: A hazautalások azért még mindig jelentősek. Hogyha nem is Szerbiában, de mondjuk a Nyugat-Balkán többi országában még a GDP 8-10%-át is kitehetik, Szerbiában azért ez már egy kicsit alacsonyabb. Szerbia északi része, különösen a Vajdaság, alapvetően mezőgazdasági termelésből él, míg a délebbi rész alapvetően egy iparosodottabb, vagy ipari központokra épülő része Szerbiának. A turizmus annyira nem jelentős, ezen kívül a szolgáltatás szektor az, ami az utóbbi 10-15 évben, különösen Belgrádban vagy a többi nagyvárosban jelentős szerepet töltött be.
1: Van még ipar? Van még Zastava, meg Rade Končar, meg ilyen ipari konglomerátumok működnek még Szerbiában? Ezek nálunk szétmentek a rendszerváltás után.
0: Ezek annyira már nem működnek, vagy nem léteznek, viszont amiben Szerbia az elmúlt években nagyon jó lett, és külföldön is elég sokat profitált belőle, az a hadipar. Szerbián belül több hadipari gyár is épült, és több országnak, Egyesült Államoknak, Izraelnek, Örményországnak, Azerbajdzsánnak és Ukrajnának is saját szerb gyártmányú lőfegyvereket adott el Szerbia, és hát mind tudjuk, hogy ez elég lukratív biznisz.
1: Ukrajnának milyen a szerb-orosz viszony? Ez történelmileg egy nagyon baráti, mély kapcsolat volt a háború idején, még az oroszok is figyelmeztettek mindenkit, hogy ne bántsátok Szerbiát.
0: Továbbra is mély a viszony, viszont ez inkább a Vučić és Putyin közötti vezetők közötti viszony, mint sem Szerbia és Oroszország közötti viszony. Ez alatt azt értem, hogy Vučić számára Oroszország alapvetően a Koszovó kérdés miatt fontos. Oroszország az egyik olyan tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, ami nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Másrészt pedig energiaellátás szempontjából Szerbia továbbra is az orosz kőolaj és földgázra erőteljesen ráutalt. Másrésztről a vallás egy olyan tényező, ami összeköti a két országot, de hogyha egy kicsit gazdasági vonalról megnézzük a történetet, akkor nagyon kevés, sőt elhanyagolható, mértékű és mennyiségű orosz befektetés van, vagy érkezik Szerbiába, másik relációról kvázi pedig nem is beszélhetünk. Nagyon érdekessé vált a viszony 2022 az orosz-ukrán háború kitörését követően, hiszen Szerbia addig tudott valamilyen szintű balanszírozó külpolitikát folytatni a Nyugat és Oroszország között, és ez egyre nehezebbé vált. Ennek fenntartása egyre nehezebbé vált. Szerbia azóta is próbál mind Oroszország, mind pedig Ukrajna felé gesztusokat tenni. Például kiáll Ukrajna területi integritása mellett több nemzetközi fórumon. Másrészt viszont nem szakította meg Oroszországgal a kapcsolatokat, nem szankcionálja az Európai Unióhoz hasonlóan Oroszországot, és ennek egy olyan következménye is van, hogy nő azon Európai Uniós országok köre, amik éppen az Szerbia-Oroszországgal való kapcsolataira hivatkozva blokkolják Szerbia uniós integrációjának folytatását. Mi szerint, a véleményük szerint Szerbiának összhangba kellene hozni a külpolitikai cselekvését és stratégiáját az Európai Unió stratégiájával, amit eddig nem tett meg.
1: Mi Szerbia számára a koszovói kérdés most?
0: Szerbia számára a koszovói kérdés alapvetően az, hogy meddig tudja Koszovó saját részének vallani. Koszovó 2008-ban nyilvánította ki egyoldalúan a függetlenségét Szerbiától, ezt Szerbia természetesen a mai napig nem ismerte el, a két ország között pedig az unió mediálásával 2012 óta zajlanak tárgyalások, az utóbbi években azonban a tárgyalások is tetszhalott állapotba kerültek. Szerbia, illetve Koszovó részéről sincsen meg az affinitás, hogy újra a megfelelő mederbe kerüljenek ezek a tárgyalások, az úgynevezett brüsszeli dialógus. Nekik mindkét félnek, mind Alexander Vučićnak, mind pedig Albin Kurti koszovói miniszterelnöknek nagyon jó politikailag is az a helyzet, hogy a másikat tudják hibáztatni a kapcsolatok volatilis mi volt miatt. Nagyon jó a státuszvó fenntartása, ameddig ebből mindkét fél profitálni tud. Tehát a koszovói szerb viszony továbbra is konfliktusokkal terhelt, politikai konfliktusokkal terhelt, és nincs meg igazából egyik oldal részéről sem az igazi, tényleges akarat arra, hogy közelítsék az álláspontjaikat, vagy legalábbis a technikai szinten a meglévő megállapodásokat végrehajtsák.
1: Mit lehet álláspontot közelíteni egy függetlenség kikiáltása után? Tehát vagy független, vagy nem független. Ez fekete-fehér kérdés, nem?
0: Ez valóban fekete-fehér kérdés. Senki nem mondta ki, sem az Európai Unió, sem az ENSZ biztonsági tanácsa, hogy a kapcsolatok normalizálásának vége az Szerbia-Koszovó általi elismerése lenne. A gyakorlatban viszont valószínűleg ez lenne az elérendő cél. Ehhez mindenképpen Koszovónak, a Koszovó területén élő szerb közösség relációjában megfelelő védelmi biztonsági garanciákat, kisebbségvédelmi garanciákat kellene biztosítania. Jelenleg a legnagyobb kérdés az, hogy Koszovó milyen szinten próbálna a helyi koszovói szerb közösségnek védelmi kisebbségi garanciákat biztosítani. Másrésztről pedig Szerbia hajlandó lenne-e mondjuk egy közép-hosszú távon akár hallgatólagosan is elismerni Koszovó függetlenségét.
1: De ebben a térségben függetlenséget szabad elismerni? Hát volt egy Jugoszlávia, ami azzal kezdett el szétesni, hogy a szlovének azt mondták, hogy mi szlovének vagyunk, és kiszállunk ebből.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen nem csak a 90-es évek tapasztalatai meghatározóak, a 90-es évek se volt még olyan régen, Másrésztről azért a nem csak a szerb, hanem minden ország politikája, illetve politikusai a nacionalista retorikára meghatározó módon építenek. És ezek központi eleme természetesen az, hogy ki kell állnunk a területi integritásunkért, szuverenitásunkért, és mindig a szomszédokat hibáztatjuk a mi országunk bármilyen problémáért ér.
1: Sőt, időnként lövünk is rájuk.
0: Így van, habár ez mostanában szerencsére már nem történt meg. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz azt lenyomni, idézőjelben lenyomni a szerb állampolgárok torkán, hogy Szerbia elismeri Koszovót, hiszen egyrészt nagyon keveset tudnak a szerbiai szerbek Koszovóról, másrészt amit tudnak, azt alapvetően a politikusok szájából vagy a kormány média szájából tudják, tehát egy elég erőteljes szűrőn keresztül értesülnek arról, hogy mi a helyzet jelenleg Koszovóban.
1: Tehát verik a szerbeket.
0: Nagyjából ez az az üzenet vagy narratíva, amit közvetítenek feléjük, és nagyon nehéz lenne egyik napról a másikra egy kvázi 180 fokos fordulattal azt mondani bármelyik szerb politikusnak is, hogy most már nem verik a szerbeket, sőt elismerjük Koszovó függetlenségét.
1: Hazaáruló vagy. Ezt mondanák neki valószínűleg.
0: Valószínűleg igen, és ez nagyon érdekes, hogy jelenleg a szerbiai politikai palettán nincsen olyan párt, legyen az mondjuk baloldali vagy jobboldali, ami elismerné Koszovó függetlenségét, amely bármikor olyan nyilatkozatot tett volna, hogy a hatalomra kerülésem esetén elismerném Koszovó függetlenségét. Ez a Koszovó kérdés a szerb identitásnak, illetve nacionalizmusnak egy központi kérdése. Hogyha bármelyik politikus nyíltan felvállalná azt, hogy majd az ő ideje alatt talán Koszovó-Szerbia viszonya új mederbe kerülne, és azt az elismerést jelenteni, vagy hordozná magával, ő finoman fogalmazva nagyon népszerű politikus lenne, aki talán másnap a nyilatkozat után már nem igazán tudna kimenni az utcára.
1: Akkor a diákok listája is távol tartja magát ettől a problémától, nem nyilatkoznak róla.
0: Nagyon érdekes az, hogy egyszer-kétszer nyilatkoztak már Koszovó ügyéről. A koszovói, a szerb nacionalisták által hangoztatott Koszovó-Szerbia része üzenetek is megjelentek egy-két tüntetésen. Éppen azért, vagy az volt a célja ezzel a diáktüntetéseknek, hogy azt a réteget is megszólítsák a szerb társadalomban, a társadalomnak, aki Koszovó ügye továbbra is bánt és érdekel.
1: Politika lényege a szavazat maximalizálás.
0: És erre törekednek a diákok is. Igen.
1: A szerbiai NISZ olajvállalat ügye az hol tart most, és mitől függ, hogy azt végül ki fogja irányítani?
0: Jelenleg a tárgyalások folynak a MOL, NISZ, illetve a Gazprom között arról, hogy a MOL megvásárolja, illetve kivásárolja a Gazprom részvényeit a szerb vállalatból. Az idő folyamatosan szorít, hiszen maga a szerbiai vállalat amerikai szankciók alatt áll. A szankciók alól viszont egyelőre mentességet élvez a vállalat azért arra az időszakra, amíg a tárgyalások zajlanak a MOL, a NISZ és a Gazprom között. A legjobb tudomásom szerint a MOL tett is egy akvizíciós ajánlatot pár héttel ezelőtt a Gazprom kivásárlására, viszont ezt követően pedig a Gazpromnak is, tehát Moszkvának is rá kell bólintania arra, hogy eladja a NISZ-ben a részesedését, ami lehet, hogy nem is egy olyan könnyű döntés az oroszoknak. Ezt azért gondolom, mert az oroszok játszhattak volna arra, hogy majd, hogyha úgy alakul a nemzetközi rendszer, vagy úgy fújnak a nemzetközi szelek, akkor ők visszavásárolhatnák a MOL-tól a MOL-nak eladott részek egészét vagy egy részét. Másrészt pedig, hogyha a Gazprom eladná a MOL-nak vagy bárkinek is a részesedését a NISZ-ből, akkor az Oroszország elvesztené az egyik legerősebb bástyáját, befolyásolási képességét a Balkánon, ez pedig az energiapolitika. Tehát ilyen szempontból jelenleg legjobb tudomásom szerint itt tartanak a tárgyalások, a MOL tett egy ajánlatot, és ezen ajánlat felett töprengenek, mind Belgrádban, mind pedig Moszkvában.
1: De olyan a belgrádiaknak, Szerbiának a NISZ, mint nekünk a MOL, amit még jó régen, amikor valaki, talán az osztrákok föl akartak vásárolni, akkor nem számított az itthoni politikai ellentét. Mindenki egy emberként mondta, hogy na, azt nem. Az egy nemzeti vállalat. Tehát ilyen nekik is?
0: Ők is nemzeti szimbólumként tekintenek a NISZ-re mindenképpen. És van egyfajta félelem a magyarokkal, vagy a MOL-lal szemben is, ami pedig a horvát példából adódik. Hogy amikor a MOL részesedést vásárolt a horvátországi INA-ban, akkor egy elég jelentős átalakítási folyamat, leépítési folyamat játszódott le a horvát piacon.
1: Racionalizáltak,
0: viszont ez nagyon sok horvát munkavállaló elbocsátásával, gyár bezárásával zárt, horvátországi olajfinomító bezárásával járt, és a szerbeknél is van egyfajta félelem, hogy majd a magyarok, ahogy hivatkoznak a MOL-ra, idejönnek, bezárják a pancsovai finomítónkat, amivel nagyjából 10-14 ezer szerb munkavállaló kerül kellemetlen helyzetbe. Elvileg erre nem fog sor kerülni, én ezt hallottam legalábbis, de a félelem, hogy egyfajta horvát szenárió történik a MOL miatt Szerbiában is, elég erőteljesen meghatározza nem csak a szerb belpolitikát, de a közéletet is.
1: Hogyan tekintenek Belgrádban az új magyar kormányra, Magyar Péterre? Azután, hogy az Orbán-Vucic magyar-szerb kapcsolatok, azok nagyon gyümölcsözőek voltak. A magyar kormány mindig mondta, hogy ott a vajdasági magyar kisebbség ügye az rendezett. Hála nekünk.
0: Továbbra is pozitívan gondolnak véleményem szerint az új magyar kormányra, habár még kormányfői szinten nem történt látogatás Szerbiában. Valóban az Orbán-Vucic tengely nagyon jól működött, ők tartották fel az egész magyar-szerb kapcsolatokat. Nyilvánvalóan ez nagyon sok... a volt magyar kormányhoz köthető kétes ügylettel is járt, és nagyon sok esetben ebből az Orbán-Vucic barátságból nem a két ország, vagy nem Magyarország, hanem kifejezetten csak Szerbia profitált. Valószínűleg, és ezt a magyar kormány több tagjának nyilatkozataiból szűrtem le, továbbra is Vucic-sal megpróbálnak majd a legszorosabb szinteken, legmagasabb szinteken együttműködni, viszont inkább a kétoldalú kapcsolatok, a hagyományos diplomáciai kapcsolatok újjáépítésére fog az új magyar kormány rámenni, mintsem arra, hogy a vezetők közötti jó kapcsolatból, vagy a vezetők között meglévő kémiából szűrődjenek le bármiféle jó gazdasági és politikai kapcsolatok, amiből igazából nem a két ország, hanem a két vezető és a vezető köré épülő gazdasági politikai körök tudnak csak profitálni.
1: Az látszik már, hogy a magyar kormány az hogyan képzeli el például Szerbiában a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a kétoldalú kapcsolatokban? Korábbi időszakban volt egy olyan időszak, amikor a magyar kormány álláspontját hajtották végre határon túli magyar politikai szervezetek, de az utóbbi időben a kormány azt mondta, hogy ők csinálják, és a kormány hozzájuk fog igazodni.
0: Az új magyar kormány szerintem elég világos ilyen szempontból. Egyrészt át fogják vizsgálni a Vajdasági Magyar Szövetségnél és az előző kormány ideje alatt odaérkezett pénzügyi támogatások felhasználásának módját, hova ment el a magyar közpénz, mire fordították azokat. Másrészt pedig nem hiszem azt, hogy továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetség ki fogja szolgálni Vucicot vagy a szerb haladó pártot. Továbbra is azt gondolom, hogy egyfajta hídszerepben van lehetőség a Vajdasági Magyar Szövetségnek tündökölni Budapest és Belgrád között, de ez nem fog extra pénzügyi támogatással párosulni, különösen nem akkor, hogyha ezt a vajdasági magyar politikusok saját köreik meggazdagodására fogják felhasználni.
1: Hova tart Szerbia Európai Uniós integrációja? 12 óta tagjelölt, de már vannak olyan felmérések jó néhány éve, hogy a szerbek nem is biztos, hogy akarják, hogy ők az Európai Unió tagjaivá váljanak.
0: Nagyon nehéz megmondani, hogy hova tart, mert egy ideje már nem tart sehova. Viszont ez nem azt jelenti, hogy megállt, és ez nem is azt jelenti, hogy visszafele kezdett el haladni, inkább olyan helyzet, hogy Szerbia az európai integrációs űrben valahol kering. És senki nem tudja, hogy ez a keringés meddig fog tartani, vagy hova fog vezetni. Szerbiai állampolgárok nagyjából fele szeretne az Európai Unióba kerülni. Emellett az Európai Uniós országokon belül is egyre nagyobb a frusztráció Szerbia irányába. Mert beszéltünk arról, hogy Szerbia nem igazán hajtja végre az Európai Unió által elvárt kül- és biztonságpolitikai direktívákat. Másrészt pedig egyre több európai országot zavar a Vučić által kiépített rendszer, illetve az, hogy a jogállamisági mechanizmusokat hogyan bontotta le a Vučić vezette rendszer. Ez a két fő indok amögött, hogy miért nem haladt Szerbia uniós integráció az elmúlt években egy méternyit sem. Nagyon jó példa erre, jövő hét során lesz egy jelentős uniós állam és kormányfők csúcsa, ahol a bővítés politika tekintetében is elég meghatározó döntéseket fognak hozni. Kvázi mindegyik ország, amelyik ország csak tud, valamilyen előrelépést fog elérni. Szerbia ezen országok körébe nem fog bekerülni. Az Európai Bizottság ugyan javasolta az állam és kormányfőknek, hogy egy újabb fejezetcsoportot, a versenypolitikával foglalkozó harmadik fejezetcsoportot nyissák meg, de van legalább 8 olyan uniós tagállam, ezek között Magyarország nincs közte, akik már most jelezték, hogy nem fogják az Európai Bizottság ezen javaslatát támogatni. Az előbb részletezett jogállamisági problémák, illetve Szerbia-Oroszországhoz kötődő viszonya miatt. Egy ilyen helyzetben nagyon érdekes dilemma alakult ki véleményem szerint az Európai Uniós országokon és intézményeken belül, hiszen megvan az a felismerés, hogy Szerbia a térség legnagyobb országa, legnagyobb lakossága, gazdasága, másrészt pedig mindenki érzékeli azt, hogy ez egy nem egy demokratikus rendszer, ahol az Európai Unió már egyre kevésbé tud befolyást gyakorolni, annak érdekében, hogy a megfelelő reformokat végrehajtsák. Viszont senki nem szeretné, hogy Szerbia legyen egy új Törökország, akivel szintén egy ideig zajlottak csatlakozási tárgyalások, viszont az elmúlt 10-15 évben már teljesen tetszhalott szinten folynak ezek a tárgyalások. Tehát Szerbia ilyen szempontból fontos ország, sőt, ha mondhatnám, a nyugat-balkáni országok közül az egyik legfontosabb kulcsszereplője az Európai Uniós bővítéspolitikának, viszont az egyik legtökéletlenebb, hogyha a belpolitikai folyamatokat, illetve mondjuk az állam működését tekintjük, és valahogy ezt a gordiuszi csomót nem tudja sem az Európai Uniós intézmények, sem pedig a tagállamok feloldani jelenleg.
1: Az Ukrajnának ítélt, vagy ígért gyorsított uniós csatlakozás, ez a szerbeket felhajzotta, hogy akkor húzzunk bele, vagy azt mondták, hogy hát ez már megint egy trükközés, nem fog történni semmi, és inkább szkeptikusabbá váltak. Volt-e ilyen hatása?
0: Az utóbbi szenárió volt az, ami főleg 22-23-ban érvényesült, nem csak Szerbiában, hanem az egész Balkánon is. Úgy gondolták, nem csak a politikusok, hanem az átlag állampolgárok is, hogy egy kicsit, hogy nem fair az, hogyha Ukrajna valamiféle gyorsított keretek között közeledik az Európai Unióhoz, mi pedig itt vagyunk a Balkánon, a legtöbb ország már 10-12 éve tagjelöltként várja azt, hogy közeledjen az Európai Unióhoz. A legtöbb ország napjainkban azonban már elfogadta azt, hogy Ukrajna kiemelt szerepe, én ezt nem hívnám gyorsított eljárásnak, de Ukrajna kiemelt szerepe következtében ők is előrelépéseket tudnak tenni. Azért ne legyen félreértés, mind Ukrajnának, mind a többi nyugat-balkáni országnak az előírt reformokat teljesítenie kell. Ilyen szempontból Montenegró, Albánia nagyon szépen halad, viszont a reformokat mondjuk Szerbia abszolút nem teljesítette, vagy hogyha csak teljesítette, az csak papíron látszik, a gyakorlatban nem. Ilyen szinten Ukrajnának a hibáztatása azért, mert Szerbia nem halad, szerintem nem megfelelő, vagy legalábbis logikai hibáktól terhelt. Nincsen összekötve Ukrajna csatlakozási tárgyalása Szerbiával sem, vagy a Nyugat-Balkán másik országával sem. Mindenki magáért játszik ebben a játszmában, Szerbia pedig az elmúlt években nem tett elegendő lépést, sőt, inkább saját maga ellen játszott, nem pedig annak érdekében, hogy előre mozdítsa a saját integrációs folyamatát.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai-magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Idén 20 éves a Miskolc Holding önkormányzati vagyonkezelő ZRT. A társaság az elmúlt 2 évtizedben Miskolc egyik legjelentősebb vállalatcsoportjává és a város gazdasági életének meghatározó szereplőjévé vált. Tagvállalatai nélkül elképzelhetetlen lenne Miskolc működése. Az önkormányzat közleménye szerint a jubileum egyben köszönet is mindazoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 2 évtizedben munkájukkal hozzájárultak a miskolci vállalatcsoport sikereihez, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk lehet a szél, délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki, szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hő. Mérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
2: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
1: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta-Harkányi Református Egyházközség.
3: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony Takta-Harkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenérők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
1: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
4: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
2: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
3: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket ér. Érinti, és nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékok belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik elő, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kín, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van, tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszottuk, a akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúgdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra a problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
4: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
3: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az előső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mint az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erős lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
2: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhatunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermek agressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
3: Hát igen, ugye ezek a játékok, ahogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vad idegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamas srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye nyújt a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván ő neki ez egy nagyon jól eső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz be, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
2: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
3: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezekben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Úgyhogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson azt, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profit a célja, nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
1: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Taktaharkányi Református Egyházközség. Nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták Fodorné Mészáros Klárát. A lelkipásztor 39 évet szolgált a gyülekezetben. Az Isten tiszteleten főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Helyszíni összeállításunkban elsőként Szemán Ákost, a Taktaharkányi gyülekezet főgondnokát hallják. Sütő Dávid Pelléjari. Porter.
2: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony Taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a Fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenélők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
3: És a gyülekezet az hogyan éli meg, hogyan látja magát a búcsúzás pillanatát, hogy 39 év után búcsúzik tiszteltes asszony, a gyülekezet miként éli ezt meg?
2: Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát.
3: A gyülekezettel hogyan, miként munkálkodott együtt itt a 39 év alatt, tiszteltes asszony, hogyan látja ezt, főgondnok úr?
2: Hát ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés. De hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előtt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet. Úgyhogy ha egy embert sikerült, már az nagyszerű, de biztos vagyok benne, hogy általa nagyon sokak találták meg Isten keskeny útját.
3: Gyülekezet hogyan folytatódik, tiszteltes asszony helyére, gondolom majd érkezik új tiszteltes, vagy már van is itt.
2: Esperes úr január 1-től a tiszaladányi református lelkipásztor bízta meg helyettes lelkipásztori feladatokkal, úgyhogy ő látja el azóta a szolgálatot.
3: És most körülbelül hogyan képzeljük el, mekkora a gyülekezet, hányan vannak most a gyülekezetben?
2: Hát a gyülekezetet, ha az egyházfenntartókat nézzük, akkor 200 feletti a szám. Nyilván a hétközi alkalmak, vagy egy istentiszteleti alkalom, hát az a 30 fő körüli, de hát reméljük, hogy ez fog bővülni, és hát mindig nagy reményekkel vagyunk az utánpótlás iránt. Jövő héten indul is a gyerektábor, ifjúsági tábor, úgyhogy reméljük, hogy lesz utánpótlás.
3: Fodorné Mészáros Klárával beszélgetek, és mint nyugalmazott lelkipásztorra, elhívás az hogyan, miként történt, hogyan emlékszik vissza rá.
4: Én ugye 1974-ben elmentem, vagyis hát az édesapám ugye segített ebben, és Debrecen Református Kollégiumba mentem. És oda nagyon nehéz volt bejutni egyébként, és ugye sok pénzbe is került, de hát ez volt a szíve vágya, mert hogy nem volt református gimnázium abban az időben, ugye, az egész országban, csak a debreceni, és az ország másik feléről is jöttek, tehát Dunántúlról is jöttek tanulók, ugye, és ezért így ilyen vegyes volt, és nagyon jó is volt, hogy ez a kép, ez ilyen eléggé színes lett. Hát elvégeztem a teológiát, vagyis hát úgy történt, hogy én akartam még menni angol és történelem szakra, de hát mivel, hogy tehát én ezt akartam, ők az oroszt akarták, ugye, és hát végül is nem sikerült. Na mindegy, tehát és akkor gondolkoztam el azon, hogy én akkor a teológián fogok maradni, és el is végeztem a teológiát, és így kerültünk ki, ugye végül is ide Taktaharkányba. Ugye először nagyon nehéz volt megszokni Taktaharkányt, mert hát nem is voltak rendezettek a viszonyok, a lelkipásztor éppen ugye nyugdíjba ment, aztán ugye nem lett volna szabad nekik presbitériumi dolgokat ugye úgy felemlíteni, tehát hogy nincs ott lelkész, aki igazából presbitériumot tudja összefogni, tehát ilyen szempontból tehát elég zavaros volt, és hát nem volt könnyű számunkra. Aztán kialakultak a dolgok, úgyhogy így módon elkezdtük a munkánkat. A templom is, a parókia is nagyon rossz állapotban volt, és mi kezdtük a templommal, tehát nem a parókiával, hanem a templommal. Hát nagyon sok felújítás volt, ugye? Tehát akkor édesapám, ugye a 90-es években ő püspök lett. Megválasztották, az első szabadon választott püspök, ugye? Úgyhogy az egy nagy dolog volt, ugye, az ő életében, és segített ő is, tehát, hogy anyagilag is a gyülekezetnek, úgyhogy igazából olyan burokban éltünk, hogy a gyülekezet tagjai is megszerettek bennünket, tehát ugye nagyon szépen alakultak a dolgok, és jöttek a gyerekek, ugye, Zsófi lányom, aztán utána Ági lányom, a harmadik fiunk a Benjamin József, és a legkisebb a Balázs, tehát négy gyerekünk, úgyhogy ezt is a gyülekezet elfogadt, hogy milyen sok gyerek, ugye, mert az akkor még nem volt az, hogy annyi gyerek. És nagyon sok minden történt, a változások, ugye, tehát amikor most ugye az utóbbi időkben is ugye ezek a változások, amikor az Orbán kormány ugye sokat segített, és így már könnyebben tudtuk felújítani a templomokat. Pályázatok által nagyon szépen rendbe lehetett tenni. Közben volt aztán ugye nehéz pontosan, hogy az állam visszaadhatta mondjuk a gyülekezeti termet, vagy nem tudom.
3: Hány éve, mióta, hogyan szolgál itt, illetve egy kicsit még a kezdetekre kitérnék, hogy a gyülekezet amúgy hogyan fogadta önöket?
4: Igen, hát az igazság, hogy még mi, akik teológusok voltunk, lányok, nem nagyon volt az, ami most van, hogy na hát nem baj az, hogy nő, hanem nagyon sokan akkoriban még nem akartak gyülekezetek női lelkipásztort, ugye? Tehát ez elég érdekes. De aztán végül is megtört a jég is. Ugye sikerült ezt, hát ugye a tiszalóci lelkipásztor, Berci bácsi, Tiszalócon, aki ugye nagyon nem akarta, hogy a lányok ne szolgáljanak ott nők, hanem csak férfiak a ünnepekkor, és hát inkább a férfiakat választotta. Tehát nagyon pezsgő lett az élet tulajdonképpen, és hál' Istennek. Ugye a mostani polgármester is még, ugye ő is sokat segített, határon túli kapcsolatok nagyon jók voltak, és sokszor találkoztunk, ugye a kalotaszegi vidéken, és ők is jöttek, és hát ez nagyon nagy dolog volt a gyülekezet életében, hogy ezt még folytattuk is, ugye, és még ma is tart. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor már nagyon nehéz volt egy kicsit, mert a férjem nagyon jól értett ahhoz, hogy mit jelent ugye templomot építeni, de aztán volt egy olyan vállalkozó, aki hát nem nagyon tudott vele zöldágra vergődni, ugye nem úgy mentek a dolgok mindig, ahogy kellett volna, de hál' Istennek azért mindig sikerült a templomokat úgy felújítani, hogy most is még vannak.
3: És a 39 év alatt a gyülekezettel milyen volt az élet, milyen programokat csináltak, hogyan alakultak esetleg a különböző alkalmak?
4: Tulajdonképpen én ugye helyettesítettem is, mégpedig Taktaszadánra jártam, és akkor már idős volt ott a taktaszadai lelkész, és ő már nyugdíjban is ment, és akkor ugye felújították a parókiát, és abban ugye mind a ketten részt vettünk, ugye a férjem is sokat segített ebben, tehát ugye az is egy két év volt, valamivel több, mint két év, úgyhogy hát ez is egy olyan feladat volt, ami nem volt könnyű, ugye. De hát el kellett fogadni, mert tényleg nem volt még olyan sok lelkész, ugye, tehát kellettek a lelkészek. És sajnos a szadai gyülekezet az már nagyon megritkult, ugye, tehát nagyon kevesen vannak, És ugye az utóbbi időkben is tartottuk a kapcsolatot a gyülekezetekkel, találkozók ugye voltak már akkor, és tulajdonképpen a lelki pásztorok számára is volt lehetőség, hogy ide-oda menni, kirándulni mentünk ugye a gyülekezettel, úgyhogy igazán nagyon jó mentek a dolgok. Aztán hát a katolikus egyházzal is tulajdonképpen jól megvoltunk, az akkori katolikus plébánossal, és hát most egy fiatal ember van itt, úgyhogy ő is majd itt lesz szerint. Most már a vége felé volt nehéz nekem, tehát nehezebb volt már. Valahogy a gyülekezet is látva azt, hogy kevesebben vannak, nehéz volt az, hogy tényleg változtatni ezen, ugye? És már én is úgy voltam ezzel, hogy hát nem igazán tudtam bevállalni, hogy én most úgy megújítom ezt a gyülekezetet, hogy már holnapra ugye özöllenek a hívek. Tehát úgy gondoltam, hogy már nekem ez így elég. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg elvégeztem mindent, amit kellett. És szerettek engem ugye a környező lelkészek is, ugye, hát meg ugye aztán volt egy nagyon nagy törés, mert 2017-ben a férjem meghalt. És ez már ugye nagyon nehéz volt nekem. Beteg volt, súlyos beteg, szóval elveszítettük, és akkor már így nem tudtam én sem úgy végezni a munkámat, mert ugye vele együtt megbeszéltünk mindent. És hát örülök annak egyébként, hogy így alakul, hogy a gyülekezet még türelmes, hogy még itt vagyok, de már el fogok menni.
3: Hogyan éli meg ezt a mostani alkalmat, hogy majd búcsúztatni fogják? A rádióhallgatók nem tudják, de hát még előtte vagyunk az Isten tiszteletnek, ahol majd búcsúztatják. Igen. És milyen érzések vannak önben?
4: Hát nagyon furcsa érzés, mert hosszú ideig voltunk itt is, és nehéz elszakadni, ugye, a gyülekezettől, mert mindenkit ismerek, tehát csak hát ugye azt is láttam, hogy már ugye a 80 éven felüliek ugye hát meghaltak, hát van itt egy idősek otthona, van, aki oda került be, inkább azért, hogy már én magam is úgy éreztem, hogy ez sok, és már nem tudom úgy vállalni, ahogy egy olyan fiatal ember, hát mert ugye a lelkészeknél is van ilyen kiégés, ugye szokták mondani, hogy van egy időszak, amikor már ugye nem bírja az ember, ugye, tehát hogy mert ugye megfelelési kényszer, ugye, tehát a lelkipásztorokban nagyon ott van, ugye, és bennem is így volt. Ez egyrészt jó, de másrészt meg néha nemet is kell mondani, ugye, de ugye.
3: És milyen jövőbeli tervek vannak, ha szabad megkérdezni? Itt említették itt a háttérben, hogy nagyon sok unoka is szaladgál. Milyen jövőbeli tervek vannak így majd nyugalmazott lelkészként?
4: Valószínű, hogy Sárospatakra fogok költözni, mert ott van nekem egy ház, társasház. És valószínű, hogy oda költözök, és akkor bekapcsolódok a gyülekezet életébe Sárospatakon. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz, csak ugye kicsit messze van. Miskolc közelebb lenne, de hát ez így alakult, mert ugye ott laknak ugye a lányomék. És az az érdekes, tehát hogy az egészben, az én életemben, hogy ugye 14 éves koromban elmentem Debrecenbe, nem nagyon jártam haza, és megint visszakerültem Kisgyőrbe, mert a vő ugye oda került, és ugye hát édesapám pedig 56-ba került oda, és ugye akkor volt éppen a forradalom, és akkor 28 éves volt akkor, és valamiféle ellentét volt, felgyújtották a szalmáját, vagy nem tudom, valakinek az előjárók közül, és mentek a gyülekezet tagjai, hogy segítsen már, hogy lecsitítani őket, hogy nehogy itt valami vérengzés legyen. Hát édesapám végül is meg tudta oldani a helyzetet, úgyhogy nem történt nagyobb baj. Hát ő is sokáig volt Kisgyőrben, tehát utána jött Miskolcra, amikor már püspök lett.
1: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta Harkányi Református Egyházközség. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelen való világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
2: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
3: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
2: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
3: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
1: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 2026 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószerkereskedelem miatt terítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk lehet a szél, délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki, szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hő. Mérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

ne légy lekezelő. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Pál levele a Filippiekhez, 2. fejezet, 4. vers. Ha vezető pozícióban vagy, figyelj oda, hogy miként reagálsz a körülötted lévők érzéseire, gondolataira és véleményére. A te szavaid mélyebben érintik az embereket, mint az, hogy mások mit mondanak. Ezt soha ne feledd. Még ha olyan ötlettel hozakodik is elő valaki, amivel szerinted nem érdemes foglalkozni, állj ellene a kísértésnek, hogy azonnal elvesd. Ne azt mondd, hogy ez nem fog működni, hanem köszönd meg a javaslatát. Ha lekezelő vagy, azzal ezt üzened az illetőnek. Nem veszek tudomást sem rólad, sem az ötleteidről. Nem számít, hogyan érzel, vagy mit gondolsz. Nem fontos számomra, hogy mi foglalkoztat. Ezek a kijelentések, kimondva és kimondatlanul is, sértik az ember önértékelését és tisztelet iránti igényét, különösen azokét, akik úgy gondolják, hogy különleges

0: és megpróbálod megérteni és tisztelettel kezelni az aggályaikat. Sok előnyöt származhat abból, ha így teszel. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában beszámolunk a Fehérgyarmati Református Egyházközség nyári hittanos gyermektáboráról. Ezt követően arról szólunk, hogy az elmúlt hetekben drasztikusan megemelkedett a balesetek száma Nyíregyházán, majd egy olyan gyógymód lesz a témánk, amely egyre több pozitív változást nyújt a nyíregyházi családok életében. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. 2026. július 10-én, pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Tetőtől talpig címmel idén is megszervezte nyári hittanos napközis gyermektáborát a Fehérgyarmati Református Egyházközség. Dajka Csaba lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Összesen 89 gyermek jelentkezett a nyári hittantáborba, és körülbelül 10-15 segítő volt az, aki minden nap jelen volt és koordinálta a gyermekeket. Tetőtől talpig hittantábor,

0: ez volt a hétnek a tematikája. A testrészeken keresztül próbáltuk a gyermekeknek bemutatni azt, hogy hogyan tudjuk Istent szolgálni.
1: Még csak néhány hete tart a nyári szünet, de már drasztikusan megemelkedett a balesetek száma. Előfordult, hogy egyetlen nap alatt 6 baleset is történt. Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka lesz a vendégünk.
2: Gépjárművezető dönti el, hogy alkalmas a gépjármű vezetésre a rekkenő hőségbe vagy nem. Amennyibe bevállalja az utat, akkor gondoskodjon arról, hogy elegendő folyadékot fogyasszon. Lehetőség szerint pihent állapotban üljön be a gépkocsiba, főleg akkor, ha többen is utaznak a gépjárműbe.
1: Neurofeedback, ez egy olyan gyógymód, amely egyre több család életében hozhat pozitív változást. A részletekről Szigligeti Éva, nyíregyházi terapeutát kérdezzük.
3: Ez egy gyermekfejlesztéssel foglalkozó ágazat. A gyerekeknél egyre több fejlődési probléma, magatartási probléma, figyelemzavar keletkezik sajnos, amin ezzel a módszerrel nagyon sokat tudunk fejleszteni. Beszédbeindítás, szobatisztaság, nagyon-nagyon sok mindenre tudjuk ezt a módszert használni. ADHD-s betegek, BTMN-es betegek és autista beteg gyerekeknél tudunk elég szép eredményeket elérni.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk mai Közélet, Közérdek című magazinunkban, az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!
4: Közélet, Közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! A Fehérgyarmati Református Egyházközség elnöksége és presbitériuma idén is megszervezte nyári hittanos napközis gyermektáborát, amely ebben az évben a Tetőtől Talpig címet kapta. A közel 90 gyermekkel megszervezett nyári tábornak a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola adott otthont. Magáról a táborról és az ott megvalósult programokról Dajka Csabával, a Fehérgyarmati Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Széles Szabolcs beszélgetett.
5: Tiszteletes úr, hogyan épült fel ez az idei tábor, és hány gyerek vett részt rajta?
0: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Ebben az esztendőben is sikerült megszerveznünk a nyári hittantáborunkat, amely nagy sikernek örvendett ebben az esztendőben is, hiszen tavaly szép számmal érkeztek gyermekek ebbe a táborba, és idén minden gondolatot felülmúlt a jelentkezőknek a létszáma, hiszen egy hiával 90 gyermek, összesen 89 gyermek jelentkezett a nyári hittantáborba, és körülbelül 10-15 segítő volt az, aki minden nap jelen volt és koordinálta a gyermekeket. Tehát gyakorlatilag ebben az esztendőben rekordokat döntöttünk, bízunk benne, hogy a következő évben, években még nagyobb létszámmal tudjuk ezt majd megszervezni. Tetőtől Talpig hittantábor, ez volt a hétnek a tematikája. A testrészeken keresztül próbáltuk a gyermekeknek bemutatni azt, hogy hogyan tudjuk Istent szolgálni. Füllel meghallani az Isten szavát, szemmel meglátni azokat a csodákat, amelyeket az Úr elvégez a mi életünkben. Lábunkkal elindulni, bizonyságot tenni, hirdetni az igét, szánkkal szintén bizonyságot tenni az Úrról, és végül a szívünkkel szeretni Istent és szeretni fele barátainkat. Minden napnak megvolt a maga tematikája, a hitoktatók és a jelenlévő felnőttek segítettek nekem ebben a napok megszervezésében. Délelőtt egy kis tornával kezdtünk, épp testben, épp lélek. A reggeli torna után meg 10 óra isztak a gyerekek, majd Szabó Béla tiszteletes úr segítségével minden nap új énekeket tanultak a gyermekek. Igyekeztünk olyan énekeket, ifjúsági gyermekénekeket kiválasztani, amik a testrészekhez kapcsolódnak. Óriási sikernek örvendett a Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel, vagy emeld fel a kezed és áldjad őt. Ezek gyakorlatilag konkrétan a tábor anyagához kapcsolódtak. Majd az ének tanulás után következett a bibliai történeteknek a bemutatása. Ezt igyekeztünk minél interaktívabb formában bemutatni, hiszen akik gyermekekkel foglalkoznak, nagyon jól tudják, hogy közel 90 gyermeknek a figyelmét nagyon nehéz lekötni, és tudni kell azt, hogy zömében kisgyermekekről volt szó, tehát leendő elsősektől elkezdve negyedik, ötödik évfolyamos gyermekek vettek részt ebben a táborban. És hát nem kis kihívás volt számunkra az óriási kánikula, hiszen hétfőn, kedden rekord mértéket öltött a hőmérő higanyszálának a mutatója. Óriási kánikula volt itt is, és az intézményben is elég jó idő volt. Igyekeztünk felfrissíteni magunkat, nem mentünk a gyermekekkel a hőségbe, viszont délután egy kis vizes játékkal készültünk nekik. Tehát az interaktív bemutatás után, a bibliai történet bemutatása után következett a kézműves foglalkozás, mindig az adott naphoz kapcsolódóan valamilyen kis egyszerű, nem túl bonyolult kézműves foglalkozást tartottunk, majd ebéd után egy kicsit ismételtünk, és a szabad programé volt a főszerep az első napon. Sorversenyek voltak kicsi mozgással, majd délután levezetésként egy-egy animációs filmet néztünk meg. Azonban kettől kezdve már izgalmasabbá vált a történet, hiszen nem csak a testrészekről beszéltünk és arról, hogy hogyan követhetjük ezek által az örökkévaló Istent, hanem igyekeztünk a magyarországi református egyháznak a missziói szolgálatait bemutatni, és minden napra kedtől kezdve egészen péntekig egy-egy missziói szolgálati területről hívtunk be képviselőket. Így történt, hogy kedden a börtönmisszióról hallhattunk Petró Béla nagy tiszteletű úrnak a szolgálatában. Ő bemutatta azt, hogy milyen az élet a rácsokon belül, hogyan tud kapcsolatot teremteni az elítéltekkel, hogyan változhat meg az ő életük, milyen sorsokkal találkozhatott eddig, és van egyáltalán reménység az ő számukra, miután megszabadulnak, és megpróbálnak majd újra integrálódni a szabad életbe. Szerdán Iszákos mentőmisszió egyik képviselője érkezett hozzánk Debrecenből, Pozsonyi László, aki bizonyságot tett arról, hogy több évtizeddel ezelőtt ő is az alkohol fogságában volt, de most már a gyermekeket, fiatalokat, időseket próbálja buzdítani és bátorítani arra, hogy le lehet tenni az alkoholt, és az Isten egy különleges mankó, támasz és segítség az alkoholfüggőknek az életében, erről tett bizonyságot. Kipróbálhattuk már a nagyobb gyermekek, hogy mit jelent az, hogyha valaki egy kicsit illuminált állapotban próbál meg akár egy kulccsal betalálni a zárba, vagy akár beülni az autóba. Részek szemüveget hozott magával, és ezt próbálhatták fel a gyermekek, amely demonstrálta, hogy mit jelent, amikor egy-két felest, vagy egy-két korsó sült megiszik valaki, milyen állapotba kerül, mennyire elveszíti a valóság tudatát. Csütörtökön egy nagyon izgalmas nap következett, a vakmissziónak a tagjai és képviselői érkeztek el hozzánk. Durgonics Tamás, aki születésétől fogva vak fiatalember, 46 esztendős most, és ő beszélt arról, hogy milyen az élet a látássérültek a vakok számára. Nagyon megható volt ez a nap, hiszen Tamás egy hitoktató, elvégezte vakon a hitoktatói képzést, és nagyon profin és ügyesen tudott a gyermekek nyelvén ezáltal beszélni. Megmutatta, hogy mit lehet tenni egyáltalán, hogyha egy vakemberrel találkozunk az utcán, hogyan kínálhatjuk fel a segítségünket, hogyan kísérhetjük át a zebrán. Megmutatta, hogy egy vakember hogyan olvas könyvből. Ez nagyon különleges volt, ugye a Braille írással ellátott Bibliát hozta el a gyermekeknek, és ebből úgy random felcsapott egy lapot, egy oldalt, és felolvasott a Bibliából, úgyhogy közben az ujjaival tapogatta az írás jeleket. Ez is nagyon különleges és érdekes volt, a gyermekek is kitapogathatták ezeket a Braille írás jeleket, de az egyik csúcspontja ennek a napnak az volt, amikor mesélt arról Tamás, hogy milyen az élet egy vakon született ember számára, és a biztatást is elmondta, hogy nem kell feladni nekünk látóknak sem, hogyha valami problémával találkozunk szembe, hiszen ő vakon megtanult zongorázni, dobolni és basszusgitározni, és ennek apropóján megkértük, hogy akkor az aulában található egy zongora, nem-e játsszan nekünk valami dicséretet, vagy valamilyen éneket, és előtte hallotta, hogy a gyermekek énekeltek egy ifjúsági éneket, ami benne van az énekes könyvünkben is, és ezt az éneket leült a zongorához. Nagyon különleges volt, ahogyan oda segítették, és megmutatták neki, hogy hova helyezze az ujjait, és amikor elkezdte a dallamot játszani, akkor megfagyott a levegő, és mindenki tátott szájjal bámulta, és nyitott füllel hallgatta, hogy egy vakon született ember milyen gyönyörűen tudott zongorázni. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem, ezt énekelte, és valóban óriási lelki erőről tett bizonyságot Tamás azáltal, hogy nem elkeseredetten és savanyú módon beszélt arról, hogy mit jelent ezzel a fogyatékossággal élni, a vaksággal élni, hanem hittel és óriási humorral tett bizonyságot arról, hogy ő így is úgy érzi, hogy teljes értékű életet él. És pénteken, az utolsó napon a Siket misszió munkatársai érkeztek hozzánk Debrecenből. Különleges volt, hogy jelenve kommunikáltak egymással, de talán a legkülönlegesebb az volt a napban, hogy bennünket is megtanítottak jelelni, és nem is csak egy-két mondatot, vagy egy-két szót, hanem az Úr imádságot, ugye az imádság éve alkalmából a Mi Atyánkot, az Úr imádságot tanították meg nekünk, jelelve egészen az elejétől a végéig, amiről egy videó felvétel is készült, és a gyermekek nagyon élvezték, hogy már így is tudnak egymással kommunikálni.
5: A tábor végén gondolom nagy tiszteletű úréknak vannak visszajelzések, akár a szülők vagy gyermekek részéről, vagy esetleg a kollégák részéről, akik ott vannak segítőként ezekben a napokban, hogyan összegezték, amikor a megbeszélés zajlott ezt a tábort, hiszen annyira változatos volt, maga a tematika is nagyon jó fel volt építve, és a témaválasztás is eléggé különleges, hogy az üzenet átmente a gyerekeknek.
0: Voltak gyermekek, akik már a tavaly és a tavaly előtti táborban is velünk voltak, velünk tartottak, és rengeteg új belépő volt ebben az esztendőben, és amikor eltelt az első, második nap, akkor megkérdeztük ezeket az újonnan belépő gyermekeket, hogy hogyan érezték magukat. És volt egy nagyszülő, aki nem is ezt kérdezte az unokától, amikor hallotta, hogy én várom a választ a kérdésre, hanem ennyit kérdezett tőle, hogy na, gyermekem, jössz holnap is? És a válasz csillogó szemmel ennyi volt, hogy igen, papa, jövök. És ennél nagyobb elismerés nem is kell nekünk, hogy a gyermeket nem rángatni kell ebbe a tábor, vagy nem rángatni kellett, nem küldeni kellett, zavarni kellett, hanem szinte önként jöttek és várták, hogy a következő napon mi fog történni. Igyekeztünk tényleg interaktív módon feldolgozni ezeket, és olyan eseményekről beszámolni nekik, amiket nem minden nap láthatnak és hallhatnak, és próbáltuk bemutatni egyházunknak a missziói szolgálatait, hiszen ennél jóval több missziói szolgálat van, amit most nem tudtunk bemutatni a gyermekeknek, de hát véges volt a mi lehetőségünk is, illetve az időnk is, de a gyermekek megtanulták, azt már nagyon jól tudják, hogy a misszió az egy küldetés, hiszen minden nap hangsúlyoztuk ezt nekik, hogy nekünk is van missziónk, nekünk is van küldetésünk bizonyságot tenni az Istenről és a mi hitünkről.
5: Lehet-e ezt a létszámot fokozni, hiszen a közel 90 fő tényleg rekordméretű, és hamarosan még a 100-at is át lehet lépni, hogyha így folytatódik ez a tendencia?
0: Reméljük, bár félelemmel tekintek e kérdésben a jövő felé, hiszen nagy felelősség ennyi gyermekkel foglalkozni és ennyi gyermeket koordinálni. Örülök annak, hogy tényleg a kollégák mellettünk voltak és támogattak mindenben. Az infrastruktúra, az iskola az adott, és reméljük, hogy a következő esztendőben is segítségünkre lesz. A befogadó képességet tekintve van rá mód és lehetőség, hogy akár 100 felé is kusszunk. Ezt majd meglátjuk a következő esztendőben, hogy sikerül-e, illetve itt a támogatásról is eshet majd egy-két szó, hiszen ebben az esztendőben egy pályázati támogatással tudtuk ezt megvalósítani. A Bethlen Gábor alapkezelő a közösségi célú programok támogatásából 200 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette az egyházközségünket, és ezért is tudtuk ilyen színvonalasra megcsinálni, ilyen színvonalas módon elkészíteni, véghez vinni ezt a mostani tábort.
5: Lesz lehetőségük most már tiszteletes uléknak egy picit pihenni családostól, hiszen azért ez egy nagy irammal telt időszak volt. Az evangelizáción is szolgált tiszteletes úr a zenekarban folyamatosan, utána itt a gyerektábor, és ugye most itt vagyunk már július gyerekán lassan.
0: Nagyon bízom benne, hiszen most érzem úgy igazán, hogy fizikailag is elfáradtam, mentálisan talán még bírna az ember, de most már fizikailag vagyok fáradt, hiszen ahogyan Szabolcs említette az imént, főszerkesztő úr, a nyári tábor gyakorlatilag véget ért 4:45-kor, és Béla tiszteletessel 4:30-kor már ültünk autóba, egy gyors zuhanyzás, öltözés, és indultunk az evangelizációs alkalmak, és ez bizony fizikailag is megterhelő volt, a nagy meleg pedig talán rátett még erre egy lapáttal, szeretnénk pihenni majd, bízunk benne, hogy lesz rá mód és lehetőség, bár még előttünk áll egy szírt, egy szatmári ifjú reformátusok találkozója, ahol szintén számítanak ránk a szervezők, mint zenekar és mint koordinátor is. Ebben még besegítünk, aztán utána reménység szerint lesz rá mód és lehetőség, hogy néhány napot, vagy esetleg egy hetet is tudjunk majd pihenni.
5: Köszönöm a beszélgetést, áldott feltöltődést kívánok ezen a nyáron tiszteletes úréknak.
0: Köszönöm szépen, áldás békesség valamennyi kedves rádióhallgatónak, Istentől gazdagon megáldott, kellemes nyári szünetet kívánok.
1: Kedves hallgatóink, Dajka Csabát, a Fehérgyarmati Református Egyházközség vezető lelkipásztorát hallották. A Tetőtől Talpig elnevezésű nyári hittanos napközis gyermektáborról, a közel 90 gyermekkel megszervezett nyári tábornak a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola adott otthont. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! Az elmúlt hetekben drasztikusan megemelkedett a balesetek száma. Sokan a hőségre fogják az okokat, de ezt nem fogadja el a rendőr. Gál Tamás interjúja következik.
2: Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka a vendégünk. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk.
3: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Mondanám, hogy jó hírekkel kezdünk, de hát sajnos nem, az utak hírei nem feltétlenül szolgálnak jó hírekkel, különösképpen ebben a nagy melegben. A nagy meleg volt köszönhető annak a rengeteg balesetnek az elmúlt időszakban, vagy nem feltétlenül?
3: Hát az időjárási körülmények nem felelősek, őket nem lehet felelőssé tenni,
2: mint mi vagy télen mindig, sem, ugye?
3: Amikor azt igen, mondják egyes híradások, hogy a hó miatt sok volt a baleset, hát ilyen nincs, a köd miatt sincs baleset, és a meleg miatt sincs, az emberi nem odafigyelés, a figyelmetlenség, és hogy nem alkalmazkodnak a gépjárművezetők az időjárási körülményekhez. Tehát az időjárási körülmény nyáron a 40 fokos rekkenő hőség.
2: Igen, hát ilyenkor azért nehezebb lehet a gépjárművezetőnek. Hogyan lehet egyáltalán akkor alkalmazkodni, segítsen?
3: Hát a legfontosabb a rengeteg folyadékot, és a gépjárművezető dönti el, hogy ő alkalmas-e vezetésre, vagy nem. Azért gondoljunk arra is, hogy például a kombányban, az aratáskor. Hát most a modern gépek ugye légkondicionált kabinnal rendelkeznek, de korábban nem, mert volt, amíg nyitott kombány volt, és csak a feje fölött a kombájnosnak egy úgynevezett vászontető volt. Na de a modern világ értelmében most van olyan hőfokra állítja a kabinban a Celsiust, amilyenre akarja az ide. Régen ez nem így volt, és amikor kint arattak a napon kézzel, akkor is bírták, és akkor is voltak ilyen hőségek. Viszont az emberek, az állampolgárok megszokták a kényelmet, és rögtön a kényelmes életmóddal kapcsolatosan megjelentek a legmodernebb gépek, viszont ehhez alkalmazkodni kell. Azért gondoljunk a pékekre. Azért a kemencéknél igen nagy a hőség. És gondoljunk azokra, akik a...
2: De az ő szervezetük hozzá van edződve.
3: Hozzá van, lehet, hogy jobban edződve. Vagy akik fel vannak öltözve overába, mert úgy kell dolgozniuk például a katonai vadászpilótáknak, hogy ő rajtuk egy úgynevezett olyan ruházat van, ami elzárja teljes mértékben hermetikusan. És én láttam azt nem egyszer, amikor azt leveszik, hogy minden vizes alatta. Mert azért a nyári melegben, például Kecskeméten, amikor a repülőnap volt, hogy ott hogy alkalmazkodnak a pilóták a lehet melegben.
2: Fogyni, lehet fogyni pár kilót.
3: Lehet fogyni egy pár kilót, és ez más egyes munkahelyeken is ez így van, hogy akik egy toronydarúba dolgoznak, és dolgoztak korábban, amikor még ott sem volt klíma, most már van, minden egyes toronydarúban van klíma, hogy 60-70 fokban darúztak annak idején fent, a magasba, 60-70 méter magasságba, most pedig 23 Celsius fokra tudja lehűteni a kabinban a hőmérsékletet. Tehát a modern világban ezek már elérhetők, viszont a nagy melegben való helytelen alkalmazkodás.
2: Mit akart, igen, mit akart ebből kihozni, hogy most már van légkondi, korábban pedig nem volt,
3: és hát még azt akarom így meleg, is hogy, hogy most milyen kényelmesebb így dolgozni, de mennyi állampolgárnak a nagy rekkenő hőségbe kell dolgozni. Azért csak gondoljunk arra, hogy egy forgalomirányító rendőrök egy nagyforgalmú budapesti útkereszteződésben akár 45 percet állnak a tűzönapon is, meg a gépjárműeknek az a meleg lehelete, ami még a forró aszfalton még növeli a hőfokot, hogy milyen nehéz ott lenni, de el kell viselni. Vagy ugyanez mondható el azokról a munkahelyekről, ahogy itt dolgoznak. Én arra kérek mindenkit, hogy mindig az időjárási körülményekhez alkalmazkodjanak, de főleg a közlekedéskor, és így meg tudjuk előzni a baleseteket. Rengeteg közúti közlekedési baleset történt az elmúlt egy hónapban, és a vakáció első két hetében. Azért tudjuk, hogy a vakációban már két hét eltelt, és nap mint nap beszámolnak az országos híradások azokról a balesetekről, hogy hányan is vesztik életüket. Hétvégeken 7-8-9 személy is életét vesztette, és ott volt a Bükkábrányi baleset, ahol 5-en haltak meg egy helyszínen, köztük 3 gyermek. Tehát az a baleset is megelőzhető lett volna, hogyha a járművezetők betartják a szabályokat. És tényleg nem igazából szabad arra hivatkozni, jaj, hát a meleg. Ha úgy érzi, akkor ne induljon el. Azért mondtam az elején, hogy a gépjárművezető dönti el, hogy alkalmas a gépjármű vezetésre, a rekkenő hőségbe vagy nem. Amennyibe bevállalja az utat, akkor gondoskodjon arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszon. Lehetőség szerint pihent állapotban üljön be a gépkocsiba, főleg akkor, ha többen is utaznak a gépjárműbe. És azért gondoljunk arra, hogy szemből is érkeznek elég sokan, és ha még abban a gépkocsiban is ugyanúgy gondolkoznak, ugyanolyan tompa figyelemmel, és ugyanolyan tompa reflexzel, és ugyanolyan melegben nem olyan fogékony ilyenkor az emberi agy, hogy tessenek nagyon odafigyelni és a szabályokat betartani, hogy ne kelljen ennyi balesetről beszámolni Magyarországon, mint amiről beszámoltak az elmúlt napokban a híradások.
2: Tud mondani tipikus baleseti okokat?
3: Hát a legtöbb a frontális ütközés Magyarországon, a pályaelhagyásos balesetek, és ha elég kanyarodok az egyenesen haladónak, valamint nem állok meg a stop táblánál, az elsőbség adás táblánál. Ez napi szinten Nyíregyházán és a megye területén is előfordulnak, hogy elmulasztja valaki az elsőbség megadást.
2: Nem veszik észre a táblát?
3: Hát pedig észre kellene venni, csak egy példát mondok erre. Nyírtóra 403-as elkerülő főútvonal és a 403-as főútvonal találkozása, ennek kettő darab stop tábla, stop vonal, és mégis ugye pár nappal ezelőtt ott voltunk egy igen komoly balesetben, amikor két gépjármű nagy erő ütközése volt, két sérült, és sorolhatnánk azokat az eseteket, amik Nyíregyháza belterületén történtek stop táblát figyelmen kívül hagyásból, tehát nem ad elsőbséget. És ugye ez már eljárás van maga után olyan értelemben, hogy feldolgozzák a rendőrök, amennyiben súlyos sérüléssel járt a baleset, akkor bűncselekménybe indul eljárás, amennyiben nem könnyű sérülés, akkor szabálysértési eljárást von maga mögött. És ilyen balesetek történnek nap, mint nap. Például július 6-án 6 baleset volt csak Nyíregyháza város területén. És vannak olyan napok, hogy 8-10 közötti közlekedési baleset történik, ennek mondjuk a fele elsőbség megnemadása, másik fele anyagi kárra járó, például Kálmán utca, Bocskai utca, két héttel ezelőtt befordul a Kálmán utcára egy személygépkocsi a Bocskai utcáról, és nem ad elsőbséget, ami a belváros irányába tartó másik személygépkocsinak, nagy erő ütközés, két sérült. Hát ott is jól látható, hogy szemből érkezik valaki a Bocskai utcán a belváros irányába, akkor miért fordul belém? Ugyanez a Tüzér utca, és több útszakaszon Nyíregyházán előfordultak. Volt itt villanyoszlopnak való ütközés múlt hét elején a Tüzér utcán, és ez a rengeteg pályaelhagyásos baleset, hogy gyorsan megy, nem tudja tartani az útnak az ívét, lesodródik, árokba felborult, többször megfordul a levegőbe, egy, két, három, négy, öt sérült, fáknak neki nemnek, amit az útszélén van, azt mindet megtalálják, és hát rengeteg a baleset, és valóban van olyan, amikor arra hivatkozik a járművezető, hogy a nagy melegben, hát ne tessék erre hivatkozni, akkor tessék elindulni, úgy érzi, hogy alkalmasnak tartja magát a gépjármű vezetésre.
2: A gyorshajtás az általában a fiataloknak köszönhető?
3: Igen, hát itt van hétvége. Lehet hallani a városban, aki most nyitott ablaknál lasszik, hogy hajnali 2-3 óráig pufogtatnak, durogtatnak, csikorgatják a gépkocsikat, ugye sokkal jobban halljuk, és a város számos pontjáról halljuk ezeket a negatív viselkedéseket.
2: No, de a rendőrség ilyenkor nem veti
3: nem
2: be magát.
3: Győzik, nem meg. Győzik. Hát itt van rozsétszőlő külterületén, akkor az ipariparban is sajnos nagyon sok esetben történnek ilyen gyorsulásos, illegális események. Most például legutoljára múlt héten történt, hogy nagy sebességgel közlekedett egy gépkocsi, lesodródott, kivitt egy világító oszlopot, jelentős anyagi kár volt, hát ott is volt egy 50 méteres sodródása a gépkocsinak. Tehát gyorsan megy, versenyeznek, és ugyanez mondható el sajnos a motorosokról, hogy nagyon sokan mostanában rákaptak arra, hogy az ipariparba kimennek versenyeznek. Rozsétszőlő belterületén is több útszakaszon. Ez előfordul hétvégéről hétvégére, de a ottani polgárőrség szerencsére ezt igyekezett visszatartani a rendőrséggel együtt. Az érkelti rendőrőrsöt többször értesítették, megkapták azonnal az intézkedést, és a rendőrök távol tartották az ilyen személyeket, hogy gyorsulást, illetve úgynevezett virtussági manővereket hajtsanak végre Rozsétszőlő belterületén.
2: Rollerosok nem javasolja a rollerral való közlekedést, ugye?
3: Egyáltalán nem. Ez egy olyan eszköz, hogy nagyon sok baleset történt az elmúlt 3 évben, mióta roller van Nyíregyházán. Rengeteg kockázatos baleset történt, ugye volt már halálos baleset is. Nap mint nap történnek rolleros balesetek. A legutolsó az Nyíltelekváros belterületén történt, július 6-án délután 14 órakor, mikor egy 15 éves fiú 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülést szenvedett, mikor felborult az eszközzel, arcsérülése is, és keletkeztek. Elég csúnya látvány volt, hogy kinézett a fiú. Fájdalmai az igen jelentős volt, panaszkodott.
2: Bukósisakot nem viselt?
3: Nem viselt. Nagyon kevesen viselnek bukósisakot, függetlenül, hogy látjuk, hogy azért
2: most már egyre többen.
3: Én továbbra is azt mondom, hogy védőfelszerelés nélkül ne rollerozzanak, ne menjenek sehova, azt vegyék fel, csak azt követően induljanak el, és ne húzzák azt a gázkart, mert nem biztos, hogy meg tudnak időben állni. Egy roller szervizbe, illetve egy roller kereskedésbe épp elmondta a tulajdonos, hogy amikor bemegy valaki rollert venni, rögtön az első kérdés, hogy mennyit megy. Nem az, hogy mennyibe kerül, mennyi a végsebessége. Egy kerékpárboltba bemennek, ilyet nem kérdeznek, mert annyival megy, amennyivel hajtja, ugye? De egy rollernál mennyit megy? Hát valóban vannak extra sebességhatárokat is el lehet velük ér. Kerékpárral is, hogy a 80-90 km/h, aki versenyszerűen kerékpározik, versenykerékpára, az akár el tudja érni a 80 km/h-t is.
2: Útkarbantartási munkálatok Nyíregyházán, beszélj erről is.
3: Rengeteg helyen tartanak, és a Rákóczi utcán történt helyreállítás, akkor parkolók felújítása, az kora tavasszal kezdődött, végeztek a munkálatokkal, de most egy hatalmas nagy csomópont átépítés van, ami augusztus 28-ára tervezett, hogy elkészül, ez a Stadion utca és a Vasvári Pál utca, Hímes utcai új körforgalom lesz. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatokkal, itt lakotelten belül, de lakotelten kívül pedig a 49-11-es főútvonal Nyíregyháza és Nagykálló között két helyen épül körforgalmi csomópont. Ami
2: tehát Nyíregyháza és Nagykálló között két helyen?
3: Két helyen. Igen, és még kerékpárút is épül, ami nagyon örvendetes, hogy sajnos Nagykállóig úgy lehet menni kerékpárra, de tudjuk, hogy nem csak Nagykállóig van kerékpárút, hanem egész Nyírbátorig, ugye akik rendszeresen autóznak, láthatják, hogy kerékpárút Nyírbátorig, de a Nagykálló, Kállóseményi kitűnő kerékpárút van, és Kállóseménytől Nyírbátorig is kerékpárút van.
2: Avasson be egy kicsikét a hétvégék, illetve a hétvégi éjszakák életébe, hogy hát hogyan zajlanak.
3: A hétvégi éjszakák elég zajosak mostanában. Több panasz is érkezik a Búzatér és annak környékéről. Rendszeres betelefonálók vannak, akik az éjszaka folyamán ugye nyitott ablaknál való alvásnál panaszkodnak, hogy nem tudnak nyugodtan pihenni, mert kiabálnak, ordibálnak a tömbházak előtt, ahol egyes vendéglátó egységeket üzemeltetnek. Ott hiába megvan, hogy ekkor van záróra. Kint ülnek még a teraszon, az üzlet bezár, de ők ott maradnak és fogyasztják továbbiakban, amit kikértek, vagy esetleg ami náluk van, és ez sokakat irítál, mert a pihenésükben nyilván zavarja, aki reggel korán és szombat reggel 6-ra dolgozni, vagy később, az zavarja, hogy még hajnal 3-kor a ház előtt ordibálnak, kiabálnak, hangoskodnak. Hát erről is van jó pár bejelentés, hogy kérem a kedves szülőket, hogy figyelmeztessék a fiatalokat, mielőtt elindulnak szórakozni, hogy a úgynevezett önkont azt tudják megtartani, másokat ne zavarjanak, és ne viselkedjenek úgy, hogy ami kimeríti esetleges szabálysértés fogalmát, ami a hangoskodással kapcsolatos.
2: Van, aki nem tudja megtartani az önkontrollt a vízben való fürdőzéssel kapcsolatban, és gondolok itt akár a Nyíregyháza belvárosában lévő szökőkutakra, illetve Sóston vagy a Bújtoson olyan ugye vízfelületekre, ahol tiltott a fürdőzés.
3: Igen, erre feliratok is figyelmeztetnek mindenkit, hát elsőnek a belvárosban az úgynevezett szökőkutaknál tudjuk, hogy a galambok etetése, itatása is tilos, ott levenne a cipőt és abba bokáig tapizgálni a vízbe, ez is tilos. Azért gondoljunk arra, hogy a galambok némi nemű fertőzés veszéllyel járnak.
2: Nem túl higiénikusak.
3: Igen, nem túl higiénikusak, akár az ürülék, stb. Stb. Nyár van, bomlik, a fehérje ugye az nagyon hamar bomlik, hogy ezt nem szabad, hogy etetni, itatni és belelépni abba a medencébe, abba a szökőkútba, ami jelen pillanatban üzem alatt van. Ezt ne tegyék. Tudjuk azt, hogy tisztították ezeket a rendszereket, és hagyjuk meg a lehetőséget a szakembereknek, amikor tisztítják, és amikor ők ellenőrzik az átjárhatóságát, hogy oda nem menjünk, nem merészkeljünk, de valóban így van, hogy Nyíregyháza belterületén nagyon sok gyönyörű szép szökőkút van, viszont a vízben való fürdőzés a sóstói, illetve a bújtosi tóban az szigorúan tilos, ezt tudja mindenki, erre feliratok is figyelmeztetnek, sőt, a kutyák füröztése is tilos, az is el van helyezve, hogy kutyákat is fürözteni tilos. Ezeket a feliratokat komolyan kell venni, kedves nyíregyháziak, kedves odalátogatók, akik kirándulni, pihenni igyekeznek.
2: Köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, további jó rádióhallgatást.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt hetekben drasztikusan megemelkedett a balesetek száma. Előfordult, hogy egyetlen nap alatt 6 baleset is történt. Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnok a rádiónknak elmondta, sokan a hőségre fogják az okokat, de valójában a balesetet nem az időjárási körülmények okozzák, hanem mi magunk. Ezért arra kér mindenkit, hogy csak akkor induljon útnak, ha jól érzi magát, és készüljön fel például ásványvízzel az útra. A riporter Gál Tamás volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben egy olyan módszerről hallhatnak, amely egyre több család életében hoz pozitív változást Nyíregyháza városában. Szigligeti Éva, neurofeedback tréner számos gyermeknek segít a koncentráció, a tanulási nehézségek és az érzelmi egyensúly fejlesztésében. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Egy érdekes és fontos és hasznos témával foglalkozik a neurofeedbackkel. Pontosan akik még nem hallották ezt a szót, mit jelent és mire tudják hasznosítani?
3: Ez Magyarországon most kezd elterjedni. Ez egy gyermekfejlesztéssel foglalkozó ágazat. A gyerekeknél egyre több fejlődési probléma, magatartási probléma, figyelemzavar keletkezik sajnos, amin ezzel a módszerrel nagyon sokat tudunk fejleszteni. Beszédbeindítás, szobatisztaság, nagyon-nagyon sok mindenre tudjuk ezt a módszert használni. ADHD-s betegek, BTMN-es betegek és autista beteg gyerekeknél tudunk elég szép eredményeket elérni.
2: Kicsit hozzuk közelebb a hallgatókhoz ezt a módszert. Milyen gyakorlatokkal tudják fejleszteni a gyerekeket?
3: Ez egy EEG készülékkel történik maga a fejlesztés. Annyit kell róla tudni, hogy két elektródát rakok a fej egy-egy pontjára, és három kis csipeszt a fülre. Ez a gép az agynak a hullámait mutatja meg egy monitoron, és közben a gyermek az ő általa kiválasztott mesefilmet tudja nézni, és hogyha például mozgatja a lábát vagy a kezét, akkor vagy bepixelesedik a kép, vagy kopog, vagy nem fogja hallani, vagy összemegy maga a kép, és ez alapján nem fogja látni a gyermek a mesét, és fogja tudni, ez az agynak egy visszacsatolás, hogy valamit olyat csinálok, amit nem lenne szabad, és rögtön korrigálni fogja az agy, ahogy nem fogja mozgatni a kezét, a lábát, rögtön visszafog a kép, látható lesz. Így az agyat megtanítja a gép arra, hogy hogy kell koncentrálni, hogy kell odafigyelni, hogy kell úgy odafigyelni például egy tanórán, hogy ne mozogjon folyamatosan, és tudjon koncentrálni.
2: Milyen sikertörténeteket tudnak önök 4 év alatt felmutatni, hogyan fejlődtek a gyerekek ennek a módszernek a segítségével?
3: Volt olyan gyermekünk, aki 5 éves volt, nem beszélt. Pár hét kezelés után elkezdett szavakat mondani, utána 2 hét elteltével már teljesen beindult a beszédfejlődés. Voltak olyan gyerekeink, akik például óvodába, alsó tagozatos iskolába egyáltalán nem tudtak odafigyelni, utána pár hét elteltével már a tanárok jelezték vissza úgy, hogy nem tudták, hogy hova jár a gyerek, hogy valami történt a gyerekkel, teljesen megváltozott, teljesen kezelhető, eltűnnek a magatartás problémák, teljesen változó, de amit szerencsésnek mondhatok, hogy ezzel a módszerrel nagyon-nagyon sokat és látható fejlődést tudunk elérni, úgymond hetek alatt.
2: Pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hány alkalom szükséges ahhoz, hogy bármilyen fejlődés előre lépés lehessen tapasztalni.
3: Amit én szoktam mondani a szülőknek, hogy a 10 alkalom az a minimum, amit kell az agynak egy tanulási folyamatnak a végéig. Ennyi idő alatt kezd az agy erre a módszerre beállni. Ez a 10 alkalom, ez mindenképpen kell. Természetesen súlyosabb esetekben ez akár felmehet 40 alkalomig is. De csak és kizárólag addig, amíg fejlődést látunk, és fejlődést érünk el a gyerekeknél.
2: Ön szerint miért van ma Magyarországon ennyi ADHD-s beteg gyermek?
3: Sajnos nem tudok erre válaszolni. Azért tudjuk azt, hogy rengeteg gyereket már egy éves korában is a tévé elé ültetnek, odaadják nekik a telefont, és akkor csak maradjanak egy kicsit nyugton, meg csendben. Ezt nagyon rossz dolognak tartom. Nem azt mondom, hogy teljesen meg kell vonni, mert annak sincs semmi értelme, hogy teljesen megvonjuk a gyereket a tévénézéstől, de mindent csak mértékkel. Mert ez a nagyfokú telefonozás, a nagyfokú tévénézés, ugye már a nagyobb korban a gyerekek az Xbox, csak a lövöldözős játékok, teljesen felpörgetik a gyerekeket, és ez nagyon sokat ront a helyzetükön.
2: Mit tapasztalt itt Kelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében? Hány százaléka a gyermekeknek található ebben a betegségtartományban?
3: Így, hogy százalékot nem tudok mondani, de minden osztályban, minden iskolában, az osztályokban egy-két gyerek van most már, bölcsödében is megtalálható most már, lassan minden csoportban, de ugyanúgy az óvodában, iskolában is, minden csoportban, minden osztályban található egy-két problémás gyermek.
2: Ki észleli ezeket a problémás gyermekeket elsősorban, és hogyan, mennyire próbálják őket fejleszteni?
3: Változó ez is. Van, amikor ugye a szakemberek már a bölcsödében, óvodában jelzik a szülőknek, hogy valami gond van a gyermekkel. Az iskolában ugye már ott rögtön a pedagógusok, nevelési tanácsadóba ott szakemberekhez kerülnek, és ott rögtön kiszűrik őket. És azt tudom mondani, hogy most már egyre több alkalommal a szülő veszi észre, hogy valami nincs rendben a gyerekkel, és nem kell a pedagógusnak úgymond szólni, hanem ő veszi észre. Ez régebben, egy 10 évvel ezelőtt nem volt így. A szülőt meg kellett győzni, hogy hidd el, hogy van a gyerekkel valami baj, és vidd fejlesztésre minél hamarabb. Most már én azt tapasztalom, hogy egyre több szülő gondolkodik úgy, hogy inkább vigyem el, és mondják azt, hogy nincs semmi, mint hogy kiderüljön, hogy később, hogy mégis van valami.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szigligeti Éva segítségével megismerhettük a neurofeedback tréning lényegét, amely az agyhullámok visszajelzésén keresztül támogatja a gyermekek idegrendszerét. A módszer hozzájárulhat a figyelem javulásához, a hiperaktivitás csökkenéséhez, a szorongás oldásához és az iskolai teljesítmény erősödéséhez. Egyéni játékos formában segíti a gyermekeket abban, hogy agyuk hatékonyabban működjön. Így a fejlődés nem csak mérhető, hanem a mindennapokban is érezhető. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az asszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes a száj. A legtöbb a szájos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
2: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útravalóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Ezt követően arról szólunk, hogy e hónap végén, vagyis július 31-én lejár a mandátuma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának, Barát Bélának.
1: Annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani.
0: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádió. Oval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 10-e van, az Amáliák ünneplik névnapjukat. Az Amália germán eredetű, hat hangból álló női név, jelentése védelem. A 90-es években ritka, a 2000-es években valamivel gyakrabban használt női keresztnév. Nézzük, mi minden köthető július 10. napjához a történelemben. 1290-ben IV. Kun László magyar királyt meggyilkolják. 1521-ben Piri Mehmed nagyvezér hozzákezd Nándorfehérvár külső falainak lövéséhez. 1778-ban július 10-én 16. Lajos francia király hadat üzen Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat.

0: 1897-ben Miskolcon beindul a villamos forgalom. 1962. július 10-én lőtték fel az első amerikai távközlési műholdat, amelynek segítségével televíziós közvetítés történik az USA és Nagy-Britannia között. Most pedig nézzük, kik július 10. napjának híres szülöttei. 1451-ben e napon született harmadik Jakab skót király, 1509-ben Calvin János francia származású svájci reformátor. 1813. július 10-én látta meg a napvilágot Rózsa Sándor, az egyik legismertebb magyar betyár. 1856-ban e napon született Nikola Tesla, szerb származású elektromérnök, 1895-ben Karl Orff német zeneszerző, a Carmina Burana szerzője. Karl Orff egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene egyenrangú volt. Július 10-én született 1949-ben Dunai Tamás Jászai Mari díjas magyar színész, színigazgató, kiváló művész. 1956-ban Monok István Széchenyi díjas, Bolyai díjas irodalom és művelődés történész, könyvtáros, bibliográfus, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója született. Most pedig azon híres személyek következnek, akik július 10-én mondtak végső búcsút földi életüknek. 1873. július 10-én hunyt el Latabár Endre magyar színész, színigazgató, zeneszerző, aki a színészet mellett karnagy volt, komponált zenét, elsősorban operettet, operát fordított magyarra, színpadra alkalmazott. 1842 után önálló társulatot alapított, és kisebb megszakításokkal 31 éven át volt a sikeres társulat igazgatója. Híres színészek játszottak nála, például Paulai Ede és Újházi Ede. 1980-ban hunyt el Egri István színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista, érdemes és kiváló művész. 2015-ben, július 10-én halt meg Omar Sharif, kétszeres Golden Globe díjas egyiptomi színész.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

természetes nyugtatók. Néhány éve idős házaspár volt a vendégem. Egyik gyönyörű délután Mihály bácsi leültetett maga mellé a tornácon lévő padra, és megkérdezte. Szoktál ide időnként kiülni és gyönyörködni az elibét táruló látványban? Lelkiismerettel vallottam be, nem. Erre ő a következőt mondta. Szüksége van erre a testednek és a lelkednek is. Mély nyomot hagyott bennem ez az egyszerű jelenet. S azután többször is leültem arra a padra, jó volt nyugtatónak, békítgetőnek. S nem egyszer lett a gondolatok rendezésének a helyszíne. Azóta bár elköltöztem arról a helyről, de mindig igyekszem keresni egy-egy padot, ahol láthatok olyat, ami természetes, egyszerű, zöld, idegnyugtató, ahol kifújhatom magam, és ahol szinte kívülről szemlélhetem az életet, a világot. Annyi a rohanó ember, aki csak átsuhan az életen, és az élet is ő rajta. Szüksége van, igaza van Mihály bácsinak, a testnek és a léleknek is arra, hogy olykor, amikor úgy érezzük, akkor is, ha ezer a dolog, megálljunk, körbenézzünk, és erőt, reménységet merítsünk abból, ami körülöttünk van. A természetben élő embernek kevésbé van szüksége nyugtató tablettára, mert ő ezt beveszi a virág illatával, az ágak növekedésével, a szépen megújuló természettel, a kikelt vetés learatásával. Munkájának folyamata azt erősíti meg, hogy egyszer minden meghozza a maga gyümölcsét, néha többet, olykor kevesebbet. De a vetés után van aratás, az eső után megújul a természet, kizöldül a fű, erdőket, virágos kerteket, mezőket, réteket azonban az is láthat, akit a hétköznapok a négy fal közé szorítanak. Csak venni kell a bátorságot arra, hogy kiki időt szakítson e természetes nyugtatókkal való élésre. A mai ember környezete, a betonfalak és zsúfolt autóutak, a nagy bevásárlóközpontok és óriási parkolóik gyakran inkább felzaklatják, idegesítik az egyébként is megterhelt egyént. De egy pici virág, amelynek növekedését, virágzását napról napra megfigyelhetjük, mégis képes mosolyt varázsolni a gondterhelt arcokra és derült csempészni még a borús szívekbe is. Mert az erdőkben, parkokban, kertekben, balkonokon, az apró szirmok, a lazulást segítő zöld tónusuk mind-mind Isten új lenyomatai, kézjegyei és ekként természetes nyugtatók az ember számára.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. július 10-én pénteken 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A kormány csaknem 26 milliárd forintot fizet a távhőkasszába. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány szóvivő kiemelte, a kormány azért döntött a befizetésről, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita emlékeztetett, 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak, ezt részesítik előnyben, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség, közölte. Elmondta, azonban 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a paciens ellátása nem e-beutalon keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy 2027. augusztusáig egy év türelmi időt ad. A fehérgyarmati református egyházközség elnöksége és presbitériuma idén is megszervezte nyári hittanos napközis gyermektáborát, mely ebben az évben a Tetőtől Talpig címet kapta. A csaknem 90 gyermekkel elindult nyári tábornak a Kölcsey Ferenc Református általános iskola adott otthont, mondta Dajka Csaba, a fehérgyarmati református egyházközség vezető lelkipásztora.
2: Minden gondolatot felülmúlt a jelentkezőknek a létszáma, hiszen egy hiával 90 gyermek, összesen 89 gyermek jelentkezett a nyári hittantáborba, és körülbelül 10-15 segítő volt az, aki minden nap jelen volt és koordinálta a gyermekeket. Tehát gyakorlatilag ebben az esztendőben rekordokat döntöttünk, bízunk benne, hogy a következő évben, években még nagyobb létszámmal tudjuk ezt majd megszervezni. Tetőtől Talpig hittantábor, ez volt a hétnek a tematikája. A testrészeken keresztül próbáltuk a gyermekeknek bemutatni azt, hogy hogyan tudjuk Istent szolgálni. Füllel meghallani az Isten szavát, szemmel meglátni azokat a csodákat, amelyeket az Úr elvégez a mi életünkben. Lábunkkal elindulni, bizonyságot tenni, hirdetni az igét, szánkkal szintén bizonyságot tenni az Úrról, és végül a szívünkkel szeretni Istent és szeretni fele barátainkat. Minden napnak megvolt a maga tematikája, a hitoktatók és a jelenlévő felnőttek segítettek nekem ebben a napok megszervezésében. Délelőtt egy kis tornával kezdtünk, épp testben, épp lélek, a reggeli torna után meg 10 óra isztak a gyerekek, majd Szabó Béla tiszteletes úr segítségével minden nap új énekeket tanultak a gyermekek. Igyekeztünk olyan énekeket, ifjúsági gyermekénekeket kiválasztani, amik a testrészekhez kapcsolódnak. Óriási sikernek örvendett a Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel, vagy emeld fel a kezed és áldjad őt. Ezek gyakorlatilag konkrétan a tábor anyagához kapcsolódtak. Majd az ének tanulás után következett a bibliai történeteknek a bemutatása. Ezt igyekeztünk minél interaktívabb formában bemutatni, hiszen akik gyermekekkel foglalkoznak, nagyon jól tudják, hogy közel 90 gyermeknek a figyelmét nagyon nehéz lekötni, és tudni kell azt, hogy zömében kisgyermekekről volt szó, tehát leendő elsősektől elkezdve negyedik, ötödik évfolyamos gyermekek vettek részt ebben a táborban, és hát nem kis kihívás volt számunkra az óriási kánikula.
1: Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A gyógyszerészeti központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Két hete tart a nyári szünet, és már drasztikusan megemelkedett a balesetek száma Nyíregyházán is. Volt olyan, amikor egyetlen nap alatt 6 baleset is történt. Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnok a rádiónknak elmondta, sokan a hőségre fogják az okokat, de valójában a balesetet nem az időjárási körülmények okozzák, hanem mi magunk. Ezért a szakember arra kér mindenkit, hogy csak akkor induljon útnak, ha jól érzi magát, és készüljön fel például ásványvízzel az útra.
3: Frontális ütközés Magyarországon, a pályaelhagyásos balesetek, és ha elég kanyarodok az egyenesen haladónak, valamint nem állok meg a stop táblán, az elsőbségadás táblán. Ez napi szinten Nyíregyházán és a megye területén is előfordulnak, hogy elmulasztja valaki az elsőbség megadást. Csak egy példát mondok erre, Nyírtóra 403-as elkerülő főútvona és a 403-as főútvonal találkozásánál kettő darab stop tábla, stop vonal, és mégis ugye pár nappal ezelőtt ott voltunk egy igen komoly balesetben, amikor két gépjármű nagy erő ütközése volt, két sérült, és sorolhatnánk azokat az eseteket, amik Nyíregyháza belterületén történtek stop táblát figyelmén kívül hagyásból, tehát nem ad elsőbséget. És ugye ez már eljárás van maga után olyan értelemben, hogy feldolgozzák a rendőrök, amennyiben súlyos sérüléssel járt a baleset, akkor bűncselekménybe indul eljárás, amennyiben nem könnyű sérülés, akkor szabálysértési eljárást von maga mögött. És ilyen balesetek történnek nap mint nap. Például július 6-án 6 baleset volt csak Nyíregyháza város területén. És vannak olyan napok, hogy 8-10 közötti közlekedési baleset történik, ennek mondjuk a fele elsőbség megnemadása, másik fele anyagi kárra járó, például Kálmán utca, Bocskai utca, két héttel ezelőtt befordul a Kálmán utcára egy személygépkocsa Bocskai utcáról, és nem ad elsőbséget, ami a belváros irányába tartó másik személygépkocsinak. Nagy erő ütközés, két sérült. Hát ott is jól látható, hogy szemből érkezik valaki a Bocskai utcán a belváros irányába, akkor miért fordul belém? Ugyanez a Tüzér utca és több útszakaszon Nyíregyházán előfordultak. Volt itt villanyoszlopnak való ütközés múlt hét elején a Tüzér utcán, és ez a rengeteg pályaelhagyásos baleset, hogy gyorsan megy, nem tudja tartani az útnak az ívét, lesodródik, árokba felborult, többször megfordul a levegőbe, 1-2-3-4-5 sérült.
1: Országszerte több mint 1500 gyermeket táboroztat a büntetés végrehajtás, mely egy központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a büntetés végrehajtásban dolgozók gyerekeinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A közlemény szerint a táborok nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek, miközben tovább erősítik a szervezet családbarát szemléletét. Kifejtették, a gyerekek kipróbálhatják többek mellett a falmászást, a pingpongot, a teniszt és a labdarúgást, részt vehetnek természetismereti foglalkozásokon, de a számháború, a sorversenyek és az esti közösségi élmények is népszerűek. A kreatív foglalkozások fejlesztik az önkifejezést, miközben erősítik az együttműködést és a csapatszellemet, tették hozzá. A programok között szerepelnek kutyaiskolai látogatások, rendészeti és műveleti bemutatók, valamint interaktív szakmai foglalkozások is. Egyes táborokban éjszakai túrák és tematikus kirándulások tették hozzá.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, e hónap végén, vagyis július 31-én lejár a mandátuma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának. Barát Béla két cikluson át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 2023-ban újra megválasztották az intézmény első számú vezetőjévé. Leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olá Ilona kérdezte.
2: Két ciklus után búcsúzik hamarosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjáról. Ha visszanézünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
3: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása. Tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom, csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszám érdeklődés vonatkozásában.
2: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
3: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhet. Észak-Kelet Magyarország tanító képző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
2: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van. Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
3: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egyharmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátalján, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek, hát akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a COVID Covidnak még se híre, se hangva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a Covid világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás, nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
2: Ugye ez az időseknek szólóan képző jellegű képzés.
3: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
2: Hiszen megtetünk. Olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
3: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyhelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában, hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
2: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
3: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is még picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok, az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódni az egyetemnek.
2: 2020-ról beszélünk, amikor először bánta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újra indult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
3: Nyilván az ember nehezen látja ezt, de amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép, azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, vagy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben továbbvinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányba, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt. A 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt. Tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
1: Kedves hallgatóink, e hónap végén, vagyis július 31-én lejár a mandátuma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának, Barát Bélát, rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olá Ilona kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 9. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Imádkozás közben arca elváltozott. Amikor Jézus imádkozott, valami láthatóan megváltozott rajta. Nem csupán betanult szavakat ismételt, élő, valóságos kapcsolatba lépett az atyával. Gondolja sötétben világító, foszforeszkáló tárgyakra. Ha sokáig egy sötét fiók mélyén hevernek, teljesen kifakulnak. Szürkék, fakók is észrevétlenek maradnak. De ha leteszed őket egy erős lámpa alá, rövid idő alatt feltöltődnek. Utána a legnagyobb sötétségben is ragyognak, és a saját fényükkel világítanak. Az igazi őszinte imádság pontosan ezt teszi velünk. Amikor időt töltünk Isten jelenlétében, az ő világossága észrevétlenül átragad ránk. Nem maradunk ugyanazok. A feszült, gondterhelt arcvonásaink kisimulnak. A belső sötétséget, a kapkodást és a szorongást felváltja egy mély, megmagyarázhatatlan békesség. Ma reggel talán te is fáradtan vagy, feszülten ébredtél. Sietned kell, és már előre nyomaszt a rengeteg feladat, ami rád vár. Állj meg egyetlen percre. Engedd, hogy Isten jelenléte feltöltsön, mielőtt kilépsz az ajtón. Nem kell órákig térdelned, és nem kellenek ékes szavak. Csak mondd el neki őszintén, mi van ma a szívedben. Ha ebből a feltöltődésből indulsz el a napba, megváltozik a kisugárzásod. A munkatársaid, a családod és a barátaid is észre fogják venni ezt a változást. A mai igemagyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk 25 éve, emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai-magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Idén 20 éves a Miskolc Holding önkormányzati vagyonkezelő ZRT. A társaság az elmúlt 2 évtizedben Miskolc egyik legjelentősebb vállalatcsoportjává és a város gazdasági életének meghatározó szereplőjévé vált. Tagvállalatai nélkül elképzelhetetlen lenne Miskolc működése. Az önkormányzat közleménye szerint a jubileum egyben köszönet is mindazoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 2 évtizedben munkájukkal hozzájárultak a miskolci vállalatcsoport sikereihez, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk lehet a szél, délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki, szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az előző adásban már szó volt arról, hogy több éve dolgoznak a szakemberek azon, hogy a gyermekek hallásvédelme megfelelő jogszabályi keretet kapjon. Létrehoztak egy 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amely 6 színkategóriába sorolná a rendezvény.

0: arról szó, hogy egy rendezvény szervezőinek, vagy egy szórakozóhely üzemeltetőinek meg kelljen mondani azt, hogy milyen hangosan fogja a zenét lejátszani. Ez azért nem problémás, mert nagy rendezvényeken a hangmérnökök minden esetben mérnek zajt, tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen hangerőn játszanak, és kisebb rendezvények esetében pedig most már akár egy mobiltelefonnal is meg lehetne oldani azt. Mondjuk azt, hogy nagyságrendi hangerőt lehessen mérni. És ráadásul a törvénytervezet az nem azt írná elő, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy csak tájékoztatási kötelezettsége legyen az egyes szolgáltatóknak. És innentől kezdve ez pontosan ugyanúgy, mint egy energiacímke mondjuk egy porszívón, vagy egy hűtőgépen, meg lehetne tudni azt, hogy egy rendezvény milyen hangos lesz. A célunk ezzel az, hogy innentől kezdve az emberek tájékozódhatnának róla, hogy mi milyen hangos, elkezdhetnének azzal foglalkozni, hogy jaj, hát ez lehet, hogy nem biztos, hogy jó lesz a gyermekemnek, vagy elgondolkoznak róla, hogy hát de hát ez a rendezvény annyira jó, és biztos úgy érdekelni a gyerekemet, elvinném rá, na jó, hát akkor mit lehet tenni? És mi ebben hiszünk igazából, hogy a törvény oldalon igazából a tájékoztatási kötelezettség az, ami megtámogatná az ügyünket. Végső soron szerintem nem az a kulcs, hogy valaki valamiféle hatalommal bevasalja, vagy esetleg betiltsa, hanem az lenne a kulcs, hogy az emberek a tudatosság szempontjából saját maguk kezdjenek el magukról gondoskodni.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítunk a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 15 éve dolgoznak szakemberek azért, hogy hazánkban is megszülessen a rendezvényekhez kapcsolódó megfelelő törvényi szabályozás, valamint az, hogy a gyermekkori hallásvédelem kérdése széles társadalmi figyelmet kapjon, és a megelőzés a közgondolkozás részévé váljon. A javaslatok érintik az e-sport és videójátékokat, a rendezvényeket, az egyéni zenelejátszók használatát, valamint a hallásvédelemmel kapcsolatos tudatosság erősítését. Dr. Márki Ferenc villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottság elnökének elmondása szerint az eredmények alapján a szakemberek létrehoztak egy 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amely 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket a zajterhelés mértéke alapján. A cél nem a tiltás, hanem a tájékoztatás, hogy a szervezők és a látogatók pontos képet kapjanak arról, milyen hangerőre számíthatnak egy-egy eseményen.
0: Én azt mondanám, hogy ez napjaink problémája, vagy legalábbis oda vezethető vissza, amikor elkezdtünk tudni olyan eszközöket gyártani, amelyekkel túlhangos koncerteket tudunk biztosítani, egyrészt. Másrészt pedig megjelentek a hordozható zenelejátszó eszközök, melyekkel napi sok-sok órán keresztül tudunk akár túlhangos zenét is hallgatni. Tehát ez azért nem mai keletű, de a gond az, hogy amire ez olyan elterjedté vált, hogy tömegesen járnak fiatalok ilyen rendezvényekre, illetve hallgatnak nagyon-nagyon sok zenét, az azért időbe telt, és utána időbe telt, mire ez sikerült orvosi szinten egyértelművé tenni, hogy jól látszik, hogy a felnövekvő generációknak a hallása az egyértelműen kimutathatóan rosszabb, mint a korábbiaké.
1: Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a lakosságot egyre magasabb környezeti zajterhelés éri, és ugye ez egészségkárosító, és ezt, ahogy ön is mondta, egyre több gyereket visznek el rendezvényekre, koncertekre, ahol mondjuk semmi keresnivalója nem lenne egy pici gyereknek, főleg nem egy kisbabának, de hát ezt látjuk, hogy már a sportolók, a felnövekvő generációt, a saját gyerekeiket is ugye elviszik sportrendezvényekre, viszont Amerikában, leginkább Amerikában ezt nagyon jól lehet látni, hogy ilyen hatalmas nagy fülhallgatók vannak a gyerekeken, gondolom az a fülüket védi az ajtól.
0: Pontosan ezeket úgy hívják, hogy zajvédőtok. Ilyeneket az utcán láttunk olyan munkásoktól, akik például betontörnek, de ezek most már léteznek, hogy mondjam, kisgyerekekre is, tehát egészen csecsemőkre is, illetve ezeknek létezik olyan jellegű, mondjuk az, hogy kényelmes vagy kellemesebb verzió, ami nem ilyen nagyon nagy, hanem akár ilyen fülbe rakható. Tehát úgy hívjuk, hogy kis füldugó. És ezekből létezik zenész füldugó, tehát nem csak az orvosi füldugó, amit 1-200 forintért megkapunk, és a zenei minősége az nem az igazi, hanem vannak olyanok, amik kifejezetten zenehallgatásra szántak. Én azt gondolom, hogy az egészen kisgyerekek esetében, hogyha őket el kell vinnünk olyan rendezvényre, ahol túl nagy a hangerő, akkor egyértelműen valamiféle fülvédelemről kell gondoskodni. Amikor már picit nagyobb gyerekekről beszélünk, tehát mondjuk elmegy egy iskolai rendezvényre, Ott már nehéz azt mondani,

0: tanítani, hogy hát ne menjen el, mert hogy hangos, mert a gyerek az el fog akarni menni az osztálytársaival. És azt gondolom, hogy azt is nagyon nehéz lenne, és tulajdonképpen a törvény is azért nagyon nehezen lép előre, mert az, hogy miért hangos egy rendezvény, annak sok oka van, és nem csak az, mert hogy nem tudjuk, hogy az káros lenne. Hanem például azért, mert hogyha egy helyen sokan vannak, és azok sokan hangosan énekelnek, vagy üvöltenek, vagy kiabálnak, akkor az önmagában nagyon nagy hangerőt produkál, tehát hogyha akkor zeneszolgáltatás az halk lenne, akkor nem lehetne hallani. És hát mi ezért is ebben gondolkozunk, hogy ezt így most hirtelnyében megváltoztatni, és azt mondani, hogy innentől kezdve csak mondjuk az, hogy halk szórakozó lehetőségek legyenek, ez egyszerűen nem életszerű. Viszont az, hogy jó minőségű zenehallgatásra alkalmas fülgókkal járjanak az emberek olyan helyre, ahol esetleg a veszély fönnáll, hogy túlhangos lesz, az abszolút kivitelezhető. És erre meg lehetne tanítani a fiataljainkat, és aztán meg lehetne tanulni akár fiatal felnőttként is, hogy hát ha elmegyek egy 10 000-es, 50 000-es koncertre, ahol nagyon sokan lesznek, és várhatóan nagyon hangos lesz a zene, akkor oda nem megyek hallásvédelem nélkül.
1: De bennem az merült föl, hogy nem lehet, hogy a gond ott kezdődik, hogy a mai generáció, tehát a mostani fiatalok, akik születnek, már fülhallgatóval a fülükben nőnek föl, és ők megszoknak egy bizonyos hangszintet, és ők azt nem tartják hangosnak. Tehát én nagyon sokszor, ahogy megyek az utcán, szó szerint és kristálytisztán lehet hallani, ahogy a fiatalok hallgatják a zenét.
0: Igen, hát sajnos ez a másik kritikus dolog, hogy nem csak az számít, hogy egy-egy rendezvény ez mennyire hangos, tehát hogy elmegyek egy koncertre, és akkor az hangos, mert arra lehet azt mondani, hogy egy évben csak nem tudom, egyszer-kétszer megyek el hangos rendezvényre. Hanem az is problémát okoz, hogyha az ember hosszú időn keresztül esetleg kevésbé hangosat hallgat. Tehát mondjuk 6-8 órán keresztül egy nap, nem akkora koncerthangerőt, de azért mégiscsak nagy hangerőt. Ez valóban komoly veszélyforrás, és hát itt fontos szerepet játszik a környezeti zaj is. Mert hogyha zajos helyszínen közlekednek, tehát mit tudom én, egy metróba vagy egy hangos városi területen, akkor bizony föl fogják tekerni a hangerőt azért, hogy a zenét élvezik, és ne pedig a kültéri zajt. És akkor, ahogy mondta, sajnos az történik, hogy az ember hozzászokik a nagyobb hangerőhöz, és utána már nem tudja azt, hogy ez káros. Igazából a törvénytervezetnek is azért lenne kiemelten fontos a gyerekek védelme szempontjából, mert a gyerekekkel pontosan ugyanezt történik, hogy 3-4-5-6 éves korukban még abszolút jelez a fülük, hogy hú, hát ez nekem hangos, sírnak, befogják a fülüket, stb. De aztán, ahogy apuci nyakába ülnek egy-egy rendezvényen, és múlt apuci próbálja eljátszani, ez milyen jó és hogy kell ezt élvezni, a gyerek megtanulja azt, hogy bár a füleje azt jelzi, hogy ez nem oké, hát apa azt jelzi, hogy ez mennyire jó, hát akkor az biztos, hogy jó. És ő még ezt elhiszi, és kvázi megtanítja a fülének azt, hogy az, ami neki rossz, azt higgy el, hogy ez nem rossz. És innentől kezdve egy ilyen ördögi körbe kerültünk, hogy szép lassan a gyerek belenő abba, hogy a fülére káros hangerőket nem veszi észre. És onnantól kezdve már utána hiába gondolkozna erre, hogy na vajon ez túl hangos, vagy nem túl hangos, nem fogja észrevenni azt, hogy ez túl hangos, mert a fülének mondjuk ez a jelzőképessége, ez ugye elállítódott.
1: Jogszabályi keretek nincsenek, viszont vannak nagyon jó kezdeményezések, ilyen például az Óvd a füled honlap, amelyben ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól kezdve a Semmelweis Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikája, Optikai, Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudományos Egyesület, és még sorolhatnám, hogy mi mindenki van benne. Ezen belül is a zaj akusztikai szakértő csoport, és akik adatgyűjtést végeznek. Ön is benne van ebben a csoportban?
0: Igen, ebben én is benne vagyok. Ezt még a 10-es évek közepe környékén alapítottuk ezt a csoportot. Tulajdonképpen azt kell erről tudni, hogy Haki Tamás professzor úr, aki fütyművész is volt, és amúgy fülorgégész is, ő az, aki először előállt azzal a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottsága előtt, hogy valamit kellene tenni, mert a túl nagy hangerejű, vagy a túl hosszú ideig tartó zenehallgatás az károsítja a fiataloknak a hallását, és hogy foglalkozzunk ezzel, mert ez most már mérhető és komoly problémát okoz. És ekkor a szakusztikai bizottság létrehozott különböző csoportokat, amelyek elkezdték ezt a jelenséget vizsgálni, tehát néztük azt, hogy különböző európai országokban meg Amerikában hogyan foglalkoznak ezzel, végeztek az akusztikusok méréseket különböző rendezvényeken, az orvosok pedig különböző rendezvényeken megmérték gyerekek hallását rendezvény előtt is, meg utána is, és ebből az egész nagy tudományos munkából született először is egy szakvélemény, amely megfogalmazta azt, hogy Magyarországon mi a helyzet és mit látunk. Utána ebből született egy ötlet, hogy na ezzel valamit valóban kezdeni kéne, és akkor a gyermekmentő szolgálat állt annak az élére, hogy a jogászaival megalakítsanak egy törvénytervezetet, amelyet aztán benyújtottak a parlament számára, és amely most már sok körben mindenféle finomításokon átesett, de sajnos nem fogadódott el. Úgyhogy mi azt folytatjuk, az akusztikai osztályközi állandó bizottság tagjai és az ügynek az elhivatott képviselői, hogy mi a magunk erejével megpróbáljuk a társadalomban a tudatosságra felhívni a figyelmet, hogy az emberek legyenek tudatában annak, hogy itt van egy veszély, amivel ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk az egészséges étkezéssel, vagy a mozgáskultúrával, vagy hasonló dolgokkal.
1: Igen, ez nagyon érdekes volt, amikor a zajterhelést csinálták, mert hogy 26 mérésből 7 esetben veszélyes mértékű, 6 esetben megfelelő, 13 esetben pedig kockázatos volt. Tehát 26 mérésből összesen 20 esetben lett volna szükség a gyermekek, illetve fiatalkorúak bizonyos mértékű védelmére. És önök létrehoztak egy ilyen zajszint skálát, tehát egy ilyen kategória besorolást, hogy mi az, ami még elfogadható, mi az, ami megfelelő, ami már kockázatos. Ezt tartalmazta volna egyébként elsősorban a jogszabálytervezet, hogy ez érvényes legyen a rendezvényekre?
0: Pontosan. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mit kellene csinálni, és nyilván voltak olyan szószólói a bizottságnak, akik azt mondták, hogy hát be kell tiltani, és egy rettenetes, stb. De azért a többség arra jutott, hogy hát nem az a célunk, hogy a rendezvényeket megszüntessük, vagy azt mondjuk, hogy ne lehessen szórakozni. És akkor az az ötletünk támadt, hogy legyen csak arról szó, hogy egy rendezvény szervezőjének, vagy egy szórakozóhely üzemeltetőjének meg kelljen mondani azt, hogy milyen hangosan fogja a zenét lejátszani. Ez azért nem problémás, mert nagy rendezvényeken a hangmérnökök minden esetben mérnek zajt, tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen hangerőn játszanak, és kisebb rendezvények esetében pedig most már akár egy mobiltelefonnal is meg lehetne oldani azt. Mondjuk azt, hogy nagyságrendi hangerőt lehessen mérni. És ráadásul a törvénytervezet az nem azt írná elő, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy csak tájékoztatási kötelezettsége legyen az egyes szolgáltatóknak. És innentől kezdve ez pontosan ugyanúgy, mint egy energiacímke mondjuk egy porszívón, vagy egy hűtőgépen, meg lehetne tudni azt, hogy egy rendezvény milyen hangos lesz. A célunk ezzel az, hogy innentől kezdve az emberek tájékozódhatnának róla, hogy mi milyen hangos, elkezdhetnének azzal foglalkozni, hogy jaj, hát ez lehet, hogy nem biztos, hogy jó lesz a gyermekemnek, vagy elgondolkoznak róla, hogy hát de hát ez a rendezvény annyira jó, és biztos úgy érdekelni a gyerekemet, elvinném rá, na jó, hát akkor mit lehet tenni? És mi ebben hiszünk igazából, hogy a törvényi oldalon igazából a tájékoztatási kötelezettség az, ami megtámogatná az ügyünket, végső soron szerintem, nem az a kulcs, hogy valaki valamiféle hatalommal bevasalja, vagy esetleg betiltsa, hanem az lenne a kulcs, hogy az emberek a tudatosság szempontjából saját maguk kezdjenek el magukról gondoskodni.
1: De nem lehet, hogy ez a jogszabályi keret, törvénytervezet pontosan azért nem ment át, mert bizonyos érdekeket sért, leginkább pénzügyi érdekeket, holott önök pont ezt mondják, egy rendezvényre mondjuk ki van rakva egy ilyen, ami a hűtőgépre is a kategóriát méri, itt ugye a zajt mutatja be, akkor az nem azt jelenti, hogy mondjuk az a 3 és 14 év közötti gyerek az nem vehet jegyet arra a rendezvényre. A szülő eldöntheti, hogy mehet a gyerek, nem, csak mondjuk gondoskodik arról, hogy mondjuk vesz egy füldugót, hogy ne annyira hangosan hallja azt a zenét.
0: Pontosan, mi ezt így gondoljuk, és azért mertük nyugodt szívvel ezt ajánlani, és azt mondani, hogy ebből lehet törvényt készíteni, mert hogy ez igazából nem sérteni a szórakozóhelyek vagy a rendezvények szervezőinek az érdekeit, mert első körben mondjuk mindenki F-kategóriás, kvázi legrosszabbat kínálná, és akkor elgondolkozhatnának egyesek, hogy akarnak-e halkabban működni, és akkor teszem az egy E, vagy egy D, vagy egy C, vagy valamilyen szintre lemenni. De mindesetre én nem gondolom azt, hogy hirtelen mindenki D-n menne, és akkor aki meg mondjuk egy magasabb kategóriát kínálna, az egyből versenyhelyzeti hátrányba kerülne. A törvénykezéssel sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen rendelet azért, mert gyerekekről van szó, mert fogyasztóvédelemről van szó, meg egészségügyről van szó, ez több minisztériumot is érint, tehát önmagában már mondjuk az, hogy jóváhagyás egy körülményes folyamat, de ahogy mondta sajnos, ebbe bizonyosan belejátszik az is, hogy emberek vagy politikusok gondolhatják azt, hogy ez mindenféle érdekeket sért, és hogy akkor azzal esetleg hátrányos helyzetbe kerülnek.
1: Mondta, hogy ugye az önök legnagyobb célja, hogy felébresszék az emberekben a tudatosságot. Ez szolgálja az Óvda Füled app is?
0: Pontosan. Az alkalmazás is ezt szolgálja, meg a honlap is ezt szolgálja, hogy az emberek kezdenek el tudatába lenni annak, hogy hát ez bizony nem káros.
1: Van visszajelzés róla? Hogy mondjuk mennyien használják az Óvda Füled appot?
0: Magát az alkalmazást olyan nagyon sokan nem használják egyelőre, mert pont maga az alkalmazással az a probléma, hogy különösen androidos telefonok esetében kalibrálni kellene. És mivel ezt nem lehet, ezért maga a mobiltelefonos alkalmazást nem tud pontosan mérni. Tehát ez még így nem jó. Mi arra gondoltunk különben, hogy lehetne egy olyan kutató jellegű munkát elvégezni, hogy a jelenleg föllelhető mobiltelefonos alkalmazások közül melyek azok, amelyik relatív pontosan mérnek, és akkor oda rendelni hozzá, hogy milyen telefonokon. És ebből egy nagyobb adatbázist is készíteni, hogy aki meg szeretné mérni, hogy milyen hangos, az milyen telefonnal melyik alkalmazást használja.
1: Egyébként ezt a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amit kidolgoztak, ugye ez 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket, ezt külföldön használják, vagy ez teljesen magyar fejlesztés?
0: Nem, az a helyzet, hogy ez abszolút a mi munkánk eredménye. Olyannyira, hogy amikor ez egy WHO által rendezett konferencián bemutatásra került, akkor a nemzetközi közösség az nagyon elismerően beszélt arról, hogy mi már nagyon elő vagyunk. Tehát más országokban is felismerték azt, hogy van probléma, ott is próbálnak elkezdeni gondolkozni, mit lehetne tenni, de mi azzal, hogy ezt a kategóriarendszert megalkottuk, és rögtön már a törvénytervezetünk is megvan, tehát tudjuk, hogy hogyan gondolnánk ezt végrehajtani, az, ami élenjárók vagyunk itt. Hát én azt mondanám, hogy Európában egész biztosan, de talán világszerte is. Nem tudunk olyan országról, ahol lenne valamiféle komolyabb zajvédelem.
1: És van valami olyan kampány, amihez lehetne csatlakozni?
0: Nem látjuk igazán. Mi mindig megpróbáljuk megragadni az olyan lehetőségeket, mint hogy hallásvilágnapja, hangvilágnapja, kutatók éjszakája, illetve én jó magam hangtechnikát oktatok a Műszaki Egyetemen, és azt is egy remek lehetőségnek élem meg, hogy a felnövekvő generációkat, ahogy tanítom arra, akik aztán hangmérnökök meg hangtechnikusok lesznek, hogy tudatában legyenek ennek, és hirdessék a barátaik, a zenész ismerőseik körében, hogy figyeljenek oda a hallásukra. Amúgy azt kell mondjam, hogy azért van változás, tehát nem marad eredménytelenül ezek a próbálkozások, mert most már egyre több helyszínen látom azt, hogy akár klasszikus zenészek is beraknak zenészfüldugót, hogyha hangosabb rendezvényen kell nekik sokat próbálniuk, illetve könnyű zenében is nagyon sok DJ használ már zenészfüldugót, és a fiatalok egy részében is megjelent ez a trend, hogy hát nem akarom tönkretenni a hallásomat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Márki Ferenc villamosmérnökkel, az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottságának elnökével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 26 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél, délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Márki Ferenc villamosmérnökkel, a Magyar Tudományos Akadémia Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottságának elnökével arról, hogy több mint 15 éve dolgoznak szakemberek azért, hogy Magyarországon is megszülessen a rendezvényekhez kapcsolódó megfelelő törvényi szabályozás.
2: De ugye itt nem csak a rendezvények azok, amelyek mondjuk a hallást károsíthatják, hanem ugye vannak olyan emberek, akik olyan környezetben élnek, ahol nagyon nagy a zajterhelés, például repterek környékén. Na hát azoknak sincs könnyű dolga, és ha jól tudom, akkor van egy olyan projekt, méghozzá a Kozma projekt, szintén az ön nevéhez fűződik, ami kifejezetten ezt célozza meg.
3: Igen, a repülőgép zaj az sajnos egy nagyon nehéz kérdéskör, mert hogy ez valahol mondjuk egy nemzeti vagy nemzetközi érdek, hogy lehessen utazni, és a repterek környékén lakók mondjuk azt, hogy a repülőgépeknek a nagy hangerejét bizonyosan elszenvedik, mint káros hatás. Ennél még rosszabb a helyzet abban a szempontból nézve, hogy amikor egy reptér elkezd üzemelni, akkor valamilyen állapot van, és akkor valamilyen védővezeteket megszabnak, hogy hova lehet lakóházakat építeni, és hova nem. Majd amikor a reptérnek elkezd egyre jobban menni, és egyre nagyobb lesz a forgalom, akkor jó eséllyel ezek a zajhatárok kitolódnak, mert hogy több gép több hangerő produkál. Viszont azok az ingatlanok, amelyek megépültek már egy közelebbi terén a repülőtérnek, azok ilyetén módon nagyobb zajt fognak kapni, és hát tipikusan a nem annyira gazdag tulajdonosok nem akarnak onnan elköltözni, és hát így akkor fölnáll a probléma, hogy ők zajterhelésnek vannak kitéve. Azonban itt egy dolgot fontos, hogy megemlítsek, hogy a repülőgép zaj az bár nagyon hangos, de a hosszú távú kiátlagolt hangereje az úgy látjuk, hogy nem feltétlenül egészségügyi problémát okozó dolog, vagy legalábbis nincs annyira sok ember ennek kitéve, mint amennyi a zenehallgatás esetén fennáll. Tehát bizonyára vannak repterek környékén olyan lakosok, akiknél valóban már mindenféle egészségügyi problémára lehet gyanakodni, de sajnos a repülőgép zajnak nagyon komoly pszichés hatása van. Tehát, hogy igazából nem az a baj, hogy akkora hangerő és a fülüket tönkretenné, vagy esetleg valamiféle idegrendszeri problémát okozna, hanem az a tudat, hogy ők ki vannak téve repülőgép zajnak, és hogy ők nem tudnak ezzel védekezni, az a tudat beindít olyan neurobiológiai folyamatokat, amelyek aztán mindenféle egészségügyi kockázatokhoz vezethetnek.
2: Nagyon picit visszatérnék a rendezvényekhez. Ma már ugye Magyarországon is mérik a rendezvényeket, például a Sziget Fesztivált, vagy Szegeden a Színt, hogy túl hangos-e.
3: Így van, ezeket mérik, de sajnos általában nem azért mérik, hogy a rendezvényen résztvevőket mekkora hangterhelés éri, hanem azért nézik, hogy a környező lakosokat mekkora hangterhelés éri.
2: Értem.
3: És sajnos ilyen szempontból a hangtechnikusok tudnak trükkös hangrendszereket összerakni, melyekkel egész jól behatárolhatóan, vagy legalábbis nem annyira mindenhova terjedő hangot produkálnak.
2: Tehát akkor ezért lehet sokszor azt hallani, hogy mondjuk halkabb lesz egy rendezvény, mert hogyha jelzik a lakosok, hogy ez túl hangos, akkor mérnek és beavatkoznak, de akik ott vannak a rendezvényen, azokat nem védi semmi, ha csak nem felelősek és mondjuk füldugót használnak.
3: Így van. Itt a probléma abban rejlik, hogy arra már régóta van jogszabály, hogy zajterhelést nem lehet okozni a szomszédomnak, a környező lakosoknak, és így tovább. Tehát ez rendezvényekre, illetve mindenféle szolgáltatóknak elő van írva. De arra nincs semmi előírva, hogy aki saját maga részt vesz egy ilyen rendezvényen, ő belül mekkora zajterhelésnek lehet kitéve. És hát igazából ez ellen kell valahogyan lépni. Én igazából az egész dolognak abban látom a legnagyobb nehézségét, hogy ez a zajkárosodás, ez egy borzasztó alattomos dolog. Ugyanis hadd meséljem itt azt el, hogy valahogy a fülünk az úgy működik, hogy van benne egy csomó érzékelő, ezeket hallószőrsejteknek hívják, és ezek a hallószőrsejtek azok, amelyek előbb-utóbb továbbítják a hangokat inputosok formájában az agy felé. Na most, hogyha ezek a szőrsejtek károsulnak nagy vagy hosszantartó zenehallgatás miatt, akkor először az történik, hogy az agy kevesebb impulzust fog megkapni, de mivel az agy ez egy nagyon okos processzornak tekinthető, ezért ő ügyesen ki fogja találni, hogy a be nem jött hiányzó adatok, azok mik lehettek. És ezért fiatalon egész egyszerűen nem veszük észre azt, hogy romlik a hallásunk, tehát nem azt hallom, hogy tompában hallanék, vagy nem értenék meg, hanem gyakorlatilag semmit nem veszünk belőle észre. Miközben a fül az károsult, méghozzá úgy, hogy a fül az nem tudja regenerálni ezeket a hallószőrsejteket. És a probléma akkor jelentkezik, amikor mondjuk 35-40 évesen már elindul az ember agya egy picikét belassulás irányába, tehát ezt én nem azt mondom, hogy demencia vagy valami kóros dolog, hanem egész egyszerűen már nem annyira gyors az emberi agy, mint mondjuk 20 évesen. És akkor olyanokban jelenik ez először meg, hogy mondjuk zenehallgatás közben már nem tudok jól beszélgetni. Azért, mert ugye a zenehallgatásnak a háttérzenét az el kéne valahogy nyomni az agyamnak, és közben megérteni a beszédhangot. Vagy akár azt, hogy zajos környezetben másokkal beszélgetést hogyan tudok értelmezni. Ezek apróságok, de ezeken lehet 35-40 évesen már tetten érni azt, hogy na, az illetőnek már egy kicsikét rosszabb a hallása. És hát itt a gond az ebben jelentkezik, hogy ez 20 évesen nem látszik még, tehát amikor az ember amúgy is szeretne lázadni úgy minden ellen, tehát 15-20, akár kamaszkorban is, hát olyankor ugye ő még egyáltalán nem tapasztalja meg azt, hogy neki ebből baja lesz, vagy baja lett.
2: Igen, annyira jó, hogy ezeket mondja, mert 48 éves vagyok, és amióta az eszemet tudom, elvégeztem az iskoláimat, stb. Médiában dolgozom, hosszú interjúkat készítek, vágok. Majdnem úgy egész nap a fülhallgató ott van a fülemen. És én mindig megkapom azt a családomtól, hogy á, te szörnyű vagy, te begyöpösödött vagy, mert mindig azt kérem, hogy halkítsák le. Tehát, hogy túlhangos. A túlhangos beszéd is zavar, és a túlhangos televízió vagy zenehallgatás is. És én mindig mondtam nekik, hogy nem, csak egyszerűen pont ezért, mert egész nap zajterhelésben vagyok, nekem fáj a hangos beszéd, a hangos zene, viszont pontosan ezért, mert nekem ez a munkám. És én valahol erre figyelek, én tudatosan kezdtem el figyelni a gyerekeimet is. És volt egy idő, amikor a kisfiammal veszekedtem, mert állandóan hangosan hallgatta a televíziót, és mindig szóltam neki, hogy kérlek, halkítsd már le, hát üvölt a tévén, nem hallod? Mire egyszer mondta, hogy anya, nem hallok, nem érted? És hogy bennem föl sem merült egyébként, hogy azért hallgatja hangosan a tévét, mert mondjuk nem hallhat. És végigjártunk egy nagyon kemény procedúrát, 3 évbe telt, mire egy fülorgégész kiderített, hogy 3 keresztes poratka allergiája van, és volt oka annak, hogy nem hallott a gyermek. És ez ugye kezelve lett, és azóta már halkan hallgatja a tévét, tehát nem hangosan. De hogy mennyi oka lehet annak, hogy valaki hangosabban hallgat zenét, vagy tévét, vagy bármit, hogy nem zavarja annyira a hangosabb beszéd, és ugye erre nem figyelünk egyébként föl. Tehát, hogy a szülők sem figyelnek föl sokszor arra, mert olyan világban élünk, ahol természetes a zaj.
3: Igen. Én pontosan ebben látom a legnagyobb veszélyt, hogy mivel hozzászoktunk ahhoz, hogy zajos a világ, ezért a legtöbben ezzel nem foglalkoznak. Nagyon örömmel hallom, hogy ön is, mivel hanggal foglalkozó ember, vagy hanggal dolgozó ember, ezért ön számára ez mindig is fontos volt, anélkül, hogy még mondjuk az orvosi háttér tudta volna. Én is valahogy pontosan ugyanígy indultam. Én fiatal koromtól fogva zenéltem, 15 éves koromban a gimnáziumban zenekart alapítottam, onnantól kezdve könnyű zene, és így tovább. És én belenőttem abba, hogy hát én azért hangterhelésnek voltam kitéve rendesen a színpadon, és csak jóval később kezdtem erről hallani, hogy ez gondot okozhat, illetve saját magam megtapasztaltam azokat a negatív dolgokat, hogy hát bizony, nálam már valamennyi szőrsejt bizonyosan ki van gyilkolva, mert hogy nagyobb zajban úgy nehezebben értem meg azt, amit hozzászólnak. Na most nekem szerencsémre az információ hozzám időben eljutott, és hát én egy bizonyos ponton azt mondtam, hogy jó, akkor én most abba hagyom ezt a zenélést, mert ez így akkor káros. Na most azóta azért a világ szerencsére sokat változott, tehát színpadi világban megjelent a Silent Stage nevezetű hangosítási dolog, ami azt jelenti, hogy fülmonitorokat használnak, a fülmonitorok önmagukból és kívülről csillapítják a bejövő hangot, nincs szükség arra, hogy a színpadon hatalmas nagy ládák legyenek, és akkor ott őrült nagy hangerőn szóljon. Tehát ez is működik, megjelentek a zenész füldugók, ami hallgatók számára is, meg adott esetben zenészek számára is tudja jó minőségben csillapítani a hangerőt. És én azt láttam, hogy a helyzet az javult a korábbi évekhez képest. De az mindenképpen probléma, hogy nagyon sok ember, mivel beleszokott a zajba, nem tűnik föl neki, és nem tudja, hogy probléma van.
2: Akkor nincs más hátra, mint hogy felébreszteni az emberekben a tudatosságot. Önök ezen dolgoznak, illetve azon, hogy hát ha azt a jogszabályi keretet elfogadják, és végre lehet majd alkalmazni. önök ezen dolgoznak, de én nem tudok mást mondani, csak azt, hogy jó munkát hozzá, és én bízom benne, hogy egyre több olyan szülő, egyre több olyan fiatal és egyre több olyan felnőtt lesz, aki tényleg tudatosan figyel arra, hogy a hallását óvja és védje, mert ahogy a WHO mondta, 2030-ra ez lehet a legnagyobb népbetegség a világon, ami azért elég nagy gond, ha azt nézzük, hogy most ma már a cukorbetegség, az elhízás, és lassan a daganatos betegségek is népbetegségnek számítanak.
3: Így van, tehát én is tudatosságra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, és még azt hadd említsem meg, hogy a hallásban az a nagyon nehézkes, hogy hát az ember elképzelhet, hogy időskorában nem fog hallani, és akkor mi van? A probléma az ennél sokkal rosszabb. A gyengén hallás, vagy a nem hallás, az elszigetel minket egymástól, ugyanis nem tudunk kommunikálni, és ez az elszigeteltség egy sokkal, de sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy most meghalok valamit, vagy hallókészülékre van szükségem, vagy csak olvasni tudok. Nyilván a zenéről, meg a mindenféle hallásról való lemondás az önmagában persze egy rossz dolog, de az, hogy az ember elszigetelődik, ez egy még sokkal nagyobb probléma. És azért annyira veszélyes ez az egész hallás dolog, mert az ember úgy válik már akár 40-45 éves korában elszigetelődővé, hogy ő azt nem tudta és nem akarta. Én nagyon sokat megtapasztaltam ezt nemzetközi ülések során, ugye repülőgépzaj meg hasonló kapcsán, hogy azt veszem észre, hogy az 50-es és a fölöttes generáció már nagyon sokszor nem jön el egy esti rendezvényre, tehát mondjuk egy éttermi vacsorára vagy ilyesmire, mert hogy nyilvánvalóan nem hallja annyira jól a kommunikációt, nem érzi magát jól benne, fárasztó számára, és ezáltal olyan szociális élményekből marad ki, amik amúgy nagyon építenék a csapatot. És hát ez tulajdonképpen nagyon sok mindenkire vár, hogyha a hallás elromlott, hogy már 40-es, 50-es éveiben egyre inkább tudata azt fogja mondani, hogy hát ő nem akar másokkal találkozni. És ezt egy nagyon nagy veszélynek érzem.
2: És megint nem gondol bele az ember, hogy e mögött ez van, vagy ez lehet.
3: Így van.
2: Ilyen borfesztiválokon, meg hasonló rendezvényeken döbbenek, hogy mit keres ott este 9-kor, 10 órakor egy babakocsiban lévő baba?
3: Igen, ezek számomra is megdöbbentőek, és azt gondolnám, hogy ilyen rendezvények azok, mondjuk az, hogy a felelősséges szülők által kerülhetőek. De én ott látom a nehézséget, hogy amikor valaki mondjuk 14-15 éves lesz, és elkezd önállóan kamaszként már valahova járni akarni. Na ott már sokkal nehezebb azt mondani, hogy mondjuk itt van a kedvenc zenekarod, és akkor nem mehetsz el rá. És akkor itt van a nehézség, hogy na akkor most hogyan tudom a gyerekemet erről lebeszélni, egyáltalán le tudom-e beszélni róla. És aztán, hogyha tegyük fel, mondjuk még meg is tiltom neki, akkor majd 18 évesen esetleg megpattan. Tehát én azt gondolom, hogy a tiltás az egy bizonyos szintig működik, de nagyon fontos, hogy valahogy a gyerekeinknek megtanítsuk, hogy itt miről van szó. Nekem 4 gyerekem van, és én velük pontosan ugyanígy küzdök, hogy van közülük 2, aki nagyon jól veszi ezt az üzenetet, van egy, aki gyakorlatilag nem is akar hangos rendezvényekre járni, de van egy, aki meg olyan nagyon nehezen érti meg azt, hogy hát ebből baj lesz. És pontosan úgy, mint hogy dohányzás, vagy nem tudom, kábítószer, vagy akár, mert rengeteg egészségkárosító dologról van szó, amit senki nem vitat, hogy ez az.
2: Igen.
3: De ebbe valahogy nem gondolnak bele. És hát itt nehéz elmondani, hát figyelj, van zenész füldugot, tedd be a füledbe. És nem mondasz, hogy jaj, az nem az igazi. Mert mondom, az az élmény, amit ott megélsz, az később hatalmas te károkat okoz. Viszont én azt gondolom, hogy az is egy jó irány, hogy ma már van nagyon sok olyan fülbedugható fülhallgató, tehát a zenekedvelők számára ez jó hír, hogy a fülbedugható és így rendesen úgy beálló zenehallgató eszközök azok a külső zajt csökkentik. És én például a saját fiamnál tapasztaltam meg, hogy ő halkabban hallgatja így a zenét, mint én. És én akkor nagyon megörültem, hogy hát igen, én sok koncertezés miatt azért némileg már úgy elhangoltam magamat, hogy mi a hangos, meg mi a nem hangos, és hogy ő, aki nem fertőzte meg magát, hogyha így lehet csúnyán mondani, ő azáltal, hogy bedugós füldugót használ, azáltal nem igényelte azt, hogy föltegerje a hangerőt.
2: Milyen
3: és amúgy pedig azt meg zenészként nagyon tudom, hogy hát igen, hogyha az ember használja a fülét, és odafigyel rá, hogy mi történik vele, akkor valóban sokkal jobb hallást lehet kialakítani, tehát hozzá lehet szokni a halkabb dolgokhoz is, és hogy a halkabb dolgokban is jól lehet hallani. Tehát
2: nagyon. És egyébként a mai gyerekek, ugye a kisfiam az 8,5 éves, a kislányom 6,5 éves, és döbbenet, tehát egyszerűen képtelenek halkan beszélni. Tehát van egy bizonyos szint, ahonnan elkezdik a kommunikációt, és az nem halk.
3: De hát ennek az a nehézsége, hogy már az óviban ez megkezdődik. Tehát először is az óvodában a gyerekek hangosak, és ugye ott akkor hozzászoknak, hogy nagy hangerő van. Hát ezért olyan törekvések is vannak, hogy mondjuk az óvodák meg az iskoláknak a falai azok legyenek olyanok, hogy némileg hangelnyelők, hogy csökkentsék egy kicsit a hangerőt. A másik pedig az, hogy nincs benne a kultúrában, hogy a gyerekeket csitítsuk, és a gyerekeknél ez egyfajta önérdek érvényesítő erő, hogy hát én hangosabban beszélek, mint a másik, akkor én jobban érvényesülök. Tehát valahogy ez tudatalatt is sajnos ilyen öngerjesztővé válik, hogy a gyerekek hangosak, és akkor ennél már csak a legrosszabb az, amikor egy koncerten azt mondja mondjuk az előadó, hogy na, akkor sikítson, akinek tetszik.
2: Igen.
3: És akkor innentől kezdve kifejezetten tanítjuk a gyerekeknek, hogyha valami jó, akkor még hangosabb legyen.
2: Igen, igen, és ez így is van koncerten, főleg amikor fiúk adtak koncertet, a lányok mit csináltak, visítottak, mert bejött a csapat. Igen, vannak ilyen generációs dolgok, amiket tanulunk és átörökítjük egyébként.
3: Igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy több mint 15 éve dolgoznak szakemberek azért, hogy Magyarországon is megszülessen a rendezvényekhez kapcsolódó megfelelő törvényi szabályozás a zajterhelést illetően.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek és QR kódok, amelyek segítségével okos telefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Kollégáim már készülnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdúbiharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint, főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdúbihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Sában és terjesztésében az Iszak-keleti átjáró egyesület tagjainak meghatározó szerepe van. Nemrég a Diós Győri Nagy Lajos Király általános iskolában rendeztek kama versenyt. Erről, valamint a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában, Reimond Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Győri Nagy Lajos Király általános iskola testnevelő tanárával, a verseny szervezőjével, és Darázs Rihárddal, az Észak-keleti átjáró egyesület elnökével.
1: Volt egy jó kis rendezvény a Nagy Lajos Király általános iskolában, és egy kama rendezvény, ugye kama Miskolc sportja. Fogjuk mesélni erről a rendezvényről és magáról a Miskolc sportjáról, a kamáról.
2: Már gyerekkorunkban is játszottuk, és próbáltuk átadni így a következő generációnak is ennek a szeretetét. Nem tudom már megmondani, hogy kimutatta nekünk, hogy testnevelő valószínűleg még alsó tagozatban, és utána folyamatosan játszottuk az udvaron. Ez valahogy egy kicsit kezdett kikopni, de érdekes, hogy azért sok velemkorú, vagy az én generációmba tartozó testnevelő tanár, tanító kolléga játszatja szerte a város szerte, sőt a város határain kívül is, hiszen a megyébe több pontról is jelezték, hogy de jó lett volna, hogyha el tudnak jönni. Tehát ez egy méltán népszerű játék, főleg azért a mostani divatosan, mert egy olyan kooperációt, egy olyan csapategységet követel, amire több mindenre is oda kell figyelni, és próbálja egyenlően elosztani. Tehát aki nem tudja, mi ez a játék, van benne dobás, elkapás, kapura, fogócska, tehát így úgy néz ki kívülről, hogy mindent is csinálunk. Tehát egy olyan diósgyőri gyökerű, én tudtam, a vasgyárból jött, tehát a diósgyőri vasgyárból jött, vagy egy tanító van, vagy egy testnevelő, vagy egy sportot szerető embertől, és azért lett népszerű, mert a testnevelő kollégák is látták, hogy ez egy nagyon jó képességfejlesztő játék, együttműködésre, csapategységre, a kislabdadobástól, a kézilabdán át, a csapatsportokhoz, az egyéni sportokhoz is egy nagyon jó, meg egy jó időtöltés egyébként. Tehát a szabályok könnyen átláthatóak, a veszekedés úgymond nincsen annyira jelen. Persze, hát mint minden játéknál meg lehet, de azért nagyon könnyen ki lehet ezt egalizálni. Próbál egyenlő feltételeket teremteni.
3: Próbáltuk kutatni, és hát azért elég hézakosak az adatok, ugye leginkább orál history, meg módszerrel, meg kis online kérdőívekkel, és hát a legkorábbi adat az 50-es években, hogy a Vasgyárban már játszották, ezt tudjuk, de azt nem tudhatjuk, hogy mondjuk a 30-as években, 100 évvel ezelőtt játszották-e, vagy nem, mert ugye írásos emlékek nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem játszották, vagy, tehát, de valószínűleg, hogy ez a 40-es, 50-es években alakulhatott ki. Igen, van több ilyen előzmény, van több hasonló ilyen népi játék, meg nemzetközi játék, amiben meg lehet egy-egy ilyen mozzanatot találni, amikből hát könnyen lehet, hogy akár a gyerekek rakták ezt így össze különböző játékaikból, ugye adaptálva az iskola az akkori 50-es években megjelent iskolai pályákra, hogy ugye volt már kapu és egyebek. Úgyhogy, de testnevelők is lehetnek, ugye egy Fekete Dezső nevű testnevelő, sokat hallottunk őt a Vasgyárból, Vasgyárban is tanított, majd a Győri Kapui 40-es iskolába, és az is elképzelhető, hogy vagy ő találta ki, vagy ő karolhatta fel ezt a játékot.
0: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reimond Zoltán, az önkormányzat civil referense, Lukács Róbert, a Diós Győri Nagy Lajos Király általános iskola testnevelő tanára, a kama verseny szervezője, és Darázs Rihárd, az Észak-keleti átjáró egyesület elnöke.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Kama egy Miskolcról indult kézilabda pályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Többféle labdával lehet játszani, többféle szabálya létezik. Gólt elérni nyitással, vagyis kapura dobással lehetséges, illetve futás alkalmával, amelyre kamafogás után jogosult a támadó csapat. A játékot két csapat játsza egy kislabdával a két kapuval ellátott pályán. A játék eredetének, szabályainak megismerésében és megismertetésében, valamint a játék fennmaradásában és terjesztésében az Északkeleti Átjáró Egyesület tagjainak meghatározó szerepe van. 10 éve indult a Kama Szerda, 10 éves a Zöld Meteor Kama Egyesület. Nemrég pedig a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskolában rendeztek Kama versenyt. Erről, valamint a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában, Reimann Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskola testnevelő tanárával, a verseny szervezőjével, és Darázs Zsihárttal, az Északkeleti Átjáró Egyesület elnökével.
2: Volt egy jó kis rendezvény a Nagy Lajos Király Általános Iskolában, és egy Kama rendezvény, ugye Kama Miskolc sportja. Fogjuk mesélni erről a rendezvényről és magáról a Miskolc sportjáról, a Kamáról.
1: Mit tudhatunk erről a rendezvényről? Az iskola miért tartotta fontosnak?
3: Fontosnak tartjuk, mert Diós Győri gyökerű játék. Már gyerekkorunkban is játszottuk, és próbáltuk átadni így a következő generációnak is ennek a szeretetét. Nem tudom már megmondani, hogy kimutatta nekünk, hogy testnevelő valószínűleg még alsó tagozatba, és utána folyamatosan játszottuk az udvaron. Ez valahogy egy kicsit kezdett kikopni, de érdekes, hogy azért sok velemkorú, vagy az én generációmba tartozó testnevelő tanár, tanító kolléga játszatja szerte a város szerte, sőt a város határain kívül is, hiszen a megyébe több pontról is jelezték, hogy de jó lett volna, hogyha el tudnak jönni. Tehát ez egy méltán népszerű játék, főleg azért a mostani divatosan, mert egy olyan kooperációt, egy olyan csapategységet követel, amire több mindenre is oda kell figyelni, és próbálja egyenlően elosztani. Tehát aki nem tudja, mi ez a játék, van benne dobás, elkapás, kapura, fogócska, tehát így úgy néz ki kívülről, hogy mindent is csinálunk. Tehát egy olyan diósgyőri gyökerű, aminek Ricsi egyébként a szakértője, én tudtam, a vasgyárból jött, tehát a diósgyőri vasgyárból jött, vagy egy tanító van, vagy egy testnevelő, vagy egy sportot szerető embertől, és azért lett népszerű, mert a testnevelő kollégák is látták, hogy ez egy nagyon jó képességfejlesztő játék. Együttműködésre, csapategységre, a kislabdadobástól a kézilabdán át a csapatsportokhoz, az egyéni sportokhoz is egy nagyon jó, meg egy jó időtöltés egyébként. Tehát a szabályok könnyen átláthatóak, a veszekedés úgymond nincsen annyira jelen. Persze, hát mint minden játéknál meg lehet, de azért nagyon könnyen ki lehet ezt egalizálni. Próbál egyenlő feltételeket teremteni, ami azért nagyon ritkán elmondható egy játékról. És hát ez azért alakult ki, mert kamáznak nálunk is a gyerekek, és gondoltuk, hogy próbáljunk egy méltó részét rakni. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon sokszor fáj, mint testnevelőként, hogy elmegyünk diákolimpiára, látunk diákolimpiai sportokat, ide jön, most így nem megbántva senkit, francia nemzeti játék, finn nemzeti játék, mindenféle nemzeti játék, és van egy olyan játékunk, ami itt alakult ki, ahol meglátják más országrészben is a kollégák, akkor azt mondják, hű, de szuper, de jó, és így van. Tehát csak van, nincsenek meg azok a részei, mindenkinek tetszik, de hamarabb veszünk több 10.000 forintos játékkészletet egy más nemzetnek a játékával, és dobálunk babzsákokat lyukba, mint hogy játszanánk a saját játékunkat, aminél szerintem diósgyőribb játék nincsen. Tehát nem tudok ennél, nem tudok olyan iskolaudvort, olyan grundot, olyan pályát, ahol ne ezt játszották volna. Többfajta szabályok is voltak, de most azért a Ricsiék összerakták így, úgyhogy majd át is adom neki a szót az egész történetéről. Talán még annyit, hogy 12 csapat volt nálunk, több iskolából, a Gyarmati Dezső általános iskolából, a Fazekasból, a Waldorfból, és hát a Gyarmati Dezső meg is nyerte ezt a bajnokságot az egyik csapatával, és egy tiszta lánycsapattal a harmadik helyet, és a Fazekas. Tehát a éremért mi is harcoltunk, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy egy jól érezzék magukat a gyerekek, egy jót játszottak, tehát volt nívója, én úgy gondolom, akik látták ezt, és hát a visszajelzések azok, hogy jó lenne ezt egy tehát hagyományá rakni, vagy egy kicsit még jobban fejleszteni, mert most csak egy korcsoportot tudtunk itt versenyeztetni, tehát azért próbáltuk ugye szűkíteni, hogy általános iskolai keretek között 3.-4. gyerekek játsszák, de hát ezt játsszák az 5. az elsősök, a 7. a 8. gimnazisták, sőt legutóbb edzésen pont a meavcosoknál a szirmai gyerek mondta, hogy hát kamázunk már egyet edzés előtt, mondom, te miről beszélsz? Hát, hogy kamázunk egyet. Hát akkor kamáztunk egy bemelegítő játékba, tehát a szirmai gyerekek is ismerik ilyen téren, tehát ez így jó.
1: És akkor Ricsi, mi tulajdonképpen a kama?
4: Hát igen, ez egy kislabdás csapatjáték, és ugye Miskolc sportja, Miskolc játéka, ami számunkra nagyon izgalmas volt, ugye egy ilyen 12 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a kama játékot, teljesen spontán csak az egyik projektünkben egy ilyen flashmob erejéig az Erzsébet téren kihelyeztünk két kaput, és elkezdtünk kamázni, gyerekkorunk óta először többen is, hogy valaki, illetve valaki még a soha életében, és annyira jól működött, annyira élveztük, hogy azt már lehetett tudni, hogy ez biztos, hogy tovább fog menni, és már abban az évben volt középiskolás bajnokság, meg a Kertek Alatt Fesztiválunkon Varbón, több bajnokság is egyébként kamázással, úgyhogy így indult be, és amiért érdekes volt, hogy akkor egy ilyen kutatásunk volt a különböző mindenféle szabadtéri játékokra, csak úgy nagy általánosságban, méta, petang, akár más népek játékai is gyűjtöttünk, amit ilyen közösségépítésre lehetett használni, és akkor volt egy ilyen gyűjtésünk, és hát a kama is nyilván benne volt, és igazából mi akkor döbbentünk rá, akkor fedeztük fel, ez volt itt a nagy felfedezés, kutatási eredmény, hogy ez egy miskolci játék, tehát voltak sokan a projektben más városokból is, és rögtön kiderült, hogy ezt senki más nem ismeri, csak aki miskolci, sőt miskolciak sem biztos 100%-ban, mert azért annyira nem volt népszerű, hogy minden egyes itt felnővő gyerek megismerte volna a 60-as, 70-es, 80-as, esetleg 90-es években. Úgyhogy ez az egyik érdekessége számunkra. És hát van még több más is, tehát maga a játék is, ahogy Robi is mondta, tényleg sokszínű, komplex összetett dolog, több, tehát a kislabdadobást is lehet gyakorolni, de különféle taktikákra is lehetőség van, az elkapásnál is, az elrejtésnél és a futásnál, illetve a védekezésnél, a lefagyasztásnál is. Egyik érdekessége számunkra, hogy nagyon könnyű, tehát egy pár perc alatt megtanulható, és így sokszor tanítottuk már meg akár külföldieknek, vagy más városokban, vagy a miskolcai ide érkező turistáknak, és tényleg néhány perc alatt elsajátítható a szabályok, tehát az alapszabályok nagyon könnyűek, aztán persze pár ilyen finomságot így közben még így el lehet mondani.
1: Akkor mondjuk már el az alapszabályokat, hogyan kell tulajdonképpen kamázni.
4: Jó. Hát pillanat, ehhez még annyit, hogy azért sokféleképpen, tehát ugye a gyerekkorunkban
3: is... A város részekben, meg a pályákhoz igazodva játszottuk máshogy, de...
4: Igen. És szinte minden iskolaudvaron, minden grunnal egy kicsit, vagy hát többé-kevésbé máshogy játszották. Például pont a gyarmatisok mondták, itt hallottam a gyerekek beszélgettek, hogy lehet kamát kapura játszani. Tehát ők palánkra játszák, és ők így ismerték meg. És a mi gyerekkorunkban is volt ilyen, hogy valaki csak palánkra játszotta, vagy hát az is egy teljes értékű változat. Úgyhogy van többféle, van a eldugós, meg félpályás változat, és azon belül is egykezes, vagy kétkezes elkapás, van ilyen Batman kama, hogy ilyen kabáttal is lehet kapni, és egyébek. Szóval nagyon ilyen mókás változata is vannak. A lényeg is, hát mi összegyűjtöttünk sokféle szabályvariánst, és akkor egy ilyen standardet létrehoztuk, ami a legtöbb verzióban megvan, meg a leginkább élvezetes, és ami leginkább alkalmas egy ilyen csapatjátékra. Úgyhogy egyrészt a kapura dobással kezdődik, egyik csapat dobja a kis labdát a másik kapujára, ez lehet, hogy gól, vagy mellé, vagy
3: hát van két zóna, kivédik. Van egy dobó, egy elkapó zóna, ugye? Ez egy fontos.
4: Igen. És akkor az eldobott labdát elkaphatja a védekező csapat, ha ez sikerül, ez a kama fogás vagy elkapás, ha ez sikerül, akkor körbeállva elrejthetik a labdát a pólójuk alá a csapattagok, és egyszer csak elindulhatnak a másik csapat kapuja felé futva, és egészen addig, amíg meg nem állítják a futókat, a védekezőknek le kell fogyasztania, ugye érintésen meg kell állítani a futójátékosokat. Ha ez sikerül, akkor meg kell állniuk, de rá is dobhatják, illetve passzolgathatnak is a, akár lefogyasztott játékosok, amíg le nem, amíg a levegőben a labda, amíg le nem ejtik esetleg. És akkor ennyi. Gólt lehet innen is dobni, vagy akár van olyan is a kontrakama, hogy ilyenkor a másik csapat elkapja a rádobást, stb. De ez az alap. Ez az alap, és akkor hát mi kapura játsszuk, nem palánkra és egyebek, de hogy tényleg nagyon széles skálán, és hát voltak nagyon mókás változatok szintén, hogy volt olyan, hogy nem is labdával, mindenféle kislabdával játszották egyébként a gyerekek. Mi leginkább teniszlabdával, ez volt abban mondjuk a 80-as, 90-es években talán legkönnyebben elérhető. De vagy akár nem ez labda, mindenféle. Olyat is hallottunk, hogy befőttes üvegnek a tetejével kavásztak, mert épp az volt kéznél. Szóval ezt is szeretjük, ugye nagyon rugalmas és könnyen adaptálható játék.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimond Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola testnevelő tanárával, és Darázs Zsihárdal, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület elnökével, a miskolci játékról, a kamáról. Odafenn.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Kama Egymiskolcról indult kézilabda pályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola testnevelő tanárával, és Danás Rihárddal, az Északkeleti Átjáró Egyesület elnökével, a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
2: Hát ez úgy zajlott a program, hogy ugye, hát mint említettem, egyébként igazgatónő is oda járt az iskolába, tehát ő is kamázott, az édesanyja Bucskó Zsuzsa tanárnő volt, és hát most is ugye a lánya Bucskó Zsuzsa az igazgató, és az ő anyukája, hát ezt már akkor ott játszatta velünk, és ez most úgy zajlott, hogy most így hallgatom, tehát hogy a kapu, hát mi eléggé jó helyzetben voltunk, akik emlékeznek, idősebbek azért, Diósgyőr a gyár miatt, tehát salakos pályákkal el voltunk látva egészen, Berekalj, a papírgyár, a 21-es súli, tehát minden iskolánál volt pálya, tehát nem volt az kérdés, hogy mondjuk foci pálya, kézilabda méret, ugye a kispályás foci megvolt, tehát kapuk voltak, tehát ezeket a szabályrendszerekkel így játszottunk. A kosárlabda palánkok is már alakultak, de ugye azért hagyományosabb volt, a mindenki focizni akart, ha most belegondolunk, még a lakótelepeken is akkor focipályák voltak, most már egyre kevesebb. Úgyhogy hát azért nem nagyon kellett nekem ezért ott kilincselnem, hogy csináljunk, legyünk egy ilyennek a házigazdája. Úgyhogy a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola, a régi 21-es súli, aki így élen járt egyébként ezekben a részeknél, rendelkezünk egy multifunkcionális pályával, egy gumiburítás, ami keresztben két kosárlabda pályát takar, és ezen meg lehet rendezni, tehát egy ilyen 20 méterszer 20-asba meg tudtuk rendezni, tehát hogyha 20 méterszer 40-es kézilabdát pályát elfeleztük, akkor keresztben a két kosárlabda palánk alá kaput, mobil kaput raktunk, és így a kicsik ugye 6-6 fő ellen, csapatokba, csapatnével, nagyon vicces csapatneveket, a kamatigrisek, kamaördögök, bajnokok, tehát nagyon sok csapatnév volt, és hát itt ez egyébként megemlíthető, ez nem jött volna létre, hogyha nincsenek a fazekasba olyan kollégák, nem tudom, ugye Szandra, aki ott jött, akkor a
3: Török Alexandra.
2: Török Alexandra és a kolléganői, akik ezt segítik, vagy akár a gyarmat is kollégák, tehát a Vismek István tanár úr, vagy a Fucskó Andrá tanárnő, akik ezt beépítik a mindennapos testnevelés oktatásba, és hát nálunk is, tehát ez előfordul, hogy lemennek a gyerekek, szünetben nem kővel dobálóznak, vagy nem más csinálnak, hanem előveszik ezeket a játékokat, tehát kaptak is labdákat, most is fognak kapni labdákat az osztályok, napközis tevékenységben is nagyon helytel. Játszunk más játékokat is, de ez így elő-elő fordul. Úgyhogy így alakult ez ki, hogy ezen a pályán, illetve egyébként a régi salakosunk az már füves pálya lett, tehát ott is kialakítottunk már, úgymond benőtte a fű, inkább mondjuk így, tehát már a fű nőtt ki rajta. Tehát ott is ki tudunk alakítani így pályákat, tehát akár 4-5 pályát is, sőt, van egy nagy salakos pályánk, tehát egy nagy pályán is lehet játszani, tehát játszottunk ott már kamát a nagyobbakkal is. Tehát alkalmas ez, de ez szabadtéri, inkább szabadtéri sport. Tehát télen a tornatermekben is izgalmas. Én azt gondolom, hogy az igazi hangulat ez egy szabadtéri rész. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy pont ott volt Zoltán is, ott a hangulatot látta, tehát körbeállták ezt a pályát, hiszen ez egy elkerített pálya, és ugye szurkoltak a gyereket, egymást biztatták. Szerintem jó hangulattal telt el, jó idő volt, nem esett az eső. Talán annyi, hogy mondom, hogy a korosztály szűkítésből, hogy folyamatosan jöttek, hogy hát, hogy mi is szeretnénk játszani, tanár úr, de hát nem lehet, tehát inkább az volt, hogy jó, akkor menjetek arrébb, dobálgassatok ki másik labdával, vagy adtunk másikat. Tehát így alakult ez ki, ez így zajlott le, és hát éremmel jutalmaztuk az első 3 helyezetet, és kapott egy nagyon szép kupát az első, ami most a gyarmati vitrinébe virít, nem a miénkbe, de majd jövőre.
1: Zoltán, milyen tapasztalatokat szereztél az eseményen?
3: Egy nagyon jó hangulatú esemény volt, és rengeteg gyerek volt, ezt öröm ezt látni egyébként, de tényleg a kama egy ilyen sport. Egyébként mi is, én Martintelepen nőttem fel, és mi is kamáztunk egyébként, és teljesen, és egyébként ezekkel a szabályokkal, amiket Ricsi elmondott, teniszlabdával, és ezt a palánkos verziót is játszottuk, de annak nem kamának, azt nem kamának hívtuk egyébként. Én amikor ezután néztem, és szerintem ők is említik, mármint az Átja Egyesület is említi a honlapján, hogy volt egy füleslabda nevezetű sportág, még szakosztály is volt a Diósgyőri Atlétikai Klubnak annak idején, talán ahhoz hasonlatos egy kicsit ez a koma játék, vagy nem tudom, hogy az konkrétan mennyire hasonlít ez, de szerintem lehet, hogy abból ered, vagy teljesen máshogy, de az tényleg, az biztos, hogy Miskolcon mindenhol ismerték, legalábbis amikor én voltam fiatal a 80-as évek elején, vagy 90-es évek elején, ismerték tényleg az egész városban, és ez egy tényleg, hogyha egy ilyen unikális dolog, én nem gondoltam volna, hogy ez csak miskolci egyébként. Persze már tudtam erről, hogy nem olyan jó pár évvel ezelőtt amikor elmondták ők is, hogy ez miskolci játék, de őt nem gondoltam volna, hogy ezt csak mi ismerjük. Tehát, hogy ez engem is nagyon meglepett, hogy ez egy miskolci játék, tényleg egy tőzsgyökeres miskolci játék.
1: Ricsi, mit lehet tudnunk a kama történetéről?
4: Igen, próbáltuk kutatni, és hát azért elég hézakosak az adatok, ugye leginkább orál history, meg módszerrel, meg kis online kérdőívekkel, és hát a legkorábbi adat az 50-es években, hogy a Vasgyárban már játszották, ezt tudjuk, de azt nem tudhatjuk, hogy mondjuk a 30-as években 100 évvel ezelőtt játszották-e, vagy nem, mert ugye írásos emlékek nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem játszották, vagy tehát, de valószínűleg, hogy ez a 40-es, 50-es években alakulhatott ki. Igen, van több ilyen előzmény, van több hasonló ilyen népjáték, meg nemzetközi játék, amiben meg lehet egy-egy ilyen mozzanatot találni. Egyébként a méta játék is, ami a magyar méta, ugye ez is többféle, két-háromféle változata van, meg szerte, világszerte sokféle méta játék van a baseballtól kezdve, krikett, pazepáló Finnországban is egyebek. És szóval az elkapás az nagyon, nagyon onnan van, hogy ott a felütött labdát elkaphatja a védekező csapat, és akkor ott azzal mondjuk az nem, azzal kiejti az ütőket, stb. Aztán van olyan, hogy igen, a füles labda is, aztán a határlabda, ami a századforduló környékén elég ismert és népszerű játék volt. Egyébként a határlabdát a foci és a rögbi ősének is tartják, tehát ez egy ilyen széles körben valaha ismert nemzetközi játék volt, de láttam már francia, vagy akár valamilyen magyar népi, vagy a magyar tájegység népi játékának is titulálva, szóval, hogy tényleg sok felé ismerik, ismerték ezt ott ugye dobni, vagy rugni kell a labdát, és kiszorítani az ellenfelet, ott nincs elkapás. De van a Róta nevű játék, ami egy kidobó játék, és ott az elrejtett labdával kell kidobni a másikat, és több hasonló, amikből hát könnyen lehet, hogy akár a gyerekek rakták ezt így össze különböző játékaikból, ugye adaptálva az iskola az akkori 50-es években megjelent iskolai pályákra, hogy ugye volt már kapu és egyebek, úgyhogy de testnevelők is lehetnek, ugye egy Fekete Dezső nevű testnevelőről sokat hallottunk őt a Vasgyárban is tanított, majd a Győri Kapui 40-es iskolába, és az is elképzelhető, hogy vagy ő találta ki, vagy ő karolhatta fel ezt a játékot annak idején. És hát szépen csináltunk egy kamatérképet is, egy körülbelül 10 éves kutatás, 8-10 éves kutatásunk eredményeképpen, és szépen látszik, hogy Vasgyár, aztán Győri Kapu volt nagy bázis, és Diósgyőr és Avas, aztán egyre terjedt a külvárosok felé is. És az volt számunkra érdekes, hogy 2000, amikor elkezdtük ilyen 10-12 évvel ezelőtt, és sok iskolába jártunk más ügyekben is, és mindig rákérdeztünk egy osztályba, hogy ki ismeri a kamázást, és olyan egy-két gyerek jelentkezett csak, és jellemzően Szirma és Felső Zsolca, és még spontán játszották, tehát ott még ez nem veszett ki teljesen. Persze volt olyan is, ami akkoriban találtunk egy-két testnevelőt, aki akkor vagy korábban így párhuzamosan tőlünk függetlenül több-kevesebb ideig próbálkozott a kamajáték a testnevelés órán, és hát azóta meg ugye a Waldorfban kezdtük, és azóta a Waldorfban már elsőtől játszák, és tényleg az már 8 éve is mindenki, minden Waldorfos kamázott, így ennek a kezdeményezésnek köszönhetően. Most újabban a fazekasban van, tehát évek óta nagy kamaláz. Szerencsére most van a Diósgyőri Nagylózsgyőri iskolában is, és időnként itt-ott feltűnik más iskolákban is. Vagy nekünk köszönhetünk, vagy tőlünk függetlenül, ez számunkra teljesen mindegy. A lényeg, hogy örülünk, hogyha minél többen kamáznak. Úgyhogy ez így a történet, illetve még talán az is fontos, hogy most 10 éves a Zöld Meteor Kama Egyesület, az első Kama Sport Egyesület, úgyhogy ez egy jubileumi év van, majd szeretnénk valamilyen jubileumi kupát és egy ilyen workshopot is összehozni itt a testnevelőkkel, iskolavezetőkkel, akik fontosnak tartják ezt a játékot, ami miskolcikum, és ugye azt hiszem, hogy az is 10 éve, hogy a helyi értéktárba ez bekerült, mint a helyi kulturális örökség egyik fontos eleme.
2: És annyit még egyébként, hogy beszéltünk, de csak egy ilyen pár mondatot, tehát nálunk is nagyon fontos, hogy a gyerekeknek, tehát az, hogy itt azért folyamatosan, tehát sikerélmények vannak, elkapjuk a labdát, tehát ez úgy zajlik, hogy nem mindig a legügyesebb dob, hanem felváltva kell dobni, tehát mindig cserélődik, hogy ki dob, ki kap, mondjuk lehet, hogy az elkapásnál, hogy azért az ügyesebbik elkap, de hát így azért ez így feloszlik a csapategységben elég jól, és nekem az volt, hogy nem voltam én, tehát Miskolcon 25, több mint 25 évig, tehát nem itt éltem, és visszajöttem, és nekem az volt az első, hogy hát amikor így mondtam a kamát, és beszéltünk róla, mert én ott tanítok, ahol én is jártam általános iskolába, tehát ott felnőttem, és azok a gyerekek tudták, akik a tanodába jártak, és így már felmerült akkor a Ricsi bácsi neve, tanodába tanítják őket, tehát hogy lényegében az északi átjáró ugye segíti az egyesületet, segíti a pereces, vagy pedig egyébként a hátrányosabb helyzetű gyerekeknél, akiknél nagyon fontos az, hogy a beilleszkedés is, hogy sikerélményük legyen, tehát hogy lássák és elfogadják őket, és ők nálunk büszkék arra, hogy ezt tudják, és professzionális szinten csinálják ezt a kamalabdázást, és meg kell mondanom, hogy ezek a gyerekek más versenyekre is szívesen jönnek, mert őket ezt így, ők úgy érzik, hogy ők egy kuriózum, hogy ők ezt tudják, ezt a szabályt. Tehát ők elmondják a többieknek, hogy tehát nem is mi tanítjuk már a gyerekeket, hanem azok, akik játszanak a ricséken, mondjuk a tanodai részen. Ez így kimaradt, mert a ti is azért játszatok, sőt télen azért egy-egy alkalommal, hát van úgy, hogy szeretnének játszani, akkor tornateremben meg mi engedjük, hogy gyertek és játszatok nálunk. És én azt gondolom, hogy nekik nagyon fontos az, hogy azért egy olyan háttérrel rendelkező gyerekek, akiknek ez egy fontos, hogy egy olyan öröm, egy olyan boldos, egy olyan közösségi élmény legyen, amiben ők ki tudnak emelkedni. Ezzel szerintem ez jó.
4: Igen, egyébként több fronton is beindult ez a népszerűsítési program nálunk. Ugye rögtön mondom, az elején 12 évvel ezelőtt nagyon nagy elánnal belevetettük magunkat, és elkezdtünk szervezni városi, általános és középiskolai bajnokságokat, később kölyök és ifi bajnokságok lettek ezek. Igen, a tanodánk is, az is akkoriban indult be, és a tanodásokkal is elkezdtük ezt játszani. De a Kertekart Fesztiválon, vagy például mostanában, hogy a Kamaszerda a Népkertben, ez pedig ilyen családilag, tehát én is viszem a kisfiamat, a kislányom már kinőtt belőle, és akkor akár családok, barátok, gyerekek is csatlakozhatnak. Olyan is, nagyapák is beállnak időnként, úgyhogy nagyon tetszik ez a családi része. És egyébként családi napokra is, csapatépítésre is hívnak időnként, táborokba, stb. Aztán emellett még, tehát fontos ez, hogy ilyen korosztályos bajnokságokat is tudtunk rendezni, és azóta inkább ezek a kama bemutatók, házi bajnokságok működnek, így indult Robival is az együttműködés.
2: Sportnapokon vagy ugye, amikor igen, van egy ilyen sportágválasztó, tehát én azt gondolom, hogy bárhol itt Miskolcon ez fontos, tehát nem csak úgy nézzenek rá erre, hogy ez a mi sportunk, és nyugodtan mutassuk be, nyugodtan játsszuk, és ezt Ricsék, tehát ő mindig lelkes ebben, és jön, és segít. Most is azt hiszem, hogy ketten vezettük végig az egész mérkőzést, tehát hogyha ő nem lett volna, akkor nem is tudtuk volna levezényelni a mérkőzést, mert ő végig fújta az egyik pályán az egyik ágnak a bajnokságot, így van?
4: Így van, és egyébként a tehetséggondozásban is többfelé az országban dolgoztam, és ott is a kamázást mindig bevetettem, és mindig nagy sikere volt ennek is. Aztán, igen, ezt nem mondtam a tanodásokkal kapcsolatban, hogy tanodák közötti kamabajnokságot is indítottunk. Ez, hát most azt hiszem, most már tizedik lesz, hogyha sikerül idén megszervezni, és nem tudom, voltak már Sajó Petriből, Vizsolyból, Fullókércs, Barcikáról, tehát hogy itt Magyarszerte, illetve volt olyan, hogy a Járdáházán, Óz melletti faluban is többször jártunk ilyen helyi sportnapot, helyi bajnokságot szervezni. Ez is egy másik irány, és nemzetközi szinten is szerveztünk. Ezek igazából ilyen Erasmus sport együttműködési projektek, és 4, illetve most már 5 partnerrel szerveztünk nemzetközi kama projektet, részben játékokat gyűjtöttünk, hasonlóan ilyen grundjátékokat, népi játékokat, vagy akár nemzetközi szinten ismert izgalmas csapatjátékokat, illetve a kamázás, mint tehát minden városban, Wroclawban is volt, Kolozsváron, Szabadkán is, Rozsnyomán sokszor volt, szerintem legalább 6. voltunk, ugye ez egy szlovákiai város, itt nem messze, úgyhogy ez is egy ilyen fontos, hogy több szinten, több fronton tudjuk ezt így népszerűsíteni, bár egyre nehezebb feltételekkel.
2: Bár szerintem ez a játék kész van arra, meg a szabályrendszeres, hogy bármelyik olyan miskolci rendezvénye, hogy itt Zoltánhoz beszélek, tehát amikor egy olyan rendezvény és egy olyan kulturális esemény van, akkor akár egy kisebb kupa szervezésében is, tehát megmutatni, akik ide látogatnak, ide jönnek a városba, hogy itt hát megvan mindenkinek, megvan az angoloknak a rögbi, az olaszoknál a tamburello, vagy a foci, ugye saját, már a sajátjuknak érzik, és mindenhol játszák, vagy ha kimegy az ember Dél-Amerikába, ott röplabdáznak mindenhol, vagy lábteniszeznek, ez a mi sportunk, tehát ezt itt, ehhez lehet kapcsolódni bizonyos téren, én úgy gondolom.
4: Hogy örülök, hogy itt van Zoli, aki az önkormányzatot képviseli, mert itt mondtam neki, hogy tavaly először nem kaptunk már támogatást a várostól erre a játékra. 50-100 000 forintokról van szó, amiket és sportmecénásról meg tudtunk igényelni, ami hát ugye az egyéb civil működési pályázatokhoz, vagy hungarikumos pályázatunk is volt, emellett eltörpül, de nagyon jött ilyen eszközökre,
2: labdákat,
4: stb. Úgyhogy hát, ha majd most tudnánk nyerni újra a sportmecénáson. Ugye rengeteg eszközünk van, ehhez rakták, ezt mondjuk egyébként a technika házától kapjuk, úgyhogy ezért ezúttal is köszönet Hajdú Lászlónak. Tehát ilyen szintű támogatás is van. De tényleg most már a labdáink is nagyon kezdenek kifogyni, és nincs miből pótolni. Úgyhogy ilyen problémáink is vannak.
1: Szóval lehet, hogyan lehet támogatni az egyesületet, vagy akár magát a játékot?
3: Hát lehetőséget adni, illetve hát ez a mecénás alap akkor ezek szerint eddig minden évben bevált, de tavaly ezek szerint nem kapott támogatást az egyesület, pedig tényleg egy ilyen sportot, mint a kamma, ami tényleg a miénk, ezt feltétlenül támogatni kell és népszerűsíteni, úgyhogy én ebben tudok segíteni, hogy népszerűsítem, illetve hát akkor egyébként ezt akár ilyen képviselői alapokból is lehetne akár kérni valakitől, mert mink egy 100 000 forint, ha olyan sokat jelent, mondjuk akár 50 000 forint 2 képviselőtől, az szerintem nem lehet egy olyan nagy összeg.
2: Ezek a mobil kapuk és a labdák, mert igazából ugye a kapu a kérdés, amikor mindig elviszük, vannak ilyen mobil kapuk, felfújhatók is, ezek egyszerű ilyen befektetések is oda vannak, de hát mindig ez a kérdés, hogy honnan szerezünk kaput.
4: Igen, de a labda az megfogyó eszköz, ugye egyrészt szét is mennek időnként, meg hát ezeket partnereknek adogatjuk, gyerekek, ugye a kamaszerdán úgy működött éveken, hát most már nem fogjuk tudni ezt, mert ez nincs elég labda.
2: A tanoda se az a része, ahol meg tudja venni a labdát, tehát ott is a gyerekek, amikor játszani akarnak, akkor az ember azt választ, hogy hát Robi bácsi, hát már a labdát visszahozzuk, meg megígérjük, és akkor kap egy labdát. Tehát most például most megyünk és próbálunk, mert a teniszlabda is jó, de a kisebb kezeknek, a kicsinek könnyebb elfogni, megfogni ezt. Tehát mi teniszlabdával játszottunk, ahogy Zoli is mondta, tehát mindenki a teniszlabdát dobálta, vagy a kislabdát, a bőrrégi nemezlabdát. De jobb a nagyobb rongylabda a kicsiknek, ez kialakul, nagyobb a sikerélményük, és akkor utána lehet váltani a kisebb labdákra is, amiben váltak.
4: A kamaszerdán például van egy kis kama igazolvány, kis pici kama labda matricákat lehetett egy-egy ilyen részvételért, vagy akár segítettek a gyerekek elpakolni a cuccokat, stb. Tehát gyűjtögették a kama matricát, és ha összegyűlt 10, akkor lehetett vagy kama labdát, vagy valami kama pólót, ilyesmiket választani. Hát mondom, ez most így nem hiszem, hogy a jelenlegi labdaállomány mellett ez most vállalható, de a kamaszerda az ma is 6-tól a népkertbe, úgyhogy várjuk az érdeklődőket.
2: Igen, és ez fontos is, tehát hogy így nyáron, ez egy nyári program, akár csak nézni, vagy odaülni, tehát a népkertnél, vagy aki úgy gondolja, hogy játszani is van kedve, nyugodtan beállhat, mert ez egy nagyon jó családi program is, egy szabadtéri program.
4: Igen, sokszor volt ilyen, teljesen idegenek meglátták, akár miskolciak, vagy volt olyan, hogy nem is tudom honnan, az országból akárhonnan, és kíváncsiak voltak, beálltak és tetszett nekik, hamar megismerték, megszerették a játékot.
1: A Kama egy Miskolcról indult kézilabda pályán vagy füves területen játszott csapatsport, amely a népi játékok és a grundfoci elemeit ötvözi. Többféle labdával lehet játszani, többféle szabálya létezik. Gólt elérni nyitással, vagyis kapura dobással lehetséges, illetve futás alkalmával, amelyre kamafogás után jogosult a támadó csapat. A játékot két csapat játsza egy kislabdával, a két kapuval ellátott pályán. A játék eredetének, szabályainak megismerésében és megismertetésében, valamint a játék fennmaradásában és terjesztésében az Északkeleti Átjáró Egyesület tagjainak meghatározó szerepe van. 10 éve indult a Kama Szerda, 10 éves a Zöld Meteor Kama Egyesület. Nemrég pedig a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskolában rendeztek Kama versenyt. Erről, valamint a játék múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában, Reimond Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, Lukács Róberttel, a Diós Győri Nagy Lajos Király Általános Iskola testnevelő tanárával, a verseny szervezőjével, és Darázs Rihárddal, az Északkeleti Átjáró Egyesület elnökével.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora.
2: Maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet is, vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan 2 gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide. Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonyságtételek, zenés dicsőítések. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonyságtevőket próbáltunk meghívni. És akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelkigondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet.
1: Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai-magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Céla a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. A viharkárok megelőzése és a hirtelen lecsapó viharok elleni védekezés érdekében a katasztrófavédelem azt javasolja, hogy még a vihar előtt pakoljuk el a kerti bútorokat és rögzítsük a szél által felkapható tárgyakat. A legsúlyosabb veszélyt a kidőlő fák, a leszakadó ágak, a villámcsapások és a villámárvizek jelentik, mondta Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Nyáron bármikor előfordulhatnak kisebb-nagyobb viharok, különösebb előrejelzés nélkül is kis lokális viharok bármikor kialakulhatnak. Aztán nagy hőséget jellemzően vihar szokott zárni, ezek a viharok pedig felhőszakadással, erős széllel és akár villámlással is járhatnak. Felhőszakadás esetén, hogyha hirtelen nagy mennyiségű csapadék zúdul le, egy négyzetméterre 25 liternél több csapadék zúdul egy órán belül, akkor fog kialakulni a villámárvíz. A legfontosabb, hogyha villámárvízzel találkozunk, akkor változtassunk az útvonalunkon. Kerüljük el. Se gyalog, se járművel ne menjünk át rajta, mert nem lehet látni, hogy mi van a víz alatt. Lehet, hogy a villámárvíz elmozdított egy csatornafedelet, mi meg belemegyünk akár gyalog, akár járművel, már is kész a baleset. A kocsival, ahol megoldható, parkoljunk távolabb fáktól, reklámtábláktól, épületektől, nehogy a szél ezekben kárt okozzon, és pont a kocsikra essen. Érdemes ilyenkor áramtalanítani a pincét is, és a pincében tárolt olyan tárgyakat, amelyekben a víz kár tehet, azokat magasabbra vinni. A villámlás okozta károk megelőzése érdekében húzzuk ki azokat az elektromos eszközöket a konnektorból, amelyeket nem akarjuk, hogy tönkre menjenek. Ugyanis, hogyha az épületben vagy mondjuk a közelében villámcsap, akkor azok a műszaki cikkek, amelyek a hálózatra vannak kötve, a túlfeszültség miatt biztosan tönkre fognak lenni.
1: Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Téma Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszéde, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 17. versétől a 20. verséig eképpen. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el csak két vagy három tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Pál apostol ebben az ige szakaszban az ókeresztény egyház vezetéséről, tiszteletadásról és az egyház fegyelemről szól. Itt elsősorban a presbiterekről beszél. Kik ők? Azok, akik a hivatalos feladatokat látták el a közösségben. Feladatuk a gyülekezet ügyeinek vezetése, a gyülekezeti élet szervezése volt. Pál egy nagyon gyakorlatias, de mégis mély lelki kérdést állít elénk. Hogyan állunk azokhoz, akiket Isten a gyülekezet vezetésére, élére állított? Az a közeg, az a gyülekezeti felépítés, amiben Timóteus vezette a gyülekezetet, egészen más volt, mint ma. A presbiter szó azt jelenti, aki elölmegy, előjáró vagy vezető. A korai egyháznak nem voltak különálló épületei, ezért keresztény családok nyitották meg otthonaikat a gyülekezet számára. A legfontosabb pedig az volt, hogy ezek a vezetők valóban istenfélők legyenek. Pál Timóteusnak szóló szavai örök érvényűek és megszívlelendőek mindannyiunk számára. Krisztus testének működéséről szólnak. A Krisztusban újjászületett, benne élő és hozzáragaszkodó emberek együttműködéséről. Azt mondja az apostol, hogy a presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Főként azok, akik a tanításban és az igehirdetésben fáradoznak. Ők azok, akik a gyülekezet épülésében vesznek részt. Akik azon fáradoznak, hogy minél többen meghallhassák, megérthessék Isten üzeneteit és tanításait. Ők azok, akik fáradtságot nem ismerve küzdenek az igéért és a gyülekezetért. Róluk mondja az apostol, hogy megérdemlik a megbecsülést. Mert valljuk meg manapság, nem könnyű az evangéliumot hirdetni és Isten igéjét tanítani. Akkor pedig a korai egyház életében még nehezebb volt, hiszen akkor még nem voltak templomok, hanem házakban gyűltek össze. Még nem voltak harangok, amelyek jelezhették volna egy-egy alkalom kezdetét. A presbiterek, akikről itt Pál beszél, ők voltak azok, akik megszervezték ezeket az alkalmakat. Ezért is mondja Pál, hogy bizony méltóak a megbecsülésre, mert ők Isten ügyéért fáradoznak. Igen ám, de azt is látnunk kell, hogy ők is olyan bűnös emberek, mint mindenki más. Ők is követnek el hibát, és vannak rossz akaróik. Ezért mondja Pál, hogy a presbiter ellen csak is két vagy három tanú szavára fogadjál vádat. Ez a szakasz minket is önvizsgálatra indít. Nézzünk magunkba. Szoktunk-e vádakat megfogalmazni alaptalanul? Szoktunk-e csupán irigységből vádolni másokat? A bűn nem maradhat titokban, főleg egy presbiter részéről. Aki vétkezik, azokat mindenki előtt fed meg. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy vannak olyan emberek, akiknek a vétkei titokban maradhatnak. Vagy éppen a saját bűneinkre nézve gondoljuk ezt. Pál azonban azt mondja, hogy a vétkező presbitert meg kell feddeni, ezzel is példát mutatva, hogy más ne kövesse el a vétket. Mert szükségünk van a visszatartó erőre. Látnunk kell, hogy a bűneinknek vannak következményei, de azt is, hogy Krisztusban van megbocsátás. Imádkozzunk hát a gyülekezetünk vezetőiért, lelkészekért, presbiterekért egyaránt. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk a Jézus Krisztusban, hálát adunk neked a gyülekezeteinkért. Köszönjük azokat az embereket, akiket a te gyülekezeted, a te országod építésére hívtál el, és munkálkodnak, fáradoznak. Köszönjük a lelkészeket, a presbitereket, gyülekezeti munkatársakat. Köszönjük az ő munkájukat. Áld meg őket kitartással és benned való élő reménységgel. Ámen.

Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség, Isten, a tied minden.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Különös hangverseny. Muki most már végleg kaporéknál maradt. Ő volt a ház mulattatója, a gyerekek játszótársa, az állatok barátja. Még Samu, a sündisznó is nevetve dugta ki fejét tüskéi közül, ha Mukit meglátta. Sok tréfát csinált mindenkivel, de nem lehetett haragudni rá. A legjobb tréfát egy szép tavaszi vasárnapon eszelte ki. Kaporék látogatóban voltak, és csak késő délután érkeztek haza. Mikor a házuk közelébe értek, egyszerre meglepetten hallották, hogy valami különös zenebona hallatszik az udvarról. Mi ez? Ének? Muzsika? Vagy mi a furcsa csoda? Hát, amint belépnek a kapun, látják, hogy a ház összes állata összegyülekezett az udvaron. Muki az udvar közepén a korlátra állva integet a két kezével, mint a tanárbácsi az énekórán az iskolában. Vezényelt. Az állatok pedig az integetésre énekeltek. Azaz a disznók röfögtek, a szamarak ijáztak, a tyúkok kotkodácsoltak, a kakas kukorékolt, Juci cica miákolt, a kecske mekegett, a nyulak nyiszogtak, a libák gágogtak, még Samu is közbe makogott. És így szólt a furcsa énekkal. Röf, röf, röf, ja! Kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, mia, mia, kukorikó, meg, isz, gága, hep. A gyerekek majd megpukkadtak a nevetéstől, kaporéknak is kicsordult a könnyük, úgy kacagtak. Mérges is ragyogó szemmel vidáman csóválta a farkát. Ő volt az egyetlen, aki nem énekelt a furcsa bolondos énekkarban, hanem távolról nézte, hogyan bolondít meg mindenkit Muki. Ő vele sohasem csinált tréfát, de azért mérges volt a kismajom legigazibb, leghűségesebb barátja. Mert tudta, hogy a mókás Muki hű, becsületes, és ha kell, hős is tud lenni azokért, akiket igazán szeret. A három bölcs tanács. Görög népmese. Élt egyszer egy szegény ember, akit Jannisnak hívtak. Volt ennek az embernek egy felesége, meg egy 10 éves gyermeke. A szegény ember minden áldott nap reggeltől estig dolgozott, de alig kapott fizetséget. Nehezen éltek, sokat nélkülöztek. Egy nap így szólt Jannis a feleségéhez. Asszony, ez így nem mehet tovább. Te is látod, látástól vakulásig csak dolgozom, mégis szűkölködünk. Elmegyek világot látni, idegenben keresek munkát. Küldök majd neked is pénzt, hogy könnyebben boldogulj a gyermekkel. Jó van, férjem ura, járj szerencsével, felelte az asszony. De aztán álljad a szavad, s ránk is gondolj, éhen ne halljunk, míg távol leszel. Elindult hát Jannis a faluból. Egyenest Konstantinápolyba ment. De munkát nem talált, mert nem értett semmiféle mesterséghez. Beállt hát szolgának egy gazdag emberhez, aki folyvást csak ígérte a fizetséget, de nem adott neki egy vasat sem. Csak a ház asszonya szánta meg Janniszt, az adott neki néha egy-egy fillért, hogy hazaküldhesse a feleségéhez. 10 év telt el így. Végül Jannis megelégelte a dolgot, és elhatározta, hogy visszatér a falujába, a feleségéhez, meg a gyermekéhez. Igen, hiányzott már neki az otthona, a szülőfaluja. Elkészítette hát az útibatyut, és kérte a gazdát, hogy fizesse ki a 10 év alatt megszolgált járandóságát. A gazda elővett 3 aranypénzt, és így szólt. Tessék, Jannis, itt ez a 3 aranypénzt, fogd! Ennyi fizetség jár a 10 évi munkádért, most pedig menj Isten hírivel. Szegény Jannis tudta, hogy ez bizony igen kevés fizetség. De hát mit volt mit tenni? Fogta a 3 aranypénzt, nem szólt egy szót sem, csak nagyot sóhajtott. Aztán elköszönt a gazdától, és útnak indult. Alig ment egy darabot, Hát hallja ám, hogy utána kiállt a gazda.
1: Halló, de Jannisz, add nekem az egyik aranypincést, kapsz cserébe egy jó tanácsot.
0: Jannisz először nem akart ráállni a dologra, de a gazda igen erősködött. Hát mit volt, mit tenni? Odaadta neki az egyik aranypénzt.
1: Az első jó tanácsom ez, ami nem tartozik rád, abban ne üsd bele az orrod.
0: Jól van, felelte Jannisz, s már indult volna, de még a kapuig sem ért, mikor a gazda megint visszahívta.
1: Gyere csak ide, no, gyere már, adj még egy aranypénzt, és kapsz még egy jó tanácsot.
0: Jannisz vonakodva bár, de odaadta a második aranypénzt is a gazdának. A gazda zsebre dugta a pénzt, és így szólt.
1: Soha ne térj le az útról, amelyen elindultál.
0: Jannisz harmadszor is neki indult, és közben azon tűnődött magában, vajon mihez kezdjen egyetlen nyomorúságos aranypénzzel. Hogy is mehetnék haza messzeföldről 10 év után ilyen kevés pénzzel? Búslakodott magában. Hát alig lépett ki az útra, a gazdája harmadszor is visszahívta. Elkérte tőle az utolsó aranypénzt is, és búcsúzóul adott egy utolsó jó tanácsot.
1: Az esti haragot jobb reggelre hagyni.
0: Jannisz szomorúan, üres zsebbel bandukolt hazafelé. Útközben találkozott egy szerecsennel, aki egy fa tetején ült, és aranypénzeket ragasztott a levelekre. Jannisz igen elcsodálkozott, de nem szólt egy szót sem, mert eszébe jutott a gazdája első jó tanácsa, ami nem tartozik rád, abban ne üsd bele az orrod. Hát csak ment tovább.
1: Hé, te, állj csak meg!
0: Kiáltott rá a szerecsen. Jannisz rémülten torpant meg, mire a szerecsen így folytatta.
1: 100 esztendeje, hogy itt ülök ezen a fán, és aranypénzeket ragasztok a falevelekre. Sokféle ember elment már a fa mellett, s mind megállt, s megkérdezte, mit csinálok. Mindegyiküket bekaptam. Egyedül te nem kérdezősködtél. Te voltál az egyetlen, aki szó nélkül tovább indult. Megfontolt ember vagy, látom. Ezért megjutalmazlak. Neked ajándékozom az aranypénzeket, mert megérdemled a gazdagságot. Egytől egyig a tied, elviheted. Ég veled!
0: Jannisz megtömte a zsebeit, de még az ingéből is batyut csinált, s azt is dugig rakta aranypénzzel, úgy indult tovább. Ment, mendegélt, s arra gondolt nagy boldogan. Bizony mondom, megért egy aranypénzt a gazdám tanácsa.
1: De még mennyire, hogy meg?
0: 3 napi járás után összvérhajcsárokkal találkozott, akik zsákokkal felmáházott összvéreket hajtottak az úton, de vagy 30 állatot. Egy irányba tartottak, megkérte hát őket Jannisz, hadd üljön fel az egyik összvér hátára, hiszen igen elfáradt már. Együtt mentek, míg egy fogadóhoz nem értek. A hajcsárok betértek egy kis borra, s hívták Janniszt is, hogy tartson velük. Jannisznak azonban eszébe jutott a gazdája második jó tanácsa, soha ne térj le az útról, amelyen elindultál. Így aztán nem követte őket, inkább kint maradt a fogadó előtt, és az összvérekre vigyázott. Hát, ahogy a hajcsárok benn iddogáltak, egyszerre hatalmas földrengés támadt, a fogadó összedőlt, s mind ott pusztultak. Jannisz keresztet vetett rémületében, és így gondolkozott magában. Bizony a második jó tanács is megért egy aranypénzt. Azzal neki indult, és az összvéreket maga előtt terelgetve tovább ment az úton. Néhány nap múlva megérkezett a szülőfalujába, és egyenesen a házához ment. Mikor odaért, bekopogott. A felesége nyitott ajtót, de nem ismerte meg. Jannisz nem árulta el, hogy kicsoda, csak azt kérte, hadd éjszakázzon az udvaron az összvérekkel együtt. Vándor, felelte az asszony, a házba nem engedhetlek be, de a tornácon, nem bánom, álomra hajthatod a fejedet. Hát, ahogy Jannisz az összvérekkel bajlódik, látja ám, hogy egy férfi megy be a házba.
1: Oh, férhez ment az asszonyom, engem meg biztosan régen elfelejtett,
0: gondolta magában. Igen, megmérgesedett, dühében puskát fogott, s már ment is, hogy mindkettőjüket megölje. Ekkor azonban eszébe jutott a 3. jó tanács, az esti haragot jobb reggelre hagyni.
1: Letette hát a puskát, és lefeküdt. Egész éjjel nem jött álom a szemére. Hajnalban épp árpát adott az összvéreknek, hát hallja ám, hogy bent a házban így szól a férfi az asszonyhoz. Megyek, anyám, délidőben itthon leszek, főzzön ebédet. Jannis azt sem tudta, hová legyen örömében. Boldog volt, hogy a harmadik tanácsot is megfogadta, hiszen kis híján megölte a fiát meg a feleségét. Bement a házba, és elmondta az asszonynak meg a fiúnak, hogy ő a családfő, akit évek óta várnak. Egymás nyakába borultak örömükben, ölelték, csókolták egymást. Az összvérek hátáról lepakolták a drága áruval tömött zsákokat, a tömérdek aranypénzt halmokba rakták, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

hajót a hegyekre. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm,

0: esek. Egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
1: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegen gyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Idén 20 éves a Miskolc Holding önkormányzati vagyonkezelő ZRT. A társaság az elmúlt 2 évtizedben Miskolc egyik legjelentősebb vállalatcsoportjává és a város gazdasági életének meghatározó szereplőjévé vált. Tagvállalatai nélkül elképzelhetetlen lenne Miskolc működése. Az önkormányzat közleménye szerint a jubileum egyben köszönet is mindazoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 2 évtizedben munkájukkal hozzájárultak a miskolci vállalatcsoport sikereihez, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, műsorunk első részében az időskori táplálkozással kapcsolatban beszélgetünk Gyorgopulos Beatrix miskolci dietetikussal, ezt követően pedig az imádság évéhez kapcsolódóan Estuk István református lelkipásztor, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkésze osztja meg velünk gondolatait. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulos Beatrix miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm, Beatrix.
2: Én is jó napot kívánok, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: A következő percekben az időskori táplálkozásról fogunk beszélgetni, így arra kérném, hogy az időskori táplálkozás alapjairól szóljon most nekünk.
2: Ugye az idősek táplálkozása az egyrészt az életkornál, illetve élethelyzetüknél fogva is ugye egy speciális helyzetet jelent, hiszen idősebb korban már egyrészt több egészségügyi probléma is okozhat változtatási igényt az életmódban, illetve az étkezési szokásokban is, de ha most azt az ideális állapotot vesszük, hogy tulajdonképpen egy idős emberről van szó, akinek különösebb egészségügyi problémája, mármint olyan, ami mondjuk esetleg diétát vagy megváltozott étkezési rendet igényelne, nincsen, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy az időskori táplálkozásra ugyanúgy az egészséges táplálkozás fő vonalai érvényesek. Tehát tulajdonképpen semmiféle olyan étel vagy élelmiszer nincsen, amit tiltunk, csak azt mondjuk, hogy az egyiket gyakrabban, a másikat pedig esetleg csak ritkán és alkalomszerűen lenne szabad fogyasztani. Ugye időskorban annyi változás azért mindenféleképpen van, hogy már az emésztés folyamata az életkorból adódóan, és mondjuk nem egy betegség miatt ugye romlik. Tehát elsődlegesen azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint könnyen emészthetőek legyenek. Ez azt jelenti, és itt csak egy alapvető dolog, hogy például egy zöldségféle, ami meg van főzve, hőkezelésnek van kitéve, az mindig sokkal könnyebben emészthető, mint egy nyers zöldségféle. Vagy például egy zöldségféle megfőzve, és mondjuk fölaprítva, akár leturmixolva például egy krémlevesnél, sokkal könnyebben emészthető, hiszen a rostokat fölaprítottuk benne, viszont ugyanúgy benne vannak, tehát egészséges étel vagy élelmiszer szempont.

abban lévő növényi rostok és a benne lévő ásványanyagok és vitaminok azért az ő szervezetük számára is nagyon fontosak. És ez a benne lévő rost, ez segíti a bélrendszer egészségének a megőrzését, és segít például abban, hogy ne alakuljon ki székrekedés, ami az időskornak szintén egy jellemző problémája. És hát ugye ez mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérfélék fogyasztásával, ez a rostbevitel azért elég jól segíthető és hozzájárul. Ugye emellett különböző gabonafélék, amik könnyen emészthetőek, könnyen felszívódó szénhidrátot tartalmaznak, ilyen például a rizs, a tésztafélék, ezt általában szeretik is az idősek, illetve a zöldségfélék közül ide soroljuk a burgonyát, édes burgonyát, ami szintén szerintem kedvelt alapanyag az időskorban, illetve picit talán nem annyira elterjedt, de most már azért sokan használják, például a bulgurt, ami a durumbúzából készült, ennek egy sokkal jobban fölaprított formája, szintén a durumbúzából készült kuszkusz, vagy egy régi ősi gabonafélénk, például a hajdina, ezek szintén nagyon jó beilleszthetők az idős ember táplálkozásában. Na most a másik nagyon lényeges náluk, ugye az a teljes értékű fehérje biztosítása, mert hogy fehérjére egyébként nekik pontosan ugyanúgy szükségük van. Itt három fő élelmiszercsoportot emelnék ki, a húsok, húskészítmények, a tej, tejtermékek és a tojás. Tehát ez a három, ami teljes értékű fehérjét tartalmaz. Itt ugye a húsoknál lehetőség szerint időskorban, de ugyanúgy, mint egy egészséges táplálkozásnál, inkább részesítsük előnybe a kevésbé zsíros, tehát inkább a zsírszegényebb húsrészeket, és itt nem csak feltétlenül a baromfira gondolok, tehát a sertéshúsnak is van olyan része, akár a karaj vagy a sertéscomb, ami szintén beilleszthető és megfelel ennek a kritériumnak, illetve hogyha az idősek közül sokan sajnos nem szeretik a tapasztalatom alapján, de a halételek egyébként azok, amik még nagyon jó lenne, hogyha picit többet fogyasztanának az idős emberek, mert hogy ez egyébként egy nagyon könnyen emészthető és egy nagyon jó fehérje tartalommal bíró húsféle. Ugye az húsok elkészítésénél is inkább azt mondjuk, hogy lehetőség szerint pároljuk, vagy mondjuk grillezzük ezeket a húsokat, és az elkészítés során ne tegyünk hozzá túl sok plusz zsiradékot. Értelemszerűen akár egy pörkölt elkészítésénél, vagy egy párolt csirkemellnél kell a lázsiradék, de ott mi tudjuk szabályozni, hogy mennyit adunk hozzá. A tej-tejtermékek az viszont úgy tapasztalom, hogy az időskorúak számára egy nagyon kedvelt élelmiszercsoport, és itt akár a különböző sajtokra, a túróra gondolok, aminek nagyon értékes a fehérje tartalma, és ami nagyon nagy pozitívum, hogy ez nagyon sok kálciumot is tartalmaz. És ugye időskorban a kálcium bevitel az egy nagyon fontos dolog, és ezt például a tej-tejtermékekkel nagyon jól tudjuk biztosítani. Egyrészt azért, mert sok is a kálcium tartalom ezekben az élelmiszerekben, másrészt a benne lévő tejfehérje, ez az úgynevezett laktóz, ez segíti ennek a kálciumnak a felszívódását. Tehát az idős embereknél tulajdonképpen egyfajta javaslat, hogy valamilyen tejterméket minden nap, ha van rá lehetőség, akkor fogyasszanak. Ez akár lehet úgy is, hogy mondjuk ha reggelire, mondjuk egy pirítós kenyérre ráteszünk egy szelet sajtot, vagy mondjuk csinálunk egy sajtos meleg szendvicset, vagy mondjuk ha készít esetleg egy kis, mondjuk egy tojásrántott át, annak a tetejére is lehet szórni egy pici reszelt sajtot, tehát hogy a tej-tejtermék bevitel az időskorban szerintem egy nagyon fontos dolog, de ezzel könnyű helyzetben is vagyunk, mert általában szeretik. A túró szintén egy nagyon jó alapanyag, akár valamilyen túrókrémnek elkészítve, hiszen ennek a tárházat tényleg végtelen, mert lehet akár egy sima tejfölös túró, lehet egy körözölt, lehet egy kapros túrókrém, lehet egy metélőhagymás túrókrém, lehet olyan, hogy egy pritamin paprikás, tehát a pritamin paprikát lereszeljük, összekeverjük ezzel a túróval, tehát hogy ez nagyon sokféleképpen elkészíthető, és beilleszthető az ő étrendjükbe. És ugye a harmadik teljes értékű fehérjét tartalmazó élelmiszercsoport az a tojás, ami szintén nagyon változatosan elkészíthető, akár egy hagyományos tojásrántott a tükörtojás formájában, de tojáskrémet is csinálhatunk belőle, amit szintén sokféleképpen tudunk ízesíteni. Illetve a tojás felhasználása az nem csak mint önálló étel szerepel, hanem ugye az különböző
ételtípusokba is használjuk, például mondjuk itt gondolok egy vagdaltra, amiben szintén egy fasírozottba szintén belekerül a tojás, vagy akár egy igazi tipikus

0: tavaszi étel, ugye a tojásos nokedli fejes salátával, ugye ott is azért a tojás, mint fő fehérje forrás megjelenik. És hát ugye a harmadik nagy csoport az a zsiradékok, aminek azért a kiválasztása időskorban különösen fontos, mert hogy nem ugyanolyan a különböző zsiradékoknak az emészthetősége. Tehát az állati eredetű zsiradékok, gondolok itt a sertészsírra, libazsírra, kacsazsírra, tepertőre, ezek mindig nehezebben emészthetőek, mint a növényi zsiradékok. Természetesen nem jelenti azt, hogyha mondjuk az idős ember szereti mondjuk a libazsíros kenyeret, és ő reggelire mondjuk egy libazsírral megkent pirítóst eszik, akkor azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg minél vékonyabban kenje meg ezzel a libazsírral, és mondjuk fogyasszon el hozzá egy kefírt, vagy egy joghurtot, tehát hogy valami teljes értékű fehérje is kerüljön ebbe a reggelibe, és akkor tulajdonképpen így azért beilleszthető az étrendjükbe. Egyébként elsődlegesen a növényi zsiradékokat javasoljuk, illetve most már szerintem jól hozzáférhetőek a különböző hidegen sajtolt olajok, amiknek nagyon értékes a zsírsav tartalmuk, amit akár egy salátára, egy kifőtt tésztára is, gondolok itt például egy olívaolajra, vagy egy tökmagolajra, ezt nyugodtan rá lehet tenni, és ezzel nagyon sok olyan zsírsavat tudunk bevinni az idős ember szervezetébe is, amit a saját szervezet egyébként nem tud előállítani, tehát ezt mindenféleképpen külső forrásból kell biztosítani. Ide tartoznak egyébként még a különböző olajos magvaknak is a zsírtartalma, és általában ezt is szeretik egyébként az idősek, tehát itt gondolok például a dióra, ami egy nagyon klasszikus, régi alapanyag, akár egy diós tészta formájában, vagy akár csak apróra összevágva, és mondjuk egy salátára rászórva. De a diót ezt egyébként önmagában is szívesen rákcsálják az idősek, és hát ugye ez szintén egy nagyon értékes zsírsavat tartalmaz. Ugye az időskorban a másik nagyon lényeges dolog, hogy a zöldség és a gyümölcs fogyasztást azt biztosítsuk számukra. Ugye erre célszerű odafigyelni, hogy ez lehetőleg valamilyen szezonális zöldség vagy gyümölcs legyen, és hát ugye az elkészítésnél, mint az elején is említettem, hogy ami már valamilyen hőhatásnak van kitéve, az ugye mindig sokkal könnyebben emészthető, tehát egy párolt zöldség könnyebben lesz emészthető, mint egy nyers saláta. Értelemszerűen, hogyha megfőzzük ezeket a zöldségféléket, akkor ugye bizonyos vitamintartalom azért az csökken, de azért ki lehet ezt úgy szépen egyensúlyozni, hogy nyers zöldség is kerüljön a tányérra, de az emészthetőség szempontjából több legyen benne a párolt zöldség. De akár például egy paradicsom, ami egy magas víztartalmú zöldségféle, ugye a nyári időszakban, vagy egy uborka, vagy egy lereszelt retek, fekete retek, azért ebből, ha kis mennyiségeket is, de azért célszerű nyersen is beilleszteni az étrendjükbe, és hát a gyümölcsök azok, amiket szerintem idősebb korban feltétlenül preferálnunk kell. Itt is gondolok persze a szezonalitásra, hiszen nyáron azért sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen akár az induló apró magvas eper, málna, utána cseresznye, megy, őszi barack, sárgadinnye, görögdinnye, ezek a szezonális gyümölcsök azért mindenféleképpen minden nap kerüljenek az idős emberek tányérjára, és hát a téli időszakban az alma, mint egy örök klasszikus azért az ott van, azt általában szeretik is az idősek, de azért nem zárkózunk el mondjuk a déli gyümölcsektől sem, például az a változatosság kedvéért azért mondjuk téli időszakban nyugodtan egy banánt, narancsot, kivit, mandarint azért kínálhatunk az időseknek.
1: És ugye a szervezet érzi, hogy mire van szüksége, és természetesen az évtizedek alatt is azért olyan kedvencek is előjönnek mindenkinél, amihez szívesebben nyúl, viszont az újdonságra is azért bizonyára sokan nyitottak. Ilyen tekintetben milyen tapasztalatai vannak esetleg?
0: Természetesen vannak ugye örök klasszikusok, amit nagyon szeretnek az idősek, és ezzel nincs is semmi baj, és azt gondolom, hogy az időskori étkeztetésnek, vagy az időskori táplálkozásnak nem az a fő feladata, hogy mostán innentől kezdve a legmodernebb és legújabb élelmiszertípusokkal, illetve ételekkel ismertessük meg az időseket. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nyitottak rá, tehát hogy szívesen megkóstolják. Az, hogy ez milyen sikert arat, az mindig utólag dől el egyébként, de például mondjuk a Berentei idős otthonban például ott megkóstolták az idősek egy húsgombócleves kapcsán, amiben nem rizs került, hanem hajdina, tehát egy ilyen hajdinával készített húsgombóc volt, és nagyon ízlett nekik, pedig nagyon sokan még nem is kóstolták a hajdinát. Tehát ugye egyébként szerintem megvan bennük ez a fajta affinitás, vagy úgy szívesen megkóstolják ezeket a dolgokat, vagy nem zárkóznak el például mondjuk a gyümölcs salátáktól sem, nem zárkóznak el azoktól a süteményektől sem, amit mi inkább így az egészséges táplálkozásnál ugye jobban preferálunk, a gyümölcsös vagy a tejtermék alapú különböző süteményektől, és egyébként ezeket is szívesen fogyasztják. Vagy szívesen eszik például a rakott ételeket is, ami azt mondom, hogy az ő életkoruknak megfelelően egyébként egy nagyon ideális ételtípus, hiszen tartalmaz zöldségfélét, van benne rizs, és van benne teljes értékű fehérje is mondjuk a hús formájában, és könnyen is emészthető, tehát a rakott ételeket azért általában szeretik. A leginkább talán a hal az, ami egy eléggé megosztó dolog, valaki vagy szereti, vagy nem szereti. Aki nem szereti, az nem is akarja már utána megkóstolni, mert valamikor valaha egyszer megkóstolta, és nem ízlett neki, tehát hogy az inkább nem. De azt mondom, hogy egyébként általában szívesen kóstolnak új ízeket. Szokott is egyébként lenni ilyen idős otthonokban, hogy az idősek hetének egyfajta rendezvénye mondjuk, amikor egy picit más típusú, kis kóstoló jellegű ételbemutató van, és egyébként nagyon jó a fogadtatása.
1: Természetesen minden életkorban fontos, de idősek esetében a vitaminok és ásványi anyagok szerepéről, hogyha szólunk még, hogy a mindennapokban, akár az egészség megőrzésében, vagy javításában milyen szerepe van itt a étkezésnek.
0: Igen, ugye, hogyha megfelelően változatosan elég sokféle típusú alapanyagból állítjuk össze az étrendet, akkor azért vitaminhiány vagy ásványi anyag hiány kialakulása azért az nagyon, nagyon ritka. Tehát értelemszerűen lehet egy idős embernek már olyan típusú alapbetegsége, amikor valamelyik vitamint vagy ásványi anyagot mondjuk külön kell pótolni, tehát gondolok itt például mondjuk egy csontritkulásra, ahol ugye nagyon sokszor például a kálciumot, azt azért még külön tabletta formájában is kell pótolni, de hogyha elég sokféle típusú alapanyagot és változatosan készítjük el, akkor Magyarországon a vitaminhiány azért egy nagyon-nagyon ritka. Ha elegendő nyers és főtt zöldségfélét, napi szinten gyümölcsöt fogyasztunk, megpróbáljuk a péksüteményekből mondjuk a teljes kiörlésűeket választani, azért rendszeresen fogyasztunk olajos magvakat, megfelelő a fehérje ellátottságunk, akkor azért ez nagyon ritkán alakul ki. Ami az időskorban viszont sokkal inkább jellemző, az a folyadékhiány és a folyadékbevitel, amit ugye nem győzünk mindig hangsúlyozni, hogy a hőháztartásuk mondjuk egy idősebb embernek azért már sokkal labilisabb, sokkal hamarabb kiszáradnak, sokkal érzékenyebben reagál a szervezetük arra, hogyha nem isznak elegendő folyadékot. És itt ugye sajnos nagyon sokszor azért őket ezügyben kicsit noszogatni is kell, hogy figyeljenek oda, és ez talán úgy a legjobban megoldható, hogyha valamilyen palackba oda a szemük ügyébe teszünk folyadékot, ami lehetőség szerint víz legyen. És ugye idézőjelben feladatként kiadjuk, hogy na akkor ezt a palackot délig meg kell inni. És akkor ugye folyamatosan kortyolgatják, iszogatják, és akkor úgy azért erre oda lehet figyelni. A nyári hónapokban kritikus ez, és ez ugye legtöbbször problémát mondjuk az egyedül élő idős embereknél okoz, és én itt tényleg mindenkit arra tudok buzdítani, hogyha ilyen él a szomszédjában, környezetében, aki egyedül van, akkor a nyári időszakban is azért most már előfordulnak a nyári hónapokban is extrém magas hőmérsékletek, tehát tényleg nagyon fontos, hogy az idős emberekre odafigyeljünk, és nem szívesen mozdulnak ki, nem biztos, hogy odafigyelnek erre, tehát hogy mindenképpen a folyadékbevitel az egy nagyon fontos dolog náluk, és a víz lenne az ideális, de hogyha most ő ezt teával szeretné pótolni, akár egy gyümölcs teával, vagy hogyha leves teszik minden áldott nap, akkor azért az is hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez. Tehát ugye az idős korban, ugye amellett, hogy igyekszünk a táplálkozást úgy összeállítani, illetve az étrendet úgy összeállítani, hogy az valóban minden tartalmazon. Ugye nagyon fontos időskorban még emellett, hogy a mozgásra serkentsük őket, ami ugye lehet akár egy gyógytorna, vagy lehet pusztán az, hogy minden nap rendszeresen sétáljanak. Ugye a séta az egy mindenhol megvalósítható mozgásforma, és azt gondolom, hogy erre ugye a családban élő idős embereknél is érdemes odafigyelni, hogy kicsit egyfajta rendszert alakítsunk ki az életükben a mozgással kapcsolatban, hogy minden nap legyen arra egy fél óra, amikor sétál, amikor mozog, hogyha mondjuk ezt nem tudja megtenni, akár a lakásban most már azért ez is hozzáférhető, és utána nézhetünk egy pár olyan torna gyakorlatnak, ami ott akár a fotelból fölkelve egy picit a keringését fokozza, picit átmozgatja az ízületeit, és hát hogyha olyan ideális állapotról beszélünk, hogy egy idős ember, de tényleg jó állapotban, mert nagyon sok ilyen van most már, nagyon sokan eljárnak úszni, hétvégén túrázni, nyári időszakban kerékpározni, akkor ezt mindenféleképpen támogassuk, és örüljünk neki, és buzdítsuk őket, hogy minél tovább közöttünk legyenek, és egészségesen táplálkozva, megfelelő mozgással kiegészítve egyfajta egészséges életmódot tudjanak tartani időskorukban is.
1: Gyorgopulos Beatrix, miskolci dietetikusnak, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezésvezetők munkáját. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztor, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség, minden kedves hallgatót üdvözlök én is.
1: 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. A következő percekben ehhez kapcsolódóan fogunk beszélgetni. Hadd kérdezzem meg először, hogy a te személyes életedben mit jelent az imádság, illetve gyermekkorodból, fiatalkorodból mik azok az első emlékek, amelyek e tekintetben visszaidézhetők?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Az imádság egy nagyon személyes kapcsolódás az Istennel, és nekem az első gyerekkori élményem nagymamámhoz köthető, Isten nyugosztalja, ő már nincsen, de amikor a család többi része ugye esküvőre, lakodalomra voltak hivatalosak, akkor minket úgy letettek a nagyszülőnél, hogy megvigyáznak bennünket, és mielőtt elaludtunk volna, akkor mondta, hogy na hát akkor imádkozzuk a mi atyánkot, és mondta, hogy de hát én nem tudom, semmi baj, akkor megtanuljuk. És azért érdekes ez, mert ő már ugyan nincsen, de gyakran eszembe jut, hogy mit tanultam tőle. Ezért nagyon fontosak a családi rítusok. Akár egy vers, akár egy ének. Nekem édesapám bőfély. Azért nem beszélek róla a múlt időben, mert a mai napig szokott idézni a verseiből. Ő tipikusan az a magyar ember, aki hogyha nincs, akkor csinál. Mert hogy ugye, amikor vőféként dolgozott, akkor hát voltak olyan családi helyzetek, hogy éppen arra nem volt külön vers, és gond nélkül írt egyet. Megvan a verses kötet, megvan annak a helye, hogy kiőrzi a családon belül, és amikor már fiatalon hittanra jártam, hitoktató lelkipásztor testvérem is tanított bennünket imádkozni, de hát az ember mindig aggódik, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És mondta, hogy bátran ott van a zsoltárok könyve, vegyük elő, ott vannak az énekes könyveink, és meglepetésre tapasztaltam, hogy lehet egy imádságot énekelni is, mert hogy nekünk nagyon sok olyan énekünk van, amit hát legyünk őszintén korabeli hírességek írtak, egy Balassi Bálint, egy Tinódi Lantos Sebestyén, akik hát valóban abban a korban, amikor éltek, ugye a irodalomnak a kiemelkedő alakjai, de hogy ők megélték személyes hitüket ilyen formában is. És gyakorlatilag, ahogy nyílott az értelmem, úgy egyre inkább felfedeztem, hogy egyrészt a mi nagy történelmi személyiségeinknek is megvolt a maga személyes imádsága és kapcsolódása az Istennel. Másrészt meg családon belül anyai nagyapám volt az, aki már nagyon beteg volt, idős volt, és ő elmondta, hogy ő imádkozik érettünk. Volt egy kis bibliája, abba verses formában, mert hogy ő szokott írni ilyet, szépen az ő gyermekeiért, unokáiért, gyermekei hárman voltak, hát unokái több mint tizen, szépen név szerint mindenkiért imádkozott. És később teológiára kerülve én örömmel tapasztalhattam meg azt, hogy valaki van, aki imádkozik értem. Nehéz helyzetekben, kérdéses helyzetekben. És én magam is a mai napig tanulom, hogy mit jelent ez, amikor Isten válaszol az imádságokra. És hát lelkészként meg különösen is megtapasztaljuk ezt, beszélhetek több eszámban is, mert az ember óhatatlanul 20-30-40 év szolgálati út után, hát látja, hogy a hittanosaiból mondjuk valakiből tanár lesz, van akiből orvos lesz, van akiből országgyűlési képviselő, és ott még kicsi óvodásként, vagy kicsi hittanosként, amikor éppen csak összetette a kezecskéjét, vagy éppen csak megtanult egy verset, nagyon sok esetben csak a gyermeket látjuk, de a szolgálati útnak köszönhetően, illetve most már a különféle social media lehetőségeknek köszönhetően megmaradnak ezek a kapcsolatok, és nekem is van olyan hittanosom, aki már édesapaként vagy édesanyaként ír rám, vagy éppen olyan ma már kollégám, akiből lelkipásztor lett, vagy hölgy lelkipásztornőként szolgál, akik elindultak valamikor a hittadon keresztül, az ifjúsági alkalmakon keresztül, mert hogy együtt tanultunk imádkozni is.
1: Még az imádság formáiról, hogyha szólnál picit részletesebben, ugye már néhány gondolat el is hangzott, ugye az énekeskönyv például, de hogy azért nagyon sokféleképpen lehet Igen. imádkozni.
2: Hát egyrészt nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert nekünk a himnuszunk is imádság. Tehát én mindig ötöst adtam a hittanosaimnak is, mikor megtanulták a himnuszt, mert elmondtam, hogy hát Kölcsey Ferenc, ő nem csak egy kimagasló történelmi személyiség, de hogy bizony presbiter volt, a mai napig megvan Szatmárcsekén az a pad, ahol ők ültek, és bizony, amikor egy nagyon nehéz élethelyzetbe került, gondoljuk bele, a magyar nyelv akkor még nem állami nyelv, vagy a német volt a kötelező, a mi magyar népünk megmaradása kérdéses, hiszen akkor is voltak járványok, voltak éhínségek, ő szépen tollat ragad, és Ézsaiás módjára odaviszi a népet Isten színe elé. Egy íróasztal mellett született, személyes hitvallás, és ma már egy nemzet, 15 millió magyar imádkozza. Tehát lehet ilyen széleskörűs egy imádság, de lehet olyan személyes is, amit otthon, vagy éppen a volán mögött ülve mondunk el, hiszen az ember választhat, hogy a piros lámpánál éppen föl a feje, mert nem ér oda időbe, vagy éppen valakiért közben jár, és van olyan ismerősem, akinek van egy lista kitélve a visszapillantó tükörre, és amikor van 2-3 perce, mert hát kénytelen megállni, akkor éppen imádkozik valakiért, közben jár valakiért. Ma is vannak lelkipásztori közösségek, nőszövetségi közösségek, ahol betegekért célzottan imádkoznak. A belvárosi gyülekezetben ugye ott a presbiterek vállalták fel azt, hogy a gyülekezeti tagokért, aki ott van és része a gyülekezetnek, név szerint, utca, házszám szerint imádkoznak végigértük. És nagyon fontos meglátni azt, hogy ezt mi Jézustól tanultok, ugye mennek a tanítványok, hogy hát ti viszont szoktatok-e imádkozni, hát mester, taníts minket. És olyan jó látni azt, hogy Jézus mondja, hogy ti viszont így imádkozzatok. Mondom ezt azért, mert hogy próbálkoznak itt némely közösségek ilyen egyszerűsített biblia kiadással, éppen a mai igénél van ilyen, most éppen közkézen forog, és ott hát annyira le van egyszerűsítve az imádság, hogy hát például mi atyánknál van az, hogy így is imádkozhattok. Jézustól tanultuk, tehát része a sákramentumainknak, ő maga is példát ad ebben. Nyilván közös kincsünk, érdemes ezt ismerni és a helyén kezelni. Ugyanakkor meg éppen tőle látjuk azt, hogy amikor nehéz napjai vannak, akkor ő elvonul. Tehát amikor itt felfedezzük az én időt, akkor a Bibliában azzal találkozunk 2000 évvel ezelőtt, hogy Jézus ezt elcsendesedve élte meg, oda ment az atya színe elé, vagy gondoljunk csak a nagy csütörtök éjszakájára, amikor viszi magával a tanítványokat, és annyira el vannak fáradva, akár a hőségtől, akár az eseményektől, akár a gyaloglástól, mert mindenhova gyalog mentek, hogy bizony elalszanak, és azt olvassuk, hogy Jézus pedig könyörögve, tudva, hogy mi vár rá, ugye vért verejtékezve imádkozik. És ha Isten fia ilyen közeli kapcsolatban volt az atyával, az élő Istennel, sőt, ugye azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, és titek is erre az egységre hívlak, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az imádság az beléptet bennünket a Szent Háromság egy Istennek a jelenlétébe. Ott élhetjük meg azt, hogy ő egyé akar válni velünk. És másrésztről meg az is igaz, hogy a keresztény ember akkor éli meg az Isten vezetését. Tehát van olyan, hogy Isten az imádságra úgy válaszol, hogy nem azt, vagy nem úgy adja meg, amit mi kérünk. De mi hiszük azt, hogy minden, ami bennünket ér, először hozzá kerül. Ezért az imádság egy kicsit helyreigazítás, a GPS is ugye keresi a legrövidebb útvonalat, és hát kiírja nekünk, hogy mi az, ami releváns, de hát van, hogy dugó van, vagy hogy elterelnek, valahogy másik irányba kell indulnunk, de attól még a rendetetési helyünkre fogunk megérkezni. És az imádság az nagyon fontos része, ami egyébként házas életünknek, és én nagyon örülök annak, hogy a feleségemmel úgy tudjuk a napjainkat indítani, vagy ha nem indítani, akkor zárni. Találunk erre mindig lehetőséget és időt, és el tudunk vonulni azt, hogy mi együtt imádkozzunk, meghallgatjuk a napi igét, még ha nem is mindig értek egyet azzal, amit a aktuális kollega mond, de ugyanakkor meg tudunk együtt imádkozni, hogy Isten vezessen bennünket. És fontos az, hogy így tudjuk lezárni az eseményeket is, amik érnek bennünket, saját konfliktusainkat, amiket mondjuk mi magunk okozunk egymásnak, meg, vagy élünk meg úgy, hogy okoztak nekünk, hogy közben Isten tenyerén vagyunk, Isten hordoz bennünket. És a másik része is igaz, miután az imádság éve van, örömmel látom azt, hogy előkerültek azok a kiadványok, amelyek összegyűjtik például Rákóczyak imádságát, például ugye Kölcseit már emlegettem, de Balassi Bálintot és más íróink, költőink, Kazinczy Ferencnek az imádságait, akik megélték a hitüket, csak hát ugye az elmúlt 70-80 évben ugye ezeket tudatosan vették ki, válogatták le, vagy tették egy polccal mindig lejjebb. Sok esetben azzal találkozunk például József Attilánál, hogy hiába volt ráírva mondjuk egy, akár még egy 89-es kiadásra is, hogy összes versei, az imádságai, vagy Adinak, ugye az istenes versei, le voltak felejtve. Tehát olyan szerkesztők ültek ott, akik hát önmagukat is cenzúrázva, de úgy félretették ezeket. Vagy gondoljunk Vas Albertre, ugye meglepetés volt most az érettséginél, holott egy Nyírő József, ugye abban a korban Turmezei Erzsébetnek, ugye a kortársairól beszélgetünk, ők megélték a hitüket, ők ezt papírra vetették, csak hát sok esetben ugye nem szerepelhettek azokon a kiadási listákon, ahol másokat toltak előre. És hát azt tudjuk elmondani, hogy így egy 50 év, vagy egy 40 év, vagy 30 év távlatából ezek az imádságok megmaradnak, mert a személyes hit, a megtapasztalt kihívásokat teri életútakban mégiscsak olyan bölcsességet, olyan hitbeli mélységet tudnak visszaadni, ami még az irodalomban is kiemelkedik. És fordítva is igaz, amit újra és újra meg fogunk találni, és meg fogunk keresni. Kicsit olyan ez, mint a Bükki erdőben a Szent István forrás, vagy a Mátyás forrás, kicsit így a túrázóknak is kedvezve, akik járják a kék túraútvonalát, vagy a sárga túraútvonalát, hogy a forrásnál mindig találunk majd egy csanakot, és belítünk belőle, és ott lesz majd, megkeressük, mert hogy a vizet nem lehet pótolni. A friss víz az mindig éltető víz marad, és része a mi hitvallásunknak, hitünknek, illetve kihívás is. Tehát itt van az imádság éve, be lehet menni a könyvtárakba, nagyon várják az érdeklődőket, gyülekezetekhez is el lehet menni, és lehet kérni akár a szikszai féle kiadást, ugye, ami hát már több mint 200 éves, de vannak újak, akár Gyökösi Endrére is hivatkozhatok, vagy a legújabb kiadásokra, amikor lelki pásztor testvéreink, kicsit hazabeszélek, Zemplénben vagyunk, Sátoralja Újhely, dr. Kádár Ferenc egykori professzorom és tanárom, könyve jelent most meg, Debrecenben nagyon szép elismerést kapott a teológián, az ő irodalmi munkásságáért. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam, talán ismerjük az énekeskönyvükből, ezt az éneket is ő írta. Ő azt mondta, hogy fiatal titánként, amikor ilyen 24-25 éves volt. Na de hát ő már nyugdíjba ment, ennyi év elteltével bekerült a gyülekezeti énekeskönyvünkbe, és örömmel tudom elmondani, hogy Isten lelke ma is munkálkodik, és innen szeretnék mindenkit biztatni, hogyha van egy kis hajlam a versírásra, uram, bocsánat, még valamilyen hangszeren is tud, akkor az imádság évében fel lehet dolgozni az eddigi irodalmi kiadásokban megjelent imádságokat, akár a Szentírást is. A görög testvéreink, ők most fordítják például a Zsoltárok könyvét, tehát értsük jól, hogy az eredeti görög Bibliát alapul véve ők saját fordítást készítenek, miközben nekünk a Szent Simonár Albert ugye hát már több mint 400 éve, illetve Károli Gáspár elhozta Szent Zsoltáros könyvet, ő is az eredetiből veszi a Zsoltároknak a fordítását, Károli ugye maga kis csapatával a Bibliát fordítja. Azért értem ki ilyen értelemben a görög testvérek felé, mert ők most értek oda, hogy felfedezik a Szentírást, és a saját liturgus nyelvüknek megfelelően fordítják. Ez pedig azt jelenti, hogy maga a Szentlélek továbbra is biztosítja azt, hogy egy egészséges éjség legyen a Szentírás megismerésére, és hát nyilván ebből születnek majd új versek is, új énekek is. Van is olyan a kapella csapat, ugye a Szent Efrém kórus, akik pedig hát nagyon szép imádságokat dolgoznak fel, minimális zenei kísérlettel, vagy éppen csak a saját hangjukat igénybe véve. Ez azt jelenti, hogy ma is bátran lehet írni új éneket, új imádságokat, annál is inkább, mert amikor eljön majd az Úr Jézus, akkor azt mondja a Jelenések könyve, hogy ott új éneket fogunk énekelni. Tehát ez a fajta folyamatos megújulása, kiáradása a Szentléleknek, megjelenése a nyelvekben, hát nyilván nem csak magyarul, nem csak görögül, hanem a körülöttünk lévő népek életében is. ez ma is a Szentléleknek a munkája. Tehát ha valaki kételkedne is abban, hogy hát Isten lelke munkálkodik-e vagy nem, akkor nézzük meg az új énekeket, nézzük meg az új imádságokat, ez mindig az Isten jelenlétéről és folyamatosan megújuló munkájáról beszél. Ugyanígy a gyógyulásokban is, ugye karizmatikus gyülekezetek ismertető jegyének szoktuk mondani, hogy náluk ez hangsúlyosabb, és hát nemrég egy magyarországi karizmatikus gyülekezetnek a lelkipásztora hívta meg a szomszéd kollégáit, Pünköst környékén, áldozócsütörtök környékén szoktunk erről többnyire beszélni. Bizony ez a kollega elmondta, hogy ő meg volt győződve arról, hogy csak náluk munkálkodik a lélek. De hát arra kellett rájöjjön, hogy nem, mert hogy a lélek az olyan, mint a szél, nem lehet neki határt szabni. Tehát azt tudom elmondani, hogy bizony-bizony Isten lelke az, aki egységre szólít bennünket, és az imádság ezért különleges, mert hogy egyrészt az a lelkület, ami egy-egy énekben megszólal, az megszólít bennünket, és legyen az angolul, legyen az bármilyen esetleg németül, vagy a szomszédos nyelveket, lehet szlovák, lehet román, akár ukrán nyelven is. De nagyon izgalmas, hogy ezek a mai napig gospel, ugye például, vagy a jazzen keresztül átjárnak bennünket. Oh Happy Day, ugye gondolhatunk erre a közismert számra is. Ez is egy hálaadó imádság. És ilyen módon én is ehhez csatlakozhatok. És a Szentírás maga, ha csak a Szentírást olvasok, egy nagyon-nagyon széles palettát ad elébünk. Dávidnál látjuk azt, hogy ő leírja, sőt, ő az, aki rendszerezi, összegyűjti, azt követően még nyilván ezt folytatják, de Dánielnél látjuk azt, hogy ő elvonul, akkor is, amikor tiltják, ki is lesik, majd pedig feljelentik annak rendje módja szerint, na de hát ugye nem a királyt, hanem hogy az Istent hívta segítségül, majd ezt az oroszlánokkal meg is beszéli pontosan, hogy van ez, de látunk arra is példát, hogy bizony imádságon keresztül Isten ad kijelentést, ugyanennek a Dánielnek a mikorunkra nézve. Ugye megjelenik a kolosszus, arany, bronz, egészen ugye a földig, ami ugye a birodalmakat jelenti, de Jánosnál is azt tapasztaljuk, hogy amikor János imádkozik, akkor Isten kijelenti magát. És látunk olyat is, amikor csak egy-két szóra van lehetőség, és Isten megtart bennünket. Vagy gondolhatunk Pál apostolnak az útjára, amikor elmondja azt, hogy ne menjünk tovább, jön a vihar, jön a téli időszak, baj lesz. Viharba kerülnek, imádkozik, és azt mondja, hogy hát igen, bekövetkezett a baj, a jó hír az, hogy mi megmenekelünk, a rossz hír, hogy a hajó el fog veszteni, de ti ne féljetek, mert Isten megtart bennünket. És hát az a döbbenetes helyzet alakul ki, hogy a rab Pál apostol imádkozik az őt fogva vívő római századosért, meg katonákért, és végül engednek neki, mindent kidobálnak a hajóból, és engedik, hogy ugye a part felé sodródjanak, ahol Ciprus szigetén hajótörés szenvednek, és majd onnan indulnak tovább. Tehát ajánlom a Szentírást nem csak forgatásra, hanem olvasásra, rendszeres olvasásra is, akár ilyen módon is, hogy megnézni, hogy az ott szereplők hogyan imádkoznak. József nagyon izgalmas, mert ott azt olvasok, hogy de vele volt az Úr. Tehát van egy nagyapa, akivel Isten szövetséget köt, van egy édesapa, aki megéli, hogy hát a saját testvérei elüldözik a háztól, ő ugye úgy tudja, azt viszik neki hírül, hogy hát vadállat tépte szét, de nem szűnik meg imádkozni. Jobbnál is ezt tapasztaljuk, hogy a gyerekei nem élnek hitben, de ő korán kell. Ő bemutatja az áldozatot. Nagyon sikeres korának az egyik legsikeresebb vállalkozójaként. Jön a vihar, összedől a ház, odahalnak a gyerekei, ő maga elveszíti az egészségét. Még a feleség is azt mondja, hogy jó van, most már elég. De azt mondja, én tudom, hogy az én megváltóm él, és ha az én földi sátorházam lebomlik is, szemeimmel látom meg őt. Nagyon nehéz életútak is vannak, amik aztán azt olvassuk jobbnál, hogy Isten megáldja. De ott van Anna, akinek nem lehet gyereke, és könnyek között fogadkozik, hogy na de ha Uram, ha rám tekintesz, akkor én neked szentelem is. Hát és Salamon egy egész korszakot munkál majd végig. Úgy, hogy az ott lévő pap, aki látja Annát, azt mondja, hogy hát biztos, hogy valamilyen befolyásoltság alatt van, és mondja, hogy nem, mert a te szolgáló lányod keserű szívvel imádkozik. Tehát még gondoljuk bele abba a történelmi helyzetbe, hogy a pap meglepődik azon, hogy valaki a templomba jön és imádkozik gyakorlatilag. És ott van annak az örömteli hálaadása, amikor Péter áll ki, és azt mondja, hogy hát nektek lett ez az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, hiszen a Szentlélek kitöltetik, és gyertek, mert Isten elkezdte az ő munkáját. Tehát az imádság az, ami egyrészt össze tud bennünket kötni, mert ez egy szolgálat, amit ránk bízott.
1: És ápolni kell, ugye így is kapcsolatban maradni.
2: Igen, igen. Úrral. Amit megkezdtek a mi dédszüleink, nagyszüleink, megtanultuk tőlük, összetették a kezünket, hitutatók, lelkészek adtak erre mintát. De nagyon izgalmas, mert Isten, amikor bennünket munkatársainak választ, szülőként, keresztszülőként, tanárként, lelkészként, akkor egyben olyan eszközt is ad, amin keresztül mi az ő lelkének a vezetéséhez tudunk kötődni, kapcsolódni közvetlenül. Mert én is el tudom mondani, igen, az én életemre nézve látom az Isten vezetését, de neked ezt el kell kérni. Nincs automatizmus, ugye nem kapta fára dolgozik, mondta annak idén Einstein, az Isten, hanem mindenkinek saját életútat ad. És ebben mindig ott van az én egyrészt felelősségvállalásom az életemért, a szeretteimért, mindazért, ami körülöttünk is velem is történik. Másrészt pedig ott van annak is a lehetősége, hogy Isten engem is vezet, tehát a lelki növekedésnek része az imádság. Harmadik részről pedig el tudom azt mondani, hogy miután érettem is imádkoztak, én magam is imádkozhatok, mert hogy a Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, és a pecsétek felnyittatnak, aki hallja, nézen utána, nagyon izgalmas ez az ige szakasz a Jelenések könyvében, de hogy a szentek imádságai ott vannak az Úr előtt. Tehát amit én elmondok, amit én megfogalmazok, amit én erőm, lelki állapotom, tehetségem szerint elviszek az Isten elé, az ott van, és hát nyilván mondjuk hitetlenkedve hallgatta ezt egy Péter korabeli, uram, bocsánat, még egy Károli korabeli ember, és persze, hogy fel fogják írni, de ma, amikor minden e-mail, minden chat előzmény, ott van a chat falon, az üzenőfalon, gyakorlatilag ma már természetes az, hogy amit egy-két évvel ezelőtt leírtam, vagy mondtam, az nem polcokon van a könyvtárban, hanem elég csak a telefon felütni, vagy a számítógépen rákeresek, és megtanálható. Nagyon izgalmas belegondolni akár ebbe, ezekben a rendszerekben is, hogy hogyan ad erre mondjuk mintát maga a Szentírás. Nem ez a beszélgetésünk témája, az viszont tény, hogy Istennek számít. Tehát ő keres, hallani akarja a hangomat, nem közömbös, hogy mi történik, és fordítva is igaz, ma már tanulmányok bizonyítják, hogy akik rendszeresen imádkoznak, azoknak nagyon érdekesen fejlődik egyrészt a személyisége, másrészt az érzelemvilága, mert hogy olyan területeket kapcsol be, ami agyféltekeink működésébe, ami egyébként nem áll kapcsolatban egymással. Tehát amikor én meg tudom fogalmazni, hogy miért engem, amikor meg tudom fogalmazni, mik a céljaim, amikor én át tudom kérni az Isten vezetését, akkor azt fogom tapasztalni, hogy én magam is változok, én magam is fejlődök, én magam is előre haladok ebben a történetben, és fordítva is igaz, én magam megéltem azt, Isten kegyelmében még velünk van az a testvérem, aki bekerült a kórházba. Járvány volt, COVID-helyzet volt, magas láza volt napokig, és az orvosok már szóltak a hozzátartozóknak, hogy hát itt lehet, hogy már csak néhány nap van hátra, és elkezdtünk imádkozni. Beöltöztem a görögkatolikus testvér két ágyal odébb az intenzíven, én innen, ő éppen végére ért az ő szolgálatának, amikor megérkeztem, megfogtam a beteg testvéremnek a kezét, akinek addig egy viszonylag alacsony számú púzus, ugye a szinusz jár, ami ott van a berendezésen, és mikor elkezdtem énekelni a 25. Zsoltárt, Uram, te vagy nékem őriző pásztorom, akkor lehetett látni, hogy ez a kis szinusz, ez elkezd felfelé mozogni. Lázas, nem tud a külvilágról, de az éneket hallva a szíve válaszol. Elimádkoztam a mi atyánkot, ugyanúgy fent volt a színuszjál. Mikor a végére értem, akkor lejjebb ment. És mikor elkezdtem imádkozni a szeretteiért, a gyermekeiért, az unokáiért, akkor megint csak. Tehát valahogy úgy vagyunk összerakva, ami titok a mai napig. De mikor megszólalt az ismerős dallam, mikor megszólalt az ismerős imádság, ott valahol a személyiségnek a belső rejtekében mindaz a hit tapasztalat, ami számára az életet jelentett, az nem csak, hogy valóságá vált, hanem szó szerint értsük, elkezdte visszahozni az életbe.
1: Itt az imádság erejének ennél konkrétabb példáját azért ritkán hall az ember.
2: És hát azért örömteli a történet, mert végül meggyógyult. Tehát maguk az orvosok mondták, hogy hát nem értik, hogy hogyan, nem értik, hogy miért, ugyanaz a gyógyszer, ugyanaz a lefolyás a betegségnek, az egyiket elvitte, intenzíven vagyunk, tehát tényleg eltemették a mellette lévőt. Itt pedig ezt a testvéremet néhány hét elteltével ki tudtuk hozni a kórházból, mert megmaradt.
1: Még itt ehhez kapcsolódóan az imádság erejéről, hogyha megosztanád velünk a gondolataidat, vagy ugye ezen a konkrét megtapasztaláson túl esetleg olyan kézzelfogható példát, amit az eddig életedben esetleg, amivel eddig életedben
2: azért hoztam szóba, mert ezt én magam is csodaként éltem meg. Tehát igen. Úgy lehettem jelen valakinek az életében, hogy igen, elkértük, ott voltak a szerettei, és együtt imádkoztunk, a gyülekezet és a presbiterek is együtt imádkoztunk érte. Nagyon sok gyülekezetben ezt gyakorolják, és Isten visszahozta. Tehát szó szerint maga az orvos mondta azt, hogy ő nem érti, mi történt, nem mondta ki, hogy ez csoda, nyilván mindenki a maga hit tapasztalata szerint tud ebben megnyilvánulni, de bizony azt éltük meg, hogy Isten cselekedett az imádságon keresztül. Tehát Isten ma is munkálkodik, élő és ható, és könyörül, akin könyörül, és nekünk ez a dolgunk, hogy ezt elkérjük, ezt elhiggyük, és behívjuk ilyen módon az életünkben, a szeretteink életében, mindazok életében, akiket Isten ránk bízott.
1: Estók István református lelkipásztornak, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészének köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolataidat, megtapasztalásokat, és ugye itt a Bibliából is, illetve a magyar történelemből, a magyar irodalomból is ilyen sok példát hoztál elénk. Köszönöm, hogy elmondtad mindezt.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem, és kívánom, hogy fedezzük fel az imádság évének a rejtett kincseit. Van mit megtalálni, és van mit kiegészíteni. Ha valakit Isten lelke arra indít, hogy verset írna, éneket írna, imádságot írna, én csak biztatni és támogatni tudom ebben. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen mi is még egyszer. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 2026 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószerkereskedelem miatt terítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesanyja.
2: Szent Péter esett.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rusti fiú esett.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 17. Heptaglossus, a múzeum és könyvtár igazgató már 2 órája vezetgette Biont és Lactantiust a díszkertekben, amelyek a császári palotát, a könyvtárat, a múzeumot, a hozzájuk tartozó templomokat és oszlopcsarnokokat körülvették. A milliós város görög negyedének óriási kiterjedésű, elzárt része volt ez, tele történelmi emlékekkel és műkincsekkel, mesterséges hegyekkel és vízesésekkel, ahová az alexandriaiak csak akkor jutottak be, ha olyan előkelő vendégeik voltak, akiknek engedélyük volt a belépésre. A múzeum igazgató hatalmas termetű, méltóságos megjelenésű ember éppen egy márványlap perzsa szövegét betűzte, amikor a rétor megtörölgette izzadó homlokát. Meleged van? Fordult hozzá Heptaglossus. Nincs kedvetek lejönni a számába, megnézni a világbíró Alexander koporsóját? Odalent kellemes hűvös van, és mire feljövünk, akkorára elmúlik a napheve. A szolgám is lejöhet? Kérdezte habozva Lactantius. S Antiókia öreg püspökére nézett, aki kopaszra nyílt fejjel, megszőrtelenített arccal roskadozott mögöttük. Miért ne? Azok a királyok, akiket most meglátogat,

Mennyit megérdemelnek tőlünk azoknak árnyai, akik a könyvtárt és a múzeumot összehordták? Több örökséget hagytak a világra, mint ez. Átmutatott a középső kápolnába, amelynek márvány falai ezüstlapokkal voltak borítva. Az ezüstről visszaverődő napsugarak különös fényt vetettek a terem közepén álló fekete kőtömbre, amelyen mézzel telt üvegkoporsó feküdt. Íme Nagy Sándor, a 600 esztendőhöz képest elég jól bírja magát. A múzeum mutogató nyugodt hangján mondta ezt, aki már nem hatódik meg önmagáért. A rétor azonban elfogódottan tette a kezét a koporsóra, és akaratlanul meghalkította a hangját. Hát nem aranykoporsóba temették Babilonban Alexandert? Bion, aki elővette viasztábláját és lerajzolta a soklapú öreg prizmát, megelőzte a magyarázattal Heptaglossust. Azt régen beolvasztották, ez már egyiptomi munka. A páncélja is itt függött, mutatott az igazgató falra, de az is arannyal volt bevonva, és Caligula elvitette. Jöhet még olyan barbár is, aki a méz miatt töri fel a koporsót. Gondolod? Nézett rá Lactantius. Mintha keserűnek érezte volna Heptaglossus hangját. Minden megtörténhetik, vont az vállat. Rendeletet kaptam, hogy szolgáltassam be a prefektúrára a keresztények iratait a könyvtárból. Fölmentem megkérdezni, mit akarnak velük. Meg akarják őket égetni? Miért? Mert az a törvény, annak pedig eleget kell tenni. El tudtok ennél barbárabb dolgot képzelni? Holnap az juthat eszébe valamelyik podvás fejűnek, hogy el kell kobozni Cicerót. Bion nem állhatta meg, hogy el ne köhögje magát, rámosolyogva Lactantiusra. Rétor hirtelen felkapta a fejét. Néni, hát az én szolgám hová lett? Csak most jutott eszébe, hogy Mnester már az első kriptától visszafordult, és azt sejtette miért. Nem akarta, hogy a bálvány imádók tömjén füstje megfertőztesse. Félek, valami baj érte az öreget, sietett ki a sírboltból, s amazok beszélgetve követték. Mnester csak ugyan olyan volt, mintha valami történt volna vele. Az arca kipirosodott, a szeme fény lett. Láttam, láttam, lihegte Lactantius elé. Kicsodát? Kérdezte elképedve a rétor. Tudta, hogy a keresztényeknek szoktak látomásaik lenni, és nem tartotta volna szerencsés dolognak, ha a püspöknek éppen ezen a helyen jelenik meg a Krisztus. A gonoszt láttam, a bújtogatót, azt az Ammoniuszt, aki fel akart bennünket lázítani a császár ellen. Ott, ott látod, mindjárt kiérnek az oszlopsor mögül. Lactantius két papformájú embert látott, amint beszélgetve megálltak az oszlopsorhoz csatlakozó diadalív alatt. A kövéret ismerte, az tágész volt, a fő augur. A másik hosszú sovány fekete ember volt, akinek vad tekintetéhez nem jól állt a sárga cingulussal átkötött fehér tóga. Biztos vagy benne, Mnester? Vigyázz, mágjára ne juttas valakit ártatlanul. A püspök megrémült. Nem, nem biztos benne. A sátán a jó szemet is sokszor elkápráztatja, és az övé már öregszem. Lactantius hazaküldte a fölizgult embert, és azért megkérdezte Heptaglossust. Nem tudja, kicsoda a sárga cingulusos ember? Dehogy nem. Záresznek hívják. A Szerápisz papok közül való. Ő az Isten nagy ünnepén a cerebroszkop. Az agyvelőkben olvas? Kérdezte Bion. Akkor nehéz mestersége lehet, mert sokat kell neki üres lapra nézni. Heptaglossus nevetett. Csak egy agyvelőben néz. A nagy ünnep egy évben egyszer ember áldozattal jár, s annak az agyvelején mindig van írás. Mi nálunk készül hozzá a tinta gubacsból, mézgából, szilfiumgyökérből és bíborcsiga nedvéből. Tréfász? Nem én, mutatta Heptaglossus a tenyerét. Látod, ha ide írok valamit azzal a tintával, nem látszik belőle semmi.

0: semmi, mert a szilfium gyökér láthatatlanná teszi. De ha ráteszem a forró agyvelőt, az mindjárt beissza. Csak rá kell fordítani ide a másik tenyérre az agyat, úgy, hogy az írás legyen felül, mindenki elolvashatja a maga szemével. Béon rábólintott, hogy most már érti. Az ő anyja nem úgy jövendőd, de most már csak így beszélnek az istenek az emberekkel. Lactantius elcsodálkozott rajta, hogy a múzeum igazgató ilyen könnyedén beszél a szent dolgokról. Körülnézett, és azt kérdezte tőle, nem vagy te keresztény, Heptagrossus? Majd éppen neked megmondom a császár barátjának, nevetett a tudós. Lactantius tiltakozott. Alexandriában még nem is hívatta a császár, ső, különben is rétor, nem kuriózus. Tréfáltam, Lactantiusom, komolyodott el, Heptagrossus. Megmerem én nektek mondani az igazat. Tehát csak ugyan keresztény vagy. Csak mostanában jöttem rá, hogy az vagyok. Mióta üldözik őket. Azelőtt nem érdekeltek. Mi közön nekem a mások isteneihez, mikor a magaméihoz sincs semmi. Tudjátok, úgy voltam az istenekkel, ahogy a magunk fajta ember lehet. Ne kívánják tőlem, hogy a dolgukba ártsam magam. Én se kívánok tőlük ilyesmit. Ami kötelességem, annak legjobban szeretek magam eleget tenni, mert félek, hogy Osiris nem végeznél helyettem, vagy nem olyan jól csinálná. Nem bízhatom Herkulesre, Arisztotelész kivonatolását, még akkor se, ha olvasni tud, amiben nem vagyok biztos, s ha én magyarázom Empedoklészt, az nekem világosabb, mintha Apolló teszi. De ezt csak addig gondoltam így, míg bele nem fogtam a keresztények könyveinek másolásába. Te keresztény könyveket másolsz? Azt kellene csodálnod, ha nem tenném, és akkor én nagyon rossz múzeum igazgató lennék. Én nem azért fogtam a másolásba, mert keresztény akartam lenni, hanem mert nem akartam, hogy elvesszem valami, amiben emberi szellem van. A törvénynek eleget kell tenni, de ami szellem, azt meg kell menteni akkorra, mikor a törvény elmúlik. 18. A császár fogadó szobájának ajtó előtt idegesen toporgott a kamarás, aki a nomenklátori tisztet betöltötte. Az oszlopcsarnok tele volt küldöttségekkel, ő valamennyinek eladta protekcióját a sorrend tekintetében, s a Dominus még mindig nem adott jelt, hogy be lehet bocsátani a kegyelmét kérőket. Először Lactantius parancsolta magához, az elég hamar elbocsátotta a magiszter kíséretében, azóta azonban Bionnal van bezárkózva. Lactantiustól csak azt kérdezte a császár, hogy volt-e Nagy Sándornak fia, s mi lett annak a sorsa. A rétort nem lepte meg a kérdés. Tudta, hogy a császár a kriptákban járt, és bizonyosan akkor ébredt fel a kíváncsisága. Diodorus Siculus krónikájára támaszkodva adta meg a feleletet. A jegyzetek ugyan zavarosak és hiányosak, de az bizonyos, hogy legalább egy fia volt a világhódítónak, azt is Alexandernek hívták, és anyja a perzsa Roxáné volt, Darius király leánya. Hadsereg ki is kiáltott a királynak, de mire emberkort ért volna, akkorára Nagy Sándor osztozkodó vezérei eltették lábaló. Valószínűleg Antipáter folytatta meg az anyjával együtt. A császár figyelemmel hallgatta végig a rétort, de minden megjegyzés nélkül bocsátotta el. Annál nyíltabban beszélt Bionnal. Mutatta neki felpuffadt gyomrát, s tapintotta vele a máját, amelyet dagatnak vélt. Nem félsz-e, Bion? Kérdezte nem éppen jókedvű mosolygással, hogy nagyon hamar meg kell gyújtanod alattam a konszekrációs mágiát. Bion nem félt. Az utolsó holdfogyatkozáskor is megkérdezte a csillagokat, s azok állásában semmi fenyegetőt nem talált. Ami pedig a császár baját illeti, Panteleon bizonyára azon is segíteni fog, mint ahogy az Augustát is meggyógyította. Nem gyógyította meg, csóválta a fejét a császár, csak elaltatta valahogy a szenvedését. Most, hogy bizonyos közbejött kellemetlenség miatt Pantaleon nem jöhetett velünk, az Augusta szenvedései megint fölébredtek. Bion látta a császár arcáról, hogy mit ért a közbejött kellemetlenség alatt. Egy legyintéssel elhesegette magától a nikomédiai összeesküvésre való visszagondolást. Az Augustát régi fejszaggatásain kívül most nyugtalanító álmok is gyötrik. Valamelyik éjjel megjelent neki álmában Pantaleon, két tenyerén tartván elébe levágott véres fejét. Hiszen nekem egy szóval meg lehetne gyógyítanom, de nem merem, Bion, nem merem. Mikor nekem oly nehéz magamon erőt venni, hogy bízzak akkor titkot az anyaszívre? Uram, az anyaszív nem lehet áruló, igyekezett Bion bíztatni a császárt. Ó, Bion, ha te azt tudnád, nekem mit kell kiállnom, aki csak apa vagyok. Amikor úgy érzem, hogy a fiam szemében csak a császárnak kiáró tiszteletet és a jótevőt megillető hálát látom, de egy sugarát se a szeretetnek. Tudod, Bion, sokszor alig bírok erőt venni magamon, hogy rá ne tapossak diadémra és bíborra, és oda ne kiáltsak neki, fiam, ölej meg, nem a császár vagyok én, hanem az apád. Jobbját bocsánat kérően nyújtott a Jupiter Chryselephantin szobra felé, amely a trónustól jobbra állott. Nem lehet, ő miatta nem lehet. Neki az én kezem által kell megkapni a bíbort, ahogy az istenek rendelte idő letelik. Ki tudja, az istenek is megoltalmaznák-e, ha én akkor mellette nem állnék. Talán a nagy Sándor fiának sorsára jutna. Nem lehet megbízni senkiben. Elhallgatott, és tenyerébe hajtott fejjel pillantás nélkül nézett maga elé. A matematikus síráshoz nem szokott szeme is kezdett elfátyolosodni, amikor látta, hogy az apai szeretet gyámoltalan csügget gyerekké tette az öreg embert, akinél fegyelmezettebb férfi 100 év óta nem ült a császárok trónján. Aki összebírta fogni markában a szétszüllött világot, az nem bírta visszatartani a könnyet, amely a nem pillantó szemekből végig gördült a sárga ráncos arcon. Eszébe jutott az antiókiai este, mikor először látta a hihetetlent, a síró Dioklecianust, és bátorságot vett magának arra, hogy mint akkor most is kérdezetlenül megmerjen szólalni. Dicsérni kezdte a fiát, milyen értelmes és mennyire megkomolyodott. Félek, nagyon is komoly, nézett fel a császár. Keveset van a maga korához illő fiatalok közt. Igen, vettél észre valamit? Hiszen azért hivattalok, hogy számot adj. Érosz célba vette már a szívét. Bion elmosődött. A császár mindjárt, amint Alexandriába érkezett, azzal bízta meg, hogy észrevétlenül figyelje meg a fiút, és kövesse sétáin is. Közeledik-e valahol ahhoz a nőhöz, akit a horoszkóp azzal jelentett be, hogy Vénusz kilépett házából, és oppozícióba lépett a Jupiterrel? Még alig ha találkozhattak, uram. Talán nem is tudnak még egymásról. Quintiporra sok nő szeme rátapadt már Alexandriában, de nem hiszem, hogy az övé rácsillant volna valamelyikre. Az bizonyos, hogy még nem láttam visszafordulni senki után. Az isteni nobilissima az egyetlen női lény, akitől nem mer elszaladni. Titanilla. Örülök neki, hogyha az asszonyi nemhez szelidíti egy kicsit. Aranyfény ő, de talán már nem veszélyes. Egy kicsit el is pirult a császár, amikor ezt mondta. Arra gondolt, hogy az ő fiának Vénusza a szűz házában lakik a horoszkóp szerint, és ő hallott olyan fecsegést Maxenciustól, amelyek szerint a nobilissima már nem lakik a szűz házában. Ha nem lett volna neki olyan kedves a Galerius leánya aranyfényével és pillangós bájával, talán szóvá is tette volna a dolgot az apjának. Így azonban csak a princepset hallgattatta el szigorú figyelmeztetésével. Aranyfény, aranyfény, ismételgette, mintha el akarná felejtetni a matematikussal, hogy a császári család egyik tagjáról pirulva beszélt előtte. Örülök neki, Bion, ha kedvelik egymást, azonban résen légy, és figyeld, mikor rátalál az igazira. Csókra nyújtotta kezét a matematikusnak, aki most már maga is mert örülni, mert urát földerülni látta. Ne félj, uram, hajtott térdet és fejet, nem aludt vérű tanítványt neveltem én. Mély bókolása közben nem vette észre, hogy a császár tekintete hirtelen elkomorodik. Aludt vérű tanítvány. A felesége álmára gondolt, de ő nem Pantaleon, hanem Quintipor vérbe fagyott drága szőke fejét látta maga előtt. Miért szeretik az emberek mindenbe belekeverni a vért? Becsöngette az öltöztető főkamarásokat. A csengő szava egész szobasort végig sívított. A főmagasságú szolgák bent termettek, mielőtt az ércang elhalt volna, és mire ráadták a császárra a drága köves bíbort, és homlokára illesztették a gyöngyös diadémot, kint halálos csöndben várták, kit szólít először a nomenklátor. 19. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel járt együtt, és romokkal borította el, különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csikalépcsők vezettek fel, ketté repett. Egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antóniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több isten szobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a tébai fáraó temetőből ültettetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelte a föld, és többen látták, amit Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, s a világhódító tovább alussza álmát mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerapeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránitoszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvással szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték. Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek, jaj nektek, ha meg nem tértek. Ez a bosszú, mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélt a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak. A megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta kaptak, és ezek valóban zsidóknak vallották magukat, de mikor agyonkövezték őket, s leszaggatták róluk a ruhát, hogy mesztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért. Mások maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálványimádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekben mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak. Ajtajaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett. Halál a keresztényekre! A bőszült ordítozásokat meg kellett hallania a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, és annál inkább kötelességének tartotta, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerápisz papok könyörgő körmenetén, és mint a birodalom főpapja, megadta az engedélyt arra, hogy megkérdezzék az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az istennek fején vékát viselő óriás szobra előtt, s a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet, a keresztények. Nem lehetett többé habozni, nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet. Ez a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg, sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt, legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományi, amelytől semmi el nem tántorította őket, és amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak más, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását találta büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn. De mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sérthetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, és megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceresz templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértést nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is el lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a hazafiakat védheti meg. A keresztény tehát, ha szabad polgár, veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s ha törvény elé kerül, a megkorbácsolás gyalázatától, s a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen meg kímélve, mint a rabszolga. A rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár Némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, s fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az Istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást Istenük ellen, azt ettől még tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségeik is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az Isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. S úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánus nem csak az embereknek, hanem az Isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amasszisz fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia jegyesének, egy perzsa király leányának.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén. A bogyós gyümölcskertész, Szent Péteresen. Főr Elézer. Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Rosti fiú esete.
6: Pacsirta.
7: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Deep Purple Concerto for Group and Orchestra című 1970-es felvétele hangzik el. A Concerto John Lord versenyműve rock és szimfonikus zenekarra. A darabot a Deep Purple és a királyi filharmonikusok mutatták be, akiket Malcolm Arnold vezényelt. Az előadást 1969. szeptember 24-én tartották a londoni Royal Albert Hallban. A szólisták és a zenekar versengés nagyon hasonlít a Concerto Grossohoz. Második tétel Andante, hallható egy dal, amit Ian Gillan énekel. Harmadik tétel Vivace Presto, Ian Pace dobszólójától eltekintve a zene tempója olyan szoros, hogy az együttes mintha egy kibővített zenekar részévé válna. Egy szóló rész után már nincs szólista, az egész zenekar együtt zenél. Többé-kevésbé ezt értik a zenekari koncertó fogalmán. A Deep Purple összeállítása Ian Gillan ének, Rishi Blackmore gitár, John Lord orgona, billentyűs hangszerek, Roger Glover basszusgitár, Ian Pace dob, ütőhangszerek és a királyi filharmonikusok Malcolm Arnold vezényletével.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Deep Purple Concerto for Group and Orchestra című 1970-ben kiadott koncertfelvételével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Idén 20 éves a Miskolc Holding önkormányzati vagyonkezelő ZRT. A társaság az elmúlt 2 évtizedben Miskolc egyik legjelentősebb vállalatcsoportjává és a város gazdasági életének meghatározó szereplőjévé vált. Tagvállalatai nélkül elképzelhetetlen lenne Miskolc működése. Az önkormányzat közleménye szerint a jubileum egyben köszönet is mindazoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 2 évtizedben munkájukkal hozzájárultak a miskolci vállalatcsoport sikereihez, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
2: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
1: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta-Harkányi Református Egyházközség.
3: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony Takta-Harkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a Fodor házas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenérők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
1: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
4: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
2: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
3: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket ér. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékok belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye

0: A játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik előre, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak, a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint a, mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van, tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszott, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúgdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
1: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
0: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mind az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erőső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
2: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhatunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermek agressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
0: Hát igen, ugye ezek a játékok, ahogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk, ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag, és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván neki ez egy nagyon jó leső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
2: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
0: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát amikor, ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására. És elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a gyerekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profita célja nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
3: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Taktaharkányi Református Egyházközség. Nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták Fodorné Mészáros Klárát. A lelkipásztor 39 évet szolgált a gyülekezetben. Az Isten tiszteleten főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Helyszíni összeállításunkban elsőként Szemán Ákost, a Taktaharkányi gyülekezet főgondnokát hallják. Sütő Dávid Pelléjari. Porter.
2: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony Taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenérők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
3: És a gyülekezet az hogyan éli meg, hogyan látja magát a búcsúzás pillanatát, hogy 39 év után búcsúzik tiszteltes asszony, a gyülekezet miként éli ezt meg?
2: Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát.
3: A gyülekezettel hogyan, miként munkálkodott együtt itt a 39 év alatt, tiszteltes asszony, hogyan látja ezt, főgondnok úr?
2: Hát ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés, de hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előtt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet. Úgyhogy ha egy embert sikerült, már az nagyszerű, de biztos vagyok benne, hogy általa nagyon sokak találták meg Isten keskeny útját.
3: Gyülekezet hogyan folytatódik, tiszteltes asszony helyére, gondolom majd érkezik új tiszteltes, vagy már van is itt.
2: Esperes úr január 1-től a Tiszaladányi Református lelkipásztor bízta meg helyettes lelkipásztori feladatokkal, úgyhogy ő látja el azóta a szolgálatot.
3: És most körülbelül hogyan képzeljük el, mekkora a gyülekezet, hányan vannak most a gyülekezetben?
2: Hát a gyülekezetet, ha az egyházfenntartókat nézzük, akkor 200 feletti a szám. Nyilván a hétközi alkalmak, vagy egy istentiszteleti alkalom, hát az a 30 fő körüli, de hát reméljük, hogy ez fog bővülni, és hát mindig nagy reményekkel vagyunk az utánpótlás iránt. Jövő héten indul is a gyerektábor, ifjúsági tábor, úgyhogy reméljük, hogy lesz utánpótlás.
3: Fodorné Mészáros Klárával beszélgetek, és mint nyugalmazott lelkipásztorra, elhívás az hogyan, miként történt, hogyan emlékszik vissza rá.
4: Én ugye 1974-ben elmentem, vagyis hát az édesapám ugye segített ebben, és Debrecen Református Kollégiumba mentem. És oda nagyon nehéz volt bejutni egyébként, és ugye sok pénzbe is került, de hát ez volt a szíve vágya, mert hogy nem volt református gimnázium abban az időben, ugye, az egész országban, csak a debreceni, és az ország másik feléről is jöttek, tehát Dunántúlról is jöttek tanulók, ugye, és ezért így ilyen vegyes volt, és nagyon jó is volt, hogy ez a kép, ez ilyen eléggé színes lett. Hát elvégeztem a teológiát, vagyis hát úgy történt, hogy én akartam még menni angol és történelem szakra, de hát mivel, hogy tehát én ezt akartam, ők az oroszt akarták, ugye, és hát végül is nem sikerült. Na mindegy, tehát és akkor gondolkoztam el azon, hogy én akkor a teológián fogok maradni, és el is végeztem a teológiát, és így kerültünk ki, ugye, végül is ide Taktaharkányba. Ugye először nagyon nehéz volt megszokni Taktaharkányt, mert hát nem is voltak rendezettek a viszonyok, a lelkipásztor éppen ugye nyugdíjba ment, aztán ugye nem lett volna szabad nekik presbitériumi dolgokat ugye úgy felemlíteni, tehát hogy nincs ott lelkész, aki igazából presbitériumot tudja összefogni. Tehát ilyen szempontból tehát elég zavaros volt, és hát nem volt könnyű számunkra. Aztán kialakultak a dolgok, úgyhogy így módon elkezdtük a munkánkat. A templom is, a parókia is nagyon rossz állapotban volt. És mi kezdtük a templommal, tehát nem a parókiával, hanem a templomban. Hát nagyon sok felújítás volt, ugye? Tehát akkor édesapám, ugye a 90-es években ő püspök lett. Megválasztották, az első szabadon választott püspök, ugye? Úgyhogy az egy nagy dolog volt, ugye, az ő életében, és segített ő is, tehát, hogy anyagilag is a gyülekezetnek, úgyhogy igazából olyan burokban éltünk, hogy a gyülekezet tagjai is megszerettek bennünket, tehát ugye nagyon szépen alakultak a dolgok, és jöttek a gyerekek, ugye, Zsófi lányom, aztán utána Ági lányom, a harmadik fiunk a Benjamin, József, és a legkisebb a Balázs, tehát négy gyerekünk, úgyhogy ezt is a gyülekezet elfogadta, hogy milyen sok gyerek, ugye, mert az akkor még nem volt az, hogy annyi gyerek. És nagyon sok minden történt, a változások, ugye, tehát amikor most ugye az utóbbi időkben is ugye ezek a változások, amikor az Orbán kormány ugye sokat segített, és így már könnyebben tudtuk felújítani a templomokat. Pályázatok által nagyon szépen rendbe lehetett tenni. Közben volt aztán ugye nehéz pontosan, hogy az állam visszaadhatta mondjuk a gyülekezeti termet, vagy nem tudom.
3: Hány éve, mióta, hogyan szolgál itt, illetve egy kicsit még a kezdetekre kitérnünk, hogy a gyülekezet amúgy hogyan fogadta önöket?
4: Igen, hát az igazság, hogy még mi, akik teológusok voltunk lányok, nem nagyon volt az, ami most van, hogy na hát nem baj az, hogy nő, hanem nagyon sokan akkoriban még nem akartak gyülekezetek női lelkipásztort, ugye? Tehát ez elég érdekes. De aztán végül is megtört a jég is. Ugye sikerült ezt, hát ugye a tiszalóci lelkipásztor, Berci bácsi, Tiszalócon, aki ugye nagyon nem akarta, hogy a lányok ne szolgáljanak ott nők, hanem csak férfiak a ünnepekkor, és hát inkább a férfiakat választotta. Tehát nagyon pezsgő lett az élet tulajdonképpen, és hál' Istennek. Ugye a mostani polgármester is még, ugye ő is sokat segített, határon túli kapcsolatok nagyon jók voltak, és sokszor találkoztunk, ugye a kalotaszegi vidéken, és ők is jöttek, és hát ez nagyon nagy dolog volt a gyülekezet életében, hogy ezt még folytattuk is, ugye, és még ma is tart. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor már nagyon nehéz volt egy kicsit, mert a férjem nagyon jól értett ahhoz, hogy mit jelent ugye templomot építeni, de aztán volt egy olyan vállalkozó, aki hát nem nagyon tudott vele zöldágra vergődni, ugye nem úgy mentek a dolgok mindig, ahogy kellett volna, de hál' Istennek azért mindig sikerült a templomokat úgy felújítani, hogy most is még vannak.
3: És a 39 év alatt a gyülekezettel milyen volt az élet? Milyen programokat csináltak? Igen. Hogyan alakultak Igen. esetleg a különböző alkalmak?
4: Tulajdonképpen én ugye helyettesítettem is, még pedig Taktaszadánra jártam, és akkor már idős volt ott a taktaszadai lelkész, és ő már nyugdíjban is ment, és akkor ugye felújították a parókiát, és abban ugye mind a ketten részt vettünk, ugye a férjem is sokat segített ebben, tehát ugye az is egy két év volt, valamivel több, mint két év, úgyhogy hát ez is egy olyan feladat volt, ami nem volt könnyű, ugye. De hát el kellett fogadni, mert tényleg nem volt még olyan sok lelkész, ugye, tehát kellettek a lelkészek. És sajnos a szadai gyülekezet az már nagyon megritkult, ugye, tehát nagyon kevesen vannak, És ugye az utóbbi időkben is tartottuk a kapcsolatot a gyülekezetekkel, találkozók ugye voltak már akkor, és tulajdonképpen a lelki pásztorok számára is volt lehetőség, hogy ide-oda menni, kirándulni mentünk ugye a gyülekezettel, úgyhogy igazán nagyon jó mentek a dolgok. Aztán hát a katolikus egyházzal is tulajdonképpen jól megvoltunk, az akkori katolikus plébánossal, és hát most egy fiatal ember van itt, úgyhogy ő is majd itt lesz szerint. Most már a vége felé volt nehéz nekem, tehát nehezebb volt már. Valahogy a gyülekezet is látva azt, hogy kevesebben vannak, nehéz volt az, hogy tényleg változtatni ezen, ugye? És már én is úgy voltam ezzel, hogy hát nem igazán tudtam bevállalni, hogy én most úgy megújítom ezt a gyülekezetet, hogy már holnapra ugye özöllenek a hívek. Tehát úgy gondoltam, hogy már nekem ez így elég. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg elvégeztem mindent, amit kellett. És szerettek engem ugye a környező lelkészek is, ugye? Hát meg ugye aztán volt egy nagyon nagy törés, mert 2017-ben a férjem meghalt. És ez már ugye nagyon nehéz volt nekem. Beteg volt, súlyos beteg, szóval elveszítettük, és akkor már így nem tudtam én sem úgy végezni a munkámat, mert ugye vele együtt megbeszéltünk mindent. És hát örülök annak egyébként, hogy így alakult, hogy a gyülekezet még türelmes, hogy még itt vagyok, de már el fogok menni.
3: Hogyan éli meg ezt a mostani alkalmat, hogy majd búcsúztatni fogják? Rádióhallgatók nem tudják, de hát még előtte vagyunk az Isten tiszteletnek, ahol majd búcsúztatják. És milyen érzések vannak önben?
4: Hát nagyon furcsa érzés, mert hosszú ideig voltunk itt is, és nehéz elszakadni, ugye, a gyülekezettől. Mert mindenkit ismerek, tehát csak hát ugye azt is láttam, hogy már ugye a 80 éven felüliek ugye hát meghaltak, hát van itt egy idősek otthona, van, aki oda került be. Inkább azért, hogy már én magam is úgy éreztem, hogy ez sok, és már nem tudom úgy vállalni, ahogy egy olyan fiatal ember. Hát mert ugye a lelkészeknél is van ilyen kiégés, ugye szokták mondani, hogy van egy időszak, amikor már ugye nem bírja az ember, ugye, tehát hogy mert ugye megfelelési kényszer, ugye, tehát a lelkipásztorokban nagyon ott van, ugye, és bennem is így volt. Ez egyrészt jó, de másrészt meg néha nemet is kell mondani, ugye, de ugye.
3: És milyen jövőbeli tervek vannak, ha szabad megkérdezni? Itt említették itt a háttérben, hogy nagyon sok unoka is szaladgál. Milyen jövőbeli tervek vannak így majd nyugalmazott lelkészként?
4: Valószínű, hogy Sárospatakra fogok költözni, mert ott van nekem egy ház, társasház. És valószínű, hogy oda költözök, és akkor bekapcsolódok a gyülekezet életébe Sárospatakon. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz, csak ugye kicsit messze van. Miskolc közelebb lenne, de hát ez így alakult, mert ugye ott laknak ugye a lányomék. És az az érdekes, tehát hogy az egészben, az én életemben, hogy ugye 14 éves koromban elmentem Debrecenbe, nem nagyon jártam haza, és megint visszakerültem Kisgyőrbe, mert a vő ugye oda került, és ugye hát édesapám pedig 56-ba került oda, és ugye akkor volt éppen a forradalom, és akkor 28 éves volt akkor, és valamiféle ellentét volt, felgyújtották a szalmáját, vagy nem tudom, valakinek az előjárók közül, és mentek a gyülekezet tagjai, hogy segítsen már, hogy lecsitítani őket, hogy nehogy itt valami vérengzés legyen. Hát édesapám végül is meg tudta oldani a helyzetet, úgyhogy nem történt nagyobb baj. Hát ő is sokáig volt Kisgyőrben, tehát utána jött Miskolcra, amikor már püspök lett.
1: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta Harkányi Református Egyházközség. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelen való világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
2: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
3: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani, sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
2: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
3: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
1: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 2026 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető Adó Trafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószerkereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsodabaúj Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes termékeket

0: épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelték, amely régészeti műhely foglalkozásokkal és családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről. Üveges Attilát, Szögliget polgármesterét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel legutóbb annak kapcsán beszélgettünk, hogy Szögliget lett a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat nyertese, és akkor szó volt arról is, hogy a magyarországi pályázat győzteseként automatikusan részt vesz a település az Európai Falu Megújítási Díj pályázaton, amely újabb sikert hozott Szöglégetnek. Gratulálok, polgármester úr, a sikeres szerepléshez, nemzetközi szerepléshez, hiszen Silver, azaz ezüst fokozatú elismerésben részesült a közösségfejlesztés több területén megvalósított kiemelkedő projektjéért. Gratulálok, polgármester úr!
1: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Igen, ahogy tetszett mondani, legutóbb, mikor itt voltunk, akkor ugye a magyarországi díjról beszéltünk, most meg már lehet az európai díjazásról is, hiszen két héttel ezelőtt megszületett a döntés ebben is, és megkaptuk a zsűrinek, a nemzetközi zsűrinek az értesítését, hogy díjazásban, mégpedig nagyon szép díjazásban részesülünk. Magát a versenyt egy svájci településpáros nyerte meg, ők lettek a fődíjasok ebben. Még egy-két aranyérmes volt rajtuk kívül, voltak bronzérmesek, illetve oklevélben részesített pályázatok, és voltunk egy páran, akik pedig kvázi ilyen második helyezettnek be tudható szilver minősítést kaptunk.
0: Arra kérem, polgármester urat, hogy mondja el, ez a nemzetközi verseny miben különbözött a magyarországi megmérettetéstől, milyen szempontok szerint díjazták a benyújtott pályázatokat?
1: Ennél a nemzetközi versenynél, a EVIRA-nak nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is minálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra.
0: Kikből állt a döntőbizottság, illetve hány település vett részt ezúttal a megmérettetésen?
1: Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánkat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindnálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet. Ugye úgy zajlott itt is, picit hasonlóan a magyarországihoz, egy bemutatkozó anyagot kellett készítenünk, ezt benyújtottuk az ausztriai központú zsűri, és akkor ők ugye a levelükben is leírták azt, nem köntörfalazva, hogy hát a papír sok mindent elbír, éppen ezért ők személyesen minden egyes helyszínre ellátogatnak egy pár zsűritaggal, mi nálunk egy 4 tagú zsűri volt, német tagokkal, osztrák, illetve lengyel taggal.
0: És azért nézzük egy kicsit részletesebben ezeket a közösségfejlesztő projekteket, hiszen nagyon sok mindent kiemelt a bíráló bizottság ebben a pályázatban. Melyek voltak azok a projektek, amelyek ilyen nagy sikert értek el? És mit emeltek ki leginkább ezekben?
1: amit mi is kiemeltünk, illetve maga a projekt benyújtás is egy picit kötötte formátumú volt, mint a magyarországi. Volt hozzá egy előre generált webes felület, ahol kvázi úgy is fogalmazott a pályázatkezelő, hogy zászlóshajó projekteket kellett nekünk ott bemutatni.

0: Minimum 3-at. Ilyen zászlós hajó projekt volt mi nálunk az oktatás-nevelésnek az irányultsága, illetve hogy erre fűzzük fel a fejlesztéseink többségét. Maga a turisztikai fejlesztések, ami ugye egy várunk címszó alatt működnek most, és amit mind összefogjuk, az pedig maga a közösségfejlesztés. Közösségi programok, kulturális rendezvények, illetve az, hogy ezekben mindbe igyekszünk civil szervezeteket, helyi közösségeket, magánszemélyeket, társönkormányzatokat határon innen és túlról, tehát minél nagyobb létszámba bevonni. Magán a település bejáráson is 4-tagú zsűri volt ott, meg helyből igazából egy ilyen 25-30 fős stábot volt, akik magába a beszélgetésbe is angol nyelven történt ugye maga az egész zsűrizés folyamata, illetve a pályáztatás is. Választani lehetett, de mi az angol nyelvet választottuk a német helyett, és ott is ez volt a lényeg, hogy tehát itt voltunk, ott volt partnertelepülésünk Szlovákiából, őtőlük megkérdezték, hogy mibe tudunk partnerek lenni. Ott volt a református egyház részéről a helyi tiszteletes, akivel ugye a zsűrivel fölmentünk hozzájuk is a diakónia központba, a nappali ellátást megnézték. Ott volt az iskola részéről a volt fenntartó alapítvány, illetve a mostani fenntartó katolikus egyház képviselője is, és ezeket az értékelésben mind ki is emelték, hogy egy-egy területet próbálunk összefogásba megvalósítani. Szociális területen nagyon kiemelték, hogy a szociális részt a református egyházzal közösen együttműködve csináljuk, oktatás résznél azt, hogy azt meg a katolikus egyházzal együttműködve, és a végkövetkeztetés meg az volt, hogy az önkormányzat valahol kvázi ilyen példaértékűként, hogy ezeket pedig mindet így megpróbálja összefogni, és egy hátteret nyújtani hozzájuk.
1: Személyes tapasztalatai mit mutattak, hogy ami esetleg nem is szerepelt a hivatalos méltatásban, hogyan látta, hogy mi az, ami igazán megragadta a zsűrizők figyelmét a településen?
0: Talán a lengyel zsűritag volt, akinek egy picit ilyen személyes kötődése is lett hozzánk. Pontosan amiatt, hogy a várunk projektben, meg a turisztikában, meg a kulturális örökségünkben van mi nekünk egy derenkromfalunk, ami egy lengyel település volt valamikor. Ugye ez kitelepítésre került, de évente lengyel búcsút azért még minden évben tartanak az országos lengyel önkormányzatnak, ez egy kiemelt emlékhelye. Most július 26-án lesz majd a következő derenki búcsú, és erre ő úgy rácsodálkozott, és mondta, hogy nincs is olyan túl messze tőlünk, az a pár száz kilométer, mondta, hogy ez nem távolság, úgyhogy valószínű vissza is fog jönni. Már akkor nem zsűritagként, hanem mint egyszerű résztvevő és kíváncsi ember erre. És még azt tetszett ugye ő neki leginkább, hogy ugye szlovák oldalról is voltak azért partnerek ebbe, akikkel tudott beszélni, akár egy picit ugye a szláv nyelvek közti átfedés okán, velük úgy nem is kellett tolmácsolás sem. Tehát ez inkább ilyen személyes dolgok voltak az ő részéről.
1: És hát kiemelték a várunk programot is. Igen. Mi ennek a programnak a lényege, polgármester úr? Mikor indult, és mi az, amit kiemelne ebből?
0: Ezzel az elnevezéssel, hogy várunk projekt, erre alkottattunk is egy logót, ezt egyfajta szlogentként is használjuk, utalva arra, hogy van egy ilyen kulturális örökségünk maga a Szárdvár egy váromként, illetve az itt élőknek a vendégszeretetére próbálunk még ezzel a kis jelmondattal vagy jelszóval utalni. Maga ezzel a névvel 2021-ben indultunk el, akkor kezdődött egy ötletelés az új TOP pluszos igazából Európai Uniós pályázati ciklus kapcsán. Akkor dolgoztunk ki egy anyagot, amit benyújtottunk a pályázatkezelő felé, átdolgoztuk többször, ugye volt sok buktató ebbe, de találtunk partnereket is, és akkor ezt a projektünket végül átengedték, 2022. decemberében jött a hír, hogy támogatást nyertünk, megköthetjük a szerződést az irányítóhatósággal, és onnantól kezdve indult el ez egy picit ilyen nagyobb léptekkel. Most szombaton, július 4-én volt egyébként ebbe, mi nálunk kettő épület újult meg, illetve rengeteg új szolgáltatás jött létre. Most volt szombaton az átadó ünnepség egyfajta kulturális rendezvényel egybe kötve, ez egész napos, sőt egész hétvégés, mert hogy másnap volt a templom búcsú mi nálunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg érdeklődőt vonzott a rendezvényen, olyan 1000 fős részvétellel számolunk, hogy annyian voltunk. Reggel kezdtünk egyfajta kosztümös jelmezes felvonulással, ugye magába a projektbe vettünk rengeteg ruhaanyagot is ehhez, illetve beszálltak az egyesületek is, az IASZ egyesületünk jött a saját ruhájába, lovasok jöttek a saját kis ruháikba, úgyhogy maga a várunk projekt az így indult, de nyilván ez az egész történet ez nem 21-ben indult, hanem ezt meg kell említenem újfent a Szádvárét Baráti Kör Egyesületet, akik immár 20 évvel ezelőtt elkezdték ezt az áldásos tevékenységüket. Mi ezre fölfűztük a saját dolgainkat, és most már így együtt dolgozunk kvázi a továbbiakon.
1: Folytatódik-e a program, illetve fejlesztések lesznek-e még ennek a programnak a keretein belül?
0: A saját fejlesztéseinket, amik ebben a programban voltak eddig, ezeket már most mindet befejeztük. Most a média megjelenések vannak Porondon, maga a települési imázsnak a növelése, az ismertségnek a növelése, az, hogy ezt Magyarországon meg nemzetközi szintéren is minél jobban megismertessük. Természetesen mi dolgozunk a folytatáson, várjuk azt, hogy lesz-e valami fajta lehetőség arra, hogy ezt még tovább építsük, szépítsük. Egyenlőre lehetőségekre várunk leginkább. De maga ez a várunk projekt, ez most már elindult. Tehát létrehoztunk egy turisztikai pihenő pontot, illetve fogadópontot, ahova az érkező turista az meg tud állni, meg tud pihenni, át tud öltözni, kis szalonnasütés helyjel tisztálkodni tud, zuhanyzókkal, illetve magát a látogató központot. Hát most az átadón délután 3 órakor már mondtam a lányoknak, hogy most pihenjetek ti is egy kicsit, mert ott reggeltől nem volt megállás, a VR rész, a kiállítás rész az folyamatosan pörgött, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá igény.
1: Ez a nemzetközi elismerés milyen előnyökkel járhat Szögliget számára? Tapasztaltak-e már ebből valamit? Hogyan tudnak ebből profitálni?
0: A magyarból tapasztaltunk egyelőre, ugye aminek híre ment itt év elején, illetve tavaly év végén, hogy mi milyen sikeresen szerepeltünk ebbe, így a híradások után azért láthatóan, meg látványosan emelkedett mondjuk a nagyobb csoportoknak a száma. Miskolcról is buszos kirándulás, akik kimondott azt mondták, hogy hallottuk, láttuk, kíváncsi vagyunk rá, szeretnénk megnézni. Magának a nemzetközinek én bízok abban, hogy lesz egy olyan hozománya, hogy ugye még több vendég fog hozzánk ellátogatni, annál inkább, mert most kaptuk meg a héten a kvázi a hivatalos értesítő részt, illetve egyfajta programot arról, hogy szeptember 9-től 12-ig lesz egy rendezvény erre, ahol átadják ugye a díjazott településeknek a díjat, és ez egyfajta fesztivál jelleggel fog működni, ahol kapunk egy több mint 10 négyzetméteres kiállítási standot is, ahol be tudunk mutatkozni, helyi terméket tudunk megmutatni, magunkat meg tudjuk mutatni. Ez Közép-Csehországban lesz, Kosztelni-Lotában. Hát kíváncsian várom, meg próbáljuk összeszedni magunkat addigra, hogy akkor tényleg ott olyan prezentációt tudjunk adni, ami fölkelti minél több oda látogatónak a figyelmét, és eljönnek mi hozzánk.
1: Nyilván még nagyon friss a hír, tehát még tulajdonképpen nagyon kevesen szereztek erről tudomást, de az elkövetkező hónapokban a hivatalos díjátadó után valószínűleg azért nemzetközileg is majd megélénkül az érdeklődés ez iránt, a kis ékszerdoboz falu iránt. És akkor beszéljünk egy kicsit a településről. A legtöbb kis település a helyi lakosok elvándorlása miatt elnéptelenedik, kiöregszik. Mi a helyzet Szögligeten? Ugyanez a sors várhat rá, vagy pedig éppen ezek a közösségfejlesztő programok azok, amelyek ott tartják a helyieket, illetve még talán oda is vonzák majd az új lakókat?
0: Egy 11 év óta erről, tehát folyam minden évben vezetjük a... Nyilván eddig is tudtuk a létszámadatokat, de ezt most már ilyen táblázatos formában, meg ilyen grafikonokkal, hogy mi magunk is lássuk, hogy merről, hova tartunk. Mert akkor valóban az volt egy 15-20 évvel ezelőtt, az volt a jellemző, hogy évről évre fogytunk. Most az utóbbi 10-11 pár évben én azt látom, meg azt mutatják az adatok is, hogy nem növekszünk, valamilyen szinten picit stagnál a települési lélekszám, belső szerkezete viszont átalakult. Tehát több a fiatal, több a gyermek a településen, picit az időskorúak aránya az azért az visszább ment, tehát azt látom, hogy nem az elregedés meg a, hogy mondjam, kiüresedés felé tartunk, hanem ahogy itt a hétvégén is fogalmaztak egy páran a rendezvényen is, hogy jó ide eljönni, mert látják, hogy itt élet van. Élő település van, mozgalmas, sok programmal, ugye beindult itt a Szögligeti nyár rendezvény sorozatunk is, általában annak az az ásolós hajója itt a július elejé rendezvényünk, de több kisebb, nagyobb rendezvénnyel is készülünk, és ez maga ez a település belső szerkezet átalakulása, ez leginkább én szerintem itt az oktatás nevelés résznél keresendő, hogy miért is alakult ez így. Több fiatal költözött haza mi hozzánk, több fiatal költözött be mi hozzánk, a környékről is akár, vagy visszatelepülőként is ezek miatt.
1: Vannak-e más eszközei az önkormányzatnak arra, hogy helyben tartsák a fiatalokat?
0: Hát, hátteret tud teremteni. Tehát foglalkoztatásban én egyébként sem viszek abba, hogy az önkormányzatnak volna a dolga, hogy munkahelyet teremtse, mert nem tud. De nem is dolga, de nem is tud. Tehát az, hogy itt közfoglalkoztatás, meg magába a közszférába, nyilván ott van egyfajta gárda, akit mi foglalkoztatunk, akár iskolában, óvodában, községházán, művelődési részen, de ehhez akár hozzátehetném azt is, hogy például ott van a szociális ágazat, ahol a református egyház jóval nagyobb foglalkoztató, mint mi, mert mi inkább velük kötünk erre megállapodást. Én azt gondolom, az önkormányzatnak a legnagyobb felelőssége abban van, hogy élhetővé tegye a települést, tehát olyan közszolgáltatásokat nyújtson, legyen olyan az infrastruktúra, tehát elérhető legyen minden, ami egy mai korban követelmény, és maga a foglalkoztatás meg az inkább legyen a piacnak a feladata.
1: Hogyan látja a polgármester úr, melyek azok a programok, amelyek igazi közösséget teremtenek Szögligeten?
0: Közösségi programnak én azt gondolom, hogy meg mi arra törekszünk, hogy minél több réteget, meg minél több generációt tudjunk egybe belevonni. Ezért is van így ez a nyárai rendezvényünk, amikor azt mondjuk, hogy ide várunk mindenkit, a csecsemőtől, akár a legidősebb korosztályig. Ugyanakkor meg vannak olyan rendezvények, amik meg kimondott egy-egy korosztályról szólnak inkább, legyen az egy gyereknap, vagy egy ősszel egy-egy idősek napja. De most, ha megnézzük a nyári rendezvénynaptárunkat, akkor abba szerintem mindenki talál magának. Ezeket nem mind, sőt, nagyobb részét nem az önkormányzat rendezi, meg szervezi. Mi sokszor hátteret adunk, beszállunk mondjuk egy kis étkezésbe, emberanyagot, felszerelést, ilyesmit adunk hozzá. Tehát van a mi rendezvényünk, illetve van most például nyári drámatából lesz, ez gyerekeknek, két korosztálynak hirdetik meg. Ezt főiskolás bábművészek tartják, tehát ezt ők szervezik. Mi itt az étkezéshez segítünk egy picit, illetve helyszínt biztosítunk a táborhoz, meg ahhoz, hogy egy záró előadást adjanak. De van mi nálunk művésztelep, kolosai művésztelep, ez egy magán vendégháznál történik, de ők is ott megteszik azt, hogy például gyerekeket is várnak magukhoz, akiket egy picit úgy tanítgatnak a művészet csinyára, bínyára. Itt mi megint úgy vagyunk, hogy egy picit az étkezésbe szállunk bele, illetve utána a záró kiállítás mindig mi nálunk rendezik meg. Tehát így próbálunk ilyen kölcsönösen egymásnak segíteni, kvázi úgy lehetne mondani inkább.
1: Elmondta polgármester úr, hogy nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt években, azt is, hogy folyamatosan szerveznek programokat ahhoz, hogy egy igazi közösség épüljön Szögligeten, de milyen távlati terveik vannak, amelyekre még esetleg nincsenek meg a források, de viszont az elképzelések már megvannak.
0: Vannak távlati terveink, sőt, már olyan tervünk is van, amire már konkrétan pályázatot is nyújtottunk be, aztán ebből vagy lesz valami, vagy sem. Az egyik konkrét ilyen dolog az egy bölcsőde. Tehát most tartunk ott, ahogy beszélgettünk is, hogy több a fiatal, hogy most van annyi gyerek a településen, meg ugye a szülők, én nálam azért általában mindkét szülő dolgozó szülő, és igény is van rá. Tehát ez az egyik, ami kvázi engedélyezett tervel is rendelkezünk az építőshatóságnál, már csak a források, hát csak időzőjelben a források hiányoznának hozzá. Turisztikai részre is konkrét terveink vannak, tovább szeretnénk fejleszteni a fogadópont részt, egyfajta ilyen mini wellness részleggel, illetve kerékpár párkölcsönzővel, lóbeállóval, lópihenővel, akár ilyen bivakolásra, tehát hogy a lovasok is ott tudjanak aludni a lovak mellett, ilyen lehetőségekre is gondoltunk, illetve hát ami minden településnél a folyamatos infra fejlesztés. Tehát egy-két utunkra azért ráférne, hogy megújuljon. Vízhálózatnál picit fejleszteni kellene, mert össze kellene kötnünk, hogy ne legyenek bizonyos időszakonként vízkiesések. Most, amit az idén csinálunk, ez most be is fejeződött volna a július elejére, de egy picit a hőségriadók, illetve az időjárás miatt egy picit tolódott a mezitlábas sétány, illetve egy mini játszótérnek a kialakítása, ez olyan 90%-ba készen van már egyébként. Meg emellett még rengeteg apró cseprő, meg hogyha látunk valamit, én úgy vagyok vele, hogy nyitott szemmel kell járni a világba, hogyha látok valami jó példát, azt azért szeretjük valahol mi nálunk is megvalósítani, megpróbáljuk legalábbis.
1: Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer szívből gratulálok a nemzetközi elismeréshez, és további sikeres munkát kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. Üveges Attillát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója lett, aki az elismerést Miskolc város napján vehette át. A sportegyesület színeit képviselve a fiatal sportoló kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult, arangos megmérettetésen a kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az ötkarikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Én a Miskolcváros év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
3: Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten vagy külföldön?
2: Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag kiléptem a házból, és már mehettem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy-egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
3: Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés, mi volt úgymond az első sportod?
2: Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve, ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma.
3: Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
2: Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk tesőm, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így ez tetszett meg a legjobban, meg nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy ez egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
3: És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
2: Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszik, hogy a mai világban úgy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk sírolleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább a síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk sírolleren, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Ősz elején nyilván inkább ez gleccseren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelés igényben pedig hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye, csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó lét, egy sífutó bot, sífutó cipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most sífutásban a kézfutó stílust, tehát a klasszikus és kocsajázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárás viszonyt, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Sífszövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogat, tehát minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy normafán van egy 1 kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havas napot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó létre, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni a természetben.
3: Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán kezdjük ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
2: Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában, és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy, vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint az, most csak hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 friss pont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző, tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés, az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 friss pont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most itt gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de a férfiaknál, ha nincs világkupás versenyző, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez, tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókban legyünk csúcsformában.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az Év sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csaknem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Deep Purple Concerto for Group and Orchestra című 1970-es felvétele hangzik el. A Concerto John Lord versenyművel rock és szimfonikus zenekarra. A darabot a Deep Purple és a királyi filharmonikusok mutatták be, akiket Malcolm Arnold vezényelt. Az előadást 1969. szeptember 24-én tartották a londoni Royal Albert Hallban. A szólisták és a zenekar versengé nagyon hasonlít a Concerto Grossohoz. Második tétel, Andante, hallható egy dal, amit Ian Gillan énekel. Harmadik tétel, Vivace Presto. Ian Pace dobszólójától eltekintve a zene tempója olyan szoros, hogy az együttes mintha egy kibővített zenekar részévé válna. Egy szóló rész után már nincs szólista, az egész zenekar együtt zenél. Többé-kevésbé ezt értik a zenekari koncertó fogalmán. A Deep Purple összeállítása Ian Gillan ének, Richie Blackmore gitár, John Lord orgona, billentyűs hangszerek, Roger Glover basszusgitár, Ian Pace dob, ütőhangszerek és a királyi filharmonikusok Malcolm Arnold vezényletével.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Deep Purple Concerto for Group and Orchestra című 1970-ben kiadott koncertfelvételével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegen gyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban.